0: Kedves Lajos atya, a nagy alkotó és létrehozó azért teremtette a világot szinte félkésznek, hogy mi ugyancsak félkész emberek egyre szebbé és tökéletesebbé varázsoljuk. És önmagunkat és embertársainkat egyre boldogabbá tegyük. Kérünk, Urunk, ments meg minket az elszürküléstől, az unalomtól, a lelki eltorzulástól. Olyan eszmény és példakép ragyog, mint Jézus legszebb tükörképe, az édesanyja Mária.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Mindjárt válaszolok is Máriának ezzel a különlegesen kész helyzetéről, amelyben ő tisztán, világosan belelátott a végtelenbe is egy kicsit, tökéletesbe. Csak egy példát szeretnék mondani, amikor Jézus meghalt, azt eltemették, és akkor a tanítványai asszonyok tömegével mentek, vittek fűszereket, hogy bekenjék Jézus testét. Mindenki ott volt, csak Mária nem volt ott. Hát hol volt? Otthon. Mit csinált? Várt. Mire várt? A fiára. Mert megmondta neki, de több is hallotta, de nem voltak készek. Megmondta, hogy feltámadok harmadnapra. Tehát ez a félkész állapotnak a kiegészítése, ez a szépséges anyai természet fölötti ember. Esetleg még mondhatok példát egy drága íróról, látnokról, szabad mondanom, akit úgy hívunk, hogy Emerich Katalin, akiből élünk majd hosszú időn keresztül, hiszen ő Isten kegyelméből belelátotta, látta a múltat, ahogy Jézus szenvedett, és hogy a szenvedést ő milyen módon élte meg. Olvasok most a jelzésből, ő maga mondta, és valaki följegyezte, ha tudunk nyugodtan szenvedni, figyeljünk mindannyian, mert ma a Szentkereszt felmagasztalása ünnepe van, tehát tanít bennünket az egyház a helyes szenvedésre, ez az a bizonyos kiigazítás. Tehát ha tudunk nyugodtan szenvedni, az az ember legérdemszerzőbb állapota. Nyugodtan. Ha az irigység nem volna tökéletlenség, az angyalok irigyelnék tőlünk a szenvedés képességét. Az üdös szenvedésnek még a vele ellenkező vigasztalást és visszás gyógyszereket és más tereket is türelemmel és hálával kell viselni, keresztre felvinni és igent mondani. Hallod, Lajos atya, hallasz, elmélkedő, folytatja tovább Emerich Katalin, magam sem ismertem állapotomat teljes jelentőségében és kapcsolataival. Odaátról, misztika, látomás, lélekben kaptam a feladatot, és mint ide, testben kell megoldanom. Én teljesen odaadtam magamat égi vőlegényemnek áldozatul. Teljesítse be rajtam szent akaratát, egyébként a világban éltem, és zúgolódás nélkül engednem kellett, hogy a világ rendje és bölcsessége érvényesüljön rajt. Tehát ebből én annyit tanultam, hogy nyugodtan, helyesen, ilyen megnyugvással vegyük fel a keresztet. Majd aztán tanulunk mindenről sokat ettől a Emerich Katalintól, hogy milyen sok minden el lehet érni az ilyen kereszthordozással.
0: Lajos atya, és ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy mi a mi feladatunk?
1: Nagyon jó kiegészítő kérdés, nagyon érdekes dolgot fogok felolvasni, hiteleset, már utaltunk rá múltkor, de most hitelesen, szépen, az egyház által megfogalmazva. Az Anyaszent Egyházban komoly nagy kérdések megvitatása esetén, vagy a kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban pápa összejöveteleket, úgynevezett zsinatokat szokott összehívni. A II. Vatikáni zsinat 1960-as években kiadott egy konstitúciót. A címe ez Gaudium et Spes. Magyarul öröm, Gaudium et Spes, és remény kezdett az egyház és a mai világ kapcsolata. Idézem. Nem tudjuk, mikor teljesedik be földi és az emberiség ideje. És nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Mert ezeket mind kinyilatkoztatás alapján tudja, és föltételezi az egyház. Elmúlik ugyanez a bűn, mi a eltorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít. Tehát nem a semmi felé haladunk. Az igazságoság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt, fölülmúlja mindazt a vágyat, ami feltűr a békét szomjazó szívekből. Figyeljünk, nehéz és nagyon mélységes. Az igazságosság hazáját, amely maga boldogságával betölti, sőt, felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör békét szomjazó szívünkből. De mennyire boldogságva, igazságosság, jaj, de jó lenne. Akkor veretséget szenved a halál, Isten fiai pedig föltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban maga módjára a földbe került. Folytatódik még mindig, figyeljük csak milyen csodálatosan. Akkor vereséget szenved a halál is, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romolhatatlanság öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára már a földbe került. Itt most nem vagyok természettudós, de olyan érdekesnek tartom, hogy eljön az új ég és új föld, hogy ennek a magja talán benne van már abban, amit a tudomány megtalált. Az emberi csodálatos fölfedezés ez. Benne van már most a földbe, a csontjainkba és a hambainkba benne van az a bizonyos mag. Ez csak most, bocsánat, tökéletlenül jutott eszembe. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestül fölszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. A figyelmeztetés elhangzott, hogy mi haszna van belőle az embernek a megszerzés, akár az egész világot, önmagát elveszíti. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejtheti az eljövendő világ körvonalait. Tehát akkor egy új világ jön el, és akkor annak a magja már benne van. Itt van ilyen is, hogy igazságosság, szeretet, béke. Ezek szerint földi haladást gondosan meg kell különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől. Ez a haladás mégis sokat jelent az Isten ország szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Tehát nagyon mély, érdemes rajta gondolkozni. Még egy pár mondat a konstitúcióból. Ha tehát egykor az Úr lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkincsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, testvéri közösség, szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szenytől, tündöklően és megdicsőlve. Amikor Krisztus majd visszaadja atyának az örök országot, az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országa. Ezek mind Szentírásból vannak jövendülések. Tehát annyit sejtett. Lesz világ vége? Igen. Teljesen? Nem. Mert az az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr elővetelekor azonban teljessé válik. Nehéz téma, vagyis nehéz szöveg. Biztos megértettünk valamit belőle, de nekem nagyon sokat mondott.
0: És még akkor ehhez kapcsolódva kérdeztük ugye, hogy beszéltük az, hogy mi a mi feladatunk, és mi az, amire ügyelnünk kell különös módon is.
1: Talán arra, hogy eszményképeink legyenek, és azokat utánozzuk. Hát itt eszményképet mondtuk a szüzanyát, eszményképnek mondtam eljövendő emberképet, vagy ember eszmét, amiről szóltunk az előbb.
0: Lajos, hogy akkor most pihenésképpen Miklós megkérjük, hogy egy szép zenével pihenjünk, és innét folytatjuk majd akkor az elmélkedést.
1: Jaj, de jó!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatók, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Lajos atya elmélkedését, az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében Szűzanyáról, Máriáról elmélkedett, szó volt, idéztünk Emery Katalintól a szenvedés, miképpen lehet erényké kovácsolni. És Lajos atya, most folytassuk a igazságokkal, hogy melyek a igazságok.
1: Igen, de úgy, hogy én vagyok a tanár, és én most felteszem a kérdést, és mindenki próbálja otthon megmondani, aztán úgyis megmondjuk együtt, csak hogy a hit tájékozottak legyünk a hit igazságokban, és egyre inkább utat nyissunk a végtelen felé, a csodavilág felé. Tehát, drága hallgatóim, akik olyan szeretettel jöztök mindig, mert erről nekem tudomásom van, hogy egyre több titkot megismerjetek, akkor fölteszem a kérdést, melyek a hit igazságok? Tanultuk már, most én elmondom azt a pár hit igazságot, és azokat aztán majd egy kicsit részletezzük is. Föl is diktáltuk annak idején, kedves tanulók, hit igazságok. Első van Isten, Isten van. Isten szeret, Isten megbocsájt, Isten hazavár, Isten eljött közénk. Tetszettek ezeket eltalálni? Tehát van, szeret, eljött, megbocsájt, hazavár. Ez a válasz. Most ezek közül részleteiben hit. Mit jelent hinni? Sokat beszéltünk róla, tessék gondolkodni, megmondom a választ, hogy jól tetszettek-e gondolni. Most szép fogalmazásban a hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalomon alapuló kapcsolat annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, mi életem értelme, hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden élethelyzetben. Tehát még egyszer, a hit nem logikai összefüggések elfogadása. Mondok egy igazságot. Kedves hallgatóim, 2 + 2 = 4. Ezt hiszed? Nem, tudom. Logikai összefüggés. De az, hogy édesanyám neve Mária volt. Ez hit? Nekem nem, de nektek igen. Mert nem függ össze semmivel, de igen valakivel, aki azt mondja. Aki megbízható. Lajos atya. Tehát a hit nem logikai összefüggések elfogadása, bizalmon alapuló kapcsolat. Nekem elhiszitek, de ez már hit, hogy anyukám Mária volt. Annak tudatosítása, hogy ő ki, hol született, és a többi. Példa volt ez csupán. Tehát meg kell tanulnunk keresztény hívő embereknek különbséget tenni logikai ismeretek között és a hit igazságok között. Mert vannak vagyis a hittamban olyan kérdések majd jönnek mindjárt, amelyeket hiszünk, vagy pedig azért, mert elfogadjuk valami miatt, vagy pedig egyszerűen, ja, tudom, jó, igen, így van. Tehát akkor hinni annyit jelent, mint elfogadni valamilyen hitigazságot, valamilyen igazságot, vagy közlést, azért, mert olyan valaki mondja, aki magát igazolta. Tetszenek erre gondolni még, mit jelent, hogy igazoltad-e magad. Elmegyek az orvoshoz, átadom magam, vizsgáljon meg, és akkor elkezdi mondani, hogy hol van rendellenesség a szervezetemben, és én nem mondhatom, hogy mutasd meg, doktor úr, mert ő ezt tanulta, és tudja, lemérte, látja, ismeri, tapasztalja, én pedig az ő diplomája miatt elhiszem neki. Tehát ez a értelmes hit. Úgyhogy akkor megtaláltuk a választ a hitre. Ha esetleg valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, nyugodtan megmondhatja arra a telefonszámra, amit majd fogunk mondani. A második kérdés, mi a remény? Na tudod, tanítvány, mit jelent remélni? Erre helyes válasz, várni valami jót. Várom azt, hogy szép ősz lesz. Remény. Várom azt, hogy jó vacsora lesz. Ilyet nem mondok, hogy remélem, hogy elmegyek sétálni, és útközben elbotlok és eltörik a lábom. Tehát rosszat nem remélek. Remélni annyit jelent, várni valami jót. Egyszerű a válasz. További kérdés. Nyitunk a természet fölötti felé, ahonnan jönnek ezek a gyönyörű válaszok. Mi a Szentírás? Tessék gondolkodni, kedves tanuló, mit tudnál rá mondani? Meghatározom, a Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Tehát olyan igazságokat tartalmaz, amelyek igazságok, de hiszem őket, mert a Szentlélek sugalta, ez pedig hit tárgya. Ki az igazolt? Mi az igazolt tényező? Az Anya Szent Egyház. Tehát ezt most nem bonyolítjuk. Még egyszer, mi a Szentírás? A Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Ez most nem ide tartozik, csak én teszem hozzá, hogy van 45 ószövetség és 27 új szövetségi könyv. Ezekre még visszatérünk jövőbe. További kérdés, mi a tradíció, mi a szent hagyomány? A Szentlélektől sugalmazott gondolatok, amelyeket nem írtak le, csak elmondtak és adtak tovább. Milyen érdekes. Tehát micsoda, olyan ismeretanyag, amelyet az úgynevezett Szentlélek sugalmaz. Itt is a hit szerepel, de akkor meg kell találnom, hogy kinek higgyek. Olyannak higgyek, aki igazolta magát, és azért itt megint el lehet gondolkozni, Lajos, hogy te is gondolkozz, hogy amiket hiszel természetfeletti dolgokon, azok igazolhatók-e azáltal, hogy aki mondja, az igazolta magát. Úgyhogy egyelőre ennyi. Föladok néhány új kérdést, amire majd jövő két hét múlva keresünk választ. Tessenek írni, aki akarja. Mi az engesztelés? Hogyan kell áldozatot hozni másért? Mi a szeretet? Aztán meg a rózsafüzér titkai. Persze ezt úgy kell, ugye, hogy tudom a rózsafüzért. Kezembe van ábrázolás, megjelenítés, de tudnom kell, hogy melyik szemre, melyik titkot kell mondani. Ez a feladat. Köszönöm szépen az órát, mindenki osztályozza meg magát. Hogy hányaszt érdemel természet fölötti felé nyíló és nyitó iskola padjaiban.
0: Pajos atya, mi köszönjük szépen az órát, meg a tanítást, és minden kedves hallgatónak is, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Köszönöm szépen Farkas Miklós munkatársamnak a technikai támogatást, és két hét múlva, szerdán 18 óráról újra mindenkit várunk vissza a hittanórán.
1: Igen, nagyon aranyos búcsúzás, de ha van még idő, van még valamennyi?
0: Igen, még van is egy.
1: Azért, mert egy szép kis versikével szeretnék elbúcsúzni, ami ugyancsak a már ismert indiai írónak a tollából való. Kétszer egy úr. Uram, mennyi ellentmondás van benned? Hogy érthet meg téged az ember? A bűn beszennyezett engem. A rossz lelkismeret, mint a kaktusz szúró tövise, sebezte szívemet. Úgy tűntél fel előttem, mint bíró, aki nem személyválogató. Megremegtem, amikor megláttalak. Felém jöttél, egész testemben reszkedtem, de legnagyobb meglepetésemre kezedet vállamra tetted, és azt suttogtad. Én meghaltam a te bűneidért, higgy bennem. Újra meg újra elmondtad ezt. Ó, Uram, én úgy féltem tőled, mint a gonosztevő egy kegyetlen bíró előtt, de mint egy anya, úgy vigasztaltál, jobban szerezte engem, mint az apám. Uram, a világ gyönyörei olyanok, mint hatalmas mágnes, hogy csábítanak engem, mennyire eltérítenek az útról. Elkerültem messze, elkerültem tőled. Vigasztaltam magam. Jézus mindig szeret engem, még ha át is lépem a határt, nem baj. Ő kész megbocsájtani nekem. A bűn mágnese egyre közelebb vonzott magához. Láttalak, Jézus, amint jöttél felém. Nem féltem tőled, amikor közel voltál, korbácsot láttam a kezedben, hallottam hangodat, így szóltál hozzám. Szíved egy tisztátalan templom, meg akarom tisztítani. Hangod hatalmas volt. Uram, nyájasnak és szelídnek tartottalak, de most látom, valójában teljes vagy hatalommal, tekintélyeddel, hatalmaddal megragadsz engem. Fetsz, intesz, s meg is fenyítesz, ha kell. Akár vigasztalsz, akár intesz, és figyelmeztetsz engem. Tudom, azért teszed, mert nagyon szeretsz.
0: Köszönjük szépen, Lajos atya, ezt a kedves verset, amivel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, és akkor, ahogy említettük, két hét múlva szerdán sok szeretettel várunk újra mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Én is köszönöm a együttműködést veletek, drága tanulóim, akik hallgattatok, nem mondtátok, hogy de unalmas. Lajos tanár úr kérdéseket tett föl. Most elmondhatjuk, hogy én 4-5 önre feleltem, én pedig majdnem megbuktam, de mindegyünk a maga őszinte szívével adjon választ. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: dr. Csáky Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a nagymarosi templomban hangzott el.
1: Különös történetet hallottunk az evangéliumban, mert ez a szőlős gazda nem adta föl, újra és újra kiment ebbe a szőlőbe, hogy hívjon munkásokat. És valójában ez, amit most hallottunk, óra átállítás miatt, más idő számítás van ott, ez a 11 óra, ez volt az utolsó, ez valójában délután 4 órát jelentene. Azt jelenti, hogy még délután 4-kor is kiment, hogy keressen munkásokat. És azok csak 1 órát dolgoztak. Van, aki meg egész nap ott volt. Hát egy kicsit érthető, hogy hát azért van igazságosság is. Mégis azt mondja nekünk ma a Biblia, az Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink. És arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha lenne a lelkünkben egy ilyen jelző készülék, hogy kaptunk az Istentől egy hívást, észrevesszük-e. A telefonunkon most már van egy ilyen kijelző, nem fogadott hívás. Többször is van, amikor előfordul, hogy nem tudjuk fölvenni, szerencsére kiírja, és jobb esetben visszahívjuk. A jó Isten is hív bennünket sokszor, visszahívjuk-e, észrevesszük-e. Hogyan hív bennünket? Kopog a szívünk mélyén minden embernek, ahogy a lelki ismeretünken keresztül kopog. És hív arra, hogy legyél te is ebben a szőlőben munkás. A szőlős gazda nem csak egyszer megy ki reggel munkásokat fogadni, újra és újra, egészen késő délutánig. Ilyen a mennyei atyánk nem adja föl. Többször is megpróbál elérni bennünket. Azóta is, engem is, téged is hív az ő szőlőjében. Hív, hogy építsem az országot ott, ahol vagyok. Amikor elkezdjük a napunkat, megkérdezzük tőle a csendben. Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? Ekkor nézünk rá a lelki telefonunkra. Az Isten hív, mit akarsz ma, hogy tegyek? Mert lehet a piasztéren egész nap tétlenül ácsorogni, de lehet a hívásra igennel is válaszolni. Jézus korában a zsidók egy része elbizakodott volt,

az üdvösséget. És amikor ezt a bért megkapod esten, a szívedben, akkor ezt nem lehet darabokra mérni. Világos, rajtunk múlik, hogy mennyit dolgoztunk az Isten országa szerint, mennyit éltünk szeretetben, türelemben, odafigyelésben, mert ha igen, akkor belül megérezzük ennek a békéjét, örömét, és van, amikor meg nem érezzük meg, van, amikor békétlenek és nyugtalanok vagyunk, talán nem mentünk ki a szőlőben, talán nem vettük észre a hívást, a nem fogadott hívásokat, visszahívjuk-e. Emberi igazságérzetünk megtévez bennünket, akár csak a tékozló fiú bátyját, aki fölháborodott az atya jóságán, de az Isten mértékegysége más. Egy dénárban ő a teljességet adja oda, az üdvösséget. Az üdvösséget pedig nem lehet földarabolni. A kérdés csak az, hogy a földi életünk során mennyire tágítjuk ki a szívünket, hogy képesek legyünk befogadni ezt a teljességet. Arra hív az Úristen bennünket, hogy elinduljunk felé, hogy meghalljuk, más az ő mércéje, mint a miénk. Egy történetet hoztam két testvérről, akik együtt dolgoztak egy nagy-nagy gazdaságban. Élt egyszer két testvér, akik közösen gondozták a búzaföldjüket. Az egyik nős volt, sok gyerekkel, a másikuk egyedül élt. Aratás után pontosan elfelezték a búzájukat. Éjszaka azonban az egyedülálló testvér elgondolkodott. Nem igazságos, hogy egyenlően osztottuk el a búzát. A testvéremnek nagy családja van, sok gyereket kell etetnie. Felkelt, átment a raktárba, s titkon átvitt néhány zsák búzát a testvére oldalára. Ugyanezen az éjszakán a nős testvér is följött. Nem igazságos, egyenlően osztottuk el a búzát. Nekem itt a családom, akik gondoskodnak rólam öregkoromban. A testvéremnek nincs senkije. Neki több tartalék kell. Ő is fölkelt és titokban átvitt néhány zsák búzát az egyedülálló testvér oldalára. Reggel mindketten csodálkoztak, a búzakupacok mértéke semmit sem változott. Másnap éjjel megismételték, harmadik éjjel is. És egyszer a sötétben a két kupac között találkoztak, kezükben a zsákokkal. Egymásra néztek, és mindent megértettek. Sírva fakadtak, és átölelték egymást. Ez a történet megmutatja, hogy Isten nem patika mérlegen kiszámolt igazság szerint néz ránk, hanem szeretetével mindenkinek odaadja, amire szüksége van. Ha valaki tévedett, ha valaki rosszat tett, az utolsó pillanatban megbánja, Istenhez fordul. Isten nem azt mondja, te már elkéstél, neked kevesebb szeretet jár. Nem. Isten a teljes szívét, teljes mennyországot adja mindenkinek, mert a szeretetét nem lehet szeletekre vágni, mint egy tortát. Ugye azért furcsa, egy születésnapi bárról, buliról elkésne egy gyerek, és azt mondanák, te kevesebbet kapsz, mert elkéstél. Hát az Isten nem ilyen. Lehet, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, de ő nem. Amikor valaki megbánt, az ember ösztönösen azt súgja magának, add vissza, szemet szemért, fogad fogért. De ha visszaütünk, a harag láncreakciója sosem ér véget. Jézus arra hív minket, legyünk nagyobbak, tudjunk megbocsátani, tudjunk örülni annak is, ha a másik kap valami jót, még akkor is, ha szerintünk nem érdemelte meg. Gondoljunk ma arra, Isten mindannyi.

0: magunkat végtelenül szeret. Ne irigykedjünk másokra, ne legyünk büszkék, hanem örüljünk annak, Isten családjának tagjai lehetünk. Megkísért bennünket az irítség, a másik miért kapott annyit, nem is dolgozott. Az üdvösség, ajándék, ingyen, kegyelemből adja nekünk az Úristen. Adjuk tovább azt másoknak, és most imádkozzunk.
1: Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ez úgy gondolom, hogy a szakmámhoz, a táncművészethez közel áll. Mindenki rendelkezik bizonyos adottságokkal, viszont nem mindenkinek alakul úgy az élete, hogy képes lesz ezt az adottságot, ezt a tehetséget kibontakoztatni. Jelenleg a Billy Elliot című előadásban szereplek, ami az Operaházba megy. Itt is volt egy válogatás, és körülbelül 50-60 táncos közül sikerült bekerülnöm abba a 14 táncosba, akik az előadás során szerepelnek. Ezek után egy 3 hónapos próba folyamat vette kezdetét, és a próba folyamata során történt egy számomra meghatározó dolog, mikor Hűvösvölgyi Ildikó, aki a nagymama szerepét alakítja, egy jelenet próbája során körbe tekintve a 10 fiún rám nézett, és azt mondta, hogy téged ismerlek. Ez a kapcsolat, ez 12 évre nyúlik vissza, mert a Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatos képzésén Hűvösvölgyi Ildikó színészmesterség órákat tartott. Azóta nem találkoztam vele, és ezért volt számomra megtisztelő az, hogy felismert, és már ez is óriási boldogsággal és büszkeséggel töltött el. Majd a szünetbe odajött hozzám, és azt mondta, hogy Netán Adamovics? És mondtam, hogy igen, és utána megölelt, és ez egy katartikus élmény volt.

Adamovics Ferenc táncművésznek, a Billy Elliot című musical táncosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
7: Urunk Jézus, te vagy a békesség forrása. Jézus, te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk. Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk. Olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, békesség forrása, tölts el minket a te békéddel.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
7: Áldott legyen az Úr, ő az én irgalmasságom és erősségem, menedékem és szabadítom. Uram, arra kérlek téged, ne ostorozz tovább sanyargatott néped. Ha te benned bízva munkája után lát, áld meg híveidnek szorgalmas munkáját. Ha könnyei között te hozzád kiáld fel, bűnbánó népedet, ó Uram, ne vesd el. Ha veszélyben atyám tőled kér oltalmat, ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad. Így majd napról napra viradunk örömre, szent neved dicsérjük most és mindörökre. Kérünk, Istenünk, jó atyánk, segíts boldogságra szegény magyar hazánk. Híveidnek pedig, kik a sírba tértek, adj jó drága Jézus, örök üdvösséget. Amen.
8: Urunk, könyörögve kérünk, hogy az Isten szülő szűz és Szent József közbenjárására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békétben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
7: Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felén könnyes tekinteted. Mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket, szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
9: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
4: Könyörögj érettünk.
7: Ó Istenem, egyetlen reményem, beléd helyeztem minden bizodalmamat, s tudom, nem fogok csalódni.
9: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
10: Mária Rádió.
11: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
12: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot. és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Az atya megtisztel. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az atya. Ezt olvassuk Jánosnál. Felfoghatatlan szavak. Számodra minden bizonnyal az a természetes, hogy tisztelned kell az atyát. De hogy az atya téged akarjon tisztelni, ez mit jelent? Ez hogyan történik? Vallásos összefüggésben gyakran lehet hallani, hogy az ember minden hibája és bűne között legnagyobb a kevésség. Igaz, hogy amikor az ember arrogáns módon valamit Isten nélkül akar megvalósítani, ez számos bűn forrását fakasztja. Bizonyos értelemben azonban azt is mondhatnánk, hogy az ember legnagyobb tévedése, legnagyobb hibája az önbecsülésének a hiánya. A kevésséget is meghaladva, az emberek többsége főképp önmaga megvetése miatt szenved. Ugyanannak a problémának két szempontjáról van szó. Elutasítja, hogy Istenre számítson. Az ember értéke végtelen. És Isten azt akarja, hogy ezt értsük meg. Hát nem rendkívüli az, hogy Isten minden pillanatban megteremt és újrateremt téged? Isten szemében olyan értékes vagy, hogy minden pillanatban figyelemmel kísér. Érdeklődik utánad. Te érted lett az Isten ember, s te érted halt meg a kereszten. Ez még nyilvánvalóbbá teszi fontosságodat az ő szemében. Mi több? A világ megváltásának a munkatársát látja benned. És így felfoghatatlan méltósággal ruház fel. Figyelj csak! A magad részéről üres kézzel állsz Isten előtt. De bármilyen kicsiny és jelentéktelen légy is, ő nagy dolgokat akar veled művelni. Ha az emberek tisztelnek, az könnyen az öntetszelgés kockázatát rejti magában. Az atyától érkező tisztelet viszont igazsággal és alázattal tölt el, és általa megérted, hogy végső soron minden őtől leszármazik.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Új sorozat indul Művészetteremtő, azaz időutazás a lélek hangjain a Magyar Művészet Nagyjaival címmel a Mária Rádióban. A Hit a művészetekben című műsor 4 évada után Csányi László operaénekes ezúttal szeptember 21-én, október 19-én és november 16-án közönség előtt beszélget hitüket megélő, kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A Művészetteremtő című beszélgetés sorozat első része október 1-én 21 óra 5 perckor hangzik majd el a Mária Rádióban. Csányi László vendége, Császár Angela Jászai Díjas, érdemes és kiváló színművésznő, az MMA tagja lesz. A sorozat további előadásai 4 hetente csütörtökön 21 óra 5 perckor hangzanak majd el. Várunk mindenkit szeretettel!

0: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek, mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert, ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
0: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
2: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkori igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele. Tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott ugye a teológiai vonalon.
2: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
3: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy... Hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Daninak
4: ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került itt középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
2: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házaspár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házaspárként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
3: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondod, Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni, tehát hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
4: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig a lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
3: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik, és akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban, tehát hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
2: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
4: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
3: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, hogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben, akár így picit így szívódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például azt hiszem kaptunk visszajelzést, hogy így, hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
2: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
3: Hát ez egy nagyon...
4: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, ahogy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. De hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten még lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
3: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy bibliacsoportba, vagy egy, tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
2: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arról, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
4: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat, nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
2: A társadalom.
4: Ja, a társadalom, igen. Hát meg az időnyomás, tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajaim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
2: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
3: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan UFO-ként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak, vagy...
4: Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor élethelyzetek, különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol olyasvalakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogyha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon

0: Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat ad, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké.
1: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat. És hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig, minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
2: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szenda is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben, kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
0: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
1: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan dolog, sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
0: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így

0: párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is lehet, nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
1: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd, ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát, hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut. Tehát, hogy akkor futok be, akkor... Tehát, hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap. Tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül testvérkapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
2: Ja, még ez a témához kapcsolva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiákkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mert hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát, na hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
0: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy mindenáron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
1: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem, tehát nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
0: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
2: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
1: Én nem akarok bele kotnyeleskedni így a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
2: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ. És talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg, ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
0: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
2: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni, ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
0: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész, aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És tehát nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
1: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhet-e, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat vagy szorongásokat, hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a...
2: Mondjad, bocsánat.
1: Hát semmit, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet kapnak, hogy akkor inkább így nem ismernek odalépni.
2: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül. Mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spirituális spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
0: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
2: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így össze tudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni e mögött, az élethelyzet mögött.
1: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjáték esteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
0: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért csak az áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
2: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor gyerünk vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
0: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a Jóistennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelentett, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
2: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj. És hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb. Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem, mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen, mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kiméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
1: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
0: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
3: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a szép őszi napon, amelyen napsütés van, meg hűvös is van, csak éppen eső nincsen, amire nagy szükségünk lenne. Hát azért gondoljunk az esőre is, imádságainkban kérjük az Úristentől, mert hiszen oda a jövő évi termés, hogyha most nem lesz eső. Amint a rádió mondta, egy évnyi eső hiányzik a talajból. Hát kérem szépen, azt én nem kívánom, hogy minden nap essen az eső, de hogy azért jusson belőle, az azért okvetlenül szükséges. Legelőször is megköszönöm a kedves hallgatók, nem csak a figyelmét, akik meghallgatják a Mária Rádiót, hanem még inkább az áldozatosságukat, mert hiszen, mint azt tetszenek tudni, a Mária Rádió a kedves hallgatók adományaiból tartja fenn magát, illetve működik, hát hiszen nem a fenntartásunk a mű fontos, hanem hogy tudunk közvetíteni mindenféle jókat, mindenféle témában. Vagyis a kedves hallgatók lelki gazdagodását tudjuk szolgálni. Ehhez azonban evilági pénzre van szükség, ez nyilvánvaló. A lelki gazdagodást evilági dolgok árán kell megvásárolnunk, vagyis tisztelettel kérjük továbbra is a nagy lelki adományokat, mert elég rossz helyzetben áll anyagilag a Mária Rádió. De a kedves hallgatók eddig is kisegítettek bennünket, eddig is akarták hallani a rádiót. Hát, ha továbbra is tetszenek igényelni a műsorokat, akkor tisztelettel kérjük, hogy tessenek ezt lehetővé tenni, azáltal, hogy az adományokat elküldik nekünk, hogy az áramot, a frekvenciát, meg minden egyéb csodát ki tudjunk fizetni, vagyis a Mária Rádió működik, köthessen. Máshonnan senkitől sem várhatunk segítséget, csak is a kedves hallgatóktól. Ezért tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek segíteni a Mária Rádión. Aki eddig megtette, nagyon-nagyon köszönjük, és biztos, hogy az Úristen bőséges javait fogja kapni. Gondolom már e világon is, de a más világon biztosan. Ugyanígy nagyon szépen köszönjük az értünk mondott imádságokat is, mert hiszen a Szentlélek, bízunk abban, a Szentlélek vezet bennünket, amikor a különféle műsorokat készítjük, vagyis, hogy jót tudunk adni a jóból, és éppen ezért ehhez a Szentlélek segítsége szükséges, tehát imádságra is nagyon rászorulunk. A kettő között nem lehet vetélkedés, imádság vagy anyagi segítség. Egyik éppen olyan fontos, mint a másik. Tessenek ránk gondolni, és imádkozni értünk. Mindezt a Szentlélek fogja meghálálni azzal, hogy remélhetőleg jó műsorokat tudunk készíteni, érdekeseket, és olyat, ami mindenkinek a lelki kívánságának megfelelő. Na kérem szépen, nem húzom tovább az időt, mert gondolom, hogy a kérdésekre már kifent tollal és éles füllel tetszenek várni. Lesznek kérdések, három kérdések lesznek ma is, és viszont már most figyelmeztetek mindenkit, hogy tessék gondolkodni a kérdéseken, mert itt most nem szentírást kell felütni, és akkor megtalálom, hanem egy kicsikét kell gondolkodni a válaszon. Na, eme szerény bevezetés után először mondom a telefonszámot, és utána a három kérdést. A telefonszám 061-374-0904-es. Ez 10 óra 35-ig hívható. Még egyszer 061-374-0904-es. És akkor nézzük a kérdéseket. Az első kérdés, volt-e papság Áron előtt? Mint tudjuk, Áron Mózes testvére, ő volt az első, a zsidók első főpapja. Volt-e papság Áron előtt? Második kérdés,
mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? Mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? A harmadik kérdés pedig így szól. Mikor lett az Úr Jézus örök főpap? Fogantatása, születése vagy kereszt halála pillanatában? Tehát mikor lett az Úr Jézus örök főpap? Ennek ugye külön ünnepe is van. Fogantatása, születése vagy halála pillanatában? Még egyszer mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. A mai nap Szent Gellértet ünnepeljük, aki hát hozzánk tévedt, itt bizonyos kétségek vannak, hogy hogyan került Magyarországra. Vannak olyanok, akik a gondviselést látják benne, hajótörés és mi egymás, noha Szentföldre akart jutni, aztán egy pogányföldre került, de általa igyekezett Szentföldé lenni. De vannak, akik azt mondják, hogy a lelki atya tanácsolta, hogy ne a Szentföldön keressen valamiféle lelki vigaszt, hanem az Úristent vigasztalja azzal, hogy a magyarokat azoknak megtérítésében van segítségül. Hát meg is érkezett Magyarországra, aztán Szent István király a fiának nevelőjül választotta őt, noha ő remete szeretett volna lenni. A Szent Imre felnövekedése után valóban Bakonybélbe ment, és ott remetéskedett. Majd aztán Szent István király püspöknek nevezte ki, az első csonádi püspök, és ilyen módon tehát túlélte Szent István királyt, és amikor megkezdődtek ezek a pogány lázongások, ennek lett áldozata vértanúságot szenvedve, két másik püspökkel, Bősszel és Beszteréddel, és a Gellért hegy ezért viseli az ő nevét, mert ott történt a vértanúságuk. Aztán a holttestet elvitték a belvárosi, mai belvárosi templomba, és éppen ezért ott tetszenek is találni Szent Gellért erekjét. Ha valaki így szeretne Szent Gellért előtt tisztelegni, a belvárosi Nagyboldogasszony templomban van Szent Gellért erekje. Még egyszer megismétlem a három kérdést. Ja, még annyit azért, hogy a Szent Gellértnek mi nagyon sokat köszönhetünk, nem csak Szent Imre alakjában, akit igazán szentté nevelt, hanem főképpen azzal, hogy Szűz Mária tiszteletét igazán meggyökeresztette a magyarok között. Hát, hogy mennyiben neki köszönhető, vagy később alakult ki, de hát mi a szűzanyát különleges megnevezéssel nevezzük, mégpedig úgy, hogy Nagy Boldogasszony. Aztán van Kis Boldogasszony is a születése ünnepe, tehát a mennybe fölemelt, fölvitt Szűz Máriát Nagy Boldogasszonynak nevezzük, és Magyarország úgy tiszteli, mint a magyarok nagyasszonya. Ez a nagyasszony, ez pedig ugye a királyné megtisztelő címe volt, tehát Szűz Mária mi királynőnk. Nem véletlen, hogy Magyarországot úgy nevezzük, hogy Mária országa. Jó lenne, hogyha ez a gyakorlatban is, nem csak az elnevezésben megvalósulna. Továbbra is kérjük Szent Gellért segítségét, hogy a szűzanya tisztelete igazán élénk legyen Magyarországon, Szűz Mária országában.

Mielőtt áttérnénk az újkor eseményeire az egyház történelemben, közbevető dolgokat fogunk megbeszélni. Már hallottunk a keresztes háborúkról, ma erről szeretnék szólni. Előtte azonban természetesen imádkozunk. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A középkor egyik leghatalmasabb vállalkozása, amely az egész társadalmat megmozgatta, a keresztes hadjáratok sorozata volt. Hát ennek persze súlyos okai voltak, hogy az egyház, amely a békét hirdeti, mégiscsak háborúra vállalkozik. Elsősorban a középkor mély és őszinte vallásossága megrettent és fölháborodott teljes joggal azon, amit a zarándokokkal műveltek, akik a Szentföldre mentek. Rengeteg zarándok utazott nyugatról az üdvözítőnk életével megszentelt helyeket fölkeresni, és az arabok tűrték is a keresztények Isten tiszteletét, sőt, mi több, tessék belegondolni, Nagy Károlynak, az akkori császárnak, még a Szent Sír kulcsait is elküldték. Tehát tiszteletben tartották mind a nyugati hatalmat, mind pedig a krisztusi emlékeket. Ám a később uralomra kerülő szeldzsuk törökök idején már szörnyű hírek érkeztek onnan, ha egyáltalán hazaérkeztek a keresztény zarándokok. Megszentségtelenítették a szent helyeket, és kegyetlenkedtek a keresztényekkel. Ez felháborította a keresztény világot teljes joggal. Jellemző, hogy egy ízben 7000 német zarándokból csak 2000, illetve 2000 odaveszett, csak 5000 térhetett haza. Vagyis ott valóban komoly vérengzések folytak, és a keresztényeket ettől kezdve már nem, hogy nem kímélték, nem engedték fölkeresni a szent helyeket, hanem még kardélre hányták is. Ám a később uralomra kerülők azoknak a kegyetlenkedéseit ilyen módon a keresztények szerették volna valamilyen módon megfékezni és visszaszerezni maguknak a szent helyeket. Na hát ez volt az, ami végül is a keresztes háborúk ötletéhez vezetett. Jellemző tehát már, hogy a hetedik Gergely pápa fölvetette a szent háború lehetőségét, csak nem volt módja ennek megvalósítására, tetszenek emlékezni, az investitúra harc miatt, tehát hogy ki nevezi ki a püspököket, meg a egyházi méltóságokat, és kiknek vannak alárendelve. Hát a hetedik Gergely pápa ezzel volt főképpen elfoglalva. Második Orbán pápa volt az, aki végül is 1095-ben felszólította a keresztényeket egy nagyböjti zsinaton, a Szent Föld védelmére. Vagyis a pápa meghirdeti, hogy kérem, borzalmas állapotok vannak, a keresztények fogjanak össze. És csoda, hogy milyen nagy összefogást támadt ennek nyomán, vagyis valóban nem csak, hogy hallgattak a pápára, hanem a szívükre is, és bátor vállalkozással megindult az első keresztes háború. A pápa örömmel fogadta, hogy a keresztények összefognak, és ilyen módon is megszűnik a belső harc a keresztények között. Első Alexiosz bizánci császár pedig esdekelt a nyugati segítségért, még akkor ugyan nem foglalták el, de hamarosan már annak is vége lesz a keleti uralomnak, és éppen ezért szerette volna fenntartani a maga uralmát, a keleti császárságot. Ilyen módon
kért segítséget tehát nyugattól, ez pedig annyit jelent, hogy ezek szerint a nyugatiak hajlandók voltak neki segíteni, de egyáltalán a szent helyeket visszaszerezni és megvédeni. Hogy ez ilyen jól sikerült, ebben a klőnyi reformnak igen nagy szerepe volt, elmélyítette az igazi vallásos életet az emberekben. Így sokan engesztelésként vállalták a veszélyt a bűneikért, és éppenséggel anyagilag is segítették a vállalkozást, mert hogy a pápa teljes búcsút hirdetett ennek az alkalmából. Vagyis aki vállalta, hogy elmegy a keresztes háborúba harcolni, vagy anyagilag segíti ezt a vállalkozást, akkor az teljes búcsút nyerhetett. Hát persze meg kellett gyónni, nem csak úgy automatikusan történt, hanem aki áldozatot hozott erre a szándékra, annak és Szent Gyónásban megbocsátották nem csak hogy a bűneit, ha meggyónta, hanem még a bűnök büntetését is elengedték. Vagyis a teljes búcsú az annyit jelent, hogy a meggyónt bűnökért kap az ember elégtételt, ami azonban a jóvátételnek csak egy kicsi része, igazából nem tudjuk mennyit kellene vezekelnünk. De aki teljes búcsút nyer, az a teljes vezeklésnek elengedésében részesül, vagyis, hogyha így szokták magyarázni, hogyha abban a pillanatban meghal, akkor a mennyországba kerül. Nem kell a tisztító tűzben vezekelnie. A keresztes háború azért is jó volt, mert a különféle országokban különféle hadastyánok már kiöregedtek, vagy legalábbis nem volt munkájuk, és éppen ezért lehetőséget láttak ebben a háborúban arra, hogyha elmennek katonáskodni és harcolni a Szentföldre, akkor hűbér birtokot nyerhetnek. Velence és Genova kereskedői pedig új területeket szerettek volna nyerni a harcok által a kereskedésükhöz. Vagyis sokféle érdek találkozott, amikor fölvetődött a keresztes háborúk megindítása. Abban az időben már odáig jutott a feudalizmus, hogy a jobbágyok a felszabadítás alkalmát látták a háborúban, ha tehát katonának szegődnek, akkor megszabadulnak a jobbágyi terhektől.

Az első keresztes hadjárat 1096-ban indult át. Ugye 1095-ben vetette föl második Orbán pápa az ötletet, megkezdődött a szervezkedés, és 96-ban valóban meg is indult. Sok helyen lelkes toborzás történt, és a kezdeti szervezetlenség azonban mégiscsak gátat vetett annak, hogy igazán megkezdődjenek a harcok. Kisebb csapatok el sem jutottak a célig. Hát ebben magyar királynak is szerepe volt, Könyves Kálmán volt akkor az uralkodónk, ugyanis Magyarországon keresztül akartak vonulni ezek a, hát akkor még kezdetben szedett-vedett hadak, akik garázdálkodtak, tehát hogy ellássák magukat, Magyarországon szerte portyáztak. Na ez az, amit aztán a Könyves Kálmán nem tűrt, szétszórta őket. Amikor aztán Bújon Gottfried vezetése alatt egy fősereg Magyarországon vonult át, a király átengedte őket, sőt, még a sereg élelmezését is segítette. Ez a sereg pedig nem volt kicsi. Kb. 50 ezer gyalogos és 10 ezer lovas katona. Hát most tessék belegondolni, azért ez nem akármennyi volt a magyar király részéről, hogy amíg Magyarországon tartózkodtak, ellátta őket. Ebbe persze benne vannak nem csak az emberek, hanem a lovak is. Meg hát mit tudom én, miféle csatlósok, akik még segítettek, meg a lópatkót felszegezték, stb. Tehát ez igazán hősi és nagy segítség volt a keresztes háborúkban, amit Magyarország megadott. A sereg el is ért keletre, először elfoglalták Níceát, majd Szíria felé indultak, elfoglalták Edesszát, és keserves harcok után Antiohiát is. Majd több hónapi véres ostrom után 1099-ben, tehát 4 év után Jeruzsálemet is sikeresen ostromolták meg. Amikor ez megtörtént, megalapították a Jeruzsálemi királyságot. Ennek természetesen az uralkodója, a sereg fővezére volt a Gottfried. 2 latin patriárkátust is létesítettek. Na, hát ez nem volt nagyon okos dolog, mert ugye a keleti keresztények féltek a nyugati kereszténységtől, és ráadásul Jeruzsálemben és Antiohiában is egy-egy nyugati patriárka uralkodott, ezt igen rossz néven vették. Fokozta a kelet és a nyugat távolodását, nem pedig azt, hogy közeledtek volna egymáshoz. A felszabadított területek megőrzése óriási erőfeszítéseket követelt. Tehát nem volt elég persze, hogy háborúztak, visszanyerték, megszerezték, hát ezt fönn is kellett tartani. Mert hiszen állandó támadásoknak voltak továbbra is kitéve, mert nem akarták odaadni a keresztényeknek, vissza akarták szerezni a szeldzsuk törökök, és éppen ezért ez bizony igen erős megpróbáltatás volt a kereszténység számára. A keresztes lovagok leszármazottjai, mert hiszen nyilván ezek több évet töltöttek ott, és ebből következett, hogy aztán gyermekeik is születtek, ezek már nem voltak igazán szívből vallásosak, mint azok, akik oda mentek, és így a keresztes államok helyzete egyre gyöngébb lett. 1144-ben a mohamedánok már visszafoglalták Edesszát is. De most még ott nem tartunk, mert ez volt tehát az első keresztes háború sikeres volt, aztán végül is elveszítették az eredményeket. Megismétlem a kérdéseket, mert úgy látom, hogy tetszenek hiányolni. Mondom, ezen a telefonszámon 061-374-0904. Első kérdés, volt-e papság Áron előtt? Második, mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? Harmadik, mikor lett az Úr Jézus örök főpap? Fogantatása,
születése vagy kereszt halála pillanatában. Túl nehezek a kérdések? Tessék csak egy picikét gondolkodni, nem lehetetlen ezeknek a megfejtése. Jó, akkor most egy kis zeneszünetet tartunk, ami elősegíti a gondolkodást.

1144-ben hát elveszett Edessa. Ez újabb megdöbbenés volt a keresztény világ számára, és éppen ezért harmadik Jenő pápa és Szent Bernát új hadjáratot próbáltak szervezni. Hetedik Lajos francia király és harmadik Konrád német király serege ismételten hazánkon keresztül jutott el a Szentföldre. A két sereg külön-külön vonult, ebből aztán bajok is következtek, a franciák azok fegyelmezetten vonultak át Magyarországon, a németek azonban sok bajt okoztak, már akkor is megvolt a kellő öntudatuk. Ilyen módon aztán a franciák kivívták a magyarok rokonszenvét, és innen származnak a talán még ma is meglévő jó kapcsolatok vagy barátság szálai a franciák és a magyarok között. Tehát ez a két nemzet ilyen módon összetalálkozott a keresztes háborúk által. Bizánc nem nagyon örült, nem is nagyon segítette ezeknek a seregeknek a célba érését, mert így a területeket, amiket elfoglaltak, szerették volna maguknak megtartani, tehát maguknak követelték, vagyis egészen felszámolni a két patriárkátust. Egyetlen eredménye volt ennek a hadjáratnak, de az nem a Szentföldön, hanem az ibériai félszigeten, még pedig az, hogy Lisszabont visszafoglalták, és így keresztény lett Portugáliában. Hát akkor még nem volt Portugália, de az Ibér félszigeten ismét kereszténység vetette meg a lábát. Ez nagy dolog volt, nagyon nagy dolog, mert hiszen ugye Spanyolországban is még hosszú ideig a mohamedánok uralkodnak, illetve jó részét az országnak ők tartják kezükben. Tehát ez már ugyan elszigetelt, de mégiscsak eredmény volt ebben az ügyben. A többit, mert ez elég hosszadalmasok ezek, a keresztény összesen 5 volt, úgyhogy ezeket majd még a továbbiakban fogjuk taglalni, és aztán ez marad jövő hittanórára. Most azonban nézzük a kérdéseket, mert úgy látom, hogy igencsak fogósnak bizonyultak. Nem megijeszteni akartam önöket, amikor azt mondtam, hogy gondolkodni kell egy picikét. Volt-e papság Áron előtt? Hát hiszen a Szentirály beszél arról, hogy Melkizedek a fölséges Isten papja volt. Jézus Krisztusról pedig mondjuk, hogy pap Melkizedek rendje szerint, nem Áron rendje szerint. Tehát igenis volt papság. Ha pedig nagyon komolyan vesszük, akkor azt kell mondanom, kérem szépen, hogy kezdettől fogva volt papság, mert hiszen Ábel áldozatot mutatott be Istennek, amit Isten el is fogadott, tehát mint paptól elfogadta az áldozatot, a Káintól pedig nem. A Káin rossz pap volt. És a későbbiek során, de még a zsidóknál is így volt hosszú ideig, Mózesig, hogy a családfő volt a pap, a család papja, tehát nem volt még nép, zsidó nép, tehát a családfő volt a pap, aki Istennek áldozatot mutathatott be. Volt tehát papság Áron előtt is, ez a helyes válasz. Második kérdés. Mely szavakkal alapította az Úr Jézus a papság szentségét? Érdekes módon nem magára a papságra vonatkozik közvetlenül. Amikor az oltári szentséget az utolsó vacsorán megalapította, akkor ez az én testem, ez az én vérem. Ezek után azt mondta az apostoloknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ezzel

a fogantatása, a születése vagy a kereszt halála pillanatában. Hát hiszen az áldozatot ugye a kereszt halálával mutatta be az oltári szentség alapítása, annak elővételezése nagy csütörtökön, de az áldozat az nagy pénteken ment végbe. Mondhatnánk, hogy akkor, de hiszen akkor már Jézus Krisztusnak papnak kellett lennie, hiszen áldozatunk mutatott be, vagyis nem a halála után, a kereszt halála után lett ő főpap, hanem az áldozat bemutatásakor már főpap kellett, hogy legyen. Akkor ezek szerint a születése pillanatában? Nem hinném, mert hiszen már a Zsoltárokban, hogyha azt olvassa az ember, akkor főképpen a 39-ben szerepel az, hogy a bűn elkövetése után a fiú jelentkezik az atyánál, íme itt jövök, Uram, hogy teljesítsem akaratodat. Vagyis Jézus Krisztus fogantatását, annak a pillanatát nevezhetjük az ő örök főpapsága megvalósulásának is. Ahhoz emberré kellett lennie, hogy főpap legyen, mert hiszen a pap az éppen az Isten és ember közötti közvetítő. Tehát amíg nem volt ember, az második isteni személy, addig nem tudott így közvetíteni az embernek megfelelően. Isten persze imádta ő is önmagát a Szent Háromságban, de ahhoz, hogy közvetítsen ember között és Isten között, ahhoz emberré kellett lennie. Vagyis Jézus Krisztus a fogantatása pillanatával lett örök főpapja az egyháznak. Hát kérem szépen, sajnálom, hogy semmi telefon nem történt, és nem tudunk csokoládét osztani. Na majd legközelebb igyekszem nem ennyire nehéz, vagy nehéznek bizonyuló kérdéseket föltenni. Most viszont imádsággal fogjuk befejezni a hittanórát, ahogyan szoktuk. Mégpedig Szent Gellért ünnepén az imádság, azt kérem szépen, Kempis Tamás könyvéből való. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Uram, a tökéletes embernek az a dolga, hogy lelkét a mennyei javak vonzásából soha kint kapcsolódni ne engedje, a sok gond között úgy haladjon át, mintha gondja nem is volna. Nem úgy, mint a cselekedni restek, hanem a lélek szabadságának különös kiváltságával. Azzal, hogy semmilyen teremményhez rendetlen vonzalommal nem tapadnak hozzá. Kérlek téged, kegyelmes Uram, óvj meg a világ gondjaitól, hogy túlságosan beléjük ne bonyolódjam, a test sokféle szükségletétől, hogy a gyönyör csapdájába ne essem, mindenfajta lelki akadálytól, hogy a nehézségek között megtörve el ne bukjak. A Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk Magyarország fővédőszentjéhez és Szent István királyhoz. Hát Szent Gellérthez is kapcsolódik, ugye, hiszen végül is ő az, aki Imre herceg nevelését rábízta, majd aztán püspöknek akarta Szent Gellértet. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és kérem szépen, hogy tessenek követni továbbra is a Mária Rádió adásait. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Várjuk az újabb adományokat, hogy legyenek műsorok, legyenek hallgatók, és legyen a Mária Rádiónak további élete. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: Világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsokör felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Levente, Miklós, Mária, Marika, Zsóka és László gyógyulásáért és papi hivatásokért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyámban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvétleni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
0: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
2: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 15-e. Az Úr szolgája legyen barátságos. Pál apostol írta ezt Timóteusnak a második levelében, annak is a második fejezete 24. versében. Az Úr szolgája legyen barátságos. Bizony az Úr szolgájának áldott képessége legyen, kell legyen, hogy az ostoba és értetlen viszálykodásokat, vitákat kerülje, még a hit dolgában is. És az Úr szolgájának áldott képessége kell legyen, hogy a lényegi dolgokban nem vitatkozik, hanem bátran tanítja az igéből megismert igazságot. Az Úr szolgájának áldott képessége, hogy tanítson. Mert az ellenszegülők nevelésére és tanításra alkalmassá tette őt az Úr. Az Úr szolgája határozottságában is alázatos, mert ige is felismerései kegyelmi állapotot jelentenek, és nem azt, hogy minden tudás birtokában van. Igen, az Úr szolgája mindenkihez kedves, barátságos, szelíd kell legyen. A gyülekezeten belül és kívül egyaránt. Még az ellenszegülőkkel is kedves, barátságos és szelíd kell legyen. Sőt, azokhoz is, akik egészen más gondolnak a világról, mint ő. Az Úr szolgája mindenkihez kedves, barátságos, szelíd kell legyen. Ez a kedvesség minden krisztusi út és az igei formálás kezdete. Sajnos mi az első csalódás után feladjuk ezt a kedvességet. Ezért, amikor elsőként tapasztaljuk, hogy visszaélnek a szelítségünkkel, a tisztelő szeretetünkkel is visszaélnek, onnantól kezdve halálig nem vállaljuk fel többé ezt a kockázatot. Kár ugye miatt rideg emberek és kellemetlen keresztények leszünk, tele bizalmatlansággal. Valójában éles helyzetben minden rezdülésünk ordítja rólunk ezt. Innentől kezdve pedig mondhatnánk bármit, valójában alkalmatlanokká lettünk arra a szolgálatra, hogy az emberek felócsúdjanak általunk az ördög csapdájából.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
3: Egy millió gyerek imádkozik.

0: Ki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a Szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a Ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a Magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.
1: Új sorozat indul, Művészetteremtő, azaz időutazás a lélek hangjain, a Magyar Művészet Nagyjaival címmel a Mária Rádióban. A Hit a művészetekben című műsor 4 évada után Csányi László operaénekes ezúttal szeptember 21-én, október 19-én és november 16-án közönség előtt beszélget hitüket megélő kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A Művészetteremtő című beszélgetés sorozat első része október 1-én 21 óra 5 perckor hangzik majd el a Mária Rádióban. Csányi László vendége, Császár Angela Jászai Díjas, érdemes és kiváló színművésznő, az MMA tagja lesz. A sorozat további előadásai 4 hetente csütörtökön 21 óra 5 perckor hangzanak majd el. Várunk mindenkit szeretettel!

0: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
0: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. 14. Leópápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Krisztián Ráfael vértanú földi maradványait az országúti ferences templomban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 14. Leópápa az apostoli palota pápai dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt csütörtök délelőtt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Kelegen érsekkel a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytatott tárgyalást. Írja a Vatikán News. A megbeszélések során elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számottartó kérdésre,

0: önös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten szent lelkének, akivel megvagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

0: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki Szent Keresztje által üdvösséget hozott az emberiségnek, és mondjuk áhítattal. Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat. Krisztus Urunk, napunk és világosságunk, ragyogtasd ránk fényességet sugarát, és már reggel fékezd meg bennünk minden rossz hajlamot.
1: Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat.
0: Őrködj gondolataink, szavaink és cselekedeteink felett, hogy a mai napon tetszésedre legyünk.
1: Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat.
0: Fordítsd el bűneinktől arcodat, és töröld el minden vétkünket.
1: Urunk, mutasd meg nekünk nagy irgalmasságodat.
0: Kereszted és feltámadásod által, tölts el bennünket a Szent Lélek vigasztalásával.
1: Urunk, mutasd meg nekünk.

0: Istenünk, Te igéd világosságával messze űzött tőlünk a tudatlanság sötétségét. Növelt szívünkben a tőled kapott hit erényét, hogy semmiféle kísértés ne oldhassa ki a tüzet, amelyet kegyelmet gyújtott lángra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa csütörtök délelőtt kialgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. Gyermekek százai imádkozták a rózsafüzért Leó pápával a békéért október 1-én. Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. Takargatás nélkül címmel Sajgó Balázs atya emlékerése az évközi 26. vasárnapra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt kialgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Szeptember 24-én csütörtök délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozószobájában kialgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával tárgyalt. A Szentszéki sajtóiroda közleménye, Magyarország miniszterelnökének audienciája. A mai délelőtt folyamán 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audiencián fogadta Magyarország miniszterelnökét Magyar Péter urat, aki ezt követően találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélése során elégedettségüket fejezte ki a két oldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődése számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra, a világ különböző részein élő kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. A megbeszélés további részében eszmecserét folytattak az aktuális nemzetközi kérdésekről, különös tekintettel az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra. Ezzel összefüggésben reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget tanúsít majd a béke előmozdítása érdekében. Vatikán 2026. szeptember 24-e.
1: Leó pápa felhívása az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt. 14. Leó a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. A felhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Az idei világnap témája akárcsak egy is e gyermekek közül. Szeptember 27-én vasárnap tartjuk az elvándorlók és menekültek világnapját, emlékeztetett 14. Leó a Szentpéter téren tartott általános kihallgatás végén. Gondolatai mindenek előtt a migránsok és menekültek, különösen pedig azok felé fordultak, akik kiskorúként kényszerülnek elhagyni hazájukat. A pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek és a serdülők a legkiszolgáltatottabbak. Sokuknak erőszakot, kínzást és kizsákmányolást kell elszenvedniük, súlyosan traumatizáló körülmények között kell élniük, és nem ritka, hogy életüket veszítik a migrációs útvonalakon. A Szentatya ezért mindenki felelősség érzetére appellált. Azt kérte, hogy senki ne tekintse magát kívülállónak e fiatalok sorsában, hanem személyesen érezze érintettnek magát, hiszen őket minden körülmények között védelem és gondoskodás illeti meg. A pápa már az elvándorlók és menekültek világnapjára augusztusban közzétett üzenetében is a migrációban és a kényszerű elvándorlásban érintett kiskorúak különleges kiszolgáltatottságára irányította a figyelmet. Gyermekek és serdülők milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják hazájukat, számuk pedig tovább növekszik. A pápa felidézte a migrációs útvonalakon bekövetkező haláleseteket, az emberkereskedelmet és a kizsákmányolást, a gyermekek fegyveres konfliktusokba való besorozását, a szexuális erőszakot és a kényszerházasságokat, valamint mindazokat a kegyetlenségeket, amelyeknek útjuk során áldozatai vagy tanúi lesznek. Mindez számtalan módon sérti emberi méltóságukat. 14. Leo ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezt a drámai valóságot nem lehet puszta számokra és statisztikákra redukálni. Üzenetében Jézus szavaira emlékeztetett, amelyek közvetlenül megszólítják lelkiismeretünket. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának 2026. júniusában közzétett 2025-re vonatkozó globális jelentése szerint az elmúlt év végén világszerte 117 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására üldöztetés, konfliktusok, erőszak, az emberi jogok megsértése és az éghajlati válság következtében. Közülük 41,6 millióan menekültek, 9 millióan menedékkérők voltak, míg 68,7 millió ember saját országán belül kényszerült elhagyni otthonát konfliktus vagy erőszak miatt. A gyermekek különösen nagy arányt képviselnek a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek között. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának becslése szerint 2025 végén a 117,8 millió kényszerűen lakóhelyét elhagyó személy között 45 millió 18 év alatti gyermek volt. A menekültek, a menekültekhez hasonló helyzetben lévők és más nemzetközi védelemre szoruló személyek 39%-át gyermekek tették ki. Gyermekek százai imádkozzák a rózsafüzért Leo pápával a békéért október 1-én. Római iskolákból és plébániákról közel 700 ezer gyermek gyűlik október 1-én 14. Leo pápa köré a vatikáni kertekben, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Az esemény nyitja meg az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház, Kirhei Nót pápai jogú alapítvány szervez. Október 1-én délután 5 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál a gyermekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, lélekben csatlakozva a világ minden részén imádkozó gyermekekhez, családokhoz, iskolákhoz és keresztény közösségekhez. A szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány több mint 20 éve szervezi az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezést. Idén azonban első alkalommal nem egyetlen napra korlátozódik, hanem október 1-től 7-éig egy teljes héten át tart. Így az egyes közösségek, családok és iskolák kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb napot, miközben valamennyien ugyanazért a szándékért, a békért és az egységért imádkoznak. Az ima hét október 7-én a rózsafüzér királynője ünnepén éri el csúcspontját. A kezdeményezés nem korlátozódik a Vatikánra. A bolíviai Amazonas őslakos közösségeitől Szudánon, Zimbabwén, Mozambikon és Sierra Leone-n át számos olyan ország gyermekei csatlakoznak hozzá, ahol háború, szegénység vagy bizonytalanság nehezíti az emberek mindennapjait. Szudánban több plébánia és iskola vesz részt az imádságban. A bolíviai Amazonas vidékén élő Cimane őslakos közösség gyermekei már megkezdték a rózsafüzér imádkozását saját nyelvükön és spanyolul. A zimbabwei Bulawayo főegyházmegyében a Szent Kristóf plébánia október 4-én gyűjti egybe a gyermekeket, hogy együtt imádkozzanak a békéért. Paraguayban pedig a rádió Pai Puku élőben közvetíti majd a San Eugenio de Mazenod plébánia gyermekeinek rózsafüzér imádságát. Az idei kezdeményezést a szűzanya fatimai látnokokhoz intézett üzenete ihlette. Végül szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Kurt Koch bíboros, a szükséget szenvedő egyház nemzetközi elnöke és a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa a résztvevőkhöz intézett felhívásában hangsúlyozta, hogy Mária szeplőtelen szíve a Szentlélekre teljesen nyitott életet jelképezi. A szűzanyát a hit, az imádság és a szeretet példaképeként állította a gyermekek elé. Az erőszak, az üldöztetés, a szegénység és a bizonytalanság által sújtott világban különös jelentőséget kap a közös imádság. A különböző országokban, különféle nyelveken és kultúrákban élő gyermekek rózsafüzér imádsága a bizalom és a remény egyszerű, mégis egyetemes jelévé válik. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezés 2005-ben Venezuelából indult, és azóta világméretű imahálózattá nőtte ki magát, amelyhez gyermekek, családok, plébániák, iskolák és egyházi közösségek csatlakoznak. Valamennyi földrészen a kezdeményezés egyik ihletője pietrelcínai Szent Pió atya ismert gondolata volt. Ha 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ megváltozik. A felhívás azonban nem csak a gyermekeknek szól. A szükséget szenvedő egyház arra buzdítja a szülőket, tanárokat, papokat, szerzeteseket, hitoktatókat és családokat is, hogy kapcsolódjanak be a közös imádságba. Ha valakinek nincs lehetősége a teljes rózsafüzér elimádkozására, már egyetlen tized hűséges elmondásával is csatlakozhat ehhez a világot átfogó imalánchoz.
0: Franciaország várja Péter utóda 14. Leó pápa látogatását. A megelőző 3 pápa összesen 11 alkalommal látogatott el Franciaországba, és most szeptember 24-én, péntek reggel, 14. Leó pápa útra kell, hogy 4 napos apostoli út keretében erősítse meg a francia katolikusokat. A francia nyelvet jól beszélő 2. János Pál pápa 7-szer látogatott el hozzájuk a következő években, 1980, 83, 86, 88, 96, 97 és végül 2004. 16. Benedek pápa 2008-ban kereste fel a francia népet és egyházat, míg Ferenc pápa 3 út keretében járt ott, először 2014-ben Strasbourgban, 2023-ban Marseille-ben és végül 2023-ban a korzikai Ajaccióban. 14. Leó pápa mostani franciaországi apostoli útja a párbeszéd, az emlékezés és a remény útja lesz. A 4 napos látogatás során a Szentatya a béke, a kultúra és az egység témáit fogja érinteni, miközben találkozik a francia hatóságukkal, a civil társadalommal és a nemzetközi közösség képviselőivel az UNESCO palotában. Párizsban fiatalokkal, a helyi egyház vezetőivel, képviselőivel, a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, valamint katekumenekkel és neofitákkal, azaz frissen megtértekkel is találkozik. Az útnak erős a társadalmi dimenziója, hiszen Leó pápa látogatást tesz a Bakita házban, egy szociális támogató és integrációs központban, valamint Lourdesban találkozik az ottani Notre Dame befogadó központ munkatársaival és segítőivel. A lourdi jelenések városában a pápa imádságos és közeli pillanatokat élhet át a megszentelt közösségekkel és a leginkább kiszolgáltatottakkal, és 4 szem közt találkozik majd az egyházi visszaélések néhány áldozatával is. Az utolsó állomás Metz, a 3 határvárosa, ahol némely ház homlokzatának repesz sérülései ma is tanúskodnak a II. Világháború harcainak borzalmairól. A pápai program része egy vallásközi találkozó, valamint a Szent István Székesegyházban bemutatott záró szentmise. Takargatás nélkül címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékkérését az évközi 26. vasárnapra.
2: A mester egyszer összehívta tanítványait, és megkérdezte tőlük, hol kezdődik az ima? Az első a következő választatta. Szerintem a szükségben. Amikor bajban vagyok, szinte magától jön, hogy Istenhez fordulok. A második ezt mondta, szerintem az örömben. Amikor boldog vagyok, a lelkem felszabadul és Istenhez emelkedik. A harmadik így szólt, a csendben. Amikor bennem minden elhallgat, akkor tud megszólalni Isten. A negyedik pedig ezt mondta, a gyermeki lelkületben. Amikor rádöbbenek, hogy Isten gyermeke vagyok és szeret engem, akkor kezdek el igazán imádkozni. A mester elmosolyodott. Mindegyik válasz igaz. De az ima még ennél is korábban kezdődik. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennem, és nem én. Talán ez a Szentírás megértésének is az egyik legfontosabb kulcsa. Minden Istennél kezdődik. A világ, az élet, az ember, a hit, a közösség, a szeretet. A Szentírás Isten és ember közös története. Isten megszólítja az embert, az ember pedig válaszol neki. Ezért a Szentírás sem egyszerűen egy könyv, amit elolvasok, vagy kiolvasok, hanem inkább egy párbeszéd, amelynek a sorai mögött élet van. Sokszor hajlamos vagyok azt hinni, hogy csak akkor imádkozom, amikor letérdelek, összeteszem a kezem és kimondok bizonyos szavakat, pedig egész napom imává válhat. Reggel odaadom Istennek a napomat, s attól kezdve vihetem ő hozzá mindenemet. Örömeimet, haragomat, csalódásaimat, kérdéseimet, gyengeségeimet, sőt, még a bűneimet is. Ez utóbbit nem azért, mert az jó, hanem azért, mert Istentől nem kell elrejtenem semmit. A Szentírás éppen ettől annyira valóságos, mert nem kozmetikázza a dolgokat, nem csak a szépet mutatja meg, rávilágít Dávid nagyságára, de a bűnét sem titkolja el, ahogy Péter hitét is példaként állítja, de a tagadását sem hallgatja el. Aztán pedig nem csak az apostolok lelkesedésére világít rá, hanem féltékenységükre is, értetlenségükre is rámutat. A Biblia emberei valódi hús-vér emberek, és ezért tudok én is belenézni ebbe a könyvbe, mint egy tükörbe. A Szentírás arra bátorít, hogy legyen bátorságom konkrét ember lenni Isten előtt. Ne egy szépen kifényezett vallásos képet vigyek eléje magamról, hanem önmagamat adjam. Persze, van a Szentírásban sok olyan rész is, amit sokáig nem értek meg. Vagy talán sohasem ebben az életben. De ezzel sincs semmi baj. Szent Pál apostol azt mondja, töredékes a tudásunk. Ahogy gyermekként máshogyan gondolkodtam, később sok mindennek mélyebb értelme nyílt meg előttem. A hitben is így van. Ezért, amikor valamit nem értek a Szentírásból, nem az a megoldás, hogy becsukom a könyvet, hanem olvassam mindig tovább. Keressek, kérdezzek őszinte szívvel, mert lassan tárul fel a mélység. Ezért fontos, hogy ne csak az eszemmel olvassam, hanem a szívemmel is, hogy növekedjék bennem a szeretet. Mert lehet sok mindent tudni a Bibliáról, lehet kívülről idézni belőle, lehet házról házra járni vele, lehet vitatkozni róla, de ha nem növekszik a szeretet, akkor a legfontosabbat nem értettem meg. Az evangéliumban az apostolok egyszer panaszkodnak Jézusnak. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben tesz jót, de nem tart velünk. Jézus pedig azt feleli, aki nincs ellenünk, velünk van. Jézus nem az érdekli elsősorban, hogy ki melyik csoportba tartozik, hanem az, hogy ki szeret jobban. Szentírás vasárnapján ezért tegyen fel a kérdéseket. Mit tesz velem Isten igéje? Jobban szeretek tőle? Türelmesebb lettem? Kevésbé ítélkezem? Könnyebben bocsátok meg? Közelebb kerültem Istenhez és az emberekhez? A Szentírás célja nem az, hogy több bibliai idézet legyen a fejemben, hanem hogy több szeretet legyen az életemben. Ez pedig szükséges mindenek előtt önmagamban néznem, és megbékélnem azzal az emberrel, aki vagyok. Nem mentegetve a bűneimet, hanem felismerve azt, hogy Istentől szeretett bűnös ember vagyok. Nem azért indulok Isten felé, mert már tökéletes lettem, hanem mert ő szeret. Így érkezünk oda, ahonnan elindultunk. Minden Istennél kezdődik. Az ima, a hit, a megtérés, a Szentírás története, és végül a szeretet is. Nekem csak válaszolnom kell rá.
0: Sajgó Balázs atya emlékedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Assisi Szent Ferenc élete, animációs film bemutató, és Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. A jubileumi díszkiadás bemutatója 2026. október 1-én 18 órakor a Pasaréti Közösségi Házban. Assisi Szent Ferenc életéről számos filmalkotás született, köztük hagyományos életrajzi vagy művészi megközelítésű szerzői film is. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány megbízásából Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára most egy animációs rövid film készült, amelynek hivatalos bemutatója lesz ez a vetítés és a hozzá kapcsolódó

0: Szent Ferencről szóló legenda gyűjteményt. A könyvbemutatón beszélgetünk Csillag Péterrel, Molnár C. Pál unokájával és örökösével, aki nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a képeket, és aki elmeséli nekünk az illusztrációk születésének történetét. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Ferenc 800 jubileumi rendezvénysorozatának keretében valósul meg. Dicsértessél, én Uram, minden teremtményeddel. Kiállítás Ferences testvérek természetfotóiból. Assisi Szent Ferenc a teremtett világban Isten nyomait fedezte fel. Szent Bonaventura szerint a teremtményeket létraként használta, amelynek fokain fellépve mi is eljuthatunk őhozzá, mindenek alkotójához. A ferences lelkiségben a teremtett világ, annak szépsége és megbecsülése, mint a mai napig meghatározó jelentőségű. Több magyar ferences testvér ennek bűvöletében járja a természetet fényképezőgépével, hogy ennek az isteni szépségnek megragadja egy-egy pillanatát. Tamás Gábor szavait tolmácsoljuk. Mit jelent számomra a természetfotózás egyetlen mondatban? Betelepedni az éjszaka leple alatt egy magas les alá, s kicsit borzongva hallgatni az ébredező madarak tollászkodását, a hazatérő vad neszezését, a titokzatos recsenések és suhogások izgalmas kakofóniáját, mely a hajnal közelettével már zeng a madárénektől, és a felkelő nap aranyló ragyogásában szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, nyulak bukkanhatnak fel bármelyik nyiladékon, hogy megtiszteljenek jelenlétükkel, mindez olyan, mintha a természet visszafogadna bennünket, elidegenetetteket. A vándorkiállítás Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan most a Szent Angéla Ferences általános iskolában és a gimnázium épületében tekinthető meg ingyenesen október 30-áig. A megnyitó időpontja 2026. október 2-a péntek 9 óra. A cím Szent Angéla Ferences általános iskola és gimnázium, Budapest, 2. kerület, Ady Endre utca 3. A belépés ingyenes.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend.
2: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat.
1: Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda, szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be több nyelvű szentmisét. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében

0: adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért, a Szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, olvasható az Egyházmegye oldalán. A Szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján Ferences közösség alapíthat házat Debrecen.
1: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat.
0: Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ez úgy gondolom, hogy a szakmámhoz, a táncművészethez közel áll. Mindenki rendelkezik bizonyos adottságokkal, viszont nem mindenkinek alakul úgy az élete, hogy képes lesz ezt az adottságot, ezt a tehetséget kibontakoztatni. Jelenleg a Billy Elliot című előadásban szereplek, ami az Operaházba megy. Itt is volt egy válogatás, és körülbelül 50-60 táncos közül sikerült bekerülnöm abba a 14 táncosba, akik az előadás során szerepelnek. Ezek után egy 3 hónapos próba folyamat vette kezdetét, és a próba folyamata során történt egy számomra meghatározó dolog, mikor Hűvösvölgyi Ildikó, aki a nagymama szerepét alakítja, egy jelenet próbája során körbe tekintve a 10 fiún rám nézett, és azt mondta, hogy téged ismerlek. Ez a kapcsolat, ez 12 évre nyúlik vissza, mert a Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatos képzésén Hűvösvölgyi Ildikó színészmesterség órákat tartott. Azóta nem találkoztam vele, és ezért volt számomra megtisztelő az, hogy felismert, és már ez is óriási boldogsággal és büszkeséggel töltött el. Majd a szünetbe odajött hozzám, és azt mondta, hogy Netán Adamovics? És mondtam, hogy igen, és utána megölelt, és ez egy katartikus élmény volt.

0: Adamovich Ferenc táncművésznek, a Billy Elliot című musical táncosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 25-én pénteken nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Itt van a stúdióban velünk.
3: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
2: És akkor kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Lukács könyvéből olvasom. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek. Ők így válaszoltak. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte, hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte, az ember fiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok, az írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra föltámad.
3: A mai evangélium párbeszéde Máténál is előkerül, ott bővebben halljuk a beszélgetést. Máté a Péternek szóló megbízást is beleszövi az elbeszélésbe. Lukács számos helyzetben imádságos keretbe helyez fontos eseményeket. Itt is azt látjuk, hogy Jézus imádkozik az apostolokkal, ezt követi az apostoloknak feltett kérdés. Érdemes újra és újra szemünk elé állítani az imádkozó Jézust. Össze is gyűjthetjük, milyen helyzetekben látjuk az Atyával kapcsolatba lépő mestert. Az imádság a mindennapok rutinja számunkra, de nagyobb események előtt fontos lenne mélyebb imában átgondolni, mi következik, mire készülök, miben kérem az égiek támogatását.

Jézusunk, taníts minket imádkozni. Kérünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Adj erőt, hogy minden helyzetben megvalljuk, hogy te vagy az Isten fiam.

0: Szeptember 25-e van, Eufrozinának az emléknapja, és Szent Gáli Kata rövid gondolata ehhez a naphoz. Akinek Isten kell, annak minden egyéb túl kevés.
1: Nézzük meg a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. A névnaposok között az Eufrozinákat említjük első helyen. Görög eredetű mitológiai név, a három grácia egyikének a neve. Jelentése vidám, vidámság. Úgyhogy lehet ma egy vidám napunk, Eufrozina napján. Köszönhetjük a kendéket, Kazár magyar eredetű név, régi magyar kündű személy névből származik, ótörök méltóság névből való. A Cézár, etruszk, latin eredetű név, római Cézár család névből származik. Köszönhetjük a Gellérteket, a tegnapi nap után ma is ismét, a Kleofásokat, a Kleónokat, a Kliókat, Miklósokat, érdekes, hogy ide is kerül egy Miklós nap a december 6-ai klasszikus mellett, Mikolt, Kézai Simon névalkotása. Mórokat is köszönhetjük Móricz rövidüléséből, Nikolett, ez a Miklós megfelelője, Rikárda és a Sólyom, magyar eredetű név, érdekes, hogy ez is keresztnévé válik.
0: Meg érdekes, hogy hogy kerül egy névnap egy naphoz. Tehát ma például mi lehet, ami a Miklósokat, ami lehet egy Miklós névnap
1: kerül ehhez a naphoz. Ez egy érdekes kérdés, mert a...
0: Ki az, aki ide beteszi?
1: A fő nap az általában ugye a Szentnek az ünnepe.
0: Igen.
1: Amikor alapvetően ünnepeljük. Most nyilván itt most azért ugye volt 70-ben egy ilyen naptármódosítás, amikor bizonyos szentek a nagybőrből kikerültek. Tehát van némi változás, például a Gergely, átkerül szeptemberre, márciusról, meg a Benedeket is áttették júliusra is, tehát ezek érdekesek, de nyilván az, hogy Miklós, ezt nem tudom, hogy lehet, hogy volt egy másik szentélyavatott Miklós egyébként, amit meg kell nézni a két kötet, és szentek életében van minden hónap végén egy ilyen mártirológiumnak nevezett rész, ami minden napra, a hónap minden napjára felsorolja, hogy kiket, milyen szenteket ünnepelnek valahol azon a napon, nagyon sok közülük nem is nagyon ismerős számukra se, más országokban viszont lehet, hogy ismerős, tehát ez lehet egy kicsit mögötte.
0: Nézzük meg az egyéb évfordulókat. Az első, amit megemlítünk, az 1493. Kolumbusz Kristóf ekkor indul el második útjára az új világ felé.
1: A Neutonnak van ez a szám, amikor vigyél el minket, és nem tévesztjük el az irányt, és megtaláljuk Indiát, de az se baj, felfedezzük Amerikát. Igen, ez egy ilyen.
0: Az érdekes egyébként, ez volt egy időszak, amikor barátaim ilyen asszociációs játékokat játszottak, hogy egy adott helyzetről, szóról, eseményről, bármiről, mi az, ami először beugrik az embernek. Érdekes, hogy neked is, Ákos, hogy a Kolumbusz Kristófról ez a dal jutott eszedbe. Mondjuk nem egy hajó.
1: Igen. 1657-ben ezen napon született meg Tököli Imre erdélyi fejedelem.
0: 1876-ban pedig ezen a napon született meg Ódry Árpád, magyar színész rendező, a Színművészeti Akadémiának az igazgatója is volt ő.
1: 1902-ben ezen a napon született meg Takács Jenő, magyar zeneszerző, zongoraművész, néprajzkutató, tanár, és valószínűleg nem sokan számítottak rá, hogy a következő évezetet is megéri, mert 2005-ben halt meg, 103 évesen.
0: 1906-ban, itt most egy idegen évforduló következik, Sosztakovicsnak a születésnapja, ugye ő orosz zeneszerző volt, és ő 75-ben halt meg, tehát ő is azért szép kort ért meg.
1: Ő azt hiszem sokak számára ismerős.
0: Ismerős, igen.
1: Válogattuk be. 1916-ban ezen napon született Körmendi László, Magyar Rádió Kazinczy díjas főbemondója, műsorvezető. Biztos sokan ismerték az ő hangját, és nagyon szépen olvasott.
0: 1979-ben hunyt el Ignác Rózsa, magyar író, műfordító. Én olvastam az ő regényeit.
1: Igen. 1989-ben ezen napon hunyt el Lehel György, Kossuth díjas karmester.
0: 1992-ben pedig ezen a napon adják át a forgalomnak a Rajna-Majna-Duna csatornát, amely a világ leghosszabb belvízi útja.
1: Összeköti a három folyót ez a csatorna, és akkor így lehet hajókázni. sokkal inkább teherszállításra használják, mint hogy hajókázásra, persze. 2009-ben ezen a ponton Bújtor István magyar színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, vitorlás versenyző. Van ilyen filmben is.
0: Ezt ne hagyjuk ki, igen.
1: Filmben, és
0: ott
1: akkor
0: előszeretettel
1: melyik az a filmben az a, hogy elloptak valami szobrot, és
0: igen,
1: abból jönnek rá, hogy hol van a szobor, hogy valamelyik vitorlás fölborul, amikor tőkesúlyos vitorlás is fölborul, mert a tőkesúlyba rejtették el a szobrot, és ezért a tőkesúly nem szabályozta úgy a hajónak a mozgását, ahogy az kellett volna. Tehát ezek ilyen érdekességek, de ez a magyar piádon, sok olyan film. Sokan ismerték az ő alakját. Következzen vershova soroltunk.
2: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Szabolcska Mihály, imádság idején. Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, az imádság áldás, az imádság élet. Minden gonosz ellen lelünk menedéket, addig e világ, ha ellenünk fordul is, nem vagyunk magunkra. Velünk van az Isten az imádságunkba. Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, az imádkozástól messze jár a vétek, vagy, ha kit megejt is, bűnbánata könnyén. Igaz imádságban megtisztul a lélek. Kit ti úgy szerettek, az égi szivárvány, a menny mosolygása, megtérő bűnösök könnye hullására. Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, Isten félelemmel, ember szeretettel, mert bűn az imádság, ha mit szájatok val, meghazudtolnátok rúd cselekedetekkel. Ki sok imádsága nagy magaslatáról más lenéz kevélyen, a jó Isten annak nincsen a szívében. Csak imádkozzatok, édes kis fiaim, én tanítalak rá megpróbált szívemmel, az imádság áldás, az imádság élet, Isten félelemmel, ember szeretettel. De ne feledjétek, hogy szeretet nélkül hitünk csak sivárság, s hogy az igaz élet a legszebb imádság.
1: Tegnap ünnepeltük Szent Gellért püspököt, minden évben szeptember 24-én van az ő ünnepe. Nekünk magyaroknak különösen kedves szentünk ő, ha szeretnénk, hogy valóban éltető erő lehessen számunkra, el kell tőle tanulnunk sok-sok mindent. Szabolcska Mihály verse ebben segít minket. Mintha csak magát, Gellért püspököt hallanánk. Ahhoz, hogy hitünket megőrző emberekké váljunk, legfontosabb az imádság. Minden keresztény országnak alapköve, tartó pillére az imádkozó közösség, hiszen az imádság áldás, az imádság élet. Egy közösségben természetesen előfordulnak feszült helyzetek, ilyenkor mi a teendő? Ismét csak imádkozni kell, hiszen imádságban megtisztul a lélek. Igaz imádságunkból fakad az Isten félelem és az ember szeretet. Segítségével talán kevésségünk, önzésünk várait is sikerül kicsit lerombolni. Olyan szép ez a vallomás. Én tanítalak rá megpróbált szívemmel. higgyünk a nagy hitvallóknak, szenteknek. Ha őket követjük, talán életünk végén rólunk is elmondják majd, igaz életünk volt, s a legszebb imádság.
0: Csak imádkozzatok, édes kisfiaim! Az imádság áldás, az imádság élet. Minden gonosz ellen lelünk menedéket, addig e világban, ha ellenünk fordul is, nem vagyunk magunkra. Velünk van az Isten az imádságunkba. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim, az imádkozástól messze jár a vétek. Vagy, akit megejt is, bűnbánata könnyén, igaz imádságban megtisztul a lélek. Kit ti úgy szerettek, az égi szivárvány, a menny mosolygása, megtérő bűnösök könnye hullására. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim, Isten félelemmel, ember szeretettel, mert bűn az imádság, ha mit szájatok val, meghazudtolnátok rút cselekedettel. Ki sok imádsága nagy magaslatáról mást lenéz kevélyen, a jó Isten annak nincsen a szívében. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim, én tanítalak rá megpróbált szívemmel, az imádság áldás, az imádság élet, Isten félelemmel, ember szeretettel. De ne feledjétek, hogy szeretet nélkül hitünk csak sivásság, s hogy az igaz élet a legszebb imádság.

0: 7 óra 18 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Szeptember végén mindig fölmerül a kérdés, hogy mi lesz a nagymarosi találkozón, mi lesz, mikor lesz, hogy lesz a nagymarosi találkozó. Idén október 3-án, mindig október első szombatján van a találkozó. Dobszai Bencét hívtuk föl telefonon, hogy miről is szól idén a nagymarosi találkozó. Szeretettel köszöntünk.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat is. Valóban idén október 3-án szombaton lesz a találkozó, amelynek a mottója jelenlét, jelen vagy, jelen vagy-e. Ugye a jelenlét egy olyan dolog az életben, ami abból a szempontból érdekes, hogy sokszor úgy érezzük, hogy jelen vagyunk, és aztán kiderül, hogy mégiscsak, mintha nem ott lennénk, ahol éppen vagyunk. És ez Istennek a terében különösen fontos, hogyan vagyunk Isten jelenlétében, ezt a témát fogjuk majd körüljárni.
2: Kiknek a segítségével?
1: Ugye úgy szoktuk felépíteni mindig a napot, hogy délelőtt van egy főelőadás, és ahhoz csatlakozik egy hosszabb szentségvallás. Idén a Koret Lumen Kriszti közösségnek a tagjai vállalták, hogy vezetnek minket Ferenci István és Farkas Emmanuel atya, tehát egy világi és egy paptestvér együtt vezetik majd ezt a főadást. Egyikük inkább talán a tanítást, a másik meg a lelkesítést, a másik inkább talán a tanúságtétel részét viszi. Úgyhogy ez lesz a délelőttnek a fő vonala. És aztán délután pedig lesznek fakultációk, ahogy szoktuk, és a szentmisében pedig majd Bábel Balázs érsek atya fog minket segíteni tanításával és vezetni a szertartást.
0: Fakultációk közül mit lehet kiemelni?
1: Egyrészt ugye mindig gyakorlat az, hogy akik délelőtt a főadást tartották, őnekik legyen fakultációk, hogy ne csak úgy frontálisan beszélve legyenek jelen, hanem egy picit interaktívabban, így a Koret Lumen Kriszti közösségnek a tagjai tartanak egy fakultációt. Simon Dávid atya is fog majd tartani ébresztő címmel. Ugye tudjuk, hogy egy nagyon erősen lelkesítő típusú paptestvér, aki fog tanítást tartani. De lesznek azok a fajta fakultációk, amelyek talán kisebb létszámúak, de segítenek inkább talán az elmélyülésben vagy mélyre menésben. Így a Sapientia hallgatói tartanak majd alapvetően beszélgetés fakultációt, két igen alapítvány, akik mindig a párkeresés, párkapcsolat és az adott témának a kapcsolatára segítenek minket. Illetve most már nagyon sok éve mindig velünk vannak az Oázis szolgálatnak a munkatársai, akik személyes beszélgetést ajánlanak föl.
2: Gyerekmaros lesz.
0: Hogy valamikor régen ugye jöttek a fiatalok Nagymarosra, aztán megnőttek, megházasodtak, gyerekeket is akartak jönni Nagymarosra, és mi legyen a gyerekekkel? Mi van a gyerekekkel?
1: Így van, olyan érdekes ennek a fejlődés története, és hát az is, hogy most már ezzel együtt évtizedek óta velünk van a Gyerekmaros. Gyerekmaros is lesz idén is, tehát valóban a legkisebbektől egészen 16 éves korig számukra külön programot szervezünk. Itt ugye a módszer vagy a rendszer az az, hogy reggel meghozzák a gyerekeket, és azokon a helyeken, ahol átveszik őket, ott átadják olyan csoportvezetőknek, altáboroknak, ahol tényleg a korosztályok szerint foglalkoznak majd velük egész nap, összesen 5 altáborban, korosztályok szerint. És az Gyerekmaros abból a szempontból érdekes, meg fontos, hogy ott nem is csak a gyerekekről szó, hanem mindig a szolgálatnak a lehetőségéről is, hiszen oda nagyon-nagyon mindig várunk csoportvezetőket, a gyerekmaros.hu oldalon lehet regisztrálni akár gyereket, akár csoportvezetésre magunkat, hiszen oda nagyon sok olyan ember kell, aki tud aztán foglalkozni ezekkel a gyerekekkel.
0: Mennyien várhatók, vagy nyilván nem nagyon van rá adat, illetve talán a Gyerekmarosra már regisztráltak néhányan, bár az is érdekes, hogy sokszor ilyen hittan, most már nem is a szülők hoznak a gyereket, hanem hittan csoportokat hoznak le, vagy privány csoportokat, hitoktatók, ez is szokott lenni, hogy van-e valami adat már arra, hogy mennyien regisztráltak, már nem biztos. Megint mindig az utolsó pillanatban regisztrálnak az emberek. Ezt is tudjuk jól.
1: Így van. Így van, hát ilyenkor még ilyen általában ilyen 100 körüli regisztráció szokott lenni, és aztán ez megy föl utána tényleg utolsó héten, bár mindenkit bíztatunk, aki jönne, vagy aki hozna akár gyerekcsoportot, hogy mielőtt tegye ezt meg. Tényleg azt látjuk, hogy a mostanában így a Covid óta, ami azért nyilván egy picit megütötte a gyerekmarost, olyan 300 fő körül szoktak lenni a gyerekek. Ez régen azért fölment akár 6-700 főre. Úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy hely van, az idő reméljük jó lesz, és érdemes rájelentkezni. Úgyhogy jó, hogyha tényleg időben regisztrálunk. És hát ebből a létszámból is látszik, hogy mennyire szükség van a segítőkre, hiszen azért egy ilyen létszámra 300-400 gyerekre azért jó, hogyha egy 60-70 csoportvezető is van.
0: Időpontok nem hangzottak el az elején, hogy hány órakor kezdődik, meg hányra kell érdemes odaérni reggel, tehát ez a délelőtt is benne van már.
1: Így van, tehát október 3-a szombat a találkozó napja, a program 9 órakor kezdődik, bevezető imával, pici jégtöréssel, és aztán 10 órától van a főelőadás, amelyhez rögtön kapcsolódik a fakultáció. A Szentségbenás, így van. Utána pici szünet, ahol lehetőség van találkozásra, étkezésre, és aztán 2 órakor kezdődnek a fakultációk, majd 3 után már készülünk a szentmisére, ott egy tanúságtétel is elhangzik még a készületben, és 4 órakor pedig az ünnepi szentmise kezdődik, aminek már majd a szövegeit a másnapról vesszük. Azt még majd meglátjuk, hogy pontosan miről, hiszen egy érdekes helyzet van, hogy ilyenkor vasárnapról szoktunk misézni, de érsek, hogyha nagyon szereti Szent Ferencet, és ugye másnap október 4-én van Szent Ferenc halálának a 800. évfordulója, úgyhogy biztos, hogy róla is meg fogunk emlékezni.
2: Ugye nagymarosi ifjúsági találkozónak hívják ezt a találkozót. Mennyire jellemző az, hogy idősebb korosztály megjelenik ezen a rendezvényen, ezen a találkozón?
1: Nyilván azért az elmúlt 50 jó néhány év, amióta ez a találkozó van, hiszen a 70-es évek elején indult, egy picit a résztvevőkkel együtt öregedett a találkozó. Most azt látjuk, hogy azért főleg az utóbbi években, egy-két évben, hála Istennek megint megindult egy fiatalodás, és tényleg nagyon várjuk a fiatalokat, azzal együtt, hogy nincsenek kizárva az idősebbek sem. Nyilván nagyon változó, tényleg most nekem az ilyen hát megérzés jellegű tapasztalatom az elmúlt évből, hogy újra megindult az a késő középiskolás, egyetemista, kora dolgozó réteg is nagyobb számban, akik azért elsősorban a célcsoportjai ennek a találkozónak.
0: Említetted a Szent Ferenc évfordulót. Úgy tudom, hogy szombaton kicsit kereszt program is van, mert hogy a Esztergomba lesz egy ünnepi szentmise Szent Ferenc halálának évfordulója kapcsán.
1: Így van, ez nagyon érdekes, hogy hát ugye mindenképp akart a magyar ferences család egy olyan közös ünnepet, amikor nem csak az egyes közösségek, vagy egyes plébániák, vagy egyes városokban lévő közösségek külön-külön szerveznek koncertet, programot, lelkiségi programot, kiállítást, hanem egy nagy közös ünnep is van. És hát erre a legjobb helynek az esztergomi bazilikát találtuk. Ugye a ferences hagyományban nagyon érdekes ünnepe van mindig Szent Ferenc halálának, vagy ahogy mi nevezzük, tranzitusának, vagy átköltözésének, aminek ugye a leírása a legendákból nagyon egyértelmű, és picit ezt megjelenítve a szentmisét követően szokott lenni egy picit egy olyan szertartás, ahol az a zsoltár elhangzik, amit Szent Ferenc halálakor énekel, imádkoztak a testvérek. Ennek az ünnepe lesz valóban, ott szintén egyébként pont a nagymarosi misével egy időben délután 4-től, aminek majd a főcelebráns a Székely János atya lesz.
0: Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről a fontos eseményről, és hát sok áldást meg erőt kívánunk a munkádhoz.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre. Köszönjük. Isten áldjon benneteket.
0: Köszönjük szépen. Tehát nagymarosi találkozó október 3-án délelőtt 9 órától. Fontos, hogy jegyezzük fel ezt az időpontot.
2: Ugye itt elhangzott, hogy a nagymarosi találkozónak most a zenei szolgálatát, meg a főelőadását a Koret Lumen Christi közösség fogja szolgáltatni. Az ennek a közösségnek az egyik nagy karizmája a szentségimádás és dicsőítés, és most már elég régóta minden negyedik hétfőn a Szent Gellért templomban szentségimádást tartanak dicsőítéssel
0: ez
2: is.
0: Ez a tűz és fény,
2: igen, dicsőítés, ami most 28-án, tehát hétfőn, a jövő héten hétfőn is lesz a Szent Gellért templomban.
0: Hány órakor?
2: Este 7 órakor kezdődik. Igen.
0: Uh-huh. Hát ez is érdemes.
2: Szentségimádás hatalmas dicsőítéssel érdemes kipróbálni. Az imádkozás ezen fajtáját is.

0: 7 óra 32 perc van, már rádióban a péntek reggeli napindítót hallják. Volt egy tervezett telefonunk, a Salom közösségnek van egy Hungárió kávézója a Horváth Mihály téren, hogy ez
1: most mit újra is jelent.
0: Most újra nyílt.
1: Igen, újra nyílt, igen. Ezt kérdeztük volna meg, hogy mit is kell róla tudni.
0: Ez a plébániának az alján van, tehát hogyha ott a Fazekas gimnáziumot mindenki tudja, hol van, ott egy kicsit tovább kell menni azon a fronton, ott van mellett a plébánia, Józsefvárosi plébánia, és annak a kisonír vannak az alján van ez a kávézó, ahova be lehet térni, és különböző programok is vannak, úgyhogy ez egy érdekes helyzet. Viszont ennek kapcsán van egy másik érdekes kávézó a Molnár utcában, a Francesco.
1: A Café Francesco, pár adással ezelőtt beszéltünk is.
0: Igen, beszéltünk róla, és ott ugye minden kedden vannak ilyen különböző előadások, és ennek a felvételeit itt a Mári Rádióban is rendszeresen meg lehet hallani. Tehát ugye a Café Francesco podcastokat leszoktuk adni itt a Mári Rádióban. Ugye ez egy olyan lehetőség, oda bárki betérhet, tehát nincs semmi feltétel, hogy ilyennek kellene, vagy olyannak is, akkor ott lehet akár beszélgetni, olyanok szolgálnak föl, mind a két helyen, akik azért hívő trittből érkezők, tehát lehet velük mindenféle érdekességről beszélgetni.
1: Hát meg találkozási lehetőségek. Tehát a fiatalok, akik benn vannak a városban, akár egyetemisták, akár gimnazisták, vagy bárki, akár csak egy kávéra, ha beülnek ilyen helyekre, akkor...
0: Sütemény, vagy üdítő, vagy...
1: Igen, beszélgetése, találkozásra is jó lehetőségek.
0: Lehet, hogy ez a belvárosi helyszín még jobb, erre, hogy egyetemek, mindegy, hogy van most egy fél óra szabad idő, akkor mit csinálják?
1: Gyorsan beülünk,
0: gyorsan
1: igen.
0: Gyorsan be lehet ülni, igen, tehát mind a két helynél van erre lehetőség, hogy gyorsan beülünk, tehát ezek érdekes
1: igen, dolgok. Jók azok a lehetőségek, amikor beszélgetni lehet, amikor kapcsolatot igen. lehet teremteni. Igazából nem tudom, de ugye arról beszélünk mostanság nagyon sokat, hogy a telefon, az online világ mennyire átveszi a személyes beszélgetéseknek a szerepét, és hogy mennyire fontos a személyes kapcsolattartás. Tehát ugye én nem a fiatal generációhoz tartozom, a rohanó fiatalság, vagy nem is tudom, tehát biztos van egy határ, hogy amikor véget ér az egyetemista lét, és kezdődik már a fiatal felnőtt, amikor munkába áll, családot alapít, hogy mennyire van lehetőség arra, hogy a baráti kapcsolatokat, a különböző kapcsolatokat személyesen ápoljuk. Mert azért ez egy nagy veszély, mert hazamegyek, végre otthon vagyok, de azért mégis kéne talán találkoznom valakivel.
0: Nem, nincs kedvem elindulni.
1: Nem, nincs kedvem elindulni, fölhívom mondjuk egy videócseten, vagy bármin, hogy akkor hát nem tudom, hogy mennyire pótolja a személyes beszélgetéseket.
0: És a Pécsi Rita beszélt, hogy az a kapcsolódás, ami a személyes beszélgetésén létrejön, az a képernyőn keresztül nem jön létre. Tehát ez egy érdekes tapasztalat, hogy az egész másképpen működik.
1: Igen, sokat beszélünk ezekről.
0: Próbáljuk meg még egyszer fölhívni ezt a leányzót, akit kerestünk.

0: 7 óra 38 perc van a Mári Rádióban a péntek reggeli napindított haják. Sajnos nem sikerült elérnünk, akit a Salom közösségből, aki a Hungario kávézóról beszéltünk volna, de megyünk tovább az adásmenetben, és ugye nagyon sok cég van, egyre több cég van, és a cégvezetés nem is biztos olyan egyszerű dolog, viszont ugyanakkor meg hívő emberek is lehetnek cégvezetők, és akkor ugye valahol a Jézussal való kapcsolat, vagy a Jézus, a hitünk, azok valahol nyilván bekapcsolódik egy cégvezetésbe, legalábbis az életünk formálásában, meg sok mindenben. Hogyan működik ez, vagy hogyan lehet ezt igazán jól csinálni? Erről van egy konferencia a Párbeszéd házában. Ezzel kapcsolatban hívtuk fel Újvári Andrást. Nagy szeretettel köszöntjük. Hogyan lehet Jézus egy cégvezető a mai világban?
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogy mi ez a konferenciáról, akkor meséljen egy kicsit, hogy ez mit is jelent.
1: Jó. Igen. Ez a konferencia, ez kifejezetten keresztény üzletembereknek jött létre, mert onnan ered az egész, hogy kint Amerikában van Texasban egy hatalmas építőipari vállalat, aminek a vezetői egy ilyen 20 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy ők kifejezetten úgy fogják vezetni ezt a vállalatot, hogy keresztény módon. De ez nem az, hogy keresztény módon, hanem ők egy ilyen furcsa kijelentést tettek, hogy lényegében átadták Istennek a cégüket, és Isten irányítását val vezetik ezt a céget, ami így ilyen magyar fülnek egy kicsit olyan furcsán hangzik, de ha mélyen belegondol az ember, akkor hát ugye pont ezt mondja a kereszténység, vagy Jézus is, hogy bízzátok rám magamat, adjátok át magamat nektek, magatokat nekem, és akkor lesz életetek, és hát hogy az életnek egy aspektusa a vállalkozás vagy a cégvezetés, ugyanúgy, ahogy bármilyen szakmában vagy foglalkozásban tudjuk úgy végezni, hogy átadjuk magunkat Istennek, ugyanúgy egy cégvezetésben, nagy vállalkozásban is átadhatjuk magunkat Istennek.
2: Ez nagyon nehéz, így ha én belegondolok, ugye semmi közöm cégvezetéshez meg semmihez, de belegondolok, hogy olyan kihívásokkal szembesül egy cégvezető, ami elég nehéz helyzeteket, vagy nehéz helyzeteket kell megoldani. Hogyan lehet ezt keresztényként Jézussal együtt megcsinálni? Van-e erre valami módszer? Bocsánat.
1: Ugyanúgy, mint az élet más területén is, ugyanaz a módszer. Tehát ez egy nagyon nagy gondolatuk, hogy ne az legyen, hogy van a cégvezetés, csinálom, és akkor mellette keresztény vagyok. Hanem ők megfordították ezt, hogy keresztény vagyok és kész, és emellett cégvezetőként dolgozom. Tehát, hogy először mindent azon mérlegelnek át, hogy egy keresztény ember mit csinál ebben a valóságban. És nekik egy nagyon fontos mondásuk az, hogy ez nem csak a cégvezetésre vonatkozik, hanem sokan gondolkoznak úgy, hogy hát van egy munkám, és akkor mellette megcsinálok valami jótékonyságot, mert hogy azt kívánja meg a keresztény életem. Ők azt mondják, hogy nem, maradj a munkádban, azt csináld keresztény módon, és ezáltal virágoztass fel a világot. Tehát, hogy ők ezt a Isten országát, ezt ugye úgy kezelik, hogy ez az Isten országa, ez egy életen túli valóság, de hogy Isten országa a földön is lehet érte dolgozni, a földön is létrehozható, tehát csinálj úgy, bármi a munkád, csináld úgy, hogy azzal Isten országát építed. Tehát, hogyha te egy pék vagy, akkor olyan kenyereket süssél, amik azt sugározzák, hogy te Isten országát építed, hogyha te egy 2000 fős építőipari vállalatot irányítasz, akkor meg úgy végezd ezt az irányítást, hogy közben Isten országát építed.
0: Azt hiszem, ott van valahol nehézség, hogy azért régebben volt főleg baloldali vagy marxista gondolkodók vagy gondolkodásban, hogy van az életünk, és akkor ennek egy felépítmény, egy plusz, nem így fogalmazták, de egy sapka, hogy én most vallásos vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, és ezt kell a saját életükben is megfordítani valahogy, hogy én keresztény vagyok, és emellett csinálom azt a feladatot, amire az Isten meghívott.
1: Így van. Engem is az egészbe az fogott meg 2 éve, amikor először találkoztam velük, hogy ez fantasztikus, hogy ezt a megfordítást ők megcsinálták, hogy az a lényeg, a mag, hogy keresztény vagyok, és abból következik minden, hogy én hogy viselkedem a világban, illetve az is, amit már mondtam, de ez egy nagyon fontos üzenet, hogy mindenki legyen abban, amire Isten hívta, valakit vezetőnek hívott, valakit fodrásznak hívott, valakit könyvelőnek hívott, és építse ott Isten országát, és ha belegondolnak, nincs olyan szakma, munkahely, ahol ezt nem lehet megtenni, hiszen a munka definíció szerint valakinek csináljuk, aki persze fizet érte, de nem ez a lényeg, hanem valakinek egy szolgálat, bármilyen munkát nézünk, ezt a szolgálatot, ezt csináljuk keresztényként, és ez ilyen, megint ilyen furcsán hangzik a magyar fülnek, de hogy Isten biztos, hogy nem kér olyat tőlünk, ami rossz lenne nekünk. Tehát, hogy keresztényként vezetni egy vállalatot, vagy bármilyen munkát csinálni, az sokak fejében az, hogy ez egy kompromisszum, vagy lemondás. Ők pont azt mondják, hogy ha Istenre hallgatva csináljuk, akkor ez a vállalkozás virágozni fog, hiszen Isten irányítása alatt áll, és itt nem össze egy tévesztendő azzal, hogy vannak akik, van olyan gondolkodás, hogy aki szeret az Isten, azt gazdaggá teszi, akit nem az a bűnei miatt, akkor az szegény. Nem erről van szó, hanem egyszerűen azt mondja, hogy a világ teremtője, tervezője Isten, ő tudja a legjobban, hogy ebbe a világba hogy kell működni, akkor csináld úgy mindent, ahogy Isten mondja, és akkor működni fog. Tehát, hogy ez a logika benne, tehát nem egy ilyen karmikus logika van benne, hanem azt mondják, hogy ez az út, tehát ezt Isten, amit kér, az az út, hát mi lenne más, ha nem az, amit Isten kér.
0: Lesz ez a konferencia, erre kiket hívnak erre a konferencia? Nyilván most egy
2: lehet-e még egyáltalán?
0: Jó értelemben közember, tehát egy most az nem biztos, hogy érdemes, de hogy kiket várnak erre a konferenciára.
1: Hát most már teltház van, tehát hogy már nem lehet jelentkezni, több mint 100-an leszünk. Keresztény vállalkozók, vezetők vesznek részt ezen a konferencián, de a jó hír az, hogy a konferenciáról felvétel készül, illetve az önök munkatársa is ott lesz például, és ő csinál belőle beszámolót, és ezek a felvételek, ezek a konferencia után ezek elérhetőek lesznek, tehát hogyha valakinek nem tudott ott lenni, vagy nem hallott róla, és azért nem tudott lenni, akkor a konferencia után ezek nyilvánosak lesznek, ezek az előadások.
2: Tulajdonképpen miről fognak beszélni? Gyakorlati kérdésekről, hogy csináljuk, ha ilyen meg olyan helyzet adódik, vagy ez adódik magából a keresztény lelkiségből? Vagy...
1: Két fontos előadónk lesz. Az egyik előadó a vállalatnak így a HR vezetője. Ő magáról az eszméről fog beszélni, tehát amit én most itt próbáltam dióhéjban mondani, azt ő fogja elmondani nagyobb arányban, illetve sokkal jobban, mint most én. Illetve itt lesz a vállalat operatív vezetője. Én tegnap találkoztam vele már, és ő egy kőkemény texasi üzletember, tehát ahogy ami megjelenik önök előtt, nagyon olyan pont, és ő keresztény módon irányít egy ekkora vállalatot, és operatívan, tehát a konferencia második felében kifejezetten praktikus kérdések fognak előkerülni, tehát hogy nem csak eszme, meg egy ilyen álom az egész, hogy de jó lenne keresztényen vezetni, hanem pontosan arról fog beszélni a Kori, hogy lehet keresztény módon egy ekkora vállalatot irányítani. Ugye a konferencia részvevőinek az lesz a nagy előnyük, hogy ők tudnak majd kérdezni tőle, meg lesznek ilyen kis csoportos beszélgetések, de én bízom benne, hogy az előadásából is ez át fog jönni, mert nagyon fontos látni, hogy tehát hogy nagyon praktikusak, tehát hogy nem csak egy ilyen eszme az egész, hanem konkrétan praktikusan megmondják. Ugye meg is jelent erről egy könyv, a Beaten Book út, az lehet kapni keresztény könyvesboltokba, ott abszolút leírja ezt az eszmét, és a könyvnek a 80%-a meg gyakorlati tanácsok, hogy lehet keresztény módon irányítani egy vállalatot.
2: Ahogy így hallgatom, elég régóta mindig az motoszkál a fejembe, ugye milyen nehéz helyzet az, hogyha például egy munkást el kell küldeni valami miatt, hogy ilyen nagyon nehéz helyzeteket hogy lehet megoldani? Hogy vajon ezek mindig ugye a, gondolom az adott egyéni helyzet erre a válasz, de ezek mindig úgy megjelennek, hogy hüha, akkor keresztényként hogyan viszonyulok egy ilyen helyzethez
1: hát, például? Igazából például, hát igen, ez egy valóban ez egy nehéz kérdés. Ugye nagyon mélyen megvizsgálják, és nagyon sokat megtesznek azért, hogy őt bent tudják tartani a szervezetben, csak ugyan ők azt mondják, és én ezzel mélyen egyetértek, hogy ha mondjuk van egy csapat, aminek mondjuk van egy renitens tagja, most egy arról beszélünk, mert hogyha a képesség probléma van, akkor neki találnak helyet a vállalaton belül, de hogyha akarat probléma van, azzal nem tudnak mit kezdeni, és azt mondják, hát, hát hogyha nem akarja, akkor engedjük el, illetve hát hogyha azzal, hogy ő nem akarja, azzal a csapatot is rombolja, tehát a csapat ügyét is rombolja, a közösséget is rombolja, akkor őt el kell engednünk. Tehát, hogy nem kötelező valakit, aki nem akarja és romboló a viselkedése, bent tartani egy csapatban, de hát ez nem csak egy vállalatra vonatkozik, igen, hanem bármilyen igen, csapatra.
0: Ugye nemrég volt a Máté evangéliumból, hogy figyelmeztes négy szem közt, két-három tanul a közösséget, és ha nem, akkor meg vedd, mint a pogányból és vámos, aminek megvan egén a maga háttere, hogy mi, hogy veszi a pogány meg a vámos, de akkor nem, tehát nem erőszak a disznótor, mondják.
1: Így van. Pontosan különben ez nagyon jó ez a példa, amit mondod, pont ezen elv szerint oldják meg ezeket a helyzeteket. Mm-hmm. Pontosan ezen elvek szerint oldják.
0: És a kereszténység nem azt jelenti, hogy most akkor mindent szabad.
1: Hanem
0: azért ott is vannak feltételek, és van olyan, hogy valaki kell jelenteni, hogy nem tartozik a közösségbe, mert így nem lehet.
1: Ez hát nagyon sőt, fontos. Sőt, hát ugye a kereszténység egy nagyon erős keretrendszer, tehát hogy és azt a keretrendszert az be kell tartani. Tehát ugye Jézus nagyon sokat beszél a kegyelemről és az irgalmasságról, de vannak, erősen mutatja azt is, hogy aki valaki ezt nem fér bele, vagy nem akarja betartani a keretrendszert, akkor tehát beszél a konkolyról is. Na, tehát hogy nem csak egy ilyen nagy, sokan úgy értelmezik, egy ilyen nagy szeretett vallás, egy ilyen hippi vallás, nem, a kereszténység az egy rendkívül komoly vallás, aminek nagyon-nagyon fontos sarokköve az irgalom, de nagyon-nagyon fontos sarokköve az igazság is.
0: Nagyon szépen köszönjük hogy beszélhettünk erről a fontos kérdéskörről, és hát sok áldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Köszönöm szépen, Isten áldja önöket a munkájukért. Köszönjük szépen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Újvári Andrással beszélgettünk erről a keresztény vezetésről, és hát ugye olyan példában is van, hogy akkor nem ismerlek titeket, hát a szüzek, akiknek nem égett a lámpa, és elmentek vásárolni, hát kint rekedtek, meg a nincs rajta mennyőzős úr, akkor kipakolja a gazda a nyegzőről, tehát azért...
2: Igen, csak az irgalom ott jelenik meg, és ez számomra borzasztó pozitív dolog, vagy borzasztó jó dolog, hogy mindenki egyénileg lesz majd elszámoltatva, és itt azért elhangzott az, hogy megnézik itt is, hogy ebben a helyzetben is, hogy kinek esetleg át másik feladatkörbe, uh-huh, vagy valami, tehát hogy azért mindenki egyéni elbírálás alatt áll, és mindenki az atya szeretett gyermeke, akár így, akár úgy.

0: 7 óra 51 perc, hogy itt van velünk a telefonvonalban Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője. Szeretettel köszöntünk, miről olvashatunk a Magyar Kurír oldalain.
1: Hát jó reggelt kívánok mindnektek, mint pedig a kedves hallgatóknak. Ugye, ahogy szoktuk is, mindig az első pillantás az Rómára van, illetve a kedves Szentatyára. Ugye ezekben a percekben szállt fel vele a repülő Franciaországba, ugye hétfő estig megkezdi a, vagyis hát abban a pillanatban, hogy felszállt a gép, akkor ez már jelent, tehát hogy megkezdte a franciaországi apostoli látogatását. Ugye Párizs

0: milyen hangsúlyokat tart fontosnak egy katolikus, egy keresztény ember életében. Hogyha már ennyire aktuálisak vagyunk, hogy követjük, hogy a Szent Atya éppen felszállt már a repülővel, akkor most épp a Magyar Kurír csapatával Pannonhalmára igyekszünk, hiszen 9 órakor fog kezdődni az ökumenikus konferencia, ami az iskola tematikus évről számol be, illetve hát azt tekinti mércének. Itt lesz velünk Timothy Radcliffe, jedomonkos rendi bíboros, és még sokan mások, Székely János püspökatya és felföldi püspökatya is itt lesz, kerekasztal beszélgetés is lesz, és erről is lehet majd olvasni hamarosan a Magyar Kurír oldalán.
1: Az elmúlt hét végén volt a kattárs rendezvénysorozat, erős bőséges beszámoló.
0: Pontosan. Hát ha valaki szeretne arról meggyőződni, ami azért be a szívünk mélyén ott él, hogy az egyház él, akkor tényleg javaslom némi elfogultsággal a kaposvári eseményeket, tehát akár a szentmisék, az azon elhangzott prédikáció, kerekasztal beszélgetések, egyebek, és talán már volt, hogy említettem, hogy írásokat is érdemes olvasni nálunk, képeket is érdemes nézni, mert az egy fontos láb, de most már egy picit azt tudnám mondani, mint a Luca széke, olyan például akár a kattársról és a beszámolónk, hiszen 3 videó is készül, tehát hogyha mind a 3 lábat figyelembe vesszük és felállunk erre a székre, jelképesen mondva, akkor szerintem megtapasztalhatjuk azt, hogy az egyház él. És hogyha még tovább szeretnénk ebben az érzésben elmerülni, akkor érdemes megnézni a beszámolókat a váci eseményekről, hiszen 1000 éves volt a Váci egyházmegye, és ott onnan is vannak képes beszámolók. Egy nagyon gazdag cikket írt a kollégánk arról, hogy milyen is volt az a darab, ami arra emlékezett, több mint 500 önkéntes segítségével állították úgymond színpadra a Székesegyház előtti területen, hogy hogyan emlékeztek erre az 1000 évre. És ha még tovább akarunk nézni a jelképes Luca székéről, akkor Szegedre is érdemes odafigyelni, hiszen ott pedig a Szent Gellért nyomán, ugye készülve az egykori családi egyházmegye alapításának az 1000. évfordulójára, ezredik évfordulójára, elindítottak egy ifjúsági találkozó sorozatot, ami magában öleli a Nagybecskereki, a Temesvári és a mai Szeged családi püspökséget, és ezzel kapcsolatban is a kolléginánk Trautwein Éva készített egy beszámolót, hogy mi is történt Szegeden. Úgyhogy az egyház él.
1: Igen, ez ugye a 3 egyház megye rendszeresen, a papok is ilyenkor szoktak találkozni, és hát gondolom azért a kedves hallgatók tudják, hogy mi a kapcsolódás a 3 egyházmegye között, hiszen ez a családi egyházmegyének a 3 részre szakadása 1920-ban ebből jött ezek részre, úgyhogy ezek érdekes ez a felkészülés. És egyébként azt számoltam, hogy jövőre viszont Szombathely meg Fehérvár lesz kerekéfordulós.
0: Pontosan, és ezért lesz nem utolsó sorban a katolikus társadalmi napok Szombathelyen, tehát ez volt ugye pont a kattárs utolsó napján a Szentmisén a nagy bejelentés, amit vártunk, hogy hol lesz a következő évben, és pont a 250 éves születésnapokán esett a választás Szombathelyre.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
0: Köszönöm szépen én is, és áldott hétvégét kívánok mindenkinek, nektek is, dicsértessék.
1: Mindenkinek, mert Kuzmán is van, beszélgetünk a Magyar Kurír oldaláról, tudósításairól, most pedig következzen a hírpercek rovat, utána pedig a napszentje rovatunk, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is a Mária Rádióban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonon.

0: Fonnár Kovácsné, Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Megújult a Magyar Lagcsörötneki Általános Iskola közösségi sportpályája. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföld helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út magyarországi tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a Szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be többnyelvű szentmisét. Rekordtán burkolattal újult meg a Szent Gotthárd általános iskola gimnázium és technikum Magyar Lagcsörötneki általános iskolájának közösségi sportpályája. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026-os keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. Adja hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A beruházás eredményeként megújult sportfelület áll rendelkezésre az iskolai testneveléshez és a közösségi sportoláshoz. A felújítás célja az volt, hogy a tanulók rendezett, korszerű környezetben vehessenek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. A megújult pálya hozzájárul a rendszeres mozgás feltételeinek javításához és helyszínt biztosít a közös sportprogramokhoz. A sportpálya ünnepélyes átadására szeptember 16-án került sor. A megújult pályát Takács Gyula, Csörötneki plébános áldotta meg. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítmény nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Radonezi Szent Gergely apát. Rosztov mellett született 1319-ben, meghalt Radonezben, Zágorsz mellett 1392. szeptember 25-én. Körülbelül 73 évet élt. Szergely atya a Moszkvától északra fekvő rosztovi fejedelemségben született, nemesi családban. A kerességben a Bertalan nevet kapta. Még két fiú testvére született, István és Péter. Politikai okok miatt szülei a Moszkva közelében fekvő Radonezbe, onnan pedig Hotkovóba költöztek. Ekkor testvérével Istvánnal elhagyták őket, kivonultak a közelben lévő nagy fenyőrengetegbe, és ott letelepedtek. Fenyőfából kis kápolnát, mellé két cellát építettek. Ez lett idővel a híressé vált Szentháromság kolostor magva. István nem sokára belépett a moszkvai Epifánia kolostorba. Így Bertalan 20 éves korában egyedül maradt. Egy szerzetes pap barátja időnként meglátogatta, majd beöltöztette szerzetessé, és a Szergely nevet adta neki. Szergely nehéz körülmények között élt. A téli nagy hideg, a sok koplalás és a vadállatok veszedelmei kemény próbára tették. Sokszor elfogta az aggodalom és a rémület, lelki gyötrelmei is voltak, hogy vajon helyes úton jár-e. Isten azonban nem hagyta el, és lassanként társak csatlakoztak hozzá. A fatemplomot kibővítették, új kunyhókat emeltek, és 12 főre nőtt a közösség. Szergelyt pappá szentelték, majd később elöljáróvá választották. Közösen imádkoztak, de külön-külön laktak. Csak 1354 körül vezette be Szergely a főpásztor tanácsára a szigorú regulát, ekkor építettek közös ebédlőt és nagyobb templomot. Szergely apát példát adott alattvalóinak az imában, a munkában és a könyvek szeretetében. Fát vágott, a kertben dolgozott, kenyeret sütött. Szelíd és alázatos szívű volt, de nem hiányzott belőle az elöljárói szigorúság sem. Oly szegények voltak, hogy sokszor az éhhalál küszöbén a csodatevő Isten mentette meg csak őket. Életszentségének híre bejárta Oroszországot. 1392. szeptember 25-én halt meg. Emlékezzünk meg Szent Móricról és társairól, akik vértanúk lettek. Agaunumban haltak meg 284-293 között. Mór, vagy latinosan Mauritius, valamint társai, tébai légió katonái voltak. Valamennyien az alsó egyiptomi Téba környékéről származtak. Ez a vidék korán keresztény lett, így az innen származó római katonák is azok voltak. A hagyomány azt tartja, hogy a mai Svájc területén lévő Agaunumban haltak vértanú halált Jézusért 293 táján. A tébai légió vértanúságát egy régi hagyomány alapján egy lioni püspök írta meg. A következő beszámolót írta Maximianus Diocletianus társcsászára, a keresztények üldözésére indult. Aki Jézust megmerte vallani, azt vagy megkínoztatta, vagy megölette. Ha háborút nem viselt, katonáival a keresztényeket kezdte üldözni. A tébai légió megtagadta ezt a parancsot. A császár azokban a napokban a táborhoz közel tartózkodott. Azonnal jelentették az engedelmesség megtagadását. Ő égtelen haragra gerjedt. Megparancsolta, hogy tizedeljék meg őket, és akikre a sors esik, az karddal öljék meg. Azt hitte, hogy a tizedelés eredményt szül. Pontosan az ellenkezője történt, ezért egytől egyig a légió minden tagját karddal megölette. Lelkesítőjüket Mórt sem kimélthették. A vértanúk sírja fölé hamarosan templomot építettek. Később egy kolostort emeltek mellé, amelyet róla neveztek el. Szent Móricz és társai, a középkori lovagrendek és katonák égi védőszentjei.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Nyolc óra, 7 perckor köszöntjük szeretettel ismét a hallgatókat, és itt van velünk a telefonom a Takács Ciczus, hiszen ma életig a műsor lesz este 6 órakor. Szeretettel köszöntünk.
4: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. A szeptemberi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és benneteket a stúdióban. Igen, Ákos atya, nagyon jól mondtad, és köszönöm szépen, hogy ma este életige műsor 18 órától a Mária Rádióban vendégemmel, atyainé Dávid Ágnessel beszélgetünk arról, hogy a szeretet hogyan tud jót tenni a fele barátnak az énekléssel és a karvezetéssel. Ágnes, a Váci Székes Egyházi Kórusiskola ifjúsági kórusának a karnagya. Karnagya és Kókáról érkezik. Megtudhatjuk, hogyan alakult ki pályafutása, hogyan vezette ebben Isten, milyen ívet ad a Szentlélek a fejlődéshez, mit ad az éneklés öröme, mit jelent az imádság a kórusvezetésben, és mit tud adni a hallgató közönségnek, mert ugye az az egyik legfontosabb. Néhány izgalmas történettel, tapasztalattal készülünk a hallgatóknak, hallgassanak bennünket.
3: Köszönjük szépen, hogy erről beszámoltál nekünk, és akkor sok erőt, megáldást kívánunk a műsorotokhoz. Ma este 6 órakor, tehát életige műsor itt a Mári Rádióban. Köszönjük, hogy erről beszéltél.
4: Én is köszönöm a lehetőséget, áldott napot kívánok nektek és a Mária Rádió hallgatóinak.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük
3: a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: Takács Iccus tehát az életigen műsort harangozta, és ha már műsor, akkor ma Boldogan élnek, amíg című műsorunkkal is jelentkezünk, ami a házas hétvégéseknek a műsora, amelyben azzal foglalkozunk, azzal a helyzettel egy házasságban, amikor már kirepültek a gyerekek, és ismét kettesben marad a házaspár, erről vall, két házaspár fog erről vallani, a Krezanics Babó és Gyula, illetve Mészáros Márti és Géza fognak arról vallani, hogy hogyan élik meg ezt az időszakot a kapcsolatukban, a házasságukban, úgyhogy 16 óra 35-kor erre a műsorra is szeretettel hívjuk és várjuk a kedves hallgatókat. És hát a múlt héten ugye hiányzás volt, de igazolt hiányzás volt, mert Ágoston nem volt itthon. Szeretettel köszöntünk, megérkezett azóta Trentóból.
6: Így van, jó reggelt, sziasztok!
3: Mit csináltatok Trentóban?
6: Hát Trentóban egy nemzetközi filmfesztivál volt, és én oda mentem zsűrizni, zsűri munkát végezni. 63 filmet lehetett megnézni egy hét alatt.
3: Megnézted az összeset?
6: Nem néztem meg az összeset. A versenyprogramban, tehát különböző szekcióban szerepeltek, és a versenyprogramban 20 film szerepelt nekünk, ezeket a filmeket kellett alapvetően zsűrizni. Mi a katolikus filmszervezet, világméretű filmszervezet, a Cygnis delegátjai voltunk, és ennek megfelelően osztottunk ki egy díjat. Lehetőség lett volna még esetleg egy külön díj átadására, de ilyenkor azt kérik tőlünk, hogy vagy mint ökumenikus zsűri, hogyha olyan, ez egyébként a filmfesztiváltól függ, hogy ők milyen zsűrit hívnak meg, milyen díjakat szeretnének kiosztani, tehát abszolút tőlük függ, hogy ökumenikus zsűri tagként, vagy, és ez egyébként olasz specialitás, tehát a Velencei Filmfesztiválon, meg itt Trentóban is így van, hogy itt van ilyen katolikus zsűri is, tehát itt a zsűriket így eléggé külön kezelik ebből a szempontból. Úgyhogy én Trentóban voltam, ezt a 20 filmet kellett megnéznünk, nyilván ott a helyszínen is néztünk filmeket, de ez nem olyan volt, mint sok más filmfesztivál, hanem itt előre kérték tőlünk, hogy elküldték a linket, megnéztük, megbeszéltük a zsűritársakkal, most egy fülöp-szigeteki és egy spanyol zsűritársam volt.
3: Hogy beszéltitek meg?
6: Angolul, de minden angol nyelven volt.
5: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, tehát maga akkor ez a trentói film szemle, ez egy vallásos filmek, vagy szóval vallásos aspektusból közelíti a filmeket? Tehát, hogy egy katolikus zsűri van benne?
6: Ez speciális, egyébként igen, de hogy azért azt is tudni érdemes, hogy akár a Cannes-i filmfesztiválon, vagy Velencében, vagy San Sebastián, vagy Cottbus, vagy ezek a nagyobb filmfesztiválok, ezeken van ökumenikus zsűri, vagy vallásközi zsűri, miközben egyébként egyáltalán nem tekinthetők vallásos vagy keresztény filmfesztiválnak. Csak nagyon fontos ez az aspektus, a 70-es évek óta létezik az, hogy ugye különböző egyházak, felekezetek tagjait is, filmszakértő tagjait is megkérdezik arról, hogy mit tartanak jó filmnek, értékes filmnek. És akkor nyilván ez egy kicsit ilyen speciális díj, hiszen ebben az évben sem azt a filmet díjaztuk, ami mondjuk a leges-leges-leges legkiemelkedőbb művészi minőség, hanem azt, ami nagyon magas művészi kvalitású, de hogy gondolatvilágában a legközelebb áll a katolikussághoz, a kereszténységhez.
5: És akkor a zsűrin, tehát ti képviseltetek egyfajta véleményt, és akkor voltak még más csoportok.
6: Voltak még más zsűrik is, igen, mindig van egy ilyen
5: nemzetközi. Több zsűri van,
6: így van,
5: és akkor az összes zsűriből összerakják, összerakják, hogy ki mennyi szavazatot kap, melyik film.
6: És ilyenkor ők különböző kategóriák vannak. A nemzetközi nagy zsűrinek van meg az a lehetősége, hogy kiosszon külön díjakat, de általában ők is egy fesztiváldíjat, vagy kategóriadíjakat adnak. Aztán, hogyha nagyon tetszik neki egy színészi alakítás, vagy valamelyik film, valamelyik aspektusból nagyon kiemelkedő volt, akkor azért adhatnak díjat. De hogy most már létezik, majdnem minden filmfesztiválon van közönségdíj, akkor interkulturális kapcsolatokért, meg emberi jogok külön díj, meg mindenféle van, tehát egész elképesztő mennyiségű díj talál gazdára az ilyen filmfesztiválokon, és igen, tehát hogy az ökumenikus vagy katolikus filmdíj is nagyon sok fesztiválon kiosztásra kerül. Azt néztük, hogy ez a katolikus filmszervezet, a Cygnis körülbelül 30-35 filmfesztiválra delegál tagokat. Világszerte egyébként, tehát hogy azért sok filmfesztivál van, ami ezt az aspektust komolyan veszi.
5: És akkor gyakorlatilag mennyi díj került kiosztásra? Hány? Tehát ha számszerűleg nézzük, mert így, ahogy mondtad, nagyon soknak tűnik.
6: Körülbelül most 10 és 15 között volt a kiosztott díjak száma. Külön díjakkal együtt. Külön díjakkal együtt. Tehát, hogy például annak a filmnek, aminek mi a díjat adtuk, a katolikus filmdíjat adtuk, azt a fő zsűri, a nemzetközi zsűri is díjazta, ők külön díjat adtak neki. És énkor azért előfordul nyilván, hogy vannak filmek, amiket más-más zsűrik is díjaznak, mert valamilyen szempontból kiemelkedőnek tartják, persze, ez mindig előfordul.
5: Hát és akkor adódik a kérdés, melyik filmet díjaztátok? Tehát
6: igen, itt azért ez a Trentói Filmfesztivál, ennek, és jó is, hogy rákérdeztél, mert ennek van egy jellegzetessége, mégpedig az, hogy az a címe, mottója, hogy Religion Today, azon a vallás napjainkban. Tehát ennek kifejezetten, ennek a filmfesztiválnak ez a jellegzetessége. Ide vallásos filmeket neveznek. És így választják ki, most ebben az évben 63-at, valamikor kicsit többet vagy kevesebbet, vagy 60 körüli filmet a világ minden részéről. Én is találkoztam, volt ott amerikai rendező, Hongkongból jött rendező, elkísérte a filmjét, indiai, pakisztáni, mindenféle filmalkotók voltak, nyilván főleg Olaszországból. Egyébként az egész egy ilyen nyári vagy őszi táborra hasonlított, tehát hogy rengeteg volt a fórum, beszélgetés, bemutató, olyan alkalom, amikor az alkotókat, meghívott vendégeket lehetett kérdezni, vagy valamilyen fakultációt tartottak nekünk és az érdeklődőknek. Úgyhogy összességében egyébként egy viszonylag pici fesztivál, de őrzik is ezt a kicsinységüket, mert nagyon fontosnak tartják a személyi közi kapcsolatokat, és azt, hogy sok fiatalt hívjanak, filmszakosok jönnek, illetve a Trentói Egyetemen van ez hirdetve, ez a filmfesztivál és a különböző filmes lehetőségek, hogy itt kikkel lehet beszélgetni. Ebben az évben is azért a nemzetközi zsűri azért nívós tagokból áll, tehát tényleg híres, elismert színészek. Most egy többszörös Oscar jelölt díszlettervező volt a zsűri elnöke, és ebben az évben a speciális, mert minden évben van egy speciális mottó is, nem csak ez a, egyébként ez egy vallásos filmfesztivál, de a mottó az most az volt, hogy most így szabad fordításban, hogy a habitus teszi-e a szerzetest. És akkor, hát ez nyilván egyébként egy remek téma, és ennek kapcsán lehetett beszélgetni, hogy akkor a ruha, a külsőség, az mennyit számít, mennyit alakít rajtunk, az identitásunkat mennyire fejezi ki. Úgyhogy ez volt idén a fő témánk, és a kategória díjunkat azt a Bishert című filmnek adtuk. Ez egy angol film, és rövid film. Voltak egész estés dokumentumfilmek, rövid dokumentumfilmek, rövid film, mindenféle animáció, mindenféle felhozatal. És az tetszett nagyon-nagyon nekünk ebben a filmben, hogy nagyon szépen beszél a tradíció tovább örökítéséről. Arról beszél, egyébként egy kisfiúról szól, aki a bar micvára készülve, egy zsidó kisfiú, találkozik közösségi, kötelező iskolai szolgálat keretében, ugye ez nálunk is van, el lehet menni ugye időseket látogatni, és ő elmegy egy idősek otthonába, de hát nem túl lelkes, és ott találkozik egy bácsival, akivel elkezdenek beszélgetni. És ebből egy gyönyörű kapcsolat alakul ki, az ragadott meg bennünket, mindannyiunkat a zsűriben, hogy nagyon szépen beszél a vallási hagyományokról és azok tovább örökítéséről, hogy tulajdonképpen ezek a hagyományok, ezek nem szabályokban léteznek, hanem elsősorban kapcsolatokban. Gyönyörűen megmutatja azt a film, hogy a kapcsolat által tudja ez a nagypapa vagy idős ember elmondani azt, hogy az ő életében mi az, ami érték. És azáltal, hogy először, hogy így leomlanak a falak, közelebb kerül ehhez a kisfiúhoz, próbálják egymást megérteni. Nyilván elsősorban az idős ember. És akkor erre pozitívan reagál a kisfiú. Tehát, hogy nagyon szépen beszél arról, hogy a tradícióink úgy maradnak élőek, hogyha kapcsolatok által öröklődnek, és a gyerekek nem azt látják, hogy szabály, szabály, szabály, és ezt kell megcsinálni, meg azt kell megcsinálni, hanem hogy élő módon velük együtt, megbeszélve, egy élő kapcsolatban örökítjük tovább ezeket. Ez egy gyönyörű, gyönyörű szép film.
3: Ez a filmfesztivál, ez nyitott tulajdonképpen, tehát ott a környékbeliek mehetnek, és vannak filmek, amit megnézhetnek.
6: Így van, így van. A filmfesztivál nyilván jelentős része egy moziban történik, illetve Trentó főterén, ahol fel van állítva ilyenkor egy hatalmas sátor, és akkor oda...
5: Bárki mehet.
6: És akkor oda bárki mehet. Persze. Nyitott bárki számára. Úgyhogy a programok többsége az ott van, illetve a egyetemen mi is elmentünk a környező településekre, iskolákba, több száz gyerekkel együtt is voltak ilyen beszélgetések, filmvetítések, aztán megbeszéltük velük, úgyhogy tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, erre a személyköziségre, hogy ilyen módon is beszéljünk a filmekről, és a filmek által felvetett témákról.
5: Tehát volt ez a film, még egyszer mondd el a címét neki.
6: A Beshertnek kell írni. Viszonylag friss film, tehát tavalyi film, még sajnos én is nézegettem, hogy esetleg online elérhető, nem, tehát ez még a fesztivál útját járja, ez a filmalkotás. És még nem érhető el, tehát fesztiválokon lehet csak látni, de hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb legalább valamilyen online platformra felkerül, vagy valami magyarországi filmfesztiválra meghívják.
5: Az nagyon jó lenne. Kérdezném, hogy ki kapta a fődíjat, de lehet, hogy erre már nincs időnk, de...
6: Hát még egy percben egy portugál film kapta a fesztiválnak az abszolút fődíját, az Életem legboldogabb napja című filmalkotás, ami nagyon nehéz témáról beszél, kicsit próbálja könnyedden oldani, nem elvenni a téma élét, de hogy kicsit könnyedséget is belecsempészni. Az apa nélküli társadalom, amikor nagyon sokaknak vagy nincs édesapja, vagy nem láttak egy olyan férfi példát, ami az ő életükben meghatározó lenne. Erről a témáról szól az életem legboldogabb napja, és hát mi örültünk neki, hogy ez a film kapta. Mi katolikus szempontból úgy éreztük, hogy hozzánk nem annyira kapcsolódik, de hogy egy nagyon fontos témát dolgoz fel, örültünk neki.
5: És akkor
3: hát köszönjük szépen, még egy csomó téma lett volna.
6: Majd még fogunk.
3: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Ágoston, és erről a fesztiválról beszélhettünk itt a Mári Rádió napindítójában is. Hát köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, hogy minket választottak, hogy ezt a reggelt együtt tölthettük, és sok érdekes témát elővehettünk itt a napindító folyamán. Elbúcsúzik akkor a mostani stáb.
6: Gőben Ágoston.
5: Németh Zsuzsa.
3: És Fülöp Ákos. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Nézzük tehát a Mária Rádió különböző műsorait. Ugye beszéltünk nemrég Takács Jézussal a ma esti életige műsorról, amelyben a Csainé Dávid Ágnessel beszélgetnek élő adásban ma este 6 órától, tehát az életige műsorában. Vasárnap este Kincses Láda című műsorunk jelentkezik, bár július 4. vasárnapra hirdették meg a nagyszülők idősek világnapját, a világi naptárban ezt október 1-én ünneplik. Adódik lehetőség arra, hogy felemeljük szívünket és hangot az idősebb generációért. Köszöntjük szeretettel idős testvéreinket, buzdítunk mindenkit, figyeljünk rájuk, szeressük őket a hétköznapokban is. A témáról részletesen is hallhatnak 27-én vasárnap este 6 órakor, tehát a Kincses Láda című műsorban. Rózsa eső ima estek, a Liziő Szent Teréz ünnepe kapcsán, ugye Nyolcboldogság közösségében hagyományos a rózsa eső ima est, amelyben Szent Teréz közbenjárását kérjük. 26-án szombaton este 6 órától a Mária Rádió hallgató is bekapcsolódhatnak az imádságos estbe, amely Homok Komáromból közvetítünk. Személyes részvételre is biztatjuk a kedves hallgatókat a Örökimádás templomban Budapesten szokott minden évben lenni ilyen szentmise, ott érdemes megnézni, hogy mikor van ez a szentmise. Nemes egyszerűséggel című műsorunk október 1-én 8 óra 30 perckor jelentkezik Reed Rolanddal, ezúttal Lipcsei Anderson emőkével beszélget Reed Roland, aki évtizedek óta Svédországban él, így az alkotói és mindennapi életet egyaránt áthatja a magyar és a skandináviai kultúra, a digitális tér jelenléte. Beszélgetés apropóját legújabb Cancel című novelles kötete adta. Riport során többek között lesz szó arról, hogy milyen kapcsolat áll fönn a svéd pragmatizmus, az északi természet és a mély magyar emberi kapcsolatok között. Tehát ez a műsorunk rémes egyszerűséggel október 1-én kerül műsorba 8 óra 30 perces kezdettel. Lélek jelenlét című podcast műsorunk október 2-án jelentkezik legközelebb, tehát jövő pénteken. Erre is szeretettel hívjuk föl a kedves hallgatók figyelmét. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: Mária Rádió. Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi témánk a Talassa Háznak egy különleges szolgáltatása, méghozzá a kettős diagnózis, azaz a pszichiátriai és addiktológiai problémákkal küzdő személyeknek az ellátása, kezelése és felépülésükben való segítségnyújtás. És a mai napi vendégem Farkas Régi Anna Mária, a Talassa Ház szociális intézményeinek a vezetője. Az elmúlt alkalommal már beszélgettünk Anna Máriával, akkor már sok mindent megtudtunk a Talassa Házról, amit a Segélyhelyet Alapítvány működtetést tart fönt. Ezért most ismét köszönöm, hogy folytathatjuk a beszélgetést, és kérném, hogy a újonnan csatlakozó rádióhallgatók részére egy picit mutatkozzál be. Nyilván az előző adásban már többet meséltél szakmai pályafutásodról, de hogy mégis tudják, hogy kivel beszélgetek mai reggelen.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, Andrea, a lehetőséget, hogy beszélhetek egy picit a munkámról. Magamról talán csak annyit érdemes tudni, hogy 2004-ben végeztem szociális munkásként, és azóta is folyamatosan igyekszem képezni magam, tanulni és fejlődni. Azóta mentálhigiénés szakemberképzést elvégeztem a Semmelweis Egyetemen, és most jelenleg képzésben levő családterapeuta vagyok. Ami nagyon fontos, hogy itt a Talassa Háznak, a Segélyhelyet Esély Alapítványnak, a Talassa Ház az a pszichiátriai alapítványi kórháznak van egy integráltan működő, tiszta szenvedélybetegek rehabilitációs intézete és a Móló támogatott lakhatás. Ennek a két szociális intézménynek vagyok a vezetője, most már több mint 4 éve, és amiről most fogok beszélni, vagy fogunk egy kicsit beszélgetni, az a kettős diagnózisú hozzánk fordulókkal való munka, különös tekintettel, amikor valami függőségben érintettek. Mert jellemzően, akik hozzánk érkeznek, és hogy tudjuk őket fogadni, és ez nagyon fontos, mert hogy más intézményben nagyon nem is tudnak velük foglalkozni a terápiás közösségi keretekben, hogyha valakinek vannak pszichés problémái, személyiségzavarai, akkor mellé jellemzően mindig szokott társulni, meg főleg a mai környezetben valami függőség, akár alkohol túlhasználat, akár valamilyen kábítószernek a használata, akár önsértés, akár evészavarok, és hogy az nagyon fontos, hogy itt a Talasszában nálunk nem külön választjuk, hanem ez is része, hogy erre is rá tudjunk tekinteni, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy mi az, ami miatt neki ezekben a nagy hangulatingadozásaiban tegyük föl, vagy nagy érzelmi túltengéseiben, vagy mélypontjaiban szüksége volt arra, hogy még alkoholt igyon rá, vagy túlgyógyszerezze magát, vagy valamilyen kábítószert használjon. És akkor erre működtetünk egy tisztás intézményen belül, mert hogy ugye együtt vagyunk a Talasszával, egy tisztás csoportot, illetve egyéni konzultációkra van lehetőség, amivel így folyamatosan kísérjük őket. Tehát egy ilyen motivációt, egy fenntartását arra, hogy ne essen vissza, hogy józanul tudja végigvinni ezt a terápiát. Hozzánk csak olyan függőkkel tudunk dolgozni, akik képesek nem használni a szert. Tehát, hogyha valakiről kiderül az első interjún, hogy ő szokott drogot használni, vagy alkoholt, akkor minden esetben kérünk tőle 3 hét teljes józanságot, abszinenciát. Tehát, hogy az nagyon fontos, és ez egy nagyon fontos mérés is, hogy abból le tudjuk mérni, tehát, hogy csak akkor tud hozzánk jönni, hogyha erre képes ezt betartani. Uh-huh. És szerencsére ez így szokott is sikerülni. És akkor, amikor valaki hozzánk, tehát a mindennapos súlyos függőkkel mi nem tudunk foglalkozni.
1: Tehát aki napi rendszeres szerhasználó.
2: Még hogyha napi rendszeres szerhasználó, de hogy azt így tudja akár kordában tartani, hogy akkor le tud állni vele pár hétre, vagy tudja azt, hogy neki most ez a terápiás időszak fontos, és félre tudja ezt így tenni, és ezt meg tudja állni, az szuper. Uh-huh. És hogyha nem használ, akkor közben kémiai szert. Az egy másik dolog, hogy akkor így a szerváltások hogyan szoktak megtörténni, hogy akkor több képernyő használat, több evés, több vásárlás, de azzal már itt bent a házon belül tudunk foglalkozni uh-huh. és dolgozni. Uh-huh. Hogy ezt megértsük, ezt így tudjuk kezelni, és így ebben segítsük a hozzánk fordulókat.
1: Igényel-e az addiktológiai problémával küzdők esetében, hogy mondjuk részt vegyen kórházi kezelésen előtte mindenképpen, vagy nem szükséges, hanem hogyha ő meg tudja ezt a 3 hét józanságot tartani, akkor jöhet.
2: Ideális esetben az szokott lenni, hogy akkor eljön az első interjúre, számára kiderül, meg tudja tartani, és akkor úgy érkezik hozzánk, de több intézménnyel is tartunk kapcsolatot országosan, és akkor szoktuk átvenni kórházi osztályról is őket, uh-huh. hogyha valahol már egy ilyen hosszú rehabilitációs folyamaton részt vett, és utána ott felmerült, hogy ezt a szerhasználatot megelőzhette akár bármiféle személyiségzavar, vagy pszichészavar, uh-huh. amit tök jó lenne, hogyha lehetne ezt jobban kezelni, vagy nagyobb segítséget kapna, akkor utána szoktak úgy érkezni hozzánk, hogy akár osztályról átvesszük, uh-huh. vagy egy ilyen másfajta rehabilitációs kezelésben részt vett, és akkor utána jön még egy uh-huh. terápiás közösségben való gyógyulásra, ahol ugyanúgy fontos tudomást venni arról, hogy neki volt problémája a függőséget okozó szerekkel. Uh-huh. És az, hogy kinek milyen mértékben, az egyénileg változik, és akkor úgy kezeljük, és úgy uh-huh. foglalkozunk vele.
1: Mennyire jellemző itt nálatok, hogy a terápia során valamilyen pszichiátriai gyógyszerszedésre szükséges, vagy nem, vagy nálatok ez nem lehetséges, mert ugye vannak olyan rehabilitációk, ahol semmiféle gyógyszerszedésre nincs lehetőség. Nyilván, hogyha valaki uh-huh. cukorbeteg, vagy magas vérnyomásos, uh-huh. az egy más jellegű, de hogy ilyen pszichiátriai készítmények szedése.
2: Hát mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a pszichiátriai kórházzal együtt dolgozunk, uh-huh. ahol nagyon sok esetben itt tud együttműködni, tehát hogyha valakinek a diagnózisából fakadóan szüksége van már régóta a gyógyszerszedésre, akkor ide hozzánk tud jönni, mert akkor mellette a gyógyszere be van állítva uh-huh. jó esetben, vagy sok esetben van, hogy akár csökkentik, vagy újra megnézik a beállítást, uh-huh. és akkor ő mellette itt tudunk foglalkozni az addikcióival is. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy nálunk ez nem kizárók. Igen, nálunk semmiképpen sem kizárók, ez sok esetben szerencsés szokott lenni.
1: Mi a tapasztalatod, hogy a korosztályi megoszlásban mennyire jellemző inkább ezek a viselkedési addikció, képernyőfüggőség, vagy pedig továbbra is ez az alkohol, tehát a kémiai addikciók, alkohol, drog problémák?
2: Uh-huh. Nagyon vegyes, meg sokszor kéz a kézben jár, most a képernyő használat, főleg meg a Covid időszak óta, amikor így minden családnak a mindennapjai részéhez hozzátartozott, hogy csak a interneten keresztül és a képernyőn keresztül tudnak kapcsolatban lenni a világgal, ennek még ugyanúgy megmaradtak nálunk is a nyomai, de elsősorban ezt leginkább legtöbbször ők nem is gondolják problémának vagy nehézségnek, uh-huh. ez sokszor így a szülők vagy család konzultációkon keresztül szokott jönni, vagy egyéni beszélgetések után, hogy ki mennyi, hány órán keresztül használja a képernyőt. Itt nálunk napközben nem lehet használni, tehát hogy ő meg akik bent fekszenek, ők is csak este 10-ig használhatnak internetet, úgyhogy igazából ez itt annyira nem jelentős probléma. Ami nehézség szokott lenni, vagy így korosztályban, hogyha egy ilyen kis statisztikát lehet venni, az, ami megfigyelhető, a fiatalok, középiskolások már sokszor előfordul ugye ez az alkohol, és alkoholgyógyszer és a droghasználat, a korosztálynál meg jellemzően a gyógyszerhasználat, és vagy akik már így az alkohollal vannak problémáik. Uh-huh. És akkor emellett szokott lenni, ami időközönként megfigyelhető, hogy vagy túl sok az evészavaros, uh-huh. ami külön figyelmet próbálunk nekik szentelni, akkor a képernyőhasználat, a vásárlási függőség, akkor a snüsz, a túlzott energiaital használat, tehát, hogy így, ami így a manapság így ezek fiatalokat és a jellemzi, az itt megtalálható.
1: Uh-huh. Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy behoztad, mert akár az étkezési, az evészavar, meg a snősz használat, mert ezt a mindennapi munka során én is látom, hogy a fiatalok körében ez mennyire nagy problémát jelent, és hogy erről kevés szó esik, illetve amiről még kevés szó esik, az a gyógyszereknek az abuzív használata, és hogy te ezeket így most így felhoztad, hogy mit tapasztaltok, hogy mikor érzékelik, akik ide hozzátok fordulnak, hogy ez már nem a normális, hogy, hogy itt már tényleg segítségre van szükség, hogy nem tudom én minden nap túlzott mennyiségű, nem tudom, altatót, nyugtatót, vagy szorongáscsökkentőt szed, mert mondjuk sokáig azt gondolja, hogy ő ezt tudja kontrollálni.
2: Nálunk, amikor valaki bekerül a talasszóházba, akkor utána az első 3 hetében, itt nálunk a tisztásnál van egy ilyen adatlap, egy ilyen első alkalmas konzultáció, aki ez mindenkivel megtörténik, amikor is a kolléganőmmel felmérjük azt, hogy neki milyen függőségekben van érintettsége. És sokszor ott szoktak rácsodálkozni, hogy ő ezt így nem is gondolta a problémának, vagy az első interjú nem is derült ki, vagy ezt nem is hozta, hogy igen, ő a tesójával, unokatesójával igenis szokott füvezni, vagy ő azt a gyógyszert azt többször is bevette, vagy másképpen másra is használja, vagy éppenséggel mennyi időt használja az internetet, és akkor itt ezeket itt szépen lassan ezt így fel tudjuk mérni, és akkor egy-egy alkalommal még, amikor ezt átbeszéljük, akkor szokott így leesni, úgymond a tantusz, hogy ó, akkor ezzel neki lehet gondja, és főleg akkor, amikor így végig gondolja, hogy itt erre így nem lesz rá lehetősége, és akkor mi lesz, és akkor erről lesz igény, akkor erről beszélni, hogy akkor ezt mégis mire használta, miért ez volt az, aminek így akár békességet adott, akár megnyugvást, akár unaloműzésre, és akkor ezeket így föl tudjuk térképezni, és ezen tudunk dolgozni.
1: Ugye az előző műsorban kicsit beszéltünk a terápiás folyamatról, az időkről, és mondtad, hogy van egy 3 hetes periódus, egy ilyen úgynevezett próbaidő, amikor megnézi, hogy fog-e tudni csatlakozni ehhez a terápiás közösséghez, fog-e tudni vinni, ugye ezt a lelki folyamatot, ami nehéz sokszor, tehát ugye azért ez mindenki számára legyen egyértelmű, hogy itt magunkat kell foglalkozni, bele kell nézni a tükörbe, ami nem mindig egyszerű. És hogy hogy alakul nálatok ilyenkor a kapcsolattartás, akár a családdal, akár a külvilággal, mert ugye jártam már több rehabon, rehabilitációs intézményben, és ott szokták mondani, hogy van egy olyan 3 hét, 1 hónapos idő, amikor tulajdonképpen nincs lehetőség a külvilággal való kapcsolatra, tehát van egy ilyen szeparációs idő, nem tudom éppen, hogy melyik helyen, hogy nevezik. Hogy nálatok ez hogy alakul? Van ilyen jellegű időszak, vagy nálatok mindig nála lehet mondjuk a telefon?
2: Nálunk a családdal és a hozzátartozókkal tarthatják a kapcsolatot. Ha valaki bentfekvősként érkezik hozzánk, akkor délután 5 órától bekapcsolhatja a telefonját este 10 óráig, és akkor tarthat kapcsolatot akár a barátaival, akár a családtagjaival. Az első hetekben nem szerencsés, hogyha kimegy, ilyen kimenőre, akkor azt szoktuk kérni, hogy akkor ne menjen, hanem akkor vagy hozzátartozó látogathatja. De a későbbiekben ki és haza is mehet, illetve vannak az ambulánsan bejáró paciensek, ők meg ugye akkor minden nap haza is mennek a családjukhoz.
1: Akkor ez ilyen nappali kórház jelleggel működik, a nappali...
2: Ambulánsan, nappali, igen, és ő van a bentfekvős részlet együtt a kettő. Tehát, mert sok esetben, hogyha messzi vidékről érkezik hozzánk valaki, vagy nem szerencsés, hogyha otthon marad ez a terápiás időszak alatt, vagy valami miatt ő ezt nehezen tudja megoldani, nagyon megterhelő lenne neki a terápia és még a hazautazás. Ezt a team dönti el minden esetben, tehát ennek sok-sok összetevős, hogy éppen meg hogy van a hely férfiaknak, nőknek, egyesen, külön-külön, hogy éppen ő, mikor, mire van lehetőség.
1: Jó is, hogy erre rátérünk, hogy milyen arányban vannak a nők, hogyan tudjátok őket fogadni, hány férőhelytek van férfi, nő,
2: Jelenleg most is nálunk azt hiszem 40 fő van. A létszámelosztás tekintetében most az elmúlt időszakban folyamatosan teltházzal dolgozunk. Többnyire azért megfigyelhető, hogy a nők vannak többségben, de vannak férfi szobáink, férfiakat is tudunk fogadni, és ez is igazából változó, dinamikusan változó, aha, igen, mint akár a korosztály. Vannak időszakok, amikor többnyire a fiatal felnőttekkel vagyunk telítve, és van időszak, amikor meg a középkorosztály is képviselteti magát.
1: Amit még szeretnék kérdezni, ugye már itt az interjú elején beszéltünk arról, hogy az intézményt egy alapítvány tartja fönt. És ugye vannak olyan szolgáltatások, ami gondolom, hogy térítésmentesen vehető igénybe, mert hogy szociális alapszolgáltatás, de ugye a többségében térítési díj, hozzájárulás szükséges, hogy számítódik, milyen szolgáltatásokért, milyen térítési díjat kell fizetni. Szerintem ez fontos ahhoz, hogy így tudják a szolgáltatásoknak a díját.
2: Alapvetően a Thalassa házba a bekerülés, ha valakinek van egy érvényes tajkártyája, és Magyarországon belül bárhonnan érkezik, akkor tudjuk fogadni. Amit szoktunk kérni, az van egy ilyen önrész, az egy ilyen terápiás hozzájárulás. Ez sok esetben nem ismeretlen fogalom a hozzánk érkezőknek, mert hogyha valaki elmegy terápiába, vagy akár egy bármiféle csoportra, akkor ott annak van egy kőkemény térítési díja. Ez nálunk nem kőkemény összeget jelent, hanem egy ilyen jelképes összeget, amivel így hozzá tud járulni ahhoz, hogy alapítványi fenntartásúak vagyunk. Tehát, hogy alapvetően mi tényleg az 1%-ból tartjuk fel magunkat, időnkénti pályázatok sikeres elnyeréséből, és a jó szándékú emberek támogatásából, tehát, hogy nekünk nagyon minimálisak a forrásink, és ahhoz, hogy a Thalassa-ház meg tudjon maradni, és az alapítvány tudjon működni, ezért pár évvel ezelőtt ezt az önrészt bevezettük, és akkor ez egy ilyen hozzájárulás ahhoz, hogy akár így a művészetterápiás alkalmakra az eszközöket meg tudjuk vásárolni, tehát egy ilyen jellegű heti hozzájárulást kell elképzelni. De ennek is vannak így
1: jövedelem
2: részei, lehet erre is kérni engedményeket, tehát, hogy továbbra is nagyon szociálisak próbálunk maradni, de viszont sajnos ez a valóság, hogy ebben ez meg fontos, hogy megfelelően tudjunk maradni.
1: Tehát, hogy akkor gondolom, ezek ilyen jövedelem határa.
2: Ez ilyen egyéni elbírálás van, egy ilyen, a honlapunkon különben, pontosan nem akarok butaságot mondani, de a honlapon a www.thalassaház.hu oldalán mindenről részletes leírás van. Tehát, hogy a térítési díj, az nálunk a támogatott lakhatásban van, havi 54 ezer forintot jelent. A Thalassa házban az aktuális díjakról meg a honlapon lehet tájékozódni.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, ez szerintem nagyon fontos információ volt, hogy lehessen tudni, hogy milyen díjai vannak, mert ugye nagyon sokszor egy pszichiátriai ellátás, már mondjuk egy konzultáció is nagyon sok pénzbe kerül. Amit még szerettem volna megkérdezni, hogy említetted, hogy van ambuláns ellátásotok. Az ambuláns ellátás, akkor ez hogy néz ki? Vagy összetévesztettem a nappali ellátást,
2: nem,
1: meg a...
2: Nem, igazság szerint nem tévesztetted össze, mert hogy volt ambuláns csoportunk, van serdülőknek, az minden péntekenként van, és ez is szerepel a honlapunkon. Régebben megvalósult családterápia, és most van kialakulóban egy ambuláns szolgáltatásokat megnyújtjuk, mert hogy a mi szakembereink, amiket tudnak nyújtani, hogy ne csak a kórházi ellátás keretében, itt nálunk a Thalassában lehetnek elérhetőek, hanem a délutáni sávokban, de ez még mely folyamatban van ennek a kialakulás, hogy a pszichiátereink, a pszichológusaink és a családterapeuták is elérhetők legyenek. Illetve még tavaly is indult külön művészeti csoportok, tavaly volt művészetterápiás csoport, az is ambuláns kereteken belül. De a honlapunkon keresztül, hogyha aktuálisan indul valami csoport, ambuláns ellátási formában, tehát a Thalassa házon belül, de nem a Thalassa kórháznak az ellátásában, akkor arról ott mindig lehet tájékozódni.
1: Mielőtt így befejeznénk az interjút, bennem motoszkál egy kérdés már így régóta. Ugye az előző interjúban is láttam, hogy számodra mennyire fontos ez a munkahely, mennyire elkötelezett vagy, és hogy szíved, lelked beleteszed a munkába. Mi az, ami téged motivál, hogy itt legyél, hogy foglalkozzál olyan betegekkel, páciensekkel, akikkel nem mindig könnyű együtt dolgozni, mert ugye ismerjük, hogy érzelmi hullámzások vannak, akkor éppen milyen hangulatuk van egyik pillanatban, mondjuk nagyon kedvesek, másik pillanatban meg mondjuk támadólag fordulnak a segítők felé is, akik mindig befogadják őket. Szóval hogy mi az, ami téged motivál, ami itt tart ezen a területen, és hogy segíti azt, hogy ekkora elhivatottsággal és odaadással tud ezt a munkát végezni?
2: Ez egy izgalmas kérdés. Az életemben különböző területei, szakaszai vannak és voltak. Az biztos, hogy abban újra és újra tudok hinni, hogy aki segítséget kér, és akar változtatni, vagy szeretné az életét másképpen élni, és megkapja megfelelő segítséget, akkor új minőségben élheti az életét. És én ezt itt újra és újra látom a Thalasszában. Az én egyéni életemben is rengeteg varga betű volt, akár kamaszkoromban, akár fiatal felnőttként, és így újra és újra meg tudtam tapasztalni én is, hogy igenis vannak mélypontok, akár családon belül, akár barátoknál, és hogy akihez nem jutott el a segítség, ők tényleg többen el is vesztek, és így nem sikerült megváltoztatni az életüket, viszont ha megkapja az ember, és eljut hozzá a lehetőség, hogy lehet, és hol lehet segítséget kérni, akkor meg igenis megváltozhat egy élet, és csak egy ilyen szakasza lesz utána az a szomorúsággal teli időszak, és lehet ebből építkezni.
1: Aha. Igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ez az üzenet. Minden nehézségben, minden nehéz pillanatban van feltámadás, kilábalás, és hogy ezek a pontok tudnak bennünket építeni, hogyha mi magunk hajlandóak vagyunk dolgozni azért, hogy jobban legyünk, és hogy felépüljünk.
2: Igen, hogy sok esetben, hogy elfogadjuk a segítséget.
1: Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, illetve a korábbi interjút is, és hogy én azt gondolom, hogy ebbe a beszélgetésbe egy nagyon fontos területről, a kettős diagnózisú addiktológiai és pszichiátriai problémával küzdőknek nyújtott segítségekről volt lehetőségünk beszélni. A interjú alanyom és a beszélgető partnerem Farkas Régi Anna Mária volt, a Thalasszaház Szociális Intézményeinek a vezetője. Nagyon szépen köszönöm, Anna Mária, a beszélgetést. A kedves Mária Rádió hallgatóktól most elköszönök. Találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Papa Ágnes. 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Krisztián Ráfael vértanú földi maradványait az országúti ferences templomban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt csütörtök délelőtt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Kelegen érsekkel a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytatott tárgyalást. Írja a Vatikán News. A megbeszélések során elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a négy magyar nyelvű Mária Rádió minden hallgatóját, akik ezen a mai reggelen kísérik ezt a közös szentmisénket. Szeretnénk ezt a mai napot is az Úristennel kezdeni, és a szentmisével, az oltári szentségben való részvétellel, az ő szavának a hallgatásával, szívünknek az Úristen felé kinyitásával ténylegesen ennek a mai napnak is súlypontot adni. Akkor vannak a dolgok a maguk helyén, hogyha az Isten van az első helyen. És ezt szeretnénk a mai napon is, Istent az első helyre tenni, a nap első, vagy egyik első óráját Istennek adni, hogy azáltal az összes többin érezzük az ő áldását. Nyissuk meg most az Úristen előtt a szívünket, kérjük az ő bocsánatát, irgalmát a bűneinkért, mulasztásainkért, és kérjük, hogy engedje ezt a mai napot az ő áldásával, az oltári szentségből, a szentmiséből nyert erővel élni és formálni. Szentmise kezdetén most tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Ora mirgalmaz. Könyörögjünk. Istenünk, te szent törvényedet az Isten és ember szeretett parancsában foglaltad össze, ott, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány a Prédikátor könyvéből. A Prédikátor így tanít. Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a betakarításnak. Ideje van az ölelésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje van az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságából? Figyeltem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy bajlódjanak vele. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. Isten a világot átadta az embernek, hogy kutassa azt, de az ember nem tudja teljesen kifürkészni Isten művét, amelyet ő kezdettől fogva végbe visz. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen
1: hála. Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem. Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem. Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem. Ő tanította harcra kezemet, és ujjaimat viadalra. Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem. Ő az én irgalmasságom és erősségem, menedékem és szabadítom. Ő a védőpajzsom, benne remélek, aki uralmam alá veti népemet. Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem. Uram, ki az ember, hogy törődöl vele? Az ember fia, hogy gondolsz rá? Hiszen olyan az ember, mint a szellő, napja pedig, mint a suhanó árnyék. Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem.
0: Halleluja, halleluja, halleluja.
1: Az ember fia azért jött, hogy szolgáljon, és életért sokakért válságul adja.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szolgálatokkal.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség nekem, Istenünk.
0: Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak a tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek. Mások szerint viszont a régi prófiták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte, hát ti kinek tartatok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt nem mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte, az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra föltámad. Ezek az evangélium igény.
1: Amen.
0: És testvérek, mindennek megvan a maga ideje, hallottuk a Szentírásból, a Prédikátok könyvéből. Mindennek megvan az ideje, ennek két értelme is lehet. Az első az, amit általában szoktunk mondani, hogy mindennek pontosan megvan az előírt ideje. Ennek is van egy nagyon mély mondani valója, mert azt jelenti, hogy Isten harmóniát teremtett. Vagyis az, hogy mindennek megvan az ideje, az azért az azt is jelenti, hogy alapvetően nem tőlünk függ az, hogy minek, mikor van az ideje. Fölsorol a prédikátor jó néhány dolgot, hogy ideje van a haragnak, ideje az örömnek, ideje a kült szészórásának, a kő összeszedésének. Minden egyes dolgot külön kellene megmagyarázni, de minden, végsősoron az a mondani valója ennek, hogy mindennek megvan az ideje, hogy Isten harmóniát rendelt, és hogyha én ehhez az általa meghatározott harmóniához igazodom, akkor találom meg a helyemet ebben a harmóniában. Mindennek megvan az ideje. Nem úgy, hogy én szabom ki, hanem ő szabja ki. Már van egy másik értelme is, ami talán pontosabb, mert az Ószövetség nem pont így gondolkodott az időről, ahogy mi. Az, hogy mindennek megvan az ideje, az azt jelenti, hogy minden egyes eseménynek megvan egy belső, különleges, sajátos arculata. Ez mit jelent? Nagyon egyszerűen tudjuk, hogy ott van például az adventi időszak, annak van egy nagyon belső, nagyon sajátos, semmivel össze nem keverhető arculata. Ugye az ember, amikor az adventi reggeleken készül a karácsonyra, úgy automatikusan ráhangolódik arra a lelkületre, ami benne van abban az időszakban. Nagybőjtnek is megvan a saját egészen jellegzetes belső színezete, amit lelkileg átveszünk. Húsvétnak szintén, karácsonynak szintén, minden egyes időszaknak megvan az a sajátos arculata, amihoz én mikor hozzáigazítom magamat, akkor találkozok az Istennel. Mindennek megvan az ideje, vagy úgy, hogy a harmóniát, amit az Isten elrendelt, azt követem, vagy úgy, hogy ráérzek azokra arra a belső sajátos időre, amit az Isten belehelyez egyes eseményekbe, és mikor hozzáigazodom, akkor találom meg igazán, hogy hogyan kell jól élnem. Mindennek megvan a maga ideje, ez végső soron azt akarja jelenteni, hogy az Isten a mércéje mindennek. Nekem az ő rendelkezéseihez kell igazodnom, mert én magam is az ő teremtménye vagyok, és akkor találom meg a lelkemnek a békéjét, a harmóniáját, ha az ő által előírt rendhez igazodom. Ténylegesen ez egy olyan bölcsesség, amit a hétköznapokban is nagyon fontos szem előtt tartanunk. Isten a mércéje mindennek. Ugye az új szövetségből vett, az evangéliumból vett részletet is alkalmazzuk. Számunkra minden egyes eseményben, ami végbe megy a napunk folyamán, az az alapvető kérdés, hogy ti kinek tartatok engem? Akármi történik is velem, történhet velem jó is, reméljük, hogy az történik gyakrabban, történhet velem rossz is, mind a kettőben megvallhatom Krisztust, az Úr Jézust, Isten fiát. Hogyha rossz történik velem, Isten kezéből átvéve, igen mondok neki, nem azért, mert örülök, hanem mert ezen keresztül is találkozhatom az Istennel, akkor az egy hitvallás. Ha jó történik velem is, hálát adok. Dicsőítem az Istent, az is egy hitvallás. Az, hogy mindennek megvan az ideje, az igazából azt jelenti, hogy mindennek az Isten kell, hogy legyen a mércéje. És ténylegesen a hétköznapjainknak, az egyes eseményeknek akkor van igazán értelme meg értéke, hogyha Jézust követjük, mint a mágnest, ahogyan a vas oda igazodik a mágneshez, számunkra is az életünk súlypontja, a vonzáspontja Jézus kell, hogy legyen. Ha az egyes eseményekben azt mondom, hogy ezt most Jézushoz mérem, ebben Jézussal akarok találkozni, akkor egyszerre van értelme. Szent Ignác úgy mondja, hogy megtalálni az Istent minden dologban. Az imádságban különleges módon, persze, de a munkában is. A sikerekben, meg a sikertelenségekben. Az ünnepre készülésben, vagy a hétköznapokban. Nem egyszerűen csak elvégezni ahhoz kapcsolódó feladatokat, meg a munkákat, hanem valaki számára, Jézus, Isten számára ajándékot adva általa. Ha úgy készítem el az ebédet, úgy terítek meg, háziasszony, akkor, hogy egyszerűen csak megcsinálom, mert kell, biztos ott van akkor is minden. De hogyha szeretettel teszem, vagyis, hogy örömet szerezzek a családomnak, meg Istennek, aki a végső célom, akkor annak van egy különleges íze. Annak az egész ebédnek. Tehát valami többletet tudunk adni ahhoz, amit csinálunk, ha Istennek akarunk vele örömet szerezni. Istennek meg embertársainak. Mindennek megvan a maga ideje. Mindennek megvan az Istentől rendelt maga ideje. Mai napunknak is. Ez azt jelenti, hogy hétköznapot élünk, de ha az egyes dolgokban, amit megtörténik velünk ma, az Isten kezébe tesszük a kezünket, akkor a hétköznap nem szürke. Az Isten színessé teszi, az Isten az ő jelenlétével súlyt ad az egyes eseményeknek a mai napomban is. Kérik az Istent, hogy ilyen lelkülettel minden egyes dologban, amit el kell végeznünk, ráfigyelve tudjuk élni a mai napot, és ezen keresztül megtapasztalni, hogy Isten a hétköznapjainkban is elkísér bennünket. Most fönnállunk és könyörgéseinkkel fordulunk Istenhez. Kérjük, kedves testvérek, teljes szívünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árára meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
2: Itt egybe gyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaiért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Városunkért, községünkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Elhunyt testvéreinkért, akikért a keresztfán szentvérét ontotta, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet,
3: hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.
3: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számukra az élet kenyere.
4: Áldott vagy, az Isten mindörökké.
3: E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
4: Áldott vagy, az Isten mindörökké.
3: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
4: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, ne menjen kicsőre kicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentegyház javára.
3: Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
4: És a szemeltekre.
3: Emeljük föl szívünket.
4: Fölemeljük az Úrhoz.
3: Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek.
4: Méltó és igazságos.
3: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes, ami dicséretünk nélkül is. Mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, ami Urunk által. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük.

0: 이벤 호산나
1: magasságban. Valóban szent vagy Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mérünk Jézus Krisztus teste és víre legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdettük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét is hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadban mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen közösség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Krisztus lelke, szentelj meg! Krisztus teste, üdvözíts! Krisztus vére, tölts be! Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára! Krisztus kínszenvedése erősíts! Ó, édes Jézus, hallgass meg! Szent sebeidbe rejts el! Nehogy tőle soha elválni! A gonosz ellenségtől oltalmazz! Halálom óráján hív magadhoz, színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd áldjalak, országokban mindörökké. Amen. Könyörögjünk! Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk, támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szentmise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen áldása.

Szemmisét közvetítettünk a Délvidéki Mária Rádió stúdióházának kápolnájából. A Szentmisét főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsorigazgató mutatta be.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Száznegyvenedik pont. Mivel nagyon sok és sokféle tényezőt kell figyelembe venni, amikor meg akarjuk határozni egy adott vállalati tevékenység környezetre gyakorolt hatását, elengedhetetlenné válik, hogy a kutatóknak kiemelt helyet biztosítsunk és megkönnyítsük egymásra ható nagy tudományos szabadsággal végzett működésüket. E folyamatos kutatásnak lehetővé kellene tenni annak megismerését is, hogy a különböző élőlények miként kapcsolódnak össze olyan nagyobb egységekké, amelyeket ökoszisztémáknak nevezünk. Nem csak azért vesszük ezeket számításba, hogy meghatározzuk észszerű hasznukat, hanem mert ettől a hasznuktól függetlenül önmagukban értékesek. Ahogy a minden élő szervezet önmagában jó és csodálatra méltó, mivel Isten teremtménye, ugyanez érvényes arra, amikor az élő szervezetek egy meghatározott térben rendszerként harmonikusan együttműködnek. Még ha nem is tudunk róla, ettől az együttestől függ a saját létezésünk. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az ökoszisztémák közre játszanak a széndioxid megkötésében, a víztisztításban, a betegségek és a kórokozók kiszűrésében, a talajképződésben, a hulladékok lebontásában és sok egyéb olyan dologban, amelyet elfelejtünk vagy figyelmen kívül hagyunk. Amikor felismerik ezt, sokan ismét tudatára ébrednek, hogy egy olyan valóságnak köszönhetően élünk és cselekszünk, amelyet előzetesen kaptunk ajándékba, és amely megelőzi képességeinket és létezésünket. Ezért, amikor fenntartható használatról beszélünk, mindig figyelembe kell venni az egyes ökoszisztémák regenerációs képességét, különböző részterületeik és sajátosságaik szerint. 141. pont. Továbbá, a gazdasági növekedés, az eljárások egyszerűsítése és a költségek csökkentése érdekében gyakran automatizmusokat hoz létre és homogenizál. Ezért olyan gazdasági ökológiára van szükség, amely képes a valóság szélesebb látószögű szemléletére kötelezni, mert a környezetvédelemnek a fejlődési folyamat szerves részét kell alkotnia, és nem kezelhető attól elkülönítetten. Ma a környezeti problémák elemzése elválaszthatatlan az emberi, a családi, a munkahelyi és a lakóhelyi, a városi összefüggések elemzésétől, valamint az egyes ember önmagával való kapcsolatának az elemzésétől, amely a másokhoz és a környezethez fűződő kapcsolatait is meghatározza. Interakció van az ökoszisztémák és a társadalmi viszonyrendszer különböző világai között, és így ismét megmutatkozik, hogy az egész több, mint a rész. Ha minden összefügg mindennel, akkor egy társadalom intézményeinek egészségi állapota is következményekkel jár a környezetre és az emberi élet minőségére. A polgári szolidaritás mindenfajta megsértése környezeti károkat okoz. Ebben az értelemben a társadalmi ökológia szükségszerűen intézmény jellegű és fokozatosan növekvő méreteket ölt, kezdve az elsődleges társadalmi csoporttól, a családtól, a helyi közösségen és a nemzeten át egészen a nemzetközi életig. Az egyes társadalmi szinteken belül és azok között kialakulnak azok az intézmények, amelyek szabályozzák az emberi kapcsolatokat. Minden, ami károsítja ezeket az intézményeket, olyan káros hatásokkal jár, mint például a szabadság elvesztése, az igazságtalanság és az erőszak. Számos ország van, amelyet nem kielégítő intézményi szinten kormányoznak a lakosság szenvedésének árán, de azok érdekében, akik hasznot húznak a dolgok ilyetén állásából. Mind az államigazgatásban, mind a civil társadalom különböző megnyilvánulásaiban, illetve a lakosok egymás közötti kapcsolataiban túl sűrűn fordulnak elő törvényektől eltávolodott viselkedésformák. Meg lehet, a törvényeket kifogástalanul megszerkesztették. ám gyakran holt betűk maradnak.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
3: Kerényi Lajos piarista atya vagyok, aki már évek óta péntekenként rövid jegyzetet mond el, üzen a népnek, amely kell, hogy Jézusé legyen. A mai üzenetem így címez lett: Mi hír az éjszakából? Legyünk végre tisztában, mi vallásos emberek és az egyház küldetése. Ezt alaposan eltorzították az emberek tudatában. Sajnos igen sok szem a föld felé szegeződik, mert tarkójukon keresztül oda kényszerítik őket előre kidolgozott tervek szerint. A minap is rádióban egy riporter egyházi embert kérdezgetett. Megdöbbentett a következő kérdése: az egyháznak is van azért valami szerepe a társadalomban. A rokkantaknak és a nyomorult embereknek segítése, vigasztalása. Ezt hogy oldja meg? Ennél már csak egy műveltnek mondható művészi hajlamú asszonynak üzenete volt drámaibb, amit nekem mondott telefonon rögzítőjére, miután leánya az érettségén hittamból 2-est kapott. Üzenete: tisztrendő úr, nem való maga már egyébre, mint hogy a haldoklók és a halottak kezét fogja. Istenem, micsoda előítélet, milyen kis műveltség! Hát íme, ez az anyag erőségnek, az Isten letagadásának az üzenete. Pénz, földi siker, karrier, imádás, együtt üdvözítőnek, hit, igenlésnek következménye. Mindenki számára üzenet Izaiás által az Úrtól, Jahvétól, izraeliták nevezik Istent így, a létező. Az üzenet: Kustos vid de nocte. Mi hír az éjszakából? Hallod-e te, őr? Erre választ vár mindenek ura. Igen, mert mindenki valahol felelős, őrálló. Lelki-szellemi éjszaka akkor keletkezik, amikor valaki vagy valakik, család, egy személy, tudományos vagy világnézeti irányzat kilép az egyetemes harmóniából, valamelyes univerzális rendből, amely számára a bontakozás és helyes irányvétel biztosítéka. Kustos, őrálló, mindenki önmaga számára, figyelnie kell önmagára belül, nekünk kell ügyelnünk a rendre, a testi és erkölcsi törvényekre. Ha nem tesszük, ha kilépünk ezekből, éjszaka borul ránk. Függő emberek az alkoholnak, a paráznaságnak, önzésnek, ingyenélésnek, másokon való élősködésnek veszedelmes éjszakái.

0: tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc Kisnővérei rend.
1: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat.
0: Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszent Márton volt a házigazda, szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be több nyelvű szentmisét. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecen.
1: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat.
0: Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót, és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elkezdtük olvasni Leó pápának az enciklikáját, amely májusban jelent meg, magyar fordítás készülődőben van, most éppen a fordítás véglegességén dolgoznak a szakemberek, és remélhetőleg azért belátható időn belül a Szent István társulatnál majd megvásárolható lesz ez az enciklika. Az első három pontot néztük át az elmúlt alkalmakkor itt az enciklikában, és most folytatjuk az enciklika olvasását a negyedik ponttól kezdődően. Az első három pontban, amíg a bevezetőben maradunk, következő pontokban is, egy picit a bölcsesség gazdag kincstárára figyeltünk föl az egyház társadalmi tanításában, Krisztusra, az élő kőre alapozva tapasztaljuk a Szentlélek hatalmát, Krisztusban, mint egy szentsége, jele és eszköz az Istennel való belsőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének, zsinati dokumentumokból idéz a pápa, és természetesen megemlíti a 135 évvel ezelőtt kiadott Rerum Novarum kezdetű enciklikát 13. Leó pápától, amely az új időkre emlékeztet, és az a kornak a társadalmi, gazdasági, politikai kérdéseit nézi át, és ezzel elindít egy folyamatot, elindított egy gondolkodást, amely időről időre újra előkerül, és a különböző évfordulók kapcsán a pápák írtak a Rerum Novarummal kapcsolatban hasonló jellegű, hasonló tematikájú enciklikákat az elmúlt évtizedekben, és ez újra és újra fontossá válik a számunkra. Így folytatja az enciklikát 14. Leó pápa. Ha 13. Leó a maga korában új dolgokról beszélt, ugye ez a Rerum Novarum a kezdete az enciklikájának, nekünk ma nem elegendő egyszerűen megismételnünk értékes tanításait. Inkább Istentől kell bölcsességet kérnünk, hogy helyesen értelmezhessük korunk nagy átalakulásait, különösen a technológia területén. Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált, milyen gyorsan és mérehatóan alakítja át világunkat a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a robotika. A technológiát önmagában nem tekintjük az emberrel szemben álló erőnek. Ellenkezőleg történelmünk kezdetét fogva jelen van, mint mélységesen emberi jelenség, amely az ember autonómiájához és szabadsághoz kapcsolódik, idézi ebben a mondatban Benedek pápa Caritas in Veritate enciklikáját, 14. Leó pápa. Nézzük is meg, hogy ezen a mondaton túl, ebben a pontjában az enciklikának Benedek pápa miről is beszél. Ugye ez a Caritas in Veritate enciklika 69. pontja Benedek pápától. A fejlődés problémája ma szoros összefüggésben van a technológiai haladással és annak a biológia területén történő különösen meghökkentő alkalmazásaival. A technika, ezt itt alá kell húznunk, mélységesen emberi jelenség, amely az ember szabadsághoz és autonómiájához kötődik. A technikában kifejezésre jut és beigazolódik a szellem uralma az anyag felett. Az emberi szellem felszabadul a tárgyak rabságából, így akadálytalanabbul emelkedhet fel a teremtő imádására és szemlélésére. A technika lehetővé teszi az anyag feletti uralmat, a kockázatok mérséklését, a fáradtság megtakarítását, az élet körülmények javítását. Megfelel az emberi munka valódi rendeltetésének a technikában, amely a szellem művének tekinthető, az ember önmagát ismeri meg, és saját emberi mi voltát valósítja meg. A technika az emberi munka objektív aspektusa, amelynek eredete és létjogosultsága a szubjektív összetevőben a munkát végző emberben van. Ezért a technika sohasem pusztán csak technika.
az embert és a fejlődésre való törekvését mutatja meg, kifejezi az emberi szellem igyekezetét meghatározott anyagi feltételek fokozatos leküzdése során. A technika ezáltal ahhoz a megbízatáshoz illeszkedik, hogy műveljük és oltalmazzuk a Földet, amelyet Isten az embernek adott, meg kell felelnünk annak a követelménynek is, hogy erősítsük az ember és környezete közötti szövetséget, melynek Isten teremtő szándékát kell tükröznie. Ugye ez az enciklika azért már több tíz éves, több mint tíz éves, és ugye itt rámutat Benedek pápa arra, hogy a technika az valamiképpen mélyen az emberben gyökerezik, hiszen az ember alkotja meg ezeket a technikákat, és az ember alkotja meg ezeket azért, hogy könnyebbé váljék az élete, könnyebbé váljék a munkája. És nyilvánvaló, hogy a technika az nem nőhet az ember föl, és nem állhat Isten és ember közé, hiszen az Istentől kapta az ember az értelmét, hogy a technikai eszközöket kifejlessze. Folytassuk az enciklika olvasását. A technikai fejlődés az évszázadok során jelentősen javította az emberiség életkörülményeit. Ugyanakkor a haladás minden szakasza megmutatta az eszközök kettős természetét is. Ha nem a jó szolgálatába állítjuk őket, súlyos károkat okozhatnak. Ma azonban új helyzettel állunk szemben. Az új technológiák ereje és mindenütt jelenléte áthatja a mindennapi életünk szerkezetét, befolyásolja döntéseinket, mélyen formálja közös gondolkodásunkat és képzeletünket. Az emberiségnek még sohasem volt ekkora hatalma önmaga felett, fogalmazza meg Ferenc pápa. Az új technológiák olyan távlatokat nyitnak meg, amelyek irányait már sejtjük, de a következményét még nem tudjuk teljes bizonysággal előre látni. Ez megnehezíti annak megítélését, milyen hosszú távú hatásai lesznek az emberi méltóságra és a közjóra. Most rajtunk a sor, hogy korunk kívásaira világos és felelősségteljesen válaszoljunk. Olyan megfelelő szabályozási eszközökre van szükség, amelyek képesek megvédeni az igazságosságot és korlátozni a technológiai hatalom torzító hatásait. A probléma azonban nem merül ki a szabályozásban. Ferenc pápa figyelmeztet arra, hogy őszintén fel kell tennünk a kérdést, ki birtokolja ma ezt a hatalmat, és milyen célokra használja föl. Amint írja, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az atomenergia, a biotechnológia, az informatika, saját DNS-ünk ismerete, más megszerzett képességeink rendkívüli hatalmat adnak az egész emberiség és a világ fölött azoknak, akik rendelkeznek a szükséges tudással és mindenekelőtt gazdasági erővel ahhoz, hogy ezeket alkalmazzák. Korábban elsősorban az államok irányították és szabályozták az innovációt. Ma azonban a fejlődés fő mozgatói magánkézben lévő, gyakran nemzetközi vállalatok, amelyek erőforrásai és cselekvési lehetőségei sok kormányt is meghaladják. A technológiai hatalom így minden korábbinál inkább magánjellegűvé vált, ezért még nehezebb felismerni, ellenőrizni, a közjó szolgálatába állítani. Ezért elengedhetetlen, hogy közös gondolkodást indítsunk el, amely képes feltárni a jelenlegi változások szellemi és kulturális gyökereit. Ha csupán a felszíni körülményekre figyelünk, fennáll a veszély annak, hogy nem mi alakítjuk utunkat, hanem az egymást követő válsághelyzetek sodornak bennünket. Gyors, átmeneti korszakot élünk, valódi korszakváltást, amelyben az egyesek a jövőt az új technológiákban látják, mások mélyrehatóan elemzik azokat, a legtöbb ember azonban mint egy várakozó álláspontra helyezkedik, távolról figyel, csupán reméli, hogy minden jól alakul. Éppen ezért a lelkiismeretünk előtt olyan alapvető kérdések állnak, amelyek többé már nem kerülhetők meg. Merre tartunk? Milyen célt akarunk követni? Milyen irányba tudunk haladni? Emberiségként és népként. Tehát a bevezetőnek ez a része, ez tulajdonképpen egy helyzetképet akar adni a számunkra. De mielőtt ebbe egy kicsit mélyebben belemennénk, hallgassunk most egy kis zenét.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és Leó pápa enciklikáját olvasgatjuk, ezzel foglalkozunk, egy kicsit próbálunk a mélyére is hatolni. Benedek pápának az enciklikájából idéztünk, idézett Leó pápa is, amely 10 pár évvel ezelőtt íródott, és ott még igazából egész más volt, azt mondhatjuk, a helyzet, hiszen bár a technológia sok mindenben fejlődött már, de igazából ugye a mesterséges intelligencia még nem, vagy csak nagyon gyerekcipőben járt, nem nagyon lehetett még utolérni, vagy elérni a technika, tehát ugye az szolgálja, hogy az emberi szellem felszabadul, akadálytalanabból emelkedhet a teremtő felé, és segíti a technika, hogy az ember könnyebben éljen, hogy műveljük és oltalmazzuk a Földet, ennek a dolgait segíti és erősíti. Nyilván folyamatosan, amikor ugye vannak ezek a évszázadok során a különböző fejlődések, akkor mindig fölmerül az erkölcsi kérdés is, hogy föl vagyunk erre erkölcsileg is készülve. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy ugyanazt a dolgot lehet jóra és lehet rosszra használni. Ugye visszamehetünk például a dinamithoz, amely arra szolgált, hogy hát bányákban könnyebb legyen a kőfejtés, vagy a szénnek a kifejtése, és ez egy jó dolog, de amikor a másiknak a eszközét, vagy a másik embert ellen irányítjuk ezt a eszközt, akkor az fegyverré válik, és az rosszá válik. Vagy számítógépet mennyi jóra lehet használni, de amikor túlzottá válik, akkor az mindjárt gát, mindjárt akadály az ember számára. És nagyon érdekes az a Pécsi Ritának hallottam egy ilyen gondolatát, vagy okfejtését, hogy vizsgálták azt, hogy ugye egyrészt az emberi kapcsolatokban, amikor szemtől szembe beszélek valakivel, akkor ott különböző kapcsolódások, reakciók jönnek létre. Nem csak az, hogy amit elmondok, hanem ahogyan elmondom, meg a mimikám, meg a minden egyéb, és itt bizonyos körökben, ugye tudják ezt, bizonyos helyzetekben ugye hormonálisan is lehet ezeket mérni, hogy milyen hormonok szabadulnak föl az emberben, ami ezt a kapcsolódást, az odafigyelést elősegíti, hogy valami közöm legyen a másikhoz. És ha közben van a képernyő, akkor ezek a kapcsolódások nem jönnek létre, akkor ezek a hormonális reakciók nem jönnek létre. Tehát a technikai eszközöknek, egy telefonnak, egy ilyen videó csetnek vannak előnyei, de bizony vannak komoly hátrányai is. A digitális világnak a zökkenőit időnként megtapasztaljuk, amikor azt gondoltam, hogy az a jelzés, amit én adtam a másiknak, az megfelelő, aztán kiderül, hogy nem érkezett valami miatt célba. Tehát a személyes kapcsolat fölvétel az elengedhetetlen ember és ember között. A telefon, vagy ez a videócset, ez egy részben pótolja a személyes kapcsolatainkat. Ugye egy SMS, egy e-mail, ezek a kapcsolatainkban csupán technikai információkat képesek közölni, de nem engem magamat. Nem én vagyok benne, csupán a technikai információ. Amikor beszélgetünk egymással, akkor nem csak az információt adom át, hanem valamiképpen magamat is átadom, valamit magamból is megmutatok abban a beszélgetésben, hogy hogyan vagyok jelen abban a beszélgetésben, és a technikai eszközök ezeket mind negligálják, a technikai eszközök ezeket nem tudják átadni. Tehát okosan kell ezekkel bánni. Nem mondhatjuk azt, hogy eleve rossz. Ez is egy rossz irány lenne, ha azt mondom, hogy eleve rossz. De a minden hatóságát is el kell felejtenünk, hogy arra azzal bármit meg lehet tenni. És nyilván nehéz ezeket pontosan időnként megkülönböztetni. Manapság egy kedvelt ilyen enciklopédia hely a Wikipédia.
nagyon sok minden információ fönn van rajta, de azt is tudnunk kell róla, hogy ezek a cikkek, ezek nem szakemberek által készült cikkek, hanem sok esetben laikus által készített cikkek, írások, ami hordoz magában bizonyos egyoldalúságot. Néhány évvel ezelőtt, pár évvel ezelőtt néztem egyszer a Biblia könyvei című szócikket a Wikipédián, amely egyértelműen a protestáns szemléletet, álláspontot hozza le, és nem teszi mellé oda, hogy a katolikus Bibliában ennél több könyv van, mert a görög meg a palesztin kánon, itt ugye vissza kell menni az ókorba, különbségtétele miatt van ez a különbség a két szentírási könyv között, gyűjtemény között, protestáns meg a katolikus gyűjtemény között. Tehát ezekre a Wikipédia nem tud feltétlenül választ adni, mert nem tudományos igénnyel készültek a cikkei, hanem laikus módon készülnek a cikkek. Persze van javítási lehetőség, meg sok minden, tehát azért megbízhatóak ezek a cikkek, olyan nagy valótlanságot valószínűleg nem tartalmaznak, de azért bizonyos finom dolgokat finomítani kell, vagy ezeken lehet, vagy kell alakítani. Tehát, hogy van egy eszközünk, annak tudni kell a helyét, a szerepét az életünkben, a mindennapjainkban, hogy mi az, amire az az eszköz képes, amit az az eszköz át tud adni, és mi az, amit nem tud átadni, mi az, ami pozitív, és mi az, ami negatív abban az adott eszközben. Azt viszont fontos, amiről Benedek pápa is beszél, hogy az ember kiteljesedése, hogy valamiképpen az ember értelmességéből, értelmi létéből következik mindaz, amit a technológia területén, a technika területén el tudtunk érni, ki tudtunk fejteni. És éppen ezért fontos mindaz, amiről gondolkodhatunk, hogy hogyan lesz mindez pozitívvá, hogyan tudunk valami fontosat továbbadni, megmutatni. Ferenc pápa figyelmeztet, hogy az emberiségnek még soha nem volt ekkora hatalma önmaga fölött, és ezzel a hatalommal bizony sajnos vissza lehet élni. Ugyanakkor mindez sok jóra is használható, és éppen ezért fontos, hogy erről, ezekről újra és újra tudjunk tenni, ezeket újra és újra meg tudjuk mutatni a körülöttünk élő emberek számára. Tehát odafigyelve Isten szavára, odafigyelve azokra a dolgokra, amelyek befolyásolnak, akadályoznak, odafigyelve azokra a helyzetekre, amikor jó volt Isten közelében lennünk, jó úton jártunk, és felfedezni azt, amiben Isten jelenléte egyre jobban meg tud mutatkozni, amiben Isten jelenlétét egyre inkább föl tudjuk fedezni. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk itt a Mária Rádióban.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban. Van még egy majdnem 10 percünk, körülbelül 10 percünk. Ha valaki szívesen hozzászól, elmondja, hogy milyen segítséget adott neki egy technikai dolog, vagy esetleg milyen akadályok voltak, amikben akadályt jelentett egy technikai dolog, hívja bátran a 374 0904-es telefonszámot. Egy-két tapasztalatom nem sok van a mesterséges intelligenciáról. Nem a fizetős változatot használom, hanem csak ezt az egyszerűt. És hát időnként ugye egyszerűbb, gyorsabb onnan ott kérdezni, mint egy Google keresőbe beírni valamit. Ugyanakkor érdekes volt, amikor ugye előttem volt Rákosfalván Spik Károly, atya 26 évig plébános, aztán 2020 őszén átkerült a Szent Anna templomba, kisegítő lelkésznek, és a nyáron, ezen a nyáron, júliusban elhunyt, július 11-én halt ő meg, és 12-én másnap beírtam a mesterséges intelligencián, hogy mit tudunk Spik Károly atyáról, és szépen kiírt sok mindent róla, és kiírta, hogy hát tüdőgyulladással kórházba került, ez ugye január táján volt, és onnan haza került, és ennél többet nem tudunk róla, írta vissza nekem a mesterséges intelligencia, és akkor beírtam neki, hogy a Rákosfalvai plébánia honlapját megnézte-e, és akkor visszaírt, hogy jaj, most látom, hogy elhunyt Spik Károly atya. Ugye ebből látszik eznek a rendszernek az ökkenő, de utána tanult, tehát ebből akkor tanult, és utána már tudta, hogy meghalt Károly atya, és aztán ugyanígy, amikor már ugye a temetés időpontja fölkerült a egyik honlapra, a Szent Anna honlapjára is, de ő még akkor azt még nem vette be. Tehát, hogy ugye a mesterséges intelligencia Károly atyát nem kapcsolta össze a Rákosfalvai plébániával, bár az életrajzában szerepelt a Rákosfalvai plébániosság, de ő utoljára ugye Szent Annában volt, tehát nem kapcsolta össze ezeket, meg ez eddig nem derült ki így számára, csak amikor már rákérdeztünk, hogy ott fölkerült egy új információ vele kapcsolatban. Tehát itt látszanak ennek a rendszernek azért az ökkenői, hogy ez mégiscsak egy program, technika, technikai lehetőség, hogy nagyon gyorsan össze tud kapcsolni az interneten különböző helyeket, és ezeket összekapcsolni, össze tudja, de összefüggéseket már nyilván nem tud tenni, meg olyan dolgokat már nem tud tenni, amihez tényleg az adott emberi ész meg intelligencia kell. Ugyanakkor meg nagyon közel is van hozzá, tehát azért nem egyszerű a dolog, és nem mindig könnyű megkülönböztetni, hogy ez most a mesterséges intelligencia, vagy egy valódi ember. Ugye itt a biztosokunknak már volt olyan élménye, hogy a telefon ügyben kellett telefonálni a Matánhoz, és akkor ott a Vanda nevű hát ügyintéző intézi a dolgokat, és akkor először találkoztanak, hogy lassabban mondjam, és akkor lassan mondtam, akkor megértette, és nyilván mondják mások bizonyos helyzetekben, akkor kapcsolja az élő ügyintézőt, a valós húsvér ügyintézőt adott esetben, de például, amikor nekem volt valami probléma, azt ő meg tudta oldani, végig tudta vinni azt a folyamatot, ami ehhez annak a problémának a megoldásához kell, mert ez egy tipikus probléma volt, leállt az egyik szerver, vagy valami gép, és akkor azt ő el tudta indítani azt a programot, amivel ez újraindítható, és akkor újra a kapcsolat létre lehet hozni. Tehát bizonyos dolgokban nagyon profi, és tényleg kiválthatja, helyettesítheti az embert, más dolgokban pedig nyilván az ember nem helyettesíthető, tehát azért ezekre nagyon tudatosan és erőteljesen oda kell figyelni, hogy ezek hogyan tudnak működni ezekben, mi hogyan működik, hogyan van jelen. Tehát ami az interneten fönt van és elérhető a számára, azt könnyen megtalálja, azt még össze is kapcsolja adott esetekben, de,
de azért nagyon sok mindenben nem tud a mesterséges intelligencia helyettünk tenni, főképp nem tud helyettünk dönteni. Valaki mesélte, volt ilyen beszélgetése, és ott le is írta, hogy nekem nincsenek érzéseim, tehát a érzésekről nem tud beszélni, meg akkor jó lett volna valami, tehát hogy például e-mailt küldeni, ez nem megy, hogy én beírok egy e-mailt, és arra valami információt elküld, azt nekem kell kimásolnom a rendszerből, és elküldeni e-mailen, tehát ugye megvannak a korlátai. Nagyon sok jó dologra képes, nagyon sok jó dolgot elvégez, amit precízebben tud elvégezni egy embernél, mert mondjuk amikor egy műtétnél, vagy valahol használják ilyen helyeken, akkor a nagy precizitás kell, ott nyugodtan működik, de az embert teljesen nem tudja kiváltani. Ezt fontos újra és újra megerősíteni, tudatosítani önmagunkban, és így tudunk egyre inkább megerősödni abban, hogy hogyan is álljunk szembe, hogyan is kezeljük ezeket a dolgokat. Egy technikai eszköz önmagában se nem jó, se nem rossz. Attól függ az értékelése, hogy mire használom. És akkor megint nem a technikai eszköz a rossz vagy a jó, hanem én vagyok a rossz vagy a jó, aki jóra vagy rosszra használom. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket a megkülönböztetéseket egyre inkább meg kell tenni, és ezeket a megkülönböztetéseket egyre inkább ezeket fontos kicsit végig gondolni. A picit, ugye, ha nincs telefon ezzel kapcsolatban, a 374-090 és a telefonszámon, akkor ezt a pár percünket még arra használjuk föl, hogy a vasárnapi Szentleckét nézzük meg, ami Filippi levélnek egy nagyon fontos, nagyon szép része, amely a Filippi levélben egy csodaszép himnuszt idéz föl Pál apostol. Bocsánat. A Filippi himnusz, valószínűleg sokak számára ismerős, maga a himnusz rész, amit szombat esténként az esti dicséretben imádkozunk, illetve virágvasárnap is olvassuk magát a himnuszt a Szentleckében. Itt most egy kicsit hosszabb forma szerepel. Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, szeretetből fakadó intelem, lelki közösség, bensőség, együttérzés, tegyétek örömömet teljesi azzal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, semmi új dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felett áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Érdekes ez a Szentlecke, és érdemes egy kicsit elidőzni rajta, azzal is készülhetünk majd a vasárnapi szentmisére, hogy erről a Szentleckéről egy kicsit gondolkozunk, ezt a Szentleckét egy kicsit átgondoljuk, hogy mit is jelent mindez a számunkra, miben is tud mindez megerősíteni bennünket, és így tudunk egyre jobban kinyílni, megnyílni Jézus felé, így tudunk egyre jobban megerősödni Isten szeretetében, Isten kegyelmének az erejében, Isten szeretetében, az Istennel való kapcsolatban. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanrólát hallották. Elköszön a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Megújult a Magyar Lak Csörötneki Általános Iskola közösségi sportpályája. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföld helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út magyarországi tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a Szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be többnyelvű szentmisét. Rekordtán burkolattal újult meg a Szent Gotthárd általános iskola gimnázium és technikum Magyar Lak Csörötneki általános iskolájának közösségi sportpályája. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026-os keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. Adja hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A beruházás eredményeként megújult sportfelület áll rendelkezésre az iskolai testneveléshez és a közösségi sportoláshoz. A felújítás célja az volt, hogy a tanulók rendezett, korszerű környezetben vehessenek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. A megújult pálya hozzájárul a rendszeres mozgás feltételeinek javításához és helyszínt biztosít a közös sportprogramokhoz. A sportpálya ünnepélyes átadására szeptember 16-án került sor. A megújult pályát Takács Gyula, Csörötneki plébános áldotta meg. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítmény nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyi Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, amen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A Gyökerek és Szárnyak című adásunkat hallják.
1: Szeretettel köszöntöm dr. Rab Árpád, információs társadalomkutatót, jövőkutatót, a vendégünket, és ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Benke Mónikát is, szerkesztő és műsorvezető társamat. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok. Mi másról beszélhetnénk, ami most így nagyon aktuális a digitális gyerekeink kapcsán, a digitális társadalom kapcsán. A mesterséges intelligenciáról szeretnénk egy kis eszmecserét folytatni jövőkutató vendégünkkel. Ami nagyon megragadott Árpád veled kapcsolatban az, hogy azt mondtad, hogy azért ne felejtsük el, hogy az ember az érték. Amire mi itt fókuszálni fogunk, az az alfa generáció, tehát azok a kamasztól lefelé gyermekek. Az egyik legkitettebb része a társadalomnak. Mi a te tapasztalatod, ha a gyermekekről van szó, és a mesterséges intelligenciáról?
4: Először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a kedves szavakat, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Valóban nagyon szeretem a technológia világát, és már nem is akarok belegondolni, milyen régóta kutatom. Egyrészt, mert mindig jönnek újabb technológiák, ezekre rácsodálkozunk, utána elhelyezzük az életünkben, az nagyon izgalmas, sokszínű világ, ami rengeteg előnyt rejt, amiket nagyon gyorsan meg is tanulunk, és élvezzük a hatásait, élvezzük azt, hogy nem tévedünk el, hogy bárhol rákereshetünk valamire, hogy így segítenek a gépek, de valóban a lényeg mindig a technológiánál az, hogy az ember a fontos, én az embereket szeretem, az embereket csodálom, az embereknek fejében futó kód, az emberek jól léte a lényeges, és mindig azt kell nézni, hogy a technológiának mi a megoldó értéke az életünkben, mit old meg, mit ad, és mit veszélyeztet, és nagyon fontos, hogy megértsük egy technológiának a előnyeit, hátrányait, mert akkor nyilván, ha okosan használjuk, akkor főleg az előnyei kerülnek előtérbe, és a mesterséges intelligencia egy rendkívül komplex dolog, egyrészt egy statisztikai szoftver, ami adatok alapján emberi viselkedéseket utánoz, vagy folyamatokat automatizál, ami még nem hangzik olyan nagyon forradalminak, de mindannyian átéltük azt, hogy ír, rajzol, fest, autókat irányít, akár egész gyárakat, és rengeteg izgalmas kérdés vett föl. Első körben a jó benne, hogy egy tükröt tart elénk, hogy mi az, amit automatizálnánk, mi az, amiben hatékonyak lennénk, és mi az, amiben hatékonytalanok lennénk. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mi emberek vagyunk, és a legjobb dolgok az életben igazából hatékonytalanok, mert egy gép gondolkodásában teljesen hatékonytalan, hogy egy szülő összebújik a gyerekével, vagy 4 órán keresztül csak egymást átölelik, és nézik csendben a fákat a kertben, hanem az a hatékony, hogy egy gépi megfigyelés, ha a gyereknek gondja van, jön egy jelzés, és teszem, amit tenni kell. Tehát az emberi hatékonytalanság, és ez jó értelmű hatékonytalanság, és az automatizáció, illetve a kiszervezett munkák közötti különbség, ez nagyon-nagyon fontos. És a mesterséges intelligencia a gyerekek életében nagyon megjelenik. Egyrészt megjelenik úgy, hogy a szüleik nagyon használják. Megjelenik úgy, hogy a digitális kultúrát, a digitális médiát a gyerekek egyre fiatalabban használják, amiket régebb még 15-13 éves korban azonosítottunk, most már 7-8 éves korban azonosítunk, sőt, nagyon jól tudjuk, hogy egy picit ilyen digitális drogként már fél éves gyerekedébe is sokszor médiaeszközöket adnak, és nyilvánvaló, hogy ezek az eszközök nem rossz,

0: jön a médiakutató a nagykorú gyerekhez, hogy hát nem kéne ezt vagy azt csinálni, hanem is érti, hogy miről beszélek. Tehát ezek a mentális dolgok. Viszont millió más dolog van. Kreativitás, nagyon okos egészségügyi segítők vannak, tanácsadók, nagyon izgalmas dolgok vannak. Szóval csak meg kell tanulni, hogy kell használni. És ehhez viszont azt kell látnunk, hogy mik azok az értékek, amiket meg akarunk őrizni. Ez a következő 1-2-3-4 év arról szól, hogy mi fejlesztjük a mesterséges intelligenciát, nem úgy, hogy programozunk, hanem ahogy az alkalmazásokat használjuk, azokat a mintákat rögzítjük benne. Tehát a mesterséges intelligencia legtöbbször adatokat gyűjt, a mi viselkedésünkre reflektál. És ha mi azt mondjuk, hogy de én naponta egy órát így is úgy is jogázok, akkor a gépi viselkedésbe bekerül, hogy én mindig naponta egy órát jogázom, és ez benne marad. Tehát a mi viselkedésünkkel befolyásoljuk ezeknek a rendszereknek a működését, de csak egy dolog a sok közül. Nagyon izgalmas a kérdésfeltevés. Végül tudom, hogy csak annyira jó téma. Nem becsülhetjük alá azt, hogy milyen fontos a gyerekeknek nagyon kiskorukban jól megtanítani a média használatot, mert egyrészt ez egy kritikus tevékenység. Tehát a média már rég nem csak a média idézőjelben, vagy média mint hírfogyasztás, hanem ilyen mediatizált tevékenységeken keresztül kritikus tevékenységeket is fognak végezni. Tehát orvossal majd úgy fog beszélni, hogy egy online videócsetben mondjuk, vagy az iskolában így tanul, vagy a munkahelyen így dolgozik, és ha meg nincs neki a rendes média tudatossága, nem ismeri föl, hogy hogy kell jól használni egy emit, hátrányba kerül. Másrészt azt látni kell, hogy a mesterséges intelligencia ez a sok-sok segítséggel, amit ad, az a pontosan az emberi értékeket akarja kiemelni. Tehát amikor a rutinszerű műveleteket megcsinálja a gép, meg van egy kölcsönvehető tudás, amit mindenki kölcsön tud venni, de mindenki ugyanúgy, akkor a következő 10 évben az lesz a pontos, hogy ki az, aki jobban tudja használni a technológiát. Mindenki előtt ugyanaz a chatbot van, ami tud keresni az egész világon. Ki lesz a jobb? Aki jobban tud kérdezni, aki a választ jobban el tudja helyezni, aki érzékenyebb az emberekre, az ügyekre. És az mind múlik a kulturális tőkén. Tehát igazából a jó mesterséges intelligencia használatra nulladik évtől tanítjuk a gyerekeinket, mert azok az értékek, az az életszemlélet, az emberközpontúság, az értékközpontúság, az érzékenység, az ügyek megértése, ezzel segítjük a legtöbbet. Ma már a technológiában azt nem kell tanítani, hogy hova klikkeljél, meg stb. Ezek annyira könnyű dolgok. Hanem, hogy az emberi értékeket, ha feltoljuk, azzal segítünk a legtöbbet a gyermekünknek, hogy okosan használja a mesterséges intelligenciát.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, Árpád, mert például egy aranyos példa a 8. ballagáskor, azzal leptük meg a tanárokat az általános iskolában, hogy megadtunk egy-egy történetnek néhány kulcsmozzanatát, és megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy körítsen egy mesét. És akármi is volt a háttértörténet, amit a vázlatban megadtunk neki, mindig valamiféle nagyon kedves emberi értékre hívta fel a figyelmet, és ez olyan szívmelengető volt. Tehát én nekem ez nagyon jól esett, hogy mindig a mesében olyan fordulatokat használt, hogy és az osztály megtudta, hogy milyen jó összefogni és együttműködni, és ezáltal is megtanították egymást arra, hogy segíteni kell a bajba jutottat, stb. Tehát ilyen kifejezésekkel színezte ki ezeket a történeteket, anélkül, hogy mi erre bármilyen utalást tettünk volna a bevitt információkból. Tehát így ez számomra nagyon meglepő volt, hogy tényleg ennyire visszaköszönnek ezek az emberi mozzanatok, és alapvetően megnyugtatóan hangzott így a mesterséges intelligencia megítélésében.
0: Igen, viszont azért ne felejtsük el, hogy ugye nem egy mesterséges intelligenciáról beszélhetünk, hanem 15 milliárd funkcionális mesterséges intelligenciáról, aminek a javarésze olyan dolgokat csinál, ami nekünk unalmas, vagy nem vagyunk elég hatékonyan. Kezeli a fűtést, vagy kezeli a naptáramat, és a generatív mesterséges intelligenciák, amik szöveget generálnak, tehát egy új kulturális elemet hoznak létre, ott nagyon-nagyon fontos három lépésnek az észben tartása minden eminé,

0: Az első lépés az, hogy adatokból gazdálkodik. Tehát a mesterséges intelligencia ugye az csak egy szoftver, csak annyit tud, amit az adatok. Utána vannak a számítások, amik zseniális matematikai algoritmusok, statisztikai műveletek, ezeket félretetjük. És a harmadik a kimenet. És amit itt, ha olyan történeteket, mert a történetek, a mesék, a filmek is adatok, teszek az EMI elejére, akkor ő jó történeteket fog mesélni. Ha csak háborús filmeket töltök be, akkor nem fog tudni nem erőszakos történetet mesélni. Tehát, hogy milyen adatok, ezt mindig meg kell kérdeznünk, hogy milyen történetek vannak benne. A másik, hogy ezzel mit kezdünk. És ez valóban, nyilvánvalóan a fejlesztők igyekeznek mindent elkövetni, hogy ezek a társadalom számára jó értékeket közvetítsenek. Más kérdés, rosszindulatú kérdésekkel, rosszindulatú dolgokat is ki lehet hozni, és itt jön be a használat. Első, a számítógép nem akar mesét készíteni. Mi emberek akarunk, akartatok, és létrehoztatok egyet. Ez szuper érzés, mert lehet, hogy valakiben ott dübörög egy mese vagy egy képregény, de nem rajzol elég jó, most megrajzolta. Kettes, kijön a végén kijön a mese, megírja, még mindig ott csak statisztikai jelek vannak, nullák és egyesek sorozata. De mi emberek ránézünk, és azt mondjuk, ez egy jó mese, meg halljátok a fületekben, hogy milyen lesz ezt elmondani. Tudjátok, hogy mit akartok közvetíteni. Ha valaki az életben nem hallott mesét, vagy az életben nem hallott jó mesét, akkor nem fogja tudni, melyik a jó mese, hanem csak felolvas a hangon azt. És erre céloztam az előbb, hogy az embergép együttműködésnél virágzik ki a siker, vagy az, hogy igazából nem történik semmi. Tehát, hogy én most legeneráltathatok 15 millió mesét 10 perc alatt az EMI-vel, és akkor mi van? Nem történt semmi. Nekem olyan emberek kellenek, akik kérdeznek a géptől, és utána elmesélik egymásnak ezt a mesét, és közösséget alkotnak.
1: Vatikán is állást foglalt ebben a kérdésben. Ferenc pápa többször is nyilatkozott a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Nem olyan régen adta ki a Vatikán az Antiqua et Novát. Tehát a 60. pontban a mesterséges intelligencia antropomorfizálása sajátos kihívások elé állítja a gyermekek fejlődését, potenciálisan arra ösztönzi őket, hogy olyan interakciós mintákat alakítsanak ki, amelyek az emberi kapcsolatokat tranzakciós módon kezelik. Amikor a gyerek úgy beszélget a mesterséges intelligenciával, és úgy beszél róla, minthogyha a barátja lenne, vagy egy játszótársa, és hogy itt mit tanácsolsz nekünk, szülőknek, nevelőknek?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyébként a katolikus egyház eleje óta más technológiákkal is nagyon-nagyon iránymutató és élenjáró módon foglalkozik a kérdéssel. Egyébként mielőtt a generatív mesterséges intelligenciák elterjedtek volna, nagyon sok egyházi konferencián már a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, jó kérdéseket tudtunk feltenni arról, hogy az ember ugye épít és nem teremt, és ez nagyon-nagyon fontos különbség, itt gépekről van szó. Viszont az, hogy a csapda ott van, ami az értékünk is, hogy emberek vagyunk. És a digitális kultúrának van egy fontos sajátossága, amit igyekszünk megtanulni az elmúlt 15 évben, de azért még mindig nehezen meg, az pedig az, hogy cselekedetből kevesebb a mi motivációból. És ezért nagyon sokszor beleképzelünk dolgokat. Tehát az például, hogy engem valaki megölel, azt sokféle motivációval teheti. Udvariasság ölelés, az édesanyám, vagy a zsebtolvaj, aki ki akar lopni, stb. Az egy ölelés. De a fizikai térben ezt megfejtem. Viszont a digitális térben nagyon sokszor belegondolunk dolgokat. Miért nem válaszol, megváltozott a chatben, színelte, tehát látta, de mégse válaszol, ez mit jelent, már nem szeret, nem ér rám, beleképzelünk dolgokat, és nagyon-nagyon sok problémát okoz egyébként, hogy próbáljuk kitalálni. Na már most a generatív mesterséges intelligenciák emberi viselkedéseket utánoznak. Az elmúlt 10-15 évben megtanultunk dolgokat értelmezni, például a barátaimmal intenzíven beszélgetek mondjuk a chaten, idegenekkel remélhetőleg soha, de vannak, akik ritkábban. És egy kicsit a barátság, vagy a hozzám közelállóknak az egyik jellemzője, hogy ő mindig válaszol, ő mindig ott van nekem. Egy szívecskét minimum küld. Na már most a mesterséges intelligenciának igazán nem probléma azonnal reagálni és mindig figyelni rám. És amikor egy mesterséges intelligencia asszisztens, ugye okos, tudjuk úgy programozni, és olyan adatok vannak benne. És a chat felületen ugyanolyannak érzékelem, mint egy barátot. Mert szöveget írok neki, is van egy kis virtuális fej. De ő egy olyan barát, aki nagyon okos, mindig figyel rám, mindig egyből válaszol, és elkezdik azt gondolni, hogy hát ő szeret, hiszen figyel rám. Ő a barátom, hiszen mindig ott van. És ez végbe zajlik, egyébként még humanoid robotokkal is végeztem ilyen kísérleteket, és ott is lezajlik. És emögött nyilván társadalmi problémák is vannak, hogy kevés időt tudunk a gyermekeinkkel tölteni, amit mindenki tudja, hogy rossz, de hát ott a munkavilága, a rohanás, stb. Hogy ez hogy jelenik meg a mindennapokban? Például nemrég olvastam egy izgalmas esettanulmányt arról, hogy egy kislány nagyon kiborult, és el kellett vinni, tehát hogy szakemberhez. Kiderült, hogy az a gondja, hogy megszakadt az internet szolgáltatás a lakásban, és a digitális ügyintéző Alexa nem reagált az ő kéréseire, tehát egy kisgyerek ilyeneket kérem, és kapcsolva a zenét, oszd le a lámpát, stb. És addig nem, mindig reagált, és megcsinálta, és most nem csinálta meg, és a kislány bepánikolt. Itt ugye a fő probléma az az, hogy miért van az, hogy egy kislány egyedül egy géppel beszélget otthon, de amellett pedig az, hogy ő nem érti, hogy az Alexa csak egy gép, nem érti, hogy az EMI az csak generálja a választ, nem érti, hogy ezek üzleti szolgáltatások, amik, mivel azt szeretnék, hogy minél többet használjuk őket, ezért folyamatosan felerősítik a dolgokat. Ő mindig pozitívan válaszol nekem, mindig megdicsér, mindig azt mondja, hogy csak csináld, persze, segítek benne. Ezzel a több kockázatot rejt. Az egyik az, hogy a rendes barátai, a biológiai barátai, az élő lények, hirtelen egy olyan versenybe találják magukat, hogy hát ők nem válaszolnak egyből, ők nem mindig csak dicsérik őt. A lényeg, hogy erről a jelenségről tudnunk kell, és egyébként a felnőttek is ugyanúgy a csapdájába tudnak esni, és nagyon sok színe ágaboga van, de a legeslegelső és legfontosabb, hogy meg kell beszélni a gyermekeinkkel, hogy ezek segítő gépek. Nincs akaratuk, a gép nem akar semmit, a gép nem szeret, a gép úgy viselkedik, mintha szeretne, más emberek akarhatnak valamit tőled a gépen keresztül, élvezzük a használatát, de nincs öntudatuk, és nincsenek érzései. Mi képzeljük bele, amikor egy gép statisztikai szoftverrel leír egy hosszú számsort, én nézek rá, és azt mondom, hogy ez egy gyönyörű vers, és a fejemben megtörténik egy ilyen koan élmény, hogy hú, ez tényleg ez szép. De csak én érzem, a gép nem. Azt kell megbeszélnie a szülőknek, a gyermekekkel, vagy példamutatásban mindig, hogy mikor van, hogy emberrel beszélsz, mikor van, hogy a gépet használod, és hogy a gépek nagyon jó dolgok, de ne, amiket mi beleképzelünk, ugye ez az antropomorfizálás, amikor mi rávetítjük a saját érzéseinket, emberszerűvé tesszük, ez abszolút nincs benne, csak ugye amikről beszélünk, ezek mind üzleti szolgáltatások. Tehát az üzleti szolgáltatások jó dolgok, én szeretem az üzletet, de azért az üzleti szolgáltatásoknak mindig az az érdekük, hogy minél hosszabban használja, és ezért mindig olyan megoldásokat fognak használni, amiktől jobban bízok benne, amitől elkezdem szeretni, mert ha szeretem a szolgáltatást, akkor 20 évig előfizetek rá. És még van egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt is tisztázni kell a gyerekekkel, hogy a gépek funkcionális eszközök. Tehát minden gépet úgy használjunk, akár az okostelefon, de akár egy chatbottal való beszélgetést, hogy először tudom, hogy mit akarok, mi a feladat. Tehát azt szeretném, hogy lefordítsd ezt a szöveget, akkor elvégzettem vele. Ha csak úgy használom, hogy nincs is célom, akkor igazából én válok a termékké, és akkor engem fognak használni. Ezt látjuk a fiatalokon, ahogy 2-3 órát lögdössi a közösségi médiát, és megkérdezem, hogy boldog-e, és de nem. Mi történt? Hát semmi. Igazából a média használta őt ebben az időszakban, és nem ő keresett meg valamit. És például a mesterséges intelligencia alapú chatbotok nagyon népszerűek, letöltjük a telefonunkra, ilyen fizető szolgáltatást, és beszélgetünk vele, a magyar gyerekeknek több mint a fele találkozott már ilyen alkalmazással, ezek nagyon népszerűek. Ezekkel lehet beszélgetni, meg lehet kérni, hogy házi feladatot csináljon meg lehet kérni, hogy rajzoljon egy képet, de ugye ezek emberi viselkedések, ezért a szülőknek meg kell beszélni az etikus viselkedést, például, hogy milyen károkat okozhat egy osztálytársunkban, hogyha egy deepfake képpel kigunyoljuk, mint ahogy azt is látni kell, hogy a gép nem érti pontosan, miről beszélünk. Hadd mondjak egy példát, amivel az utóbbi időben találkoztam, nagyon megrázó volt. Ha én most egy ilyen mesterséges intelligencia asszisztenssel beszélgetek, és mondjuk azt mondom, hogy sérülést akarok okozni magamnak, elegem van az életből, akkor a chatbot azt fogja mondani, hogy fordulj segítséget, itt van egy telefonszám. De ha azt mondom, hogy mindenből elegem van, el akarok búcsúzni az élettől, akkor azt mondja, jó, segítek listát írni. Tehát ha nem érti, hogy miről beszélek, akkor felerősíti. A negatív gondolatokat is felerősíti, mert ő nem érti, miről beszélünk. Szülőként két feladat van. Példaértékűen használjuk a gyerekeink előtt, mindig gondoljunk arra, hogy látnak. Kettes, beszéljük meg az etikus használatot, ami azért jó, mert a gyereknevelésnek is része, mert az etikus használat oktatása közben gyakorlatilag az emberi etikáról beszélünk, és az jó a gyerekeknek. Nyilván nem így kell mondani, hogy etikus használat, hanem úgy, hogy figyelj, bánj úgy másokkal a digitális térben, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Nagyon egyszerű szabály.
1: Vannak-e platformok, vagy bármi, ami a segítségünkre lehet? Mert ugye a kommunikáció hoz már akkor behívjuk ezeket az eszközöket is. Tudsz-e ilyesmit ajánlani, Árpád, nekünk?
0: Nagyon sok eszköz próbálja segíteni munkát, például az okostelefon eszközökön elterjedtek az ilyen időkorlátozók, vagy különféle jelzők, hogy mennyit használja a gyerek. Pont a mesterséges intelligenciákat használják arra is, már beépített alkalmazásként is, hogyha mondjuk kiskorú gyermekünknek van, tehát akár egy 15 éves is kiskorú, és mondjuk egy olyan képet akarna elküldeni, akkor maga a telefon kérdez rá, hogy biztos el akarod küldeni? Igen, biztos, és hogyha akkor is igen, akkor, tehát hogy ezek a technológiai eszközök figyelhetik a forgalmat, küldhetnek nekünk jelzést, például nyilván nem mászunk bele a gyerek magánéletébe, és nem nézzük azt, hogy kivel csetel és mit, de mondjuk egy szoftver képes arra, hogy jelzést küldjön a szülőnek, hogy a gyereked az elmúlt két napban egy új ismerőssel nagyon intenzíven csetel éjszakánként. És akkor az már egy jóval lehet, hogy mi van kislányom, valamelyik osztálytársaddal újra egymásra találtatok, vagy egy idegen bácsi. Tehát, hogy de ez nem az, hogy a titka, nem a telefonjában nézek bele, mert ugye ez a személyes tér része. A képzések száma is egyre nő. Mi is igyekszünk ilyeneket tanítani. A szülők is egyre tudatosabbak. Általában nem azokkal a szülőkkel van a baj, akik tudatosak, mert ők mindig keresik ezt az utat, és megosztják egymással. Főleg azokkal van a baj, akik nem is gondolják, hogy ez probléma. Tehát, hogy akik nem jönnek el ilyen képzésekre, vagy akik nem gondolkodnak ezen egy órát, pedig kellene. Gondoljunk csak bele, hogy természetes számunkra, hogy akkor vezethetek autót a városban, hogyha előtte elvégzem a KRESZ vizsgát. De végülis a digitális tér használatára nincs ilyen vizsga, pedig ott a pénzünk, az emlékeink, az érzéseink, a saját szívünkbe engedjük be. Tehát a szülőknek és a gyerekeknek közösen ki kell alakítaniuk a saját digitális KRESZ-üket. Most a magyar társadalom 20-24%-ára jellemző, hogy egyáltalán foglalkoznak ilyenekkel, de például azok a szülőknek, akiknek 14 év alatti gyerekük van, csupán a 10-20%-a használ ilyen megoldást. Tehát még azok is, akiknek kisgyerekük van, nem telepítenek fel otthon egy tartalomfigyelő szolgáltatást, vagy nem is tudnak róla, vagy nem olyan fontos, vagy ezer más dolog miatt. Tehát az élet az valóban tud nagyon sűrű és gyors lenni. Nem a kütyükön múlik. A régi jó szabályok működnek itt is. A technológia hajlamos elvarázsolni az embereket, elterelni a figyelmet a új és új telefonok, operációs rendszerek, szolgáltatások, felugró ablakok, meg valami, de a lényeg mindig ugyanaz, hogy emberek vagyunk, és hogy kivel beszélgetsz, miért. Észre lehet venni a gyerek viselkedésén a visszahúzódó. Tehát a gyerek szülő közötti kommunikációt soha semmilyen szoftver nem fogja utolérni. Tehát egy szoftver ki lehet cselezni, egy szoftvernek mindig meg lesz a korláta. Azt, hogy A szülők egymással is megosztják a tapasztalatokat. Annak soha nem lehet semmilyen szoftver, nem érheti utól. Az, hogy ilyen beszélgetések után gondolkodjanak az emberek, ez sem. Hétköznapi józan paraszti észszel és logikákkal a digitális kultúra általányának 80%-át helyre tudjuk tenni. Tehát egyszerű házi szabályokkal, meg kommunikációval, és nem ilyen ipari társadalmi szabályokat kell, hanem beszélgetve egy apró példát, ha hoznék, például a számítógépes játék, hogy játszik a gyerek, és mennyit játszhat, mikor hagyhatja abba. És sokkal érdemesebb megkérdezni a gyereket, hogy milyen típusú játékkal játszol, és akkor mondjuk kiderül, hogy ő egy online csapatjátékkal játszik. És én megbeszéltem vele, hogy egy óra legyen a játék, benyitok hozzá, és a gyerek agresszívan reagál, hogy most nem tudja abbahagyni, és azért, mert egy online csapatjátékban van, ahol pont számítanak rá, ő nyilván akkor feszültebb. De ha tudom, hogy ilyen a játszik, akkor azt mondom, jó, ezt a csatát lejátszatok, utána vége. Ha körökre osztó stratégiai játékkal játszik, kisfiam ezt bármikor be tudod fejezni, elmented és kész. Tehát, hogy már tudok arról, hogy mivel játszik, már szövetségesem a gyerek, és nem ilyen, hogy 55 percet játszhatsz, hanem dolgozzuk ki együtt, az egyensúlyt. És érdemes a gyerekeknek fölhívni a figyelmét arra, hogy az okos média használatról okosabbak lesznek, és ők lesznek a sikeresek a jövőben. Kell egy pajzs, hogy védekezz, de még izgalmasabb a kard kézbeadása, tehát hogy használd minél okosabban, használd okosabban, mint a generációd, mert akkor te leszel a legjobb influencer, a projektvezető, vagy aki akarsz lenni. És ez általában motiváló erejű. Szóval nem tudok ilyen szempontból varázslatot ajánlani, hanem pont azt, ami igazából a legnehezebb, mert a szülő és a gyerek között az értékteremtő kommunikáció fenntartása, tudjuk, hogy egy nagyon nagy kihívás.
1: A kommunikációt azt így többször is így kiemelted, és hát főleg a kamaszoknál már ez a verbális kommunikáció az nagyon fontos. A kisgyermekeknél ugye meg a mesék útján tudunk összebújni és kapcsolódni egymáshoz. Nekem az jutott eszembe, hogy vajon nem változtatja meg a kommunikációnkat, emberek közötti kommunikációt az, hogy én beszélek egy chatbottal, és én utasítom őt. Olyan furcsa érzés, hogy én most kérjem meg, hogy légy szíves, ezt és ezt fordítsd le, vagy ezt és ezt keresd meg nekem, mint hogy emberrel beszélnek, és megkérem. És hogy nincs veszélyeztetve az emberek közötti kommunikáció emiatt.
0: Hát dehogy nem, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dologra kérdeztél rá, amivel munkahelyi környezeten nagyon foglalkozom. Tehát amikor most az emberek nagyon sok chatbotot használnak munkához. Léci, fordítsd le ezt a levelet, rajzolj meg egy képet a plakáthoz, a szülinapi meghívóhoz. Hosszan használjuk, és az elején az látszik, hogy úgy írjuk, hogy kérlek, csináld meg ezt. De már sokat használod, és úgyis egy gép, akkor már csak úgy odabökök egy szót. Még egyszer. Angolra. Dolgozz, kép vagy. És akkor utána dolgoznak a munkahelyen, és az egyik chatablakban egy humában, a másikban a chatbotban megszokta, akkor úgy ír a humára, hogy angolra. És ő meg azt mondja, hogy mekkora bunkó vagy. De látjuk, hogy a digitális kultúra használta megváltoztatja a kommunikációs stratégiákat, és ez tud generációs feszültségeket okozni. Tehát amikor én azt érzem ugye oktatóként, hogy a diák képes este 8-kor írni nekem chat üzenetet, akkor mondhatom azt is, hogy hát ez mekkora tiszteletlenség, én annó a professzor úrnak a folyóson még ránézni sem mertem, nemhogy azt mondani, hogy este 8-kor ugye foglalkozz már az én problémámmal, de hát ha valaki ebben a kultúrában él, akkor azt feltételezi a másik oldalról is, hogy én le tudom némítani a csetemet, és majd akkor válaszolok, amikor akarok, vagy lehet, hogy azt gondolja, hogy kötelességem válaszolni, és akkor majd megtanulja, hogy társadalmi szerepkörök vannak. De egy mindig érdemes belegondolnunk, hogyan változnak meg az emberek ezen eszközök használata során. Ezért nagyon izgalmas, amit kérdeztél. És szülőként ez is egy nagyon jó dolog elgondolkodni azon, hogy tényleg mi történik 5 év múlva. Tehát mi történik akkor, ha a gyerekem egy olyan világba nevelődik be, ahol mindenki mindent tud, vagy azt hiszi, hogy mindent tud, hiszen a chatbottal megcsinálja. De várjál, nem is fog mindenki mindent tudni, mert ugyanaz a technológia lesz, de az emberek mások. Értem. Milyen lesz, amikor a gyerekem egy olyan világban nő föl, ahol nem biztos, hogy a pénz lesz a legfontosabb értékmérő, hanem mondjuk a cselekedetek, mert hogy az automatizált rendszerek segítségével elérem azt, hogy elzárom vizet fogmosáskor, adókedvezményt kapok, felszedem a szemetet az utcáról, akkor kapok egy polgári díjat, a parkolóhelyemet kiadom idegeneknek, amíg nem vagyok itthon, és pénzt keresek, tehát hogy a viselkedésemet elkezdi jutalmazni ezt, amit kicsiben régen csináltunk, ugye az ismerősök, a rokonok, a barátok, most meg tudjuk csinálni nagyobban. Mi van egy ilyen világban? Ki lesz a legsikeresebb? És rájövünk arra, hogy az lesz a legsikeresebb, az a gyerek, aki érzékeny mások problémájára, aki azt mondja, hogy de fontos, hogy az utca tiszta legyen, és én elindítok egy ilyen applikációt. Megváltozunk, ezek folyamatos feszültséget okoznak, mert gyorsan változnak, és egymás mellett él 7-8 generáció, de azt gondolom, hogy ezek a változásokat az elején nagyon jól le lehet tisztázni. Tehát az az igazság, hogy ezekből lesz néhány furcsa helyzet, és utána kirostálódnak. Tehát az a munkaerő, aki nem képes megkülönböztetni, hogy most egy humánnal beszél, és odaböki, hogy angolra, stb., ő úgyis hamarosan a nem jó fej lesz a társaságban, és valószínűleg nem fog egy idő múlva ott dolgozni. Eddig is volt olyan, hogy fizikai környezetben volt olyan munkatársunk, aki nem tudom, olyan zenét hallgatott, ütögette mások fejét, mit tudom én, mit csinál, de nem lehetett vele térbe lenni, és akkor igazából valahogy mégis az történt, hogy ő már nem dolgozott ott. A digitális kultúrában ez megtörtént. Tehát ezek ugyanúgy etikettek, ugyanúgy kölcsönös tiszteletadások, amiben nagyon sokat számít, például az, és azért hangsúlyoztam nagyon az emberi értékeket, mert nem a digitális eszköz használatra kell megtanítani az embereket, hanem az értékekre. Mondok egy példát most. Mesterséges intelligencia használatra megtanítom a gyerekemet. Ez a mesterséges intelligenciának adandó feladatokat promptolásnak hívjuk, ezek azok a parancsok, amiket írok a számítógépnek, például nézd utána az elmúlt 5 év e-learning szakirodalmának, és akkor a gép megírja. Erről beszéltünk az előbb. Tökéletesen minél okosabban promptol a gyerek, annál jobb válasz jön. És szülőnek első körben az a természetes, hogy tanítsuk meg tökéletesen promptolni a gyereket. Na de az a baj, hogyha tökéletesen promptol, és tökéletes választ kap egyből, akkor a tanulási görbe eltűnik. Tehát azt mondom neki, hogy írj egy verset, csempét bele a versbe Réka nevét, mert éppen neki útballok, úgy tűnjön, mintha én írtam volna, és írj egy tökéletes verset. Elküldöm Rékának, és lehet, hogy meg is kapom érte a jutalmamat. De egy versírásban nem az a lényeg, hogy meglegyen a tökéletes vers, nem csak az a lényeg, hanem hogy kihúzigálom, majd rágondolok, átjavítom. Tehát nem csak tökéletesen promptolni kell megtanítani a gyereket, hanem lassan tanulni is meg kell tanulni a gyereket, hogy most meg kézzel írj egy verset, mert akkor fogsz tudni jó verset írni az emivel, ha kézzel is jó verset tudsz írni.
1: Hát köszönjük szépen, ez nagyon-nagyon jó gondolatmenet volt, Árpád. Köszönjük a szakmai meglátásaidat, a jó tanácsaidat, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk itt a rádió hallgatók nevében is.
0: Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt tudtunk beszélni, és nagyon élvezetes volt veled beszélni, és nekem is nagyon fontos a téma és a közeg is.
2: Szeretném egy fiatalokért szóló imával lezárni ezt a beszélgetést. Azt hiszem, hogy ők az elsődleges kockázati célcsoportja ennek a vad változásnak, amit a digitális világban bennünket, mint egy örvény, felkap és elsodor. Drága mennyei atyám, vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébresz bennük új életet. Add, hogy megízleljék azt az örömöt, amit te ajándékozol. Éreztesd meg velük a te szeretetedet. Tedd nagyjá és tisztává a te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd álhatatossá szívüket és akaratukat, szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket a világ kísértéseitől. Ajándékozd meg őket bátorsággal és hűséggel. Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a te igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet, bölcsességet és türelmet az idősebbeknek. Amen.
3: Önök a Gyökerek és szárnyak című kamaszneveléssel kapcsolatos adásunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
4: Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyi Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.

0: راديو. Az imaórákli liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Csá, igaz bűnbánó érzelem, nagy hittel hozzuk most eléd, könyörgésünket Jézusunk, hogy bűneink rót bélyegét, töröld le rólunk jórunk, emelt kereszted nagy jelét, mely tested által szent nekünk. Pajzsol ma híveit fölé, kik fiaitként élhetünk. Jóság királya Krisztusunk,

0: Kelj oltalmamra, uram! Ítéld meg, uram, az engem ítélőket! Harcolj az ellenem harcolókkal! Ragadj vértett pajzsot, úgy kelj oltalmamra! És mondd lelkemnek, üdvösséged én vagyok! Lelkem pedig újjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy szabadulást hozott. Még csontjaim is azt mondják, ki volna hozzád fogható, uram? Megmented a gyöngét az erős kezétől, a nyomorult szegényt a fosztogatótól. Hamis tanúk állnak elő, és olyanról vádolnak, amiről nem tudok. Rosszal fizetnek a jóért, lelkem azért nagyon elhagyatott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj oltalmamra, uram! Ítéld meg ügyemet, uram! Védj meg, mert hatalmas vagy! Pedig amikor ők voltak betegek, gyászt öltöttem magamra. Böjtel sanyargattam lelkem, és esengve értük imádkoztam. Mint baráttal vagy testvérrel bántam velük, mintha anyámat gyászolnám, görnyedtem, búsultam. De amikor meginoktam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek és gyötörtek, kiket nem ismerek. Szünet nélkül marcangolnak, ingerelnek, gúnyolva gúnyolnak, és fogukat vicsorgatják ellenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ítéld meg ügyemet, uram, védj meg, mert hatalmas vagy. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Meddig tűröd még, uram? Mentsd meg lelkemet a gazságuktól, életemet az oroszlánoktól. Magasztallak akkor a nagy gyülekezetben, dicsőítelek a sok nép között. Nem ulassanak rajtam álnok ellenségeim, akik ok nélkül gyűlölnek, és sanda szemmel tekintenek rám. Látod, uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol. Kelj föl, állj ki igazságom mellett. Igaz ügyem mellett, én Uram Istenem. Újjongjanak, örüljenek, akik igazam akarják. Szüntelenül mondják, legyen áldott az Úr, aki békességet akar szolgájának. Nyelvem akkor igazságosságodat hirdeti, és dicséretedet egész nap. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nyelvem egész nap igazságosságodat hirdeti. Őrizd meg, fiam, a szavaimat, tartsd meg parancsaim, akkor boldogan élsz.
1: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Számüzetésünk 25. esztendejében, az év kezdetén, a hónap 10. napján, a város elfoglalása után a 14. évben, éppen azon a napon fölöttem volt az Úr keze. Elvitt isteni látomásban Izrael földjére, és letett egy nagyon magas hegyre. Ezen a hegyen olyasmit árult elém, mintha délfelé város épült volna. Odavitt, és lám, ott volt egy ember, aki mintha ércből lett volna. Lenzsinor tartott a kezében, meg egy mérővesszőt, és ott állt a kapuban. A férfi megszólított. Emberfia, jól nyisd ki a szemedet és a füledet. Nagyon figyelj mindenre, amit majd mutatok, mert azért kerültél ide, hogy ezt megmutassam. Mondj el Izrael házának mindent, amit csak látni fogsz. Azután elvitt a templomnak kelet felé néző kapujához. És lám, Izrael istenének dicsősége bevonult kelet felől. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és fönségétől tündökölt a föld. A jelenés, amit láttam, hasonló volt ahhoz, amelyet akkor láttam, amikor eljött, hogy elpusztítja a várost, mint az a jelenés, amelyet a Kebár folyónál láttam és arcra borultam. Az Úr dicsősége bevonult a templomba a kapun keresztül, amely keletre nézett. Ekkor a lélek fölemelt, bevitt a belső udvarba, és lám a templomot betöltötte az Úr dicsősége. És hallottam, hogy valaki a templomból beszélt hozzám, és a férfiú még mellettem állt. Így szólt hozzám: emberfia, ez az én trónom helye, lábam nyomának helye, ahol Izrael fiai között akarok lakni örökké. Nem fogja többé megszentségteleníteni Izrael háza, sem ők, sem királyaik szent nevemet paráznaságukkal, királyaik holttestével, mint amikor küszöbüket az én küszöböm mellé, oszlopaikat az én oszlopaim mellé építették, úgyhogy csak egy fal volt köztem és köztük. Meggyalázták szent nevemet iszonyatos tetteikkel, ezért is semmisítettem meg őket haragomban. Most majd távol tartják tőlem paráznaságukat és királyaik holttestét, én meg közöttük lakom mindörökké. Te pedig, emberfia, írd rá Izrael házának a templomot, hogy szégyeljék magukat iszonyatos tetteik miatt. Mérjék meg az épületet, és ha szégyellik magukat azokért, amiket tettek, mutasd meg nekik a templomot és berendezését, kijáratait és bejáratait és egész fekvését. Ismertesd meg velük egész rendjét és törvényét, és írd le ezeket a szemük láttára, hogy ezeket a törvényeket és rendelkezéseket mind figyelembe vegyék és megtartsák. Ez a templom törvénye. A hegy tetején az egész terület, amely körülötte van, igen szent terület. Mondd meg Izrael háza lázongóinak, ezt mondja az Úr, az Isten. Most aztán elég volt szégyenletes tetteitekből. Izrael háza, körülmetéletlen szívű és testű embereket vittetek be, úgyhogy szentélyemben voltak és meggyalázták templomomat, amikor ti bemutattátok nekem a kenyeret, a hájat és a vért, és így megszegtétek szövetségemet iszonyatos tetteitekkel. Szentélyemben a szolgálatot nem ti láttátok el, hanem magatok helyett őket állítottátok be, hogy a szentély szolgálatát ellássák. Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: semmiféle idegen, körülmetéletlen szívű és testű nem léphet be szentélyembe, senki azok közül az idegenek közül, akik Izrael fiai között élnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr dicsősége bevonult a templomba a kapunát, amely keletre nézett, és lám a templomot betöltötte az Úr dicsősége. A szülők a gyermek Jézust bevitték a templomba, és lám a templomot betöltötte az Úr dicsősége.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a Pásztorok című beszédéből. Krisztus tehát igazság szerint legeltett téged. Elválasztja juhait az idegen juhoktól. Juhaim hallgatnak szavamra, és követnek engem. Ebben az egyetlen pásztorban találom meg az összes jó pásztort. Mert vannak jó pásztorok, de csak ebben az egyetlenben. Akik megosztottak, azok sokan vannak. Itt egyet hirdetnek, mert az egység van rájuk bízva. Valójában nem azért nincs itt említve több pásztor, hiszen csak egy pásztorról beszél, mintha Krisztus nem talált volna olyat, akire rábízhatta volna anyáját. Amikor ugyanis rátalált, Péterre rábízta anyáját. De erre a Péterre és a saját magával való egységben bízta rá. Sok apostola volt ugyan, de csak ennek az egynek mondta: legeltesd juhaimat. Isten mentsen attól, hogy ne legyenek jó pásztoraink. Isten mentsen, hogy éppen miattunk ne legyenek. Hogy Isten irgalma miattunk ne állítson, vagy ne támasszon jó pásztorokat. Mert ha vannak jó juhok, akkor minden bizonnyal vannak jó pásztorok is. Mert a jó juhokból lesznek a jó pásztorok. De az összes jó pásztor az egyetlenben van, mert egységet alkotnak. Ők legeltetnek ugyan, mégis Krisztus az, aki legeltet. A vőlegény barátai nem a saját szavukat mondják, hanem ujjongó örömmel örvendeznek a vőlegény miatt. Ezért tehát ő az, aki legeltet még akkor is, ha a barátai legeltetnek, és ezt mondja: én legeltetlek, mert bennük az ő szava van, bennük az ő gondoskodó szeretete nyilvánul meg. Mert amikor Péterre úgy bízta rá anyáját, mint egyik pásztor a másikra, Pétert saját magával akarta egyé tenni, és úgy bízta rá anyáját, hogy ő legyen a fej, és ő képviselje a testet, azaz az egyházat, és mint vőlegény, meg menyasszony egy testé legyenek. Ezért mit is mond neki, mielőtt még rábízná anyáját, hogy nem más valakire, hanem ő rábízza? ezt kérdezte. Péter, szeretsz engem? Azt válaszolta, szeretlek. Másodszor is megkérdezte tőle. Szeretsz engem? Azt válaszolta, szeretlek. Harmadszor is megkérdezte tőle. Szeretsz engem? Azt válaszolta, szeretlek. Megerősíti a szeretetet, hogy megszilárdíthassa az egységet. Ezért ő az az egyetlen, aki bennük legeltet, és ők egyek benne. Nincs szó több pásztorról, de mégis szó van róluk. Dicsekszenek a pásztorok, de aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Ez jelenti Krisztust legeltetni, ez Krisztusnak legeltetni, ez Krisztusban legeltetni, és nem Krisztus ellenére saját maga számára legeltetni. Mert amikor a próféta előre megjövendőli a jövendő rossz időket, nem a pásztorok hiánya miatt mondja, én magam legeltetem nyájamat, mintha nem lenne más, akire rábízhatnám. Hiszen amikor maga Péter és maguk az apostolok is még ebben a testben és ebben az életben éltek, akkor mondta az egyetlen pásztor, akiben valamennyien egyek. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor. Legyenek tehát ebben az egyetlen pásztorban mindnyájon egyek, és valamennyien ennek az egyetlen pásztornak a hangján szóljanak, és erre hallgassanak a juhok, és kövessék pásztorukat, nem az egyiket vagy a másikat, hanem az egyetlen pásztort. Valamennyien egyedül az ő hangján szóljanak, és ne legyen különféle hangjuk. Kérlek titeket, testvéreim, hogy valamennyien ugyanazt mondjátok, és ne legyen széthúzás köztetek. Hallják meg ezt a minden szakadástól megszűrt, ezt a minden eretnekségtől megtisztított hangot a juhok, és kövessék pásztorukat, aki ezt mondja. Juhaim hallgatnak szavamra, és követnek engem. Urunk, ne hagyd el nyájadat! Jó pásztorunk, aki soha nem alszol, hanem mindig éberen őrködsz felettünk. Őrködjön felettünk irgalmad, Urunk, hogy az a ravasz ellenséges kísértő el ne jöjjön. Jó pásztorunk, aki soha sem alszol, hanem mindig éberen őrködsz felettünk.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyám, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermedt lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem. Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál, taníts meg rendelkezéseidre. Döntéseid útját add meg értenem, csodás tetteiden szemlélődöm. Dúlt lelkem, könnyes a kinton, igéddel emelj föl engem. De tarts távol engem a hazugok útjától, jóságodban add nekem törvényedet. Döntöttem, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam. Döntéseidhez tapadok, Uram, ne engedd, hogy szégyent valljak. Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom. Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet. Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok kelek. Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok hordáját. És nem ülök istentelenek közé. Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram, hogy hangos szóval zengjem dicséretedet, és hirdessem csodás tetteidet. Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát. Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel. Teli az ő markuk gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük. Én azonban fedhetetlenül élek, szabadíts meg, és könyörülj rajtam. Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
1: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan. Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak. Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomot felé tárom. Ne vigy egy sorba a bűnösökkel, és a gonosztevőkkel, akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben. Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védő pajzsom. Szívem benne bízott, és ő megsegített. Örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki. Népének erőssége az Úr. Fölkentjének szabadulása és menedéke. Szabadítsd meg, Uram, néped! Áld meg a te örökséged! Légy pásztora, és te vezesd mindörökké! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített.
0: Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.
1: Dermet lelkemmel porba roskadok, igéddel éltess engem, Uram.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. A határtalan jóság, a hozzád simuló irgalom, a veled együtt érző jelenlét, a neked szentelt figyelem, a téged kereső védelem, a benned lakozó csöndes öröm tegyen áldottá, késsé a szeretetre, erőssé a fájdalom és az ínség idején. Ő, aki megajándékozott békéjével, aki melléd szegődött hűségével, ő soha nem hagy egyedül. Tegyen áldottá, érlelje meg benned az öröm, a hála, a bátorság gyümölcseit.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. 14. Leópápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Kristen Raff

0: ben betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhében fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te egyéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.

0: és az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őslelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által, amen, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Örök ige részlet a Szentírásból 13:00. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:10. Lelkiségi irodalom 13:15. Szövetség az életért. Beszélgetés Böte Csaba atyával 13:25. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14:00. Ezt követi a Jó Hírek hírmagazinja 14:15. Napi útra való jezsuita emlékedés 14:30. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15:00. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Hitvalló című műsorunk 16:00 jelentkezik. Átmozgató, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16:30. Hazafelé boldogan élnek, amíg a házas hétvégések műsora 16:35. Hazafelé életre növelő a Schönstatt lelkiség műsora 17:15. Életige a Fokolári lelkiség mozgalom műsora 18:00. Az igézés a hírpercek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19:00. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19:25. A hírpercek és a ráangultán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20:00. Café Francesco podcast, Böhm Csaba öttusázó világbajnok, a sport és a hit 20:16. Iránytű Pál Ferenc atya előadás sorozata 21:05. Café Francesco podcast, Eperjes Károly színművész tanúságtétele, hit és művészet 22:00. A Nézőpont és a hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23:00. Lélekcseppek, Schiller Mátyás atya homíliái 23:20. A Zsolozs ma befejező imaórát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink! János második levelében az alábbiakat olvashatjuk. Legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Imádkozzunk közösen Teréz anya szavaival mindazokért, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Imádkozzunk az országok vezetőiért, a döntéshozókért, kérjük Isten segítségét és a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
7: Assisi Szent Ferenc élete, animációs film bemutató, és Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. A jubileumi díszkiadás bemutatója 2026. október 1-én 18 órakor a Pasaréti Közösségi Házban. Assisi Szent Ferenc életéről számos filmalkotás született, köztük hagyományos életrajzi vagy művészi megközelítésű szerzői film is. A magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány megbízásából Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára most egy animációs rövidfilm készült, amelynek hivatalos bemutatója lesz ez a vetítés és a hozzá kapcsolódó beszélgetés az alkotókkal. A kézzel készült animációs filmet Huszár Dániel rendezte a Krakaut Film animációs stúdió fejlesztésében. A narrátor Rajkai Zoltán színművész. Molnár Cépál festőművész 1930-ban illusztrációkat készített a Fioretti amerikai kiadásához. Műveinek nagy szerepe volt abban, hogy a kiadásra kiírt pályázatot a veronai székhelyű olasz Mondadori cég nyerte el. A jubileum alkalmából megjelenő díszkiadás a korábban Magyarországon még nem publikált metszetekkel jelenik meg, méltó módon bemutatva az Assisi Szent Ferencről szóló legenda gyűjteményt. A könyvbemutatón beszélgetünk Csillag Péterrel, Molnár Cépál unokájával és örökösével, aki nagylelkűen rendelkezésünkre bocsátotta a képeket, és aki elmeséli nekünk az illusztrációk születésének történetét. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány Ferenc 800 jubileumi rendezvénysorozatának keretében valósul meg. Dicsértessél, én Uram, minden teremtményeddel. Kiállítás Ferences testvérek természetfotóiból. Assisi Szent Ferenc a teremtett világban Isten nyomait fedezte fel. Szent Bonaventura szerint a teremtményeket létraként használta, amelynek fokain fellépve mi is eljuthatunk őhozzá, mindenek alkotójához. A ferences lelkiségben a teremtett világ, annak szépsége és megbecsülése, mint a mai napig meghatározó jelentőségű. Több magyar ferences testvér ennek bűvöletében járja a természetet fényképezőgépével, hogy ennek az isteni szépségnek megragadja egy-egy pillanatát. Tamás Gábor szavait tolmácsoljuk. Mit jelent számomra a természetfotózás egyetlen mondatban? Betelepedni az éjszaka leple alatt egy magas les alá, s kicsit borzongva hallgatni az ébredező madarak tollászkodását, a hazatérő vad neszezését, a titokzatos recsenések és suhogások izgalmas kakofóniáját, mely a hajnal közelettével már zeng a madárénektől, és a felkelő nap aranyló ragyogásában szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, nyulak bukkanhatnak fel bármelyik nyiladékon, hogy megtiszteljenek jelenlétükkel, mindez olyan, mintha a természet visszafogadna bennünket, elidegenetetteket. A vándorkiállítás Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódóan most a Szent Angéla Ferences általános iskolában és gimnázium épületében tekinthető meg ingyenesen október 30-áig. A megnyitó időpontja 2026. október 2-a péntek 9 óra. A cím Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 2. kerület, Ady Endre utca 3. A belépés ingyenes.
5: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké.
1: A fájdalmas rózsafüzért az Árpádházi Szent Margit imacsoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szent Lélekben, hiszen a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, akit érettünk, vérrel verítékezett. A Getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, a nagy testvér, az Úr Jézus Krisztus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond. Amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold. Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik. S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindkét megkezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te? Az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethessek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkolonáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkolonáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te is elkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarok. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram az út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
2: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol. Íme
0: így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnom kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett a mi égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké. Amen.
8: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend.
2: Átadták a színház film és táncművészeti junior prima díjakat.
1: Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda, szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rend

0: Kecskeméti érsek, a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecen.
1: Átadták a Színház, Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat.
0: Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója, és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek. Kezetekbe adom őket. Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek. A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak. Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal, és minden élő lényel, amely veletek van, a madarakkal, a házi állatokkal, s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet. Aztán így szólt Isten. Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek lévő minden élőlény között minden nemzet.

0: vidékre. Szivárványt helyezek a felhőkbe, ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségesemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élő lény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élő lény, meg minden test között a földön. Isten így szólt Noéhoz. Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között. Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám, Kánaán atya. Ezek hárman voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld egész népessége. Noé a földműves szőlőt kezdett telepíteni. Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. Kám, Kánaán atya látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten vállukra terítették, háttal bementek, és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. Amikor Noé felébredt részegségéből, és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, így szólt. Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között. Ezután ezt mondta. Áldott legyen az Úr, Szem istene, és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tágteret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája. Noé a vízözön után még 350 évig élt. Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki. Akkor halt meg.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 15-e. Az Úr szolgája legyen barátságos. Pál apostol írta ezt Timóteusnak a második levelében, annak is a második fejezete 24. versében. Az Úr szolgája legyen barátságos. Bizony az Úr szolgájának áldott képessége legyen, kell legyen, hogy az ostoba és értetlen viszálykodásokat, vitákat kerülje, még a hit dolgában is. És az Úr szolgájának áldott képessége kell legyen, hogy a lényegi dolgokban nem vitatkozik, hanem bátran tanítja az igéből megismert igazságot. Az Úr szolgájának áldott képessége, hogy tanítson. Mert az ellenszegülők nevelésére és tanításra alkalmassá tette őt az Úr. Az Úr szolgája határozottságában is alázatos, mert ige is felismerései kegyelmi állapotot jelentenek, és nem azt, hogy minden tudás birtokában van. Igen, az Úr szolgája mindenkihez kedves, barátságos, szelíd kell legyen. A gyülekezeten belül és kívül egyaránt. Még az ellenszegülőkkel is kedves, barátságos és szelíd kell legyen. Sőt, azokhoz is, akik egészen más gondolnak a világról, mint ő. Az Úr szolgája mindenkihez kedves, barátságos, szelíd kell legyen. Ez a kedvesség minden krisztusi út és az igei formálás kezdete. Sajnos mi az első csalódás után feladjuk ezt a kedvességet. Ezért, amikor elsőként tapasztaljuk, hogy visszaélnek a szelítségünkkel, a tisztelő szeretetünkkel is visszaélnek, onnantól kezdve halálig nem vállaljuk fel többé ezt a kockázatot. Kár ugye miatt rideg emberek és kellemetlen keresztények leszünk, tele bizalmatlansággal. Valójában éles helyzetben minden rezdülésünk ordítja rólunk ezt. Innentől kezdve pedig mondhatnánk bármit, valójában alkalmatlanokká lettünk arra a szolgálatra, hogy az emberek felócsúdjanak általunk az ördög csapdájából.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Feladjuk az ellenőrzést. Ha az imádság annak felfedezését jelenti, hogy a lélek bennünk lakozik, akkor azt mondhatjuk, hogy a hiteles imádság gyümölcse nem lehet más, mint Isten mélységes megismerése. Az ókorban a megismerés és a látás két közeli rokon tapasztalatnak számított. Olyannyira, hogy az egyes nyelvekben, például görögben a két igének a gyökere azonos volt a megismerésnek és a látásnak. A Bibliában Isten megismerésének, látásának témája egy nagy gyanú árnyékában és bizonyos kétértelműséggel jelenik meg. Egyfelől a szent szövegek azt állítják, hogy Isten látása az ember számára elérhetetlen tapasztalat, amint azt Mózes és az Úr közötti párbeszéd tanúsítja a szövetség hegyén. Ezt olvassuk a Kivonulások könyve 33. fejezet 18-23. Versében. Mózes ezt kérte. Hadd lássam meg dicsőségedet. A válasz ez volt. Megteszem, hogy elvonul előtted egész fényességem, és kimondom előtted a Jahve nevet. Kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és megkönnyülök azon, aki nekem tetszik. Azután hozzáfűzte, de arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Az Úr így szólt, nézd, itt mellettem van hely, állj ide a sziklára. Ha majd elvonul előtted dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek, és kezemmel befödlek, amíg elvonulok előtted. Ha visszavonom a kezemet hátulról, látni fogsz, arcomat azonban nem láthatod. Másfelől vannak olyan bibliai epizódok, amelyekben úgy tűnik, hogy Isten látása megadatik néhány kiválasztott tanúnak. Az első maga Mózes, Áronnal és Izrael más vényeivel együtt. Látták Izrael istenét. A láb alatt olyan valami volt, mint a zafír kövezet, és fény lett, mint a tiszta ég. Láthatták az Istent. Ez is a Kivonulás könyvében van. De már Ábrahám próbatétel hegyén megtapasztalta az Istennel és az ő akaratával való találkozást, amely a kölcsönös látásban érte el csúcspontját. Ábrahám így nevezte a helyet, olvassuk a Teremtés könyve 22. fejezete 14. versében. Az Úr lát, ezért mondják mind a mai napig, a hegyen, ahol az Úr láttatja magát. Aztán ott van Jób hosszú útja, melyben az ártatlan szenvedés misztériumán keresztül megy végig ő. Végül pedig arra kényszerül, hogy felülvizsgáljon minden elképzelést, amelyet Istenről és az emberi életről alkotott, és megvallja. Azelőtt csak hírből hallottam felőled. Most azonban saját szememmel láttalak, olvassuk Jobbnál. Ha elgondolkodunk ezen a paradoxonon, egy olyan Istenen, aki nem akarja, hogy lássák, de nem is sikerült túlságosan rejtve maradnia, megértjük, hogy arca szemlélésének elérése valóban az a horizont lehet, amely felé az ima halad, és ahol eléri a boldog beteljesedést. Egyébként éppen a keresztény kinyilatkoztatás az, amely végső és végleges fényt vet ennek az elérhetetlen megismerésének a misztériumára, azt vallja ugyanis, hogy az Atya látása a Fiú emberi testén keresztül válik lehetségessé. Jézus a boldog mondásokban Isten látásának a lehetőségét a boldogság ígéretével kapcsolja össze, amikor ezt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők látják az Istent. Asszisi Szent Ferenc egyedülálló megjegyzést fűz ehhez az evangéliumi szakaszhoz. Igazán tiszta szívűek azok, akik a földieket megvetik, az égieket keresik, és soha nem szűnnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Urat, az élő és igaz Istent.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igazából a napokban jöttem haza Kárpátaljáról, és hát megrázott, amit ott tapasztaltam. Ugye Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsút tartottak Kárpátalján két helyet is, ugye Nevetlen faluba is, hát a központban szintén. És engem kértek fel, hogy szentmisét mutassak be, prédikáljak. A szentmise elején ugye beültem, jóval a mise előtt beültem gyóntatni, és azt gondolom, nem a gyónási titkokat kotyogom el, de mennyire megrázol, amikor édesanyja, hát hogy mondjam, aggodalmát fejezi ki, hogy a fia kim van a fronton, mind a kettő. Egy másik édes asszony elmondja, hogy férjével ő kocolódik, hát miért? Hát azért, mert 4,5 éve most már lassan be van zárva a második emeleti kétszobás lakásba, és nem mer kijönni. Hogy milyen az, amikor egy nő sírva mondja el, hogy a fronton lévő férjéről már 2 éve nem kapott semmiféle hírt, nem tudja, éle, hal-e. Igen, Kárpátalján az emberek, férfiak 3 választási lehetőségük van. Vagy megszöknek hazulról, ami mind nehezebb és komplikáltabb, veszélyesebb. Vagy elkezdenek bujkálni lakásba, pincébe, itt-ott. De gondoljunk bele, hogy bezárva legyél 4,5 éve mit jelent. Vagy ugye másik az, hogy elvisztek katonának frontra. Több történetet is hallottam, de Lébános úr, Jónás atya mondta, hogy volt egy temetése. Igazából a 59 és 8, tehát hogy 2 hónap hiányzott az, hogy 60 éves legyen a férfi. De ugye már több mint 4 éve bujkált, annyira felörölte az idegeit, hogy bizony felakasztotta magát. De bizony olyan történeteket is meséltek el, hogy ilyen bujkáló férfinak annyira fájt a foga, hogy saját fogát kiverte, kitörte, nem mert orvoshoz menni. Volt, akiről azt mondták, hogy szívivel baj volt, és ki is ment az orvoshoz, és mondta azonnal, kórházba kell menni, de hát nem mert elmenni, mert meggyógyítsák, akkor utána egyből viszik a frontra. És végül az ember 2 héttel később meghalt. Rengeteg hasonló, szomorú történetet hallottam. Igazából, hát szomorúbbnál szomorú történetek vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, nem mondjuk azt, hogy hozzánk nem jöhet el a háború. Nem mondjuk azt, hogy hát ez minket csak mit tudom én, melyik kormány ijeszget, és na, politikai érdekekből mond butaságokat. Kárpátaljai testvéreink is így gondolták egy pár évvel ezelőtt. És aki elkezdett bujkálni, azt gondolta, ezt a pár hetet, hónapot, amíg tart a háború, kibírja, de hát 4 év. Több mint 4 év. És sajnos nem látják az emberek, az ottaniak a végét. Se a Antal püspök úrral is személyesen beszélgettem. Meg hát a magyar pártok vezetőivel is. És mindenki azt mondja, hogy hát hogy nem tudják, mit az a holnap. Jónás testvér mondta, hogy mostanig mindig azt mondta, hát ne busuljanak menni már, rosszabb nem lehet, azt mondja, de már vagy 2 éve ilyet nem mer mondani, mert igenis minden hónapban rosszabb tud lenni. Az ember lemegy meglátogat egy óvodát, és akkor megkérdezik, hogy akarja-e látni már, mint én, hát a óvóhelyet, és akkor lemész a pincébe, és ott van egy csomó kicsi bilikes, ágyacskas, ez, az, amaz, mert ugye nem lehet tudni, hogy lemegy az ember az óvóhelyre, hogy mennyit kell ott maradjon. És képzeljék el, hogy a gyerekek játszanak az óvodába, és egyszer megszólal a sziréna, és akkor mindenki megy egy sötét, nyírkos pincébe. És vajon mi lesz? Mit hoz a holnap? Igen, imádkoznunk kell az áldott békért. Szent Ferenc atyánk, ugye, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. És én mit tudok csinálni a világpolitikában? Semmit. De a kis dolgot, amit rám van bízva, hogy a családomban béke legyen, a munkahelyemen béke legyen, az én szívembe, lelkembe béke legyen, ez a nagyra vágyás, ez az állandó elégedetlenkedés. Üzzük el magunktól távol. Mert az embernek a szívében békétlenség van, nincs megelégedve az alakjával, sorsával, társával, munkahelyével. Logikus, hogy ez az elégedetlenkedés, ez mind a hullámokat gerjeszt. És akkor logikus, hogy ezeket az elégedetlenségek kimondott, akarva, akaratlan, tekintettel is a másik felé jelzett, hogy nem vagy megelégedve, vagy nem jó, hogy nem elég jó, hogy nem elég szép, hogy nem elég karcsú, nem elég mit tudom én, csinos. És akkor a másik is logikus, hogy feszültséget gerjeszt. Így tovább. Adná az Isten, hogy tényleg Máriával tudjuk kimondani, én már az Úr szolgáló leánya vagyok. Nem tudom, mit hoz a holnap, nem tudom, mit jelent a Krisztus, Jézus Krisztus mellett igen mondás, de egy dolog biztos, bízok benned, Uram, vezess. És ez a nyugodtság, ez a derű. Még akkor is, ha nagy csütörtök, nagy péntek Golgotájára felvezett az útunk, akkor is meg kell őrizzük lelkünk nyugalmát, derűjét, a békét, az áldott békét. És logikus, hallatnunk kell a hangunkat minden fórumon. Én annyira csodálkozok, hogy ez a mai társadalom olyan könnyedén elfogadja, így van és kész. Hoznak mindenféle beteg törvényeket, nagyfiúk. Azt mondom, hogy igen, keresztények is bátrabban kellene hangokat hallassák, akár egy tömeggyűlésen is, hogy mi ezzel nem értünk egyet, ez szemben megy Isten akaratával. Mi az, hogy nem kérdeznek meg bennünket, népet, és mindenféle döntéseket hoznak fejünk fölött, akár háborús jellegű döntéseket is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, mert az ember élete egy dióhéj. Az ember ott Ukrajnában megy, és ilyen katonatemetőköt lát, lobognak a zászlók, jön a fiatal édesanyja, 3-4 éves gyermekével, és a gyerek hozza a maciát, és lerakja az apja sírjára, és szegényke azt se tudja, hogy mi történt. Csak azt látja, az édesapjának az arca ott van egy kövön, mosolyog, fegyverrel a kezébe, körülötte lobognak, minden sírnál van egy-egy ukrán zászló. Nem tudom, mit tud mondani egy ilyen fiatal anya. Saját magának, gyermekének, jövőjével. Persze most így hirtelen sokként éri, de most akkor mi van? Hogy lesz? Kivel neveli fel ezeket a gyerekeket? Ki fog róla gondoskodni? Kap egy nagy plestit az államtól, egy férje hősi halált hal, azt se tudja hol, azt se tudja, hogy mikor. Adná az Isten tényleg, hogy ettől az egész dologtól megszabaduljunk. És úgy gondolom, a politikusokat mi nagyra vágyásunkkal, igényességünkkel, követeléseinkkel zaklatjuk és kényszerítsük rá olyan döntésekre, amiket meg lehetne sporolni azzal, hogyha szerényebben élnénk. Hogy kirándulni nem a világ túlsó felére mennénk, hanem hát úgy, mint a nagyszüleink. Vennénk egy bakkancsot, és a házunk környékét felfedeznénk. miénk itt a tér, mert mind nőttünk itt fel. Hát, hogyha valaki, mit tudom én, a Görög-szigeteken nyaral egyfolytában, meg Tirolba jár sízni, vagy nem tudom, akkor miénk lesz a tér, a Hargita, a miénk lesznek az erdőink, a mezőink? Adná az Isten tényleg, hogy szerényebben, egyszerűbben, és nagyobb szeretetben éljünk. Sokan kérdezik, hogy hát, hogyha gazdasági szakember lennék, mit tanácsolok, ugye? Tanévkezdéskor szomorúan látta, hogy mennyire fogynak, apadnak gyereklétszámok az óvodába, az iskolába. Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy gyerekbőrbe fektesse ne csak a pénzét, hanem az idejét, a türelmét, a szeretetét. Az megmarad. A Székelyföldön is, Erdélyben is sokfelé látom, hogy fiatalok kutyát, macskát sétáltatnak. Mennyivel nagyobb öröm egy bajba lévő vagy gyereket befogadni. Számomra most is tanévkezdéskor, ugye ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogy tudja a gyerekeiket egy kicsit lelkesíteni, vagy hogy mondjam, tetrekészebbé tenni, hogy bátrabbakká. És kitaláltam, hogy szeptember 1-én, hát menjünk el Csíkszentdomokosról, Csíksomjóra. Hát végül is Mártonáron év van, Mártonáron Csíksomjóra járt iskolába, és még olvastam egy kedves történetet is, hogy ugye akkor egy-négy osztály volt a kötelező, és Mártonáron ugye, hát ötödikbe másodmagával elment Csíksomjóra, Ferences gimnáziumra, főgimnáziumba. És akkor hatodikos korában bizony megunta a tanulást, vagy mit tudom én, valami történt. Ezt nem részletezi a püspök, mert a történetet ő mondta el a kedves nővérnek a halálos ágyá, hogy hát bizony ő hazament, gyalog, Csíksomjóról, Csíkszentdomokos, 28 kilométer, 30, mi az neki, fiatal embernek, és el is mondta az édesapjának, hát az ő nagy panaszát, bánatát, ugye Ágostonnak hívták Mártonáról édesapját, meghallgatta, és adott neki két szép piros almát, egy jó tanácsot. Azt mondta neki, fiam, amit a magyar ember elkezd, az be is fejezi. Elkezdte azt az iskolát, hajrá. És amíg aznap vissza is, hát úgy írja Mártonáról, hogy zavartam, hát én mind a gyerekeknek úgy mondta, hogy hát vissza biztatta, bátorította, hogy mindegy, a lényeg az, hogy Mártonáron aznap, hát olyan több mint 50 kilométer gyalogolt, és gondolom, hogy ez mind hozzájárult ahhoz, hogy neki olyan sziklaszilárd jelleme és kemény karakteres egyénisége volt. Igen. Hát mi is elmentünk Domokosra, megnéztük a múzeumot szeptember 1-én, ezt be is lehet írni a bakancs listába, mert úgy döntöttük, ezentúl minden szeptember 1-én egyet biciklizünk. Na és megnéztük a múzeumot, esett, szakadt kint az eső, jó őszi eső. Na hát, kérdezték a gyerekek, akkor most mi lesz? Hát mondom, hát úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi is adott B-tervet Áron fiának, hanem azt mondta, szépen visszamész. Hát mi is most szépen felülünk a biciklire, és elindulunk. Hát ott van 60-an. Domokosról is sokan jöttek. És bizony útra keltünk. Hát az első gondoltam, hogy na, Isten irgalmas szeretettel megkönyörül rajtunk, de hát bírta a jó Isten idegekkel, úgy látszik, ami esőbe való biciklizésünket, úgy Rákosi körülbelül végigvert az eső. De hogy miért vagyok büszke a gyerekeinkre, hát ugye ott volt egy utánfutóval egy autó, És mondtuk a gyerekeknek, hogy aki nagyon fázik, vagy nem tudom, elfáradt, vagy akármi, rakja fel a biciklit az utánfutóra, üljön be a Dubába, s hát majd Somlyón találkozunk. És olyan jó volt látni, nem, senki nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem na, beültek az autó, szóval felültek a biciklire, és mentünk. Hát ugye a szervezők azért olyan jól megszervezték, hogy Mártonáról idejében nem volt aszfalt, így hát mi is nagyjából aszfaltmentes úton bicikliztünk, hát kerülőutakon, illetve vagy 40 kilométer, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy ez a sáros út, mezei utak felásztak, és bizott a sós mezőn keresztül, meg minden, hát akkora sár volt, hogy volt, ahol bizony csak taszítani tudtuk a biciklit, mert egyszerűen annyi kerekek, annyi sarat fel magukra vettek, hogy hát azonban nem lehetett biciklizni. Igen. Nagyon nagy élmény volt nekem. És én azt gondolom, hogy gyerekeknek is képes vagy, meg tudod csinálni. Több van benne, mint magadból kinézel. Bátorság, rendület. Adná az Isten, hogy tényleg ilyen, hát mondjam, izgalmas tanévkezdőket szervezzünk a gyermekeinek, hogy valahogy bizonyítsuk be nekik, hogy hát ők többek, ügyesebbek, erősebbek, okosabbak, mint ahogy ők magukról gondolnák. Ugye a román tanügyminiszter mondta, hogy most a napokban, hogy hát a gyerek, ha nem tanul, akkor meg kell buktatni. Hát én meg azt látom, hogy a legnagyobb focisták mellé is, sportolók mellé is edzőt fogadnak, aki lelkesít, bátorít, bíztat. És így érik el az eredményeket. Hát én azt gondolom, a gyerekeket is nógatni kell, lelkesíteni kell. Szép, nemes példákat kell eléjük állítani, de magunk elé is. És akkor biztos, hogy eredményesebb lesz az életünk. Bukaresti parlament állította Márton Áron példaképül elénk. Olvassuk az életét. Olyan gyönyörű mondatai vannak. Ha kijött a börtönből, fel van írva a múzeumban, a falára nagybetűkkel, hogy hát, hogy Isten szeretetének iskolájába voltam. És megtanították ott, hogy igen, megtanultam, hogy hogy kell szeretni más felekezethez, valláshoz, nemzetiséghez tartozó embereket. Milyen jó lenne, hogyha mi is a nehézségeket, a gondokat, akár egy betegséget is, hát a Jóisten iskolájaként fognánk fel, ahol igenis nagyon fontos üzeneteket kellene elsajátítani, megtanulni. Nem csak az iskola padba lehet tanulni. Az élet minden területén. Nekem is új volt ez a mondat, ugye Mártonáról. Hosszú évek után kiszabadul a börtönből, és akkor felmegy a gyulafehérvári székesegyház szószékére, és elmondja, ugyanaz vagyok, aki elmentem. Isten megóvott engemet. És hát ami nagyon tetszett, az, hogy a gyűlölet fészkéből nem hoztam magammal gyűlöletet. Tehát, hogy úgy tudod kijönni egy börtönből, ahol azért, hát hogy mondjam, elég sok nehézség, gond lehet, hogy nem hozott magával gyűlöletet senki iránt a szívében. Milyen jó lenne? Hát ez az áldott békének, azt gondolom, az alapja. Tanuljunk meg úgy menni keresztül a vízen, hogy ne legyünk vizesek. Úgy menni keresztül a gyűlöleten, haragon, az ellenségeskedésen, a pletykákon, meg mindenen, hogy mi ne szennyeződjünk be. Gyerekeknek sokszor elmondtam, hogy nézzék meg a helyi kis patakot. És hogy akarva egy marék, ilyen száraz levelet, rőzsét, töreket dobtam a vízbe. És persze zavaros lett a víz, de a kis patak szalad. És az egyik kanyarnál ezeket a leveleket rakja le. Aztán azt is elnyeli, és 3-4 méter múlva, hogy mondták a régiek, amelyik kő 7 kövön keresztül csubban, az már tiszta, az már iható. És valóban gyerekek számolták, hétkő, semmi nyoma nem maradt annak, amit mi vízbe beledobtunk. Igen, a kis patak bölcsebb, nem viszi magával, nem sodorja sérelmeket, haragot, gyűlöletet, semmit leteszi, kidobja magából, elnyeli. Milyen jó lenne, azt meg tudnánk tanulni mi is a kispataktól. Képzeljük el, hogy nézhet neki az a kispatak, amelyik mindent, ami beleesett, azt ő vinné, csombolygattá, bolygattá magával, hegy alján, hogy néz neki az a patak? Mint egy pöcegödör, nem? Hát nekünk is. Ezt meg kell tanuljuk. Sérelmeinket. Akár jogos, jogtalan bántásokat. Engedjük el. Dobjuk ki a partra. Hogy nyeljük el magunkba örökre. Nekünk dolgunk van. Feladatunk van. Gyerekeknek azt is sokszor elmondta, hogy nézzék meg, hogy a kispatak neki csobban egy nagy kőnek. És nem áll meg, hogy ki az a csoda, aki ide rakta ezt a követ. Hol volt az esze? Jel meg Brüsszelbe, és feljelentem, és elégtételt kérek. Nem foglalkozik ilyen dolgokkal a kispatak. Egyet csobban, fölötte, mellette, oldalt, sütj, megy tovább, várja őt a tenger. Testvérem, úgy gondolom, nagyon sokat foglalkozunk a sérelmeinkkel. Az előttünk lévő akadályokkal, nehézségekkel, gondokkal. Az ember csak nézi, hogy egy butka beszéltem egy bíróval, hogy mennyi, hát semmiséggel pereskednek az emberek, hogy a másik ezt mondta rólam, hogy megsértett, hogy az emberi méltóságomba beletaposott. És képesek ezért több ítélő egy bírói találkozóra is elmenni, és akkor leülni, és akkor tanukat hívni, és akkor keresni a maguk, hát semmire való igazát. Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha tényleg ezeket a nehézségeket le tudnánk tenni, és előttünk valójévő akadályokat keresztül csobbanva, hát haladjunk Isten akarata szerint, azon az úton, amelyik a mennyországba vezet. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Megújult a Magyar Lakcsörötneki Általános Iskola közösségi sportpályája. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a Szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be többnyelvű szentmisét. Rekordtám burkolattal újult meg a Szent Gotthárd általános iskola gimnázium és technikum Magyar Lakcsörötneki általános iskolájának közösségi sportpályája. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026-os keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. Adja hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A beruházás eredményeként megújult sportfelület áll rendelkezésre az iskolai testneveléshez és a közösségi sportoláshoz. A felújítás célja az volt, hogy a tanulók rendezett, korszerű környezetben vehessenek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. A megújult pálya hozzájárul a rendszeres mozgás feltételeinek javításához és helyszínt biztosít a közös sportprogramokhoz. A sportpálya a ünnepélyes átadására szeptember 16-án került sor. A megújult pályát Takács Gyula, Csörötneki plébános áldotta meg. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devics Botond díszlettel

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből vesszük. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte, hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt nem mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte, az ember fiának sokat kell szenvednie, a vének a főpapok, az írástudók elvetik őt és megölik, de harmadnapra föltámad. Maga a kérdés fölvetés, amelyet hallottunk a mai evangéliumban, Máténál jelenik meg klasszikus módon a sokat emlegetett módon, ott Fülöp Cezáreájába helyezi Máté a párbeszédet, a kérdés fölvetést, hogy kinek tartanak engem az emberek, majd pedig kérdezi a tanítványokat, hát ti, kinek tartotok engem? És Péter válasza Jézus reakcióját váltja ki, hogy boldog vagy, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki neked, hanem ami az én mennyei atyám, és ide kapcsolja Máté Péternek a megbízását, hogy te kőszikla vagy, és én erre a kősziklára építem föl egyházamat. Lukács más összefüggésbe helyezi ezt az evangéliumi szakaszt. Egyrészt már néhány versek korábban Heródes töprengéséről beszél, hogy vajon ki lehet ez az ember, és keresi a Jézussal való találkozást. Heródes azt gondolja, hogy János támad föl a halálból, vagy pedig Illés jelent meg, és Jánosnak, Heródes továbbra is Jánosnak gondolja Jézust, és látni akarta őt, jegyzi meg Lukács Heródessel kapcsolatban. Azt tudjuk, de ez egy kicsit messzire

vezetne, hogy végül is, amikor Heródes találkozik Jézussal, akkor már csak egy csodát szeretne látni, nem komoly ez a keresés, ez az érdeklődés. És Lukács ide helyezi még heródesi gondolkodás, töprengés után a kenyérszaporítás csodáját, és utána következik ez a párbeszéd Péter és a tanítványok és Jézus között. Lukács evangéliumára jellemző, hogy nagyon sok helyzetben imádságos keretbe helyezi be a különböző eseményeket. Nem csak akkor, amikor a vízeljárás előtt Jézus a hegyen egyedül imádkozik, hanem például a színeváltozás eseményét is Lukács imádságos környezetbe, imádságos közegbe helyezi. És természetesen a Getsemáni kerti imádság is az imádkozó Jézust mutatja be a számunkra. Az imádkozó Jézust szeretnénk egy kicsit szemlélni mi is mindannyian. Amikor nagy események előtt van, főleg Lukácsnál, tanítványok kiválasztása előtt is, imádságos keretben imádság előzi meg ezeket a nagy eseményeket. Lukács tehát szívesen beszél az imádkozó Jézusról. Érdemes egy kicsit nekünk is végig gondolni, hogy mit is jelent számunkra az, hogy Jézus imádkozó ember, hogy az atyával, a mennyei atyával nagyon szoros kapcsolat van, és ezt igyekszik is megmutatni a különböző helyzetekben. Az evangélista külön is újra és újra kiemeli mindazt, ami az imádkozó Jézusra vonatkozik. És amikor az imádkozó Jézus szemlélem, akkor érdemes föltenni a kérdést, hogy milyen az én imádságom. Hogyan van jelen a mindennapjaimban az imádság. És persze megvan a mindennapi rutinja az imádságunknak, érdemes mindig átgondolni, vagy időnként így évelején átgondolni, hogy az imádság hova fér bele egy-egy napomban, milyen az én imádságom, mikor van rá időm, lehetőségem, hogy oda forduljak az Istenhez. És fontos, hogy újra és újra legyen minőségi idő, amit csak az Istennek adok, amit csak az Istenre szánok. Ha megvan ez a minőségi idő naponta körülbelül negyed óra, ha napunk 1%-át az Istennek adjuk, az körülbelül negyed órát jelent. Ha ez az idő megvan, akkor persze lehet az, hogy a buszra várva elmondok egy mi atyánkot, vagy elmondok egy tized rózsafüzért, vagy egy-egy helyzetben, amikor ilyen maradék időm van, várakozni kell, akkor gyorsan egy imádságot mondok el. Ez nagyon szép akkor, ha megvan mindennek az alapja, a személyes kapcsolat az Istennel. És persze az is jó, hogyha vannak olyan helyzetek, a nagyobb helyzetek, nagyobb döntések, amikor az imádság előzi meg a döntést, a tettet, a cselekvést, imádság előzi meg azt, hogy az a nagyobb dolog, az megvalósuljon. A szemináriumban minden napot egy szép reggeli imádsággal kezdtünk, ez az imádság Nagybőjt első hetében, illetve a hamvazó szerda utáni napokban, rögtön csütörtökön a szentmise könyörgését is jelenti. Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Ez a szép reggeli imádság indította el a tanórákat a szemináriumban. Ez a szép imádság indíthatja el minden napunkat, és különösen, amikor valami hangsúlyos, valami nagy dolgot szeretnénk tenni, valami nagy dologba vagyunk benne, újra és újra kérhetjük Isten kegyelmét, Isten segítségét, hogy így erősítsen meg bennünket azon az úton,
amelyen járunk. Tekintsünk tehát bátran az imádkozó Jézusra. Jézus kérdezi az apostolokat, hogy ti kinek tartotok engem? És ez a kérdés számunkra is fontos kérdés. Kinek tartom Jézus Krisztust? Ki számomra Jézus Krisztus? Lehet olyan műveket is olvasni, amelyek Jézus életéről szólnak, de amelyek kihagyják a végét, a lényeget a kereszthalál után, a feltámadásnak az eseményét. És hogyha Jézust csak egy földi embernek tartom, bármilyen jó ember is volt, és bármilyen sokat segített is a másik, a mellette élő embereken, valami lényeges kimarad abból a képből, amelyben Jézusra figyelek, abból a képből, amely Jézusról szól a számomra. Mert Jézust Isten fiának tartani csak akkor lehetséges, csak olyan módon lehet ezt megvalósítani, megérteni, megsejteni, hogy mit is jelent, ha hiszem a feltámadást, ha hiszek abban, hogy az Atya Jézust valóban föltámasztotta a halálból, és hiszem, hogy engem is, minket is, mindannyiunkat Jézus föl akar támasztani a halálból, hogy helyet készít számunkra az Atya országában. Jézust mi is szeretnénk újra és újra megvallani, Isten fiának vallani, szeretnénk újra és újra megvallani, hogy ő a megváltónk, hogy ő a messiás. Tesszük ezt minden vasárnapi ünnepi szentmisében, amikor imádkozzuk a hitvallást, de tehetjük ezt máskor is, egy-egy rövid hitvalló mondattal megerősíteni, hogy Jézus valóban az Isten fia számomra, megerősíteni, hogy Jézust valóban szeretném az Isten fiaként jelen tudni az életemben, szeretnék vele napi kapcsolatban lenni, szeretnék megerősödni azon az úton, amelyen ő maga vezet bennünket, amelyet ő maga segít, amelyen ő maga mutat igazából irányt mindannyiunk számára. És ezért fontos egy-egy ilyen rövid részlet a Szentírásból, amikor a tanítványok Péter hitvallását olvasva a magam hitvallásában is meg tudok erősödni. Ezért érdemes átgondolni és megvalósítani mindazt, amit jelent számomra, hogy Jézust a megváltónak, az Isten fiának tartom. És Jézus újra és újra ebben jelen van számomra, megerősít minket, megerősít mindannyiunkat. Kedves testvérek, a mai napunk legyen egy ilyen imádságos nap, amikor Jézusra igyekszünk figyelni. Legyen a mai napunk egy ilyen hitvalló nap, hogy megvalljuk Jézust, az Isten fiát, Jézust a messiást. Akkor is, ha ezt csak csöndben tesszük, akkor is, ha alkalmunk van arra, hogy egy beszélgetésben, egy helyzetben ki is mondjuk hangosan, hogy Jézust valóban a messiásnak, az Isten fiának tartom. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap Evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Székely János Szombathelyi megyés püspök szeptember 15-én Solymári Dánielt nevezte ki a püspöki kar menekültekért és üldözött keresztényekért felelős referensévé. A menekültek és az üldözött keresztények megsegítése különleges felelősséget jelent azok számára, akik békében és a vallásszabadság biztosította körülmények között élhetnek, hiszen napjainkban világszerte emberek milliói kényszerülnek elhagyni szülőföldjüket, számos keresztény közösség szenved üldöztetést a hitéért. Szent Pál apostol buzdítása ma is irányt mutat számunkra. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel, olvassuk a Galata levélben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fontosnak tartja, hogy e területen a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában is kifejezésre jusson az evangéliumi szeretetből fakadó felelősség, különös figyelmet fordítva a menekültekre, valamint a hitük miatt üldözés szenvedő keresztény testvéreinkre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ez évi őszi ülésén hozott határozatának értelmében dr. Solymár Dánielt, a püspöki kar menekültekért és üldözöttekért felelős referensévé nevezem ki, fogalmazza meg a kinevező iratban Székely János szombathelyi megyés püspök. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedésükért. A szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett Kolocsa-Kecskemét érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Koncelebrát Németh István, püspöki titkár. Az ünnepen a szerzetes közösség számos tagja részt vett. A rend debreceni közösségébe 4 ferences kisnővér tartozik. Szentmise kezdetén Palánki Ferenc megáldotta a nővérek új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületéből kialakított rendházat és annak kápolnáját. Palánki Ferenc homiliában az aznapi evangéliumból, a 12 apostol küldetéséből indult ki. Arra hívta fel a figyelmet, hogy meghívás alapja mindenek előtt az Istenbe vetett bizalom. Nagy belső szabadságot jelent, amikor az ember képes rábízni az életét Istenre, nem a saját terveit akarja mindenáron megvalósítani, hanem az ő eszközévé szeretne válni. Főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte, mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenbe. Nővérekhez fordultva hangsúlyozta, letelepedésük nem valamiféle látványos csoda, hanem Isten akaratának a kereséséből és felismeréséből született. Isten ide hív benneteket Debrecenbe fogalmazott, majd felidézte azt a szentírási mondatot, amely 11 évvel ezelőtt, amikor a városba érkezett, különösen is fontossá vált számára. Ne félj, mert nagyszámú népem lakik ebben a városban. Az ünnepről, az ünnepi homiliáról és a ferences kisnővérekről, illetve a ferencesek debreceni jelenlétéről részletesebben a Magyar Kurír oldalain olvashatnak kedves hallgatóink. Tegnap ünnepeltük Szent Gellért püspököt, aki Velencéből indulva, hajótörés szenvedve érkezett Magyarországra az akkori bencés panohalmi apát hívására. Lett először Szent Imrének a nevelője, majd Bakony Béli remeteként élte az életét, és az 1030-ban megalapított Csanádi Egyházmegye első püspöke lett Szent István királyunk kinevezése, megbízása alapján, amit természetesen a Szentszékkel is jóvá hagyatott, és a Szentszék is jóvá hagyta ezt a kinevezést, akkor ez volt a rendje Magyarországon a püspökök kinevezésének, az egyházmegyék alapításának. Szent Gellért alakja megmutatja számunkra az Istennek adott élet fontos mozzanatait. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretném, akkor nem elkeseredem, hanem megkeresem, hogy az Isten hogyan akar tovább vezetni az adott helyzetből. Érdemes egy kicsit rátekinteni a Csanádi egyházmegye történetére. A Magyar Katolikus Lexikon részletesen leírja, hogy a Csanád volt az első székhelye az egyházmegyének, és egészen a török hódoltságig Csanád volt az egyházmegye székhelye. Majd a török hódoltság után újra elkezdődik a missziós tevékenység, és 1738-ban az egyházmegye székhelye Temesvárra kerül, így a temesvári püspökség lesz az egyházmegyének a székhelye, és itt építenek föl székes egyházat, és innen irányítják az egyházmegyét. A következő az egyházmegyének jelentős eseménye a trianoni békeszerződés, amely az egyházmegyét három részre darabolta föl: 160 plébánia a Romániához, 67 plébánia a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, 33 plébánia pedig Magyarországon maradt. A román kormány Szentszéknek tett ígérete ellenére 1923-ban Gladferder Gyula püspököt Temesváról csendőrségére elvitette és áttette a határon. Szentszék tudomásul vette ezt a tényt is, és azt is, hogy a püspökség székhelye Szeged lett, itt építette föl, azután a székesegyházat, alakította ki az egyházmegyét Gladferder püspök. A szerb-horvát-szlovén királysághoz csatolt részen a Szentszék létrehozta a Szentszék alá rendelt bánáti apostoli kormányzóságot. 1925-ben pedig megalapították a temesvári püspökséget, újra létrehozták a román területen maradt plébániákból. Így tulajdonképpen ebben az időszakban már a Szentszék elismerte az egyházmegye földarabolását. Így alakult ki, hogy azután a Szeged-Csanádi egyházmegye szegedi székhelyel működött, és a szegedi egyházmegyéhez csatolták a Nagyváradi egyházmegyéből Magyarországon maradt részeket is. A végleges rendezés Magyarországon az 1993-as egyházmegye határrendezéssel valósult meg, és erősödött meg. A Szeged-Csanádi egyházmegye kapott még plébániákat, alakult ki a mai területe. Szent Gellért püspök ünnepe tehát egy picit a magyar történelmére, a magyar egyház történelmére is rámutat, ezt is egy picit át tudjuk tekinteni. Az elmúlt hétvégén zajlott a Katolikus Társadalmi Napok rendezvény sorozata, amelynek a helyszíne ezúttal Kaposvár volt. Magyar Kurír oldalán számos beszámoló jelent meg az eseménnyel kapcsolatban, akár a szentmisékről, akár pedig a más eseményekről is. A záró szentmisén kihirdetésre került, hogy a jövő évi Katolikus Társadalmi Napokat a Szombathely egyházmegye szervezi, Szombathelyen kerül majd megrendezésre. A Magyar Kurír egy interjút készített Varga László kaposvári püspökkel arról, hogy hogyan élte meg egyrészt a szervezést, másrészt pedig magát a találkozót. Az egyház él, fogalmazza meg a püspökatya, lélekben gazdag, és van üzenete a társadalom számára. Ez egy fontos üzenete évről évre a kattárs rendezvény sorozatának. Magát a beszélgetést a Varga László püspökatyával a Magyar Kurír oldalán elolvashatják, kedves hallgatóink. Idén is megrendezésre, megszervezésre kerül az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezés, amely a szükséget szenvedő egyház nemzetközi katolikus alapítvány által szervezett esemény. idei évben maga az esemény nem csak egy napon, hanem október 1-től 7-ig egy teljes héten át tart. Ennek a nyitányaként október 1-én csütörtökön délután 5 órakor a vatikáni kertben található Lourdes barlangnál gyerekek a Szentatyával együtt imádkozzák a rózsafüzért, ehhez lélekben minden helyről lehet csatlakozni. 700 ezer gyermek gyűlik össze a Szentatya körül, tehát a vatikáni kertben október 1-én délután 5 órától kapcsolódjunk be ebbe az imádságba. 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, idei évben október 1-e és 7-e között kerül sor erre az imádságos együttlétre, találkozásra, rendezvényre. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Elbúcsúzik a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos rákosfalvai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Péntek van. Évközi 25. hét.

Szolgáltass nekem igazságot. Istenem, kelj ügyem védelmére. Hisz te vagy Isten, az én menedékem. Miért vetsz el engem? Küld el világosságodat és igazságodat. Hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre, s hajlékodba. Miért vagy szomorú lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet.

Istentől elvetve, távol tőle, és távol mindenkitől. Sötétségben is egyedül vagyok, míg másoknak jó a sora. És talán pont ennek igazságtalansága fáj legjobban. Talán csak távoli emlék ez az érzés, talán éppen most velem van. Most a zsoltárossal együtt kérhetem Istent. Küld el világosságodat és igazságodat. Hadd vezessenek és vigyenek el engem szent hegyedre s hajlékodba. És meghallhatom bíztatását is. És vele együtt mondhatom, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványai is vele voltak, megkérdezte őket: kinek tart engem a sokaság? Ők ezt felelték: Keresztelő Jánosnak, mások pedig Illésnek, mások pedig azt, hogy a korábbi proféták közül támad fel valaki. Azután megkérdezte tőlük: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: az Isten Krisztusának. Ő pedig rájuk parancsolt, és meghagyta, hogy ezt senkinek sem mondják el. Az ember fiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók. Meg kell, hogy öljék, és harmanapra föl kell támadnia.

Bizonyára már feltettem ezt a kérdést magamnak. Ki számomra Jézus? Ha időnként újból és újból válaszolni próbálok rá, talán eltérőek a válaszaim. Hisz Jézus is sokféleképpen beszélt mi rólunk. Barátainknak nevezett bennünket, máskor családjába vont be, testvérekként említett. Egy pillanatra felidézhetem korábban született válaszaimat. Buszon, vonaton, a reggeli kávé mellett a konyhában. Sokan sokféleképpen mondjuk ezt az imát. Most körülnézek. Itt és most. Magamban hogyan szól az én válaszom? Hát te kinek tartasz engem?

0: Újból meghallgatva az evangéliumi részletet, magam elé képzelhetem az evangéliumi jelenetet. Magamat is ott látva a tanítványok között, meghallom Jézus kérdését, és hallgatom Simon Péter válaszát. Hogyan hangzik ez most számomra? Mintha az én gondolatomat fogalmazta volna meg, vagy én inkább valami mást válaszolnék neki?
1: Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványai is vele voltak, megkérdezte őket, kinek tart engem a sokaság? Ők ezt felelték. Keresztelő Jánosnak, mások pedig Illésnek, mások pedig azt, hogy a korábbi proféták közül támad fel valaki. Azután megkérdezte tőlük, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, az Isten Krisztusának. Ő pedig rájuk parancsolt, és meghagyta, hogy ezt senkinek sem mondják el. Az ember fiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók. Meg kell, hogy öljék, és harmanapra föl kell támadnia.
0: Uram, kérdésed folyamatosan előttünk van, még ha időnként el is feledkezünk róla. Add, hogy életünkkel felelhessünk rá.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Papa Ágnes. 14. Leópápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Krisztián Ráfael vértanú földi maradványait az országúti ferences templomban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 14. Leópápa az apostoli palota pápai dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt csütörtök délelőtt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Kelegen érsekkel a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytatott tárgyalást, írja a Vatikán News. A megbeszélések során elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász uram emlékére és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől óvja meg őket a drága jó Isten. kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegét. A lányomékért, hogy a 4 gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, és az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért, és hogy ne legyen háború, drága jó Istenem, csak háború ne legyen.
4: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságot, szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imát kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imát kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók szeretteim lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papukért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus.
5: Imádkozzunk közösen volt bűnököm Máté József lelki üdvéért. Adj neki, Uram, örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményért, az utazókért, úton lévőkért, hogy egészségben hazaérjenek, a kórházi fertőzések megszűnéséért, a társat, munkát keresőkért, szenvedélybetegek gyógyulásáért, az idősekért, hogy bizalommal készüljenek a nagy útra, élő papokért, szerzetesekért, a Ferences Rend minden tagjáért, beteg papjainak gyógyulásáért, az elhunytaknak lelki üdvéért, Aranka lelki üdvéért, erőt kérünk szépen családtagjaim, Márta, Judit, Jutka, Rozália, Klára, Zoltán, Tihamér, Endre, mindegyik Magdolna ismerősöm és családtagjaik részére, Dorina, Tilla, Balázs, Emese és családja részére, Máté és családja, László és családja, Sándor, József, Ágnes, Ida, Andrea, Betty, Lajos, Ilona, Adrien és családja részére. Köszönöm.
7: Szeretnék ima szándékot kérni elhunyt Kovács Miklós lelki üdvéért, feleségéért, családjáért. Szeretnék ima szándékot kérni minden lakótársamért, az én magam gyógyulásáért, a 3 segítőért, Katalinért, Bettyért, különösen Diának a születésnapjára, és mindenkiért. Köszönöm a Mária Rádióért is.
8: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérném rájuk az úr áldását, kérném az ima szándékot meg Kovács Kusináért, Horváth Nelliért és ezekért a Keszthelyi Ranolder Solisté akarnyokért, akik a Rózsafi szétén átkoznak szombat délben délután. Rájuk is kérném az úr áldását, kérném az ima szándékot meg a háború megszűnéséért, a világ békéjét, az egyetértésért. Köszönöm, hogy meghallgatok, dicsértessük.
9: Ima szándékot kérek szépen beteg lányom és a beteg fiam egészségállapotának javulásait, és az én magam betegségem javulásomért is. A megtérésükért az unokáimért is kérek szépen, hogy mert te kereszteled-e még a családos problémákat nem végezték el, és már felnőttek. Kérek szépen jó a szándékot az elhúzott szüleim, testvéreim és nagyszüleim miért.
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, a kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, egy jó szándékra, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegek gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Imádkozzunk elhunyt pártestvérünk lelki üdvéért. Jézusunk, fogadd be országodba. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
5: Imádkozzunk közösen egy édesanyjáért, aki két papfiút nevelt. Adjon neki az Isten örök nyugodalmat. Nyugodjon békességben. Amen.
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányunokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
13: Imád szeretnék kérni sok kegyelemért, áldásért, és továbbra is kérném a drága összezanyámat és a Jóisten jó magam jobbulásáért, hogy tudjak elmenni a temetésre. Az ismerősöm 97 éves, aki állandó templomba járó volt. Én

Minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért

0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
0: Urunk Jézus, te vagy a békesség forrása. Jézus, te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk. Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk. Olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, békesség forrása, tölts el minket a te békéddel.
4: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Áldott legyen az Úr, ő az én irgalmasságom és erősségem, menedékem és szabadítom. Uram, arra kérlek téged, ne ostorozz tovább sanyargatott néped. Ha te benned bízva munkája után lát, áld meg híveidnek szorgalmas munkáját. Ha könnyei között te hozzád kiáld fel, bűnbánó népedet, ó Uram, nevesd el. Ha veszélyben, atyám, tőled kér oltalmat, ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad. Így majd napról napra viradunk örömre, szent neved dicsérjük most és mindörökre. Kérünk, Istenünk, jó atyánk, segíts boldogságra szegény magyar hazánk. Híveidnek pedig, kik a sírba tértek, adj jó drága Jézus örök üdvösséget. Amen.
6: Urunk, könyörögve kérünk, hogy az Isten szülő szőz és Szent József közbenjárására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békédben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felén könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket, szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
7: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
0: Könyörögj érettünk. Ó Istenem, egyetlen reményem, beléd helyeztem minden bizodalmamat, s tudom, nem fogok csalódni.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A mai dicsőséges rózsafűzért a Mária Reáldó Budapesti stúdiójának kápolnájából, az Akci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola diákjai tanárai imádkozzák. A rózsafűzért a hallgató imata szándékok mellett, Magyarország lelki megújulásáért, a Mária Rádió hallgatóságának további gyarapodásáért, iskolánk diákjaért, azok szüleiért, tanáraért, és iskolánk lelkipásztoráért is imádkozzuk. Kérjük a kedves hallgatókat, imádkozzanak velünk!
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és árazd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
5: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézusom, ha úgy érzem, magamra maradtam, vagy eluralkodnak rajtam a nehézségek, juttasd eszembe szavaidat, én veled maradok minden nap a világ végéig. Erősíts meg engem ezen szavaiddal, és árazd lelkembe az imádás ajándékát, hogy tekintetemet rátszegezve érhessem napjaimat egy békés összeszedettségben. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentlélek Isten, betöltötted az apostolokat, lángra lobbantottad őket. Már nem aggódtak, hogy nem elég okosak, nem elég szentek. Tudták, hogy nem a maguk okosságát, hanem a te kereszted bölcsességét kell hirdetniük, nem a maguk erejére, hanem a te kegyelmedre kell építeniük. Szentlélek Isten, töltsd be minket is fényeddel. szabadíts meg minden lehúzó, minket húsba kötő lánctól, a bűnök és a rossz szokások rabláncaitól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy szárnyalhassunk és szerethessünk. Te, az Atya és a Fiú közös szeretete, önátadása vagy. Taníts minket az önátadásra. Add, hogy az egyházban felismerjük, felszínre hozzuk a te ajándékaidat. Segítsd a papjainkat, hogy a közösség művészei legyenek, akik kibontakoztatni engedik mindazt, ami jó, akik harmóniába foglalják a sok-sok karizmát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Ámen.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Szentséges szűz Mária, jelenéseiddel szüntelenül arra emlékeztetett gyermekeidet, hogy eljön az idő, amikor mi is felemelkedtetünk majd a felhőkbe, hogy az írás mondja. Arra hívsz minket, hogy minden erőnkkel forduljunk fiat felé, és mérhetetlen szeretettel szeressük őt, aki majd értünk is eljön. Égi édesanyám, Mária, fogd a kezem és estj ki számomra álhatatosságot, így vezess át engem is az élet nehézségein. Te légy az út számomra, amely Jézushoz vezet, és az ég kegyelmét hozza nekem, hogy majd egykor én is az égbe jussak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájá. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűzanyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagy abban a nagy harcban, amelyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezz minket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk órája méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, és az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
8: aki téged Szent Szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiadat, fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

Ezek után a túlsó partra átkelve Genezáretbe érkeztek és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, és némelyek befutották az egész környéket. Kezdték a betegeket ágyakon odahordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meg is gyógyultak. Részlet Márk evangéliumának 6. fejezetéből.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend.
2: Átadták a színház film és táncművészeti junior prima díjakat.
1: Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda, szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be több nyelvű szentmisét. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen, és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecen.
2: Átadták a Színház film és táncművészeti junior prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak junior prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Adamovics Ferenc táncművésszel Keresztes Szilvia beszélget.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Adamovics Ferenc táncművész, táncpedagógust. Arról beszélgetünk, hogy vajon a Szentírásból melyik az az idézet, az az igevers, ami a szívedhez a legközelebb áll, melyiket választottad?
4: Máté evangéliumából választottam egy idézetet. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezt azért választottam, mert úgy gondolom, hogy a szakmámhoz, a táncművészethez közel áll abból a szempontból, a tehetségre vonatkozólag ez közel áll. Mindenki rendelkezik bizonyos adottságokkal, viszont nem mindenkinek alakul úgy az élete, hogy képes lesz ezt az adottságot, ezt a tehetséget kibontakoztatni.
3: Esetleg volt valami olyan élmény az életedben, amikor ennek az üzenete valamiért különösen megjelent? Volt igazán komoly megmérettetés az életedben, amikor ténylegesen volt tétje ennek a dolognak, hogy kibontakoztasd a tehetségedet?
4: Számos ilyen alkalom volt az életemben. Az egyik legfontosabb, mikor Barcelonában voltam a Cirque du Soleil-nek a castingján, táncosokat kerestek a jövőbeni produkciójukhoz, és 3 nap alatt számos forduló után sikerült a 300 fő táncos mezőnyből bekerülni a legjobb 14-be, és ez nagyon nagy boldogsággal és büszkeséggel töltött el.
3: Miben volt ez más, mint a többi válogatás?
4: Nagyon-nagyon sokan voltak ennyien, azért nem szoktak lenni itt Magyarországon, nem megszokott, hogy ilyen magas számú táncművész jelenik meg egy-egy ilyen válogatáson, illetve a Cirque du Soleil igényei megkövetelik azt, hogy sok rétű, sokszínű tehetségeket keressenek, és ezért a megmérettetés is abból áll, hogy több táncstílusban kell jól szerepelni, illetve emellett még színészi feladatokat is meg kell oldani. Ez a válogatás, hogy kimentem, ez úgy alakult, hogy az egyik barátom, Hernic Albert hívta fel rá a figyelmet, hogy érdemes lenne kimenni, ő szeretne, és arra gondolt, hogy nekem is hasznos lehet ez, illetve esetleg a későbbiekben jó lenne együtt dolgozni, és akkor utána kezdett el szerveződni, utána indult el a felkészülés. A válogatásra ez mind fizikális, mind mentális felkészülés megkívánt, kellett készülni egy kisebb produkcióval, de természetesen kint ugye az improvizációra is szükség volt, amire nem lehet felkészülni, illetve hát az ember egész életébe készül.
3: Ugye beszélgettünk már erről az idézetről, magával a Szentírással mikor találkoztál először?
4: Gyerekkoromban szerintem már 5 évesen a szüleim rendszeresen vittek templomba, és rendszeresen hallgattam az evangéliumot, illetve részt vettem a különböző ünnepségeken, például a misztériumi játékon, ugye a karácsonyi ünnepek során, és ezáltal kerültem kapcsolatba a Szentírással.
3: Milyen állomásairól beszélhetünk?
4: Nyilván, ahogy fejlődtem, ahogy egyre nagyobb lettem, így mindig másként értelmeztem egy kicsivel a Szentírás szövegeit, és úgy gondolom, hogy így markánsan hatott a viselkedésemre, a gondolkodás módomra, és én úgy gondolom, hogy

0: távon. Ez beigazolódik ebből a gondolatiságból született döntések eredménye.
1: Mikor döntöttél úgy, hogy művészeti pályára lépsz?
0: Talán a táncművészeti főiskola befejezése után. Mert a szakmai életem a...
1: Na de mi vezetett oda, hogy egyáltalán táncművészeti főiskola legyen a kiválasztott hely, ahol tovább tanulsz?
0: 6 éves koromra nyúlik vissza, amikor az óvodában a csoporttársam elhívott egy néptáncórára, és ott kerültem kapcsolatba először a tánccal, illetve azzal a fajta élményekkel, azzal a fajta közösséggel, amik később ezen a pályán irányítottak, vagy ezen a pályán mutattak utat. 10 évig táncoltam a Törekvés néptánc együttesbe, ahol Vizi Tibor és felesége volt a vezető, ők is nagy mértékben hatottak rám, majd utána egy éves kitérő után elkezdtem a Táncművészeti Főiskolának a néptánc színházi tánctagozat képzését 1999-ben, ahol mestereim Zorándi Mária, Bíber János, Végső Miklós és Hortobágyi Gyöngyvér voltak, akiktől nagyon-nagyon sokat tanultam. Én most megemlítetnék még nagyon sok mestert és mesternőt, akik nyilván nagy mértékben hatottak rám, de nem lenne elég a műsorid szerintem ehhez. És utána a néptánc tagozat befejezése után visszamentem még egyszer a Táncművészeti Főiskolára, a néptáncpedagógus képzésre, ez egy mesterszak volt, majd utána még visszamentem gyakorlatvezető mentortanár képzésre, és utána vezetett tovább az utam, így az elméleti és gyakorlati tapasztalataim segítségével, vagy révén, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem doktori képzésén folytatom jelenleg is a tanulmányaimat, színészettudomány szakon vagyok 3. éves doktorandusz hallgató.
1: Nem csak a művészeti, az előadó művészeti oldal érdekel téged, hanem az egésznek a tudományos háttere, a pedagógiája, tehát elmélyülten foglalkozol magával a tánccal. Mit ad neked ez az elmélyülés?
0: Igazából ez talán segít kielégíteni azt a vágyamat, vagy azt a tudásszomjamat, hogy ne csak a mozgás aspektusából közelítsen meg ezt a művészetet, hanem próbáljak elméleti szinten is felnőni ehhez a szakmához, vagy ehhez a művészeti ághoz. Még azt is megemlíteném, hogy most egy nagyobb projektbe is kezdtünk a doktorandusz képzésbe. Témámul egy francia pedagógusnak a metodikáját választottam, és ezzel kapcsolatban az ő könyvét szeretném megjelentetni magyar nyelven, amit lefordítottam, illetve most Balassa Csilla és Valc Péter és Kis Kornélia segítségével, illetve a Marosvásárhelyi Iskola kiadója segítségével. Bízom benne, hogy hamarosan meg tudjuk jelentetni magyar nyelven, és úgy gondolom, hogy ez a könyv elősegíteni mind a táncművészet, mind a színművészet tudományosságát, és újabb kutatási területeket biztosíthatna a felnövekvő generációnak.
1: Ha megkérdezném, hogy mire vagy a legbüszkébb az életedben, mit válaszolnál?
0: Nagyon sok mindent lehet válaszolni, egyrésztről a családomra, másrésztről pedig én régebben is, és talán még most is úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog az a pályatársaim tisztelete és elismerése.
1: Billy Elliot, amiben te szerepelsz, táncolsz, mi a legnagyobb örömöd ebben a dologban, és mesélj egy picit erről, hogyan kerültél a Billy Elliot musical közelébe?
0: Úgy kerültem a musical közelébe, hogy ez is, mint más ilyen összművészeti produkciók, egy válogatással kezdődnek, mint ahogy a Soleilbe is ez megtörtént. Itt is volt egy válogatás, és körülbelül 50-60 táncos közül sikerült bekerülnöm abba a 14 táncosba, a fiúk közül, mert ugye el volt szeparálva, hogy külön a lányoknak, illetve külön a fiúknak volt casting, és így ugye az 50 fiú közül bekerültem abba a 14 fiúba, akik az előadás során szerepelnek. Ezek után egy 3 hónapos próba folyamat vette kezdetét, és a próba folyamata során történt egy számomra meghatározó dolog, mikor Hűvös Völgyi Ildikó, aki a nagymama szerepét alakítja, egy jelenet próbája során körbe tekintve a 10 fiún rám nézett, és azt mondta, hogy téged ismerlek. Ez a kapcsolat, ez 12 évre nyúlik vissza, mert a Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatos képzésén Hűvös Völgyi Ildikó színészmesterség órákat tartott. Azóta nem találkoztam vele, és ezért volt számomra megtisztelő az, hogy felismert, és már ez is óriási boldogsággal és büszkeséggel töltött el. Majd a szünetbe odajött hozzám, és azt mondta, hogy Netán Adamovics? És mondtam, hogy igen, és utána megölelt, és ez egy katartikus élmény volt. Nagy megtiszteltetés volt, és nagy öröm, hogy Szirtes Tamás rendező úrral, illetve Tihanyi Ákos koreográfussal, valamint Szikora Boglárkával, aki azt ebbetétekért felelt, dolgozhattam együtt, meg természetesen azokkal a művészekkel, akik a főbb szerepeket alakítják, például Stól András, Galusz Nikolett, Hűvös Völgyi Ildikó, Csákány Eszter, nyilván még nagyon sok nevet fel tudnék sorolni, de ugye, mindenki menjen el és nézze meg az előadást.
1: Ugye itt az előadásban több szereposztás van, nem minden előadást ugyanazok a főszereplők, mellékszereplők játszanak, de ti mindegyikben benne vagytok?
0: Van egy tánckar a produkcióban, és mi alakítjuk a bányászokat, illetve rendőröket, ugye akik a szerves részét képzik ugye ennek az egész történetnek, mert ugye ez a történet Angliában játszódik, ahol egy a 80-as években, ahol egy sztrájkba csöppenünk bele, ahol a bányászok ugye az aktuális hatalom döntése következtében elvesztik a munkájukat, és egy nagyon kis faluba vagyunk, és ők nem akarják, hogy bezárják a bányát, és folyamatos konfliktusban vannak a rendőrökkel, és sztrájkolnak, és ebbe a környezetbe egy gyerek, egy 8 éves vagy 6 éves gyerek a tánc által ki tud szakadni ebből a társadalmi közegből, ebből a mély szegénységből, és teret kap a tehetsége. Mi táncosok benne vagyunk mindegyik előadásba, úgy segítve egymás, hogy egyszerre 10 fiú van például színpadon, és a maradék 4, az pedig cover, egyfajta váltó, és ez biztosítja azt a lehetőséget, hogyha bárkinek bármilyen elfoglaltsága lenne, az ne veszélyeztesse a produkciónak a minőségét. Uh-huh. Nekem ez azért is nagyon fontos volt, hogy hál' Istennek bekerültem a fix 10 táncosba, mert mellette még a Győri Nemzeti Színházba is dolgozom, ahol az évad ugye szeptembertől elkezdődik, és vannak átfedések a két produkció között. És nekem ezért is nagyon fontos, hogy van lehetőségem arra, hogy váltó segítségével el tudjak. Még azt fontosnak tartom, hogy igazából azt is, hogy több helyen, tehát hogy a főiskola befejezése után majdnem az ország elég sok színházába dolgoztam a Szolnoki Szigligeti Színházba, a Szegedi Nemzeti Színházba, a Győri Nemzeti Színházba, a Víg Színházba, az Operába, a Pesti Színházba, és még nagyon-nagyon ez az egyik, a másik pedig az, hogy volt szerencsém a Nox együttes tánckarába is bekerülni. Ezt azért tartom fontosnak, mert ott olyan embereket ismerhettem meg, akik mind szakmailag, mind emberileg sokat tanítottak. Közülük is kiemelném Torma Zsoltot, akivel még az együttes befejezése után sem szakadt meg a kapcsolatunk. Későbbiekben felkért, és megalapítottuk a Hunkundenz tánc együttest, amit azért tartok fontosnak. Most is aktívak vagyunk, most is van rengeteg fellépésünk, de azért tartom fontosnak, mert mindenféle menedzsment nélkül csak saját magunkra támaszkodva, a saját hitünkre, a saját kapcsolati tőkénkre, illetve ugye az égiek segítségére támaszkodva sikerült eljutnunk New Yorkba, Párizsba, Berlinbe, és úgy gondolom, hogy ez egy menedzsmenttel nem rendelkező 5 fős csapatnak, ez egy rendkívüli nagy lehetőség, és egyfajta önigazolás, hogy meg lehet csinálni, ezzel bátorítunk minden fiatalt, hogy próbálja meg. Illetve még a Fővárosi Nacirkuszba is bekerültünk, Kristóf Krisztián segítségével, egy az ő rendezésében a ritmus cirkusz produkcióba. Az még azért volt fontos egy mondatban csak, hogy mert ott lehetőséget kapott a csapat, hogy 3 hónapon keresztül együtt dolgozhattunk, illetve utána 100 előadás alkalmával tudtunk együtt dolgozni, és egy ilyen csapatnak, akik ugye általában ritkábban próbálnak, illetve van más alternatív munkájuk, ez egy nagyon nagy adomány volt számunkra. Tényleg egy olyan esemény, ami tényleg így növelte így a csoportkohéziót, illetve a lendületet a csapatnak, meg a hitet.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Adamovics Ferenc táncművésszel Keresztes Szilvia beszélgetett.

Fady Endre, Sötét vizek partján. Ültem partjain Babilonnak, s ültem már partjain a gonnak. Láttam már apró szenvedelmet, s láttam beteg hosszú szerelmet. Lelkemet már nagy válság ülte, s voltam kis álmok, kis őrültje. Néhányszor már-már szinte hittem, néhányszor megjelent az Isten. Hárfámat már fölakasztottam, hárfámat már leakasztottam. Isten, kétség, bor, nő, betegség, testem, lelkem összesebezték. Voltam trubadúr, voltam bajnok, rossz hátgerincem százszor hajlott. Mennyi sok mindent odaadtam, amíg így szépen elfáradtam. Ülök, csapdos ár és hideg szél, babiloni, sötét vizeknél.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Megújult a Magyar Lakcsörötneki Általános Iskola közösségi sportpályája. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a Szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be többnyelvű szentmisét. Rekordtám burkolattal újult meg a Szent Gotthárd általános iskola gimnázium és technikum Magyar Lakcsörötneki általános iskolájának közösségi sportpályája. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026-os keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. Adja hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A beruházás eredményeként megújult sportfelület áll rendelkezésre az iskolai testneveléshez és a közösségi sportoláshoz. A felújítás célja az volt, hogy a tanulók rendezett, korszerű környezetben vehessenek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. A megújult pálya hozzájárul a rendszeres mozgás feltételeinek javításához és helyszínt biztosít a közös sportprogramokhoz. A sportpálya ünnepélyes átadására szeptember 16-án került sor. A megújult pályát Takács Gyula, Csörötneki plébános áldotta meg. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítmények nyújtanak. Idén Devics Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben. Lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpak a talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk. Kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Boldogan élnek amíg című műsorunkat hallják, amelyben a házasság egy-egy témáját járjuk körül a házas hétvégés párok segítségével. Szeptember elején, augusztus végén azt a témát jártuk egy kicsit körül, hogy hogyan élik meg a szülők, egy-egy szülő a gyerekek iskolába menetelét, milyen kihívások vannak azzal, amikor elkezdődik az iskola, elkezdődik a tanév, hogyan élik meg ezt a szülők, a családok. Mai alkalommal azt a helyzetet járjuk körül, amikor kirepülnek a családból a gyermekek. Egy házasságot tulajdonképpen három nagy szakaszra lehet bontani. Az első, amikor összeházasodik a fiatal pár, és kettesben örömmel élik az életüket, ennek minden szépségével, nehézségével, az összecsiszolódás hónapjai, évei ezek. És közben nyilván mindegyikükben fölmerül, hogy mikor is érkezik meg az első, meg aztán a többi gyermek. Persze ennek is megvannak a nehézségei, főleg amikor egy házaspárnál nem jön azonnal, nem jön túl hamar a gyermek, és ilyenkor azért ugye sokszor kérdezik is, hogy miért nem, vagy mire vártok, vagy mi történik, és biztos, hogy nem könnyű erről beszélni azoknak a pároknak, akik várják, vágynak a gyermekekre. Azután megszületnek a gyermekek, ez tulajdonképpen a második nagy időszak, amikor a gyermekek ott vannak a család életében, a házaspárok életében. Persze nyilván ez a szakasz is több részre bontható, hiszen más egy kisgyermekes lét, más az iskoláskornak a léte, a helyzete, a dolgai, és más az, amikor elkísérik az oltárhoz a gyermekeiket, a szülők. Nyilván mindegyik szakasznak megvannak a maga szépségei és nehézségei is. És utána elkövetkezik a harmadik szakasz, amikor a gyermekek kirepülnek a családi fészekből, új családot alapítanak, és a házaspár újra kettesben marad. És nyilván, hogyha ez a hosszú időszak, amikor a gyermekek jelen vannak a család életében különös módon is, egy egész szoros módon, ha ebben az időszakban a szülők kevésbé tudnak egymásra figyelni, akkor bizony ebben a harmadik szakaszban nem lesz könnyű megtalálni a megfelelő módot a közös életre, az együttlétre, arra, hogy megéljék továbbra is, megéljék újra is a szeretetüket. A mai műsorunkban erre a harmadik részre szeretnénk egy kicsit koncentrálni. Erről a harmadik részről fogunk hallani tanúságtételeket egy-egy házaspártól, akik arról beszélnek, hogy hogyan élték meg azt az időszakot, amikor kirepültek a gyerekek, hogyan alakult a közös életük, hogyan tudtak közösen együtt továbbra is szeretetben élni, szeretetben megmaradni. És ennek a szakasznak nyilván szintén megvannak az örömei, a szépségei, és megvannak a nehézségei is. És persze itt is van egy olyan szakasz, amikor ugyan a gyerekek kirepültek, de még az unokák nem érkeztek meg, aztán jön az a szakasz, amikor megérkeznek az unokák, és az megint új feladatokkal, új kihívásokkal látogatja meg a házaspár. És persze minden életszakaszban arra szeretnénk törekedni, hogy a házaspár kölcsönös szeretete megmaradjon, és ezt szeretnénk szolgálni, megerősíteni, akár egy-egy közösségben, a házas hétvége közösségében, akár más közösségekben, vagy más helyzetekben. Számunkra, akik a házas hétvége közösségében vagyunk, van egy olyan jó eszközünk, amit tudunk használni, amikor egészen az érzéseinkről igyekszünk beszélni, megvannak ennek a módszerei, hogyan lehet ezt akár leírni és megbeszélni, és akkor el tudjuk mondani egymásnak, hogy milyen érzések vannak bennünk, mi az, ami aggaszt, ami nehéz egy-egy helyzetben, mi az, ami örömteli egy-egy helyzetben. És ez azért is fontos, és fontos, hogy egész végig megmaradjanak ezek a lehetőségek, hogy tudunk egymással ilyen mély dolgokról is beszélni, mert akkor tudunk szeretetben együtt élni, ha egyre jobban megismerjük a másikat. És nyilván sok esetben gyakoroljuk a megbocsátást és a bocsánatkérést, sok esetben gyakoroljuk azt, hogy a szeretet döntés, és képes vagyok lemondani a magam javáról a másiknak a kedvéért. Így szeretnénk a mai adásban meghallgatni ezeket a tanúságtételeket, épülni és tanulni belőlük, hogy valóban az egész házastársi kapcsolat, az egész életünk szeretetteli és szép lehessen, és a nehézségek ne törjék össze a kapcsolatot, a szeretetet, hanem épp a szeretet által tudjunk úrrá lenni azokon a helyzeteken, amelyek egy-egy alkalommal talán feszülté, nehézzé teszik a szeretet kapcsolatot, de az biztos, hogy minden nehézségből van kiút, és Isten kegyelmébe újra és újra belekapcsolódhatunk.
1: Kreznon és Gyula és Babu vagyunk Szigetvárról. 47 éves házasok múltunk, 2 felnőtt gyerekünk van, akik már hosszú évek óta külön családba élik az életüket. 6 csodálatos unokánk született. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy tanúságot tegyünk arról, hogy milyen újra kettesbe maradni, milyen örömei és milyen nehézségei vannak ennek az életszakasznak. A gyerekek kirepülésével tulajdonképpen azt az állapotot kapjuk vissza, amiért annak idején összeházasodtunk, hogy Isten segítségével ketten egy testé váljunk. Ez nem egy könnyű és egyszerű fordulat az életünkbe, amiben vissza kell csöppennünk, bármennyire is készülünk rá. Megszűnnek azok a mindennapi teendők a gyerekek körül, és elmaradnak azok a feladatok is, amiket sokszor különvárva kellett megoldanunk a mindennapokba. Nagy űr maradt a gyerekek távozása után, hiszen elcsendesedik a ház. Nem szűrődnek ki a zenehangjai a szobájukból, nem érkeznek a barátok, a barátnők, ketten ülünk le az asztalhoz étkezni. Kevesebb lesz velük az élményszerzés.
2: Most visszaemlékszem az első olyan szentestére, amit először kettesben töltöttünk el. A lányunk délután felhívott és megkérdezte, hogy anya, ugye nem lesz baj, nem fog fájni, hogy ketten maradtok. Erre én azt válaszoltam, mindig is szerettem, ha apával ketten vagyunk, és most is így érzek. Az különösen áldása a Jóistennek számunkra, hogy erre az időszakra már volt közösségünk, a házas étvégés közösség. A találkozókon hallhattuk tapasztalt pároktól azt, hogy a fészekhagyás bekövetkezte után, hogyan találtak vissza egymáshoz. A megosztásaikból részünkre nyilvánvalóvá vált, hogy a felszabadult időnket úgy használjuk ki, hogy az a kettőnk kapcsolatát erősítse, és semmiképpen ne a gyerekeink életére telepedjünk rá. Ez nekünk segítséget adott. Arról is hallottunk tőlük, miként lehet a kapcsolatot új élettel, új célokkal, álmokkal, vágyakkal megtölteni. A visszakapott idővel mindketten arra törekedtünk, és a mai napig is arra törekszünk, hogy ketten értékesnek és hasznosnak élhessük meg. Hálát adunk az Úrnak, hogy még ketten vagyunk, és nagyon igyekszünk a kapott időnket megélni a lehetőségeinkhez mérten. Több időt szentelünk a közös hálaadásra, imára. Most van időnk a gyengédségre, az odafigyelésre, a türelmes meghallgatásra. Szeretünk részt venni olyan előadásokon, ami feltölt, ami tanít bennünket. Mindketten szeretjük a természetet, így sokat kirándulunk, kerékpározunk. A kiskertünket is együtt gondozzuk, együtt tervezzük, mit, hova vessünk, ültessünk. A közösségünkben is több szolgálatot tudunk vállalni. Különösen figyelünk arra, hogy azokat a szolgálatokat, amit a fiatalok nehezen tudnak elvállalni az időhiányuk miatt, segítségül mi átvállaljuk tőlük.
1: Elmondhatjuk azt is, hogy sokat tanulhatunk a fiataljainktól, amikor arról beszélnek, hogy mi az, amiket nehéz elfogadni nekik a szüleiktől. Többektől hallottuk, hogy nehezen viselik azt, hogy szüleik sokat zsörtölődnek egymással. Tapasztaljuk, hogy könnyebben veszük észre egymás hibáit, mint megdicsérnénk a párunkat. Erősen dolgozunk azon is, hogy mi ne legyünk ilyen zsörtölődő szülők. Igyekszünk, hogy azokat a hallott hibákat ne kövessük el a gyerekeinkkel. Nehezen tudtunk gyakorolni velük szemben azt a tanácsot, hogy akkor adj, ha kérnek, ne adj kéretlenül segítséget. Volt erre is példa a részemről, amikor kéretlenül elmentem csöpögő csapot javítani. Nem is gondoltam végig, hogy ezzel értéktelenné tettem a gyerekeinket.
2: Ajándék és boldogság, hogy a gyerekeinkhez közel lakunk, így az unokák körüli segítségben ki tudjuk venni a részünket. Ez azonban azzal is jár, hogy az időnket nem tudjuk még magunk teljesen beosztani. Én, mint nagymama, könnyen át tudnék lépni egy olyan határt az unokák gondoskodásával kapcsolatban, ami már terhessé válna, akár az ő számukra, akár a miénkre. Ám Gyula óvó figyelmeztetése ettől visszatart. Ez számomra néha kihívást jelent. Szeretettel visszük őket, akár az iskolai, akár az egyéb programjaikra, ha betegek lesznek, akkor számíthatnak mindig ránk. Ugyanakkor, ha nekünk programunk van, akár közösségi, akár egyéb, elfogadással veszik ők is tudomásul, és támogatnak bennünket.
1: Gyerekeink kirepülése után mára már hálával mondhatjuk, hogy több életszakaszt is megélhettünk. Az első szakaszban a felszabadult időnkkel, a kettőnk közt megerősített szeretett kapcsolattal erősítettük vissza az elhagyott fészek melegét. Aztán a következő szakaszban az unokák megérkezésével ismét új, addig számunkra ismeretlen változásra készülhettünk. Ebben az állapotunkban is arra törekedtünk, hogy együtt biztosítsuk a nagyszülői gondoskodást, hogy az egységünk legyen látható és érezhető gyerekeink és unokáink számára. Mára-már a gyerekek elengedése, az unokák megszületése közben a nyugdíjazásunk is elérkezett. Még inkább ketten maradtunk, már a munkahelyi közösségek is elmaradtak. Jelen állapotunkban naponta hálát adva, kérve a Jóisten kegyelmét, segítségét, megelégedetten örülünk az életünk ajándékainak.

0: Mészáros Géza és Márti vagyunk. Ez év júliusában ünnepeltük az 50. házassági évfordulónkat. Van 3 felnőtt fiúgyermekünk és 3 lányunokánk. 2011-12 óta nyugdíjasok vagyunk, és ekkor változott meg az életünk igazán.
1: Tulajdonképpen nagyon furcsán alakult ez a világ. Ekkor mentek el a fiúk, ekkor tájban mentek el a fiúk tőlünk, és azt gondoltuk, hogy teljesen szabadok leszünk, azt gondoltuk, hogy mindent kettesben tudunk majd csinálni, de teljesen másképp alakult az életünk. Először is az volt a legnehezebb, hogy előtte való években anyósom olyan beteg lett, és a sógornőm is, a Mártinak az Iker testvére, hogy kénytelenek voltunk magunkhoz venni őket, hogy könnyebben tudjuk ápolni, könnyebben tudjunk törődni velük.
0: A fiúk elmenetele ehhez az időhöz köthető. Igazából az, hogy ők elmentek, akkor nem éreztük olyan nehézségnek, mert ugye édesanyámra és a Mari húgomra ápolásával foglalkoztunk.
1: Ugye az volt, hogy mi voltunk 5, és akkor ehhez még 2 személy bekapcsolódott itt a lakásban, és olyan zsúfoltság lett, hogy a fiúk azt mondták, hogy ebből nekik elegük van, és nézték, hogy hova tudnának valahova máshova menni, hogy tudnák ezt a zsúfoltságot csökkenteni.
0: Igazából Mari húgom és édesanyám hála után éltük meg azt, hogy 2-esben maradtunk. Igaz, hogy akkor nagyon sok hivatalos ügyintézés miatt nem igazán éreztük magunkat felszabadultnak, túlterheltség érzése volt bennünk.
1: Még egy kicsit visszatérnék arra, hogy hát a fiúk hogy mentek el. Ekkor, amikor még itt volt anyósom, akkor gondolta a Gergő fiam, hogy ő amúgy is akart már régóta lakást venni, akkor keményen utána nézett ennek, és tényleg talált is egy lakást, úgyhogy ezzel tudta megoldani azt, hogy elköltözzön, és saját lakásba legyen. Így egy kicsit könnyebb lett. Aztán a Tomi fiam is keresett más lehetőséget. A külön válásra, az arra, hogy magunkra hagyjam, nem magunkra, csak ne legyen, ne éljen velünk. És végül maradt a középső fiunk, a Peti, aki akkor már évek óta egy lakást tervezett, nem is tervezett, hanem már benne volt, ugye? Már benne volt az építkezésben, és nem sokkal később már ő is elkészült a lakása, és ő is elköltözött akkor. Meg azóta is emlékszem Mártinak a kis SMS-ére, amit akkor írt, hogy is fogalmazta, hogy elköltözött a 3. gyerekünk is, egyedül maradtunk. Hát ez nem így lett.
0: Ez időtájt megtaláltak újabb-újabb feladatok. A házas hétvégében, az egyházközségben és a különböző kórusokban. Elfoglaltuk magunkat, mindig volt valami cél előttünk. Mindeközben a gyerekeink életét is figyelemmel kísértük. Távolról. Ha valami volt, meghallgattuk őket, de igyekeztünk nem beleszólni az életükbe. Nagyon figyeltünk arra, hogy a párválasztásban ne szóljunk bele, hogy milyen munkát végeznek. Igazából bennünket a házas hétvégében

0: magunkra maradtunk volna, nem tudtunk volna mit kezdeni az időnkkel. Sőt, nagyon is volt mit csinálnunk. Mindenki azt mondja, hogy a nyugdíjasok mindenre ráérnek. Az idejük, mint óperenciás tenger. Hát épp a nyugdíjasok tudják jól, hogy ez nem egészen így van. Igaz, hogy szabadabbak vagyunk, de talán épp ezért kérnek meg minket újabb és újabb tennivalók elvégzésére.
1: Nagyon szeretem az unokáimat. Szeretnék velük minél több időt tölteni. Nagy öröm számomra, ha Gézával kettesben elvihetjük őket. Így a szülőket szabaddá tudjuk tenni. Nyáron vonattal levittük a két nagyobbat Balatonra, ahol csak velünk voltak.
0: Azt én is nagyon élveztem, hogy a két lány együtt sétált velünk a hátizsákokkal, úgyhogy nagyon jó volt. Ugyanakkor nehéz nekem legalábbis elfogadni, hogy a gyerekeink másképpen gondolkoznak, más az életvitelük, most itt jó értelemben gondoljátok arra, hogy életvitel, mint a miénk volt, és másképp nevelik a gyerekeiket, ahogy mi annak idején őket, de el kell fogadnunk, hogy a világ megváltozott.
1: Nehézségként éljük meg az öregkor miatti állapotunkat is. Ez néha kellemetlen perceket okoz. Lelassulunk, nem emlékszünk dolgokra. Például én már nem emlékszem pontosan sok mindenre.
0: Mártinak korábban fantasztikus jó volt a memóriája, és ezért nehéz nekem elfogadni, hogy így, hát megváltozott, egyszerűen az öregség miatt megváltozott ez a jó tulajdonsága is, megváltozott az a fantasztikus aktivitása, megváltozott az is, hogy kevésbé szeret már sétálni, de hát az öregkor sajnos ezt hozza belénk. Nekem azonban nagy örömet szerez, és nagy feltöltődést, hogy én több kórusban is énekelhetek, és igényt is tartanak arra, hogy a kórusmunkában részt vegy, kórusmunkákban már részt vegyek. A másik, ami viszont kettőnkre vonatkozik, hogy mi nem mondtuk korábban, hogy a Magyarországi Házas Hétvége közösségben benne vagyunk, és sokszor kérik, hogy kapcsolódjunk be valami munkával, és ez szintén nagy örömet jelent. Tulajdonképpen ezáltal, hogy kettesben lehetünk, mégis erre is van lehetőség, hogy a közösséget tudjuk ezzel szolgálni.
1: Amint hallottátok, nem nagyon tudunk kettesben lenni. Ezért, ha lehet, elszökünk a Balatonra egy-két napra, ahol igazán fel tudunk töltődni. Senki és semmi sem zavar. Nincs semmi dolgunk, kertészkedünk, jókat tudunk beszélgetni, játszani és biciklizni kettesben.
0: Hát ez nekem a legfontosabb a világon, hogy szinte, hogy lent lehessek Balatonon, az nekem mindig nagy öröm és nagy kikapcsolódást jelent, hogy ott teszek, veszek, szerelek valamit, rendbehozok valamit, vagy éppen valami újdonságot csinálok, úgyhogy nekem a Balaton, nem is tudom, hogy fejezzem, olyan, mint másnak egy nagy lelki élmény, vagy szellemi élmény.
2: Kedves hallgatóink, önök az elmúlt percekben a Boldogan élnek, amíg című műsorunkat hallották itt a Mári Rádióban, amelyben Krezanics, Babu és Gyula, illetve Mészáros Márti és Géza beszéltek arról a időszakukról, arról a helyzetükről, amikor újra kettesben maradtak a házasságukban, amikor a gyermekek kirepültek, és ennek a különböző örömeiről, illetve nehézségeiről beszéltek a műsorunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok, a műsor szerkesztőjét, Fülöp Ákus, Rákosfalvai plébánost hallották.

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik, és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat, fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben rendszeres beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita neveléskutató. Szeptemberben vagyunk, elkezdődött az iskola, nyilván, hogy egy oktatással, neveléssel foglalkozó szakembernek nagy kérdés, hogy milyen újdonságot hozhat ez az új év. Ezt mindig föltesszük magunknak pedagógusként, hogy na mit szeretnénk változtatni, mit szeretnénk újítani. Kapott minden iskola egy ajánlást a minisztériumból, amelyben 14 pontban összefoglalták, hogy milyen változást, ajánlást szeretnének adni az alsó tagozatos kisiskolások számára, illetve nem is nekik, hanem a nevelőiknek, pedagógusoknak. Egy olyan új szemléletet próbálnak ajánlani, mert sajnos csak ajánlás és nem több, amelyet nagyon sok pedagógus már csinált eddig is. Talán őnekik megerősítés, aki nem ilyen szellemiségben nevelt, oktatott, annak nyilvánvalóan újdonságként hathat, de mindenféleképpen középpontba helyezik az olyan oktatást, olyan nevelést, ahol a gyerek személyére van szabva tulajdonképpen a haladás és nagyon sok minden. Hát hogyan látod mindezt?
2: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy örülünk neki, és érdemes talán szülőként is elolvasni ezt a 14 pontot, mert tényleg szakmailag nagyon jól talán megmutatja azt az irányt, amire nagyon-nagyon nagy szüksége van egy ilyen kisiskolás gyereknek ahhoz, hogy kíváncsi maradjon ebben az időszakban,
1: nyitott.
2: Hogy ez nyitott lehessen, hogy az iskola valóban, hát nem jó ez így is használják, hogy legyen élmény az iskola. Tulajdonképpen ugye nem ez a cél, hogy most mindenképpen ott egy happy legyen, meg egy nem tudom, mert a munka azért az munka, és ebbe is benne van. De ha nem ilyen hírvadászként gondolkodunk arról, hogy legyen az élmény az iskola, hanem hogy ne veszítse el azt a tudásvágyat, a kedvet, a nyitottságot, a kíváncsiságot, a tanulni vágyást, ami most ugye nagyon benne van, például csak gondolkodunk abban, hogy egy iskolába menő, egy kis óvodás, hogy az lehet, hogy többen tapasztalták már, hogy augusztus óta hordozgatja a táskáját, és rakosgatja a tolltartóját, és mosolyog neki, és simogatja, és lerajzolja 70-szer, és elmeséli, és hogy hogyan várja. De ez egy nagyon természetes vágya az embernek, egy nagyon természetes motivációja, belső motivációja, és azért, akinek nagyobb gyerekei vannak, és nem fogta ki azt a jó helyzetet, hogy ez megmarad, az már látja azt, hogy másodikba, harmadikba a gyomorgörcsön, nem megyek oda, a fejfájása, félek tőle, a hagyjuk az egészet, mikor lesz már vége. És ez annyira fájdalmas ezt látni, és azt látom, hogy ennek a javaslatcsomagnak a szelleme, az igénye, az pontosan ez, hogy hogyan lehet megőrizni. Most ezt azért zárójelben hozzátenném, személyesen is ismerem az államtitkár asszonyt, Kokainé lányai Mariettát, talán többen úgy ismerik inkább, mint a gyermekek házának a megálmodóját. Hát, hogyha valaki ránéz a gyermekek háza iskola típusára, talán erre, akkor azt látja, hogy ott ez zajlik. Tehát azért nem a falvédőről jön az ajánlat, és nem is a kutatóintézetből, hanem a gyakorlatból. Tehát Lányi Marietta nagyon jól tudja azt, hogy hogy lehet, hogy milyen apró eszközökkel lehet megtartani ezt a nagyon értékes belső motivációt, amit a teremtés nekünk azért oda ajándékozott, hogy nehogy ezt elrontsuk. Na most ezek érdemes egy kicsit megnézni ezeket, mert nem is csak iskolai szempontból, de az nagyon, szerintem azért az jó benne, hogy egyrészt javaslatként jön, tehát hogy bátorításként, másrészt viszont, ha valaki ezt szeretné, vagy tudná, vagy eddig is így csinálta, ott van benne ebbe a javaslatba, hogy akkor azt foglalják bele a pedagógiai programba, írják le és tájékoztassák a szülőket is. Én szerintem ez egy nagyon jelentős lehetőség, nekünk, pedagógusoknak, akik sokan írják egyébként, akár kommentekbe, akár én is kapok több ilyen üzenetet, hogy de hát így csináltuk eddig is, vagy például az organikus intézményeinkben mind a 14 pont alap, azt lehet mondani. Tehát egy érzékeny jó pedagógus az rájött eddig is, csak nem kapott bátorítást. De most olyan módon, és erre most biztatnám a pedagógusokat és az iskola vezetőket, hogy írják bele a pedagógiai programba, küldék haza a szülőkhöz, hogy nehogy az legyen, hogy jaj, mi van itt az iskolában, ugye ez mindjárt az első pont, hogy legyen rugalmasabb az iskola kezdés, már mint olyan értelemben, hogy ne rögtön zuhanjunk be a tananyagba, meg a csinálásba, meg a mindenbe, hanem például beszélgessünk. Na most hát ez ősi régi, hogy úgy mondjam, szabály, és nem csak az alsóban lenne jó, és tényleg azt gondolom, hogy minden pedagógus érzékeli azt, sőt, fokozottabban érzékeljük azt, hogy a gyerekek nem beszélgetnek se otthon, se máshol, se az udvaron, most már talán kicsit jobban, de a felnőttjeikkel nem beszélgetnek. És nagyon nagy igényük és nagyon nagy szükségük is van arra, hogy azt a rengeteg minden jellegű, tehát érzelmi, szellemi, szociális élményt valahogy feldolgozzák. És ez a beszélgetés ennek a legjobb módszere, illetve annak is, hogy ezt, hogyha naponta végezzük, azért a gyerekek is, és tehát a nagyobbak is, szóval is most nem kisgyerekről beszélek, csak megtanulja azt, hogy megvárom a másikat, hogy meghallgatom, hogy abból én kaphatok ötleteket, vagy megerősítést, hogy hó, hát azért ez másnak is probléma, nem vagyok ennyire vesztes ebbe a helyzetbe, vagy hogy más ezt hogy oldja meg, tehát számos előnye van, vagy például megfogalmazni az érzelmeimet. Hát erre ma már sajnos felnőtt vezetőknek rendezünk tréningeket, hogyan bírja rá a kollégáit arra, vagy hogyan legyen egy olyan intézményi légkör is akár, ahol meg lehet fogalmazni az érzelmeket, de nem bántják meg a másikat, stb. Hát ezt itt kellene kezdeni. Tehát nem egy nagy fejenállás egy beszélgetéssel kezdeni a napot, de hogyha ezt beírom a pedagógiai programba, de hogyha ezt elküldöm a szülőknek, akkor talán nem kapja meg azt a megjegyzést, hogy hát persze, mert el akarja lógni az órát, és az elején semmi más nem csinálnak, csak csevegnek. Meg. Szóval az egy nagyon irányított beszélgetés, és egy nagyon szépen kézben tartott szellemileg is, irányában, és akár például az egyháziskolákban nyilván lehet ennek egy imádság is az eleje, vagy a vége, vagy a valamilyen, de vigyázzunk, ez nem csak az imádság, tehát pont éppen a mi egyházi iskoláinkban, ne pipáljuk azzal ki, hogy persze elmondtuk
1: ezt a kötelező
2: reggeli imánkat, és minden, hanem akár, hogyha van egy imádságos gondolat, vagy egy szentírási rész, vagy egy bármi, vagy egy megszokott imádság, hogy utána a személyes élményeiket behozva, illetve annak az imádságnak a mai napra vonatkozó kis gondolatait is át lehet vezetni, ennek számos megoldása van, de az szerintem nagyon fontos, hogy ezt tartsuk fontosnak. Tehát ez így az első pontja. Aztán ugyanígy azt is javasolja, hogy lehet például egy csendesebb megérkezés, a csöndre való felhívás nem rossz, és most is mondanám, hogy olvassák el a szülők ezt a 14 pontot valahogy, és hogy az otthonra vonatkozólag is. Tehát most, hogyha ezt átteszem arra, hogy azt mondom, hogy nem csak az iskolának lenne az a kvázi kötelezettsége, vagy hogyha jól felfogott érdeke, hogy beszélgessen a gyerekekkel, hanem egy hazaérkező gyereknek, amikor visszük haza, akik autóval hordozzák a gyerekeik, hát ne szóljon valami még az autóba, hanem indítsanak meg egy beszélgetést. Nyilván ennek nem a legjobb módszere az, hogy mi volt az iskolába, semmi.
1: És mert arra az a válasz, az a természetes
2: de
1: válasz.
2: De hogyha a gyerekek érzik azt, hogy őszinte érdeklődés van bennem, hogy neked hogyan zajlott ez a nap, és hogy mi tetszett neked a legjobban, vagy volt-e valami nehéz, vagy ott volt-e a Julcsi is, vagy tudtatok-e játszani, vagy nem tudom.
1: De kezdheti azzal is, akár a pedagógus és a szülő a saját élményét elmeséli, nyit a gyerekek felé,
2: igen.
1: És abban a pillanatban
2: igen,
1: a gyerek is úgy érzi,
2: ő
1: hogy
2: is,
1: és igen. Akkor nem kell megkérdezni. megkérdezni, hogy mi történt az iskolában.
2: És ugyanígy a családban, hogy hazaérünk, szóval tényleg lehet, hogy ez egy ilyen kicsit ódivatú biztatásnak tűnik, de azért az a közös vacsora, az nagyon-nagyon fontos összetevője lenne a családi életnek, és nagyon fontos lenne a nyugodt reggeli is. Tehát a gyerekeknek a reggeli éjgyomor, erről is talán már itt is beszéltünk, nem ugyanolyan, mint a felnőttnek. Tehát ott szüksége lenne tényleg olyan jellegű tápanyagra, ami a stresszhormonokat egy kicsit, ugye a magas vércukrot kicsit lenyomja, de nem édességgel, nem a kezébe nyomok egy valamit, hogy vegyél a büfébe, mert abban úgyse lesz más, mint egy valami édességszerű valami. Tehát ez is nagyon fontos lenne, és este is ugye a vacsoránál is, hogy akkor a szülők is éreztet, hogy tanulják a gyerekek ennek a kultúráját, hogy
1: meg
2: hogy
1: a fontos,
2: hogy ebbe beletegyük. Na szóval ezt javasolja például első pontban. Aztán a rugalmas óraszervezés, ez is egy nagyon érdekes javaslat, tehát hogy a tanítók ezt eddig is megtették, a jó tanítók, az biztos vagyok benne, mert érzékelték azt, vegyük figyelembe, hogy egy ilyen korú gyereknek, és itt most körülbelül a 6-10 évesről beszélünk, tehát nem csak az óvodából ide kerül gyereknek, de azért a 6 éves, 7 évesnél csak a figyelemperiódus nem több, mint 10-12 perc. Úgyhogy ezt próbáljuk feltorlászni hosszabbra, de megvan már az a lehetőség az idegrendszerünknek, hogy ami nagyon érdekli őt, arra hosszasabban tud figyelni. Tehát valóban több tanár egyébként írt erről is megjegyzéseket, hogy hát most a 35, ugye ezt ragadták ki különben ilyen szalagcímekben, hogy 35 percesek lesznek az órák. Hát egyrészt nem lesznek 35 percesek, vagy nem is mindenhol tudják megoldani, majd erre is kicsit rátérjünk, de annak az igénye, hogy figyeljünk oda, hogy mennyit tud befogadni. És amikor telítődik, akkor ott kell egy jelentősebb szünet, tehát egy mozgás, egy kicsit csend, egy kis leüllepedés, egy kis teljesen más, egy valami. Tehát itt nagyon fontos lenne, hogy valóban bízzuk rá, és ez lenne a szép, hogy bízzuk rá arra a szakemberre, arra, akinek van kapcsolata ezzel az osztállyal, hogy érzékeli azt, hogy ez a csoport ilyen, a másik csoport ilyen, stb. Ez a téma például igényelne egy akár két órányi együttlétet is, mert annyira belemerültek, annyira csinálják, vagy hogyha kimentünk például, már korábban is iskolavezetőként mindig bátorítottam a tanítókat, hogy nyugodtan menjenek ki az erdőbe, vagy hogyha van ott közelben valami természeti hely, és hogyha meg akarnak valamit figyelni, maradjanak ott, nem tudom én, vonjanak össze órát, ott, stb. Na most ez akkor nyilván nem 35 perc, tehát ez lehet akár 50-60-70 perc is, de lehet egy olyan téma, ami sűrűbb figyelmet igényel, koncentráltabb munkát, nem tudom mi, és egyszer azt mondja, hogy jó van gyerekek, és az lehet, hogy csak 35 perc, és utána fussunk két kört, vagy játszunk két, nem tudom én,
1: körjátékot, vagy ugye, énekeljünk
2: igen,
1: egyet.
2: Igen. Tehát ezeknek a lehetőségét, és megint kiemelném, a lehetőségét teszi meg. Na most, ahol megint tegyünk át egy kicsi kirándulást ugye a családba, hogy ez mit jelent, hogy a családba ez a rugalmas szervezés. Ugyan otthon is, ugye, hogyha például otthon tanul egy gyermek, hogy akkor kisebb részletekbe is esetleg azt a tanulást, amelyik olyan. Lehet, hogy valaki meg olyan, hogy inkább csináljuk meg egyben, és csináljuk, és utána rajta, kész, és utána végeztünk. Tehát, hogy ezt a fajta rugalmasságot. De ugye az is fontos, hogy ezt is, hát ugye az iskolákban, mert régóta mondjuk az organikus intézményekben ez így is egy elsődleges szempont, a kötődés szempontjából is, hogy ne legyen nagyon sok tanítója. Tehát azok, most nagyon örülhetnek azok a szülők, családok, ahol az iskolában egy-két tanító kezében van ez a 6-10 éves tanuló.
1: Általában kettő.
2: Az a jó, az a jó. De általában sajnos nem kettő, hanem 5-6-7-8.
1: Nagyon
2: jó. Mert nagyon-nagyon fel, tehát
1: kötődés.
2: Igen, mert szakmai szempontokat vettek elő, amik eltakarták az elsődlegesebb szempontod a kötődés kialakulását, és hogy de mert az egyik jobban tudja a matekot, a másik a nyelvtant, a harmadik a nem tudom, én a tesit én nem tanítok, de én nem tudok énekelni. Tehát az nem véletlen, hogy a tanító szakma így egybe van. Tehát, hogy sokkal többet érsz azzal, hogyha szerényebb mondjuk módszertani, hát talán nem is a módszertan, mindegy, szóval affinitással van egy valaki, de egész, tehát egy nagyobb időt együtt tud tölteni a gyerekekkel, a gyerekeknek könnyebb kapcsolódni, tehát empátiás, valóságos, személyes, odafigyelő kapcsolat nélkül nincsen befogadás se, tehát nincs megértés, nincs haladás, nincs motiváció. És ezt nagyon nehéz úgy megteremteni, hogy 45 percenként azt az egyébként még nem olyan rugalmasan kötődő kis emberkét, azt rávegyük el. Tehát ennek nagyon sok szakmai háttere van, és az iskola, ahol mondjuk egy tanító van délelőtt, vagy 3-4 órát mindenképpen egybe tart vele, az be tudja osztani, hogy most 60 percet vagyunk együtt, most meg 20-at, most meg 35-öt, meg ennyit, meg ilyeneket. Van olyan iskolánk is, szintén organikus intézmény, akinél például az alsóban nem csöngetnek. Tehát éppen emiatt. Tehát megoldották azt, hogy vagy nem kell figyelni, hogyha ott van mégis, de hogy a tanítóra bízza azt az időbeosztást, amivel ő jól tud gazdálkozni, és tud alkalmazkodni a gyerekeknek az életkori sajátosságaihoz. És még egyszer kiemelném, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor jaj, most akkor már, hogyha a gyerek egyet pisszen, akkor azonnal fel kell állni. Ugye sokan félnek attól, hogy a munkától, vagy az erőfeszítéstől óvjuk meg a gyerekeket. Nem erről van szó, de arról igen, hogy ne erőszakoljuk meg azt, amiről nem tehet. Tehát ezért
1: mert
2: kell,
1: nem bír többet.
2: Mert nem bír többet.
1: Nem bír az idegrendszere.
2: És hát van itt még egy másik ilyen javasolt szakmai megoldás, hogy legyenek ilyen komplex blokkok, azt egy későbbi pontban is írja, hogy úgynevezett projekteket, ami nagyon, nagyon érdekli a gyerekeket, tehát, hogy nem csak egy valamivel foglalkozunk így kiragadottan, hanem nem tudom, én elmegyünk a piacra, most ez egy kicsi, nem annyira általános dolog, de elmehetnének a piacra, és akkor ott kell összeadni, szorozni, kivonni, nem tudom én, kapcsolatot teremteni, kérdezni, a mérést meglátni, hogy ez mi, hogy mennyi, mi az, hogy gram, mi az, hogy deka, mennyi az a kiló, stb. Mindenféle. Tehát nagyon sok mindent alkalmazni, és életben, kicsi projektekben meglátni.
1: De hát, hogyha elmennek mondjuk ki a természetbe, mert olyan lehetőségük van, akkor ott lehet matematikát is, na ennek a levélnek, ágnak, hány levele van, más számos dolgot lehet, vonják ki belőle,
2: mozgást,
1: rengeteg mindent.
2: Megfogalmazást, összefüggéseket meglátni, és ezeknek nagyon nagy értéke van. Megint azt gondolom, hogy ebben a javaslatcsomagban az a jó, hogy akkor ezt ne csak úgy ad hoc, hanem tényleg tervezetten vezessük be abba a pedagógiai programba, írjuk meg a szülőknek. Vannak olyan iskolák például, ahol mondjuk rendszeres az, nem tudom, hogy hetente, vagy két hetente, vagy mindegy, de kirándulnak péntekenként, mindig. Akár esik, akár fúj, akár nem tudom én, mindig. És ahhoz azokat az anyagokat, azokat a tanulnivalókat és lehetőségeket csomagolja össze az a pedagógus, ami abba a helyzetbe belefér. De ehhez tényleg valóban bele kell tenni abba, tehát ugyanúgy, mint az óra,
1: tervezni kell.
2: És tényleg azt gondolom, hogy akkor annak súlya és, hogy mondjam, méltósága, presztízse is van, hogy most ez így van, nem csak, hogy elmegyünk csatangolni egy kicsit, mert nem szeretünk itt lenni, tehát nem erről van szó. Van egy harmadik pontja, hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és pihenőidő. Hát nagyon tudnám üdvözölni, biztos, hogy sokan látják azt, talán szülőként nem nagyon látjuk ezt a helyzetet, de hát iskolában éltem én is sokáig. Szóval az a lezavart 5 perces szünet, vagy az a lezavart ebéd, amikor kanalazd már, menni kell, jön a következő óra, miért nem adsz helyet, nem tudom mi. Szóval ez egészen biztos, hogy kell a megállás, tehát kell az a szünet, tehát hogy lehet, hogy van, amikor elég tényleg egy 5 perc, de az csak arra van, hogy na jó, nyújtózzunk ki, csinálunk megint két körjátékot, vagy két futást, vagy két guggolást, vagy nem tudom, de azért például a pihenőidő és a délután. A délután ugye ezt is javasolja, hogy a tanulási tartalmakat is úgy osszák el, tehát hogy a délután ne legyen még egy délelőtt. Tehát ne legyen újra tényleg, azt gondoljunk csak bele, hogy hát akkor azt lehet mondani, hogy reggel 8-tól 4-ig tanultam. Tehát most volt két olyan, hogy végigvertük őket, vagy végighajtottuk őket az ebédlőn, meg egyszer az udvaron, tehát az biztos, hogy nem elég arra. Tehát, hogy a délután az valóban lehessen egy feldolgozás, egy kiengedés. Jó, persze nyilván, ahol ott vannak a gyerekek egész délután, tehát egész délutánig, akkor ott a házi feladattal is, egyébként erről is van egy kis ajánlás. A házi feladat régi nagy feszültség a pedagógusok között, hogy kell, nem kell, stb., nem tudom mi. De biztos, hogy csak annyi kell, amennyi arra a kis begyakorlásra, a szinten tartásra elég, és szükség lenne, tehát kiengedett, más irányú, tehát zenélésre, éneklésre, mozgásra, beszélgetésre, játékra, szabad játékra, olvasásra. Itt is ez egyébként többször javasolja, az is külön pont is, hogy legyen több felolvasott és szabad mese. Ebben az életkorban nagyon fontos lenne. Tehát a szöveghasználat, a megfogalmazás, a nyelvhasználat most kiemelt jelentőségű. Tehát akár a memoriterek is, a kis versikék, a gyerekversek, tényleg a nagyon, nagyon sokszor... sokszor beszélgetünk tanárokkal, hogyha van például egy anyáknapi műsor, vagy egy betlehemes, vagy egy valami, de az egész osztály tud mindent. Nagyon jó a memória most, nagyon jó. És nagyon kéne rá építeni, nagyon bátran, de hogyha például sokszor elmondunk, vagy sokszor egy mesét, egy énekes játékot, egy akár egy mondókát, érdemes megnézni Winkler Mártának is, a Kincskereső iskolának az életét. Van két könyve is van, vagy három is már, de a legutóbb ez a Örömre nevelni. Tanítóknak mindenképpen nagyon nagy szeretettel ajánlom, és nézzük meg azt, hogy mit csinált Winkler Márta azokkal a tantervekkel, amelyek rosszabbak voltak, mint a mostaniak, akárhogy vesszük, és mégis, hogyha van egy eszménye, egy víziója egy tanítónak, hogy meg egy tudása arról, hogy egy ilyen korú kisgyereknek mi az, ami alapoz, mert most erről van szó, akár nyelvileg, akár kapcsolatilag, akár kötődésben, akár gondolkozásban, akkor azokat erősíteni, és hát például a mese, a játék, a mondók, ezt a bizonyos prefrontális kéregnek a fejlődését, ez a legösszetettebb idegrendszeri kéreg, ami most is még fejlődőben van, tehát nincs kész, ezt a legjobban a mozgás, beszéd és ritmus fejlesztés. Hát most tessék még az, aki nem lép egyszerre is, ilyen nagyon egyszerű mozgás, beszéd és ritmus. Tehát sok ilyen lehetőségünk van, nagyon-nagyon egyszerű eszközök is, de kell rá idő, kell rá az, hogy fontosnak tartsuk. Talán már beszélgettünk ebben a műsorban is arról a kis példáról, nagyon sokszor jut eszembe, hogy egy olyan 20-25 évvel ezelőtt nem volt minden táskába egy kis üvegital, kulacs. Ugye most mindenkinek, felnőttnek, gyereknek, de ez hogy kezdődött el? Hogy elkezdtük tudatosítani azt, hogy fontos a folyadék, fontos a folyadék, fontos a folyadék. Na most itt tulajdonképpen ebben az ajánlásban is, meg egyébként is miről van szó, hogy kezdjük el tudatosítani azt, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. És bizony a lassabb haladás fontos. Gyarmati Éva, aki a kutatásaiból és a tapasztalatából, és hát hihetetlen sokat, ugye ő klinikai szakpszichológus, és ennek a területnek a nagy értője, de nagyon sokszor elmondja, hogy a felgyorsított olvasástanulás például nagyon erősen termeli a diszlexiát. Tehát nem véletlen az, hogy a Meixner módszer, ugye a saját magyar módszerünk annyira szépen lassan és egy nagyon-nagyon meghatározott tempóban és módszerrel viszi a gyerekeket, hogy szinte nincs diszlexia azokban az osztályokban, ahol ezzel a módszerrel tanítanak. De ennek is az egyik alapvető kulcsa az, hogy nem hajtja, nem sietteti. És ugyanígy szüksége van ezekre a kis pihenőidőkre, a beszélgetésre. Tehát minden, ami most ebben azért az ajánlásban megjelenik, semmi különös, semmi fejenállás, csak egy olyasmi lehetőség, javaslat, ami azt mondja, hogy figyeljünk arra, ami nagyon-nagyon fontos. És tudom, igen, és sok tanár ugye el is akadt ebbe a kérdésben, hogy jó, de a követelmény. jó, de a követelmény. Most ez azt gondolom, hogy ez a műsor sem egy olyan szakmai műsor, és inkább szülőkhöz is szólunk, tehát ez nem a mi hatáskörünk, hogy remélem, hogy a követelmény is egy kicsit szűrődik, meg súlypontokat fog ugyanígy figyelembe venni, ebben tényleg bízunk, vagy mind már több éve várjuk. De szülőként és csak a nevelés részét ugye fókuszba helyezve, azt mondom, hogy most, ha van erre egy kis kapu, hogy ezt tegyük meg, akkor bátran tegyük meg. És egy pedagógus, egy jó tanító nagyon is rájött már réges-régen arra, hogy mi az, ami nem annyira fontos, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és annak tényleg adjon időt. Mondja is, hogy iskolán kívüli tanulási helyszíneket is rendszeresen használjunk. Ez megint csak arra vonatkozik, hogy kössük össze az ismereteket, tehát ne csak abba a steril formában jelentkezzen, hanem valóban az iskolán kívüli helyszín lehet egy park is, vagy lehet egy kis erdő, de lehet egy múzeum is, ma már nagyon jó múzeumpedagógiai programok vannak, és ez is persze egy nagyon rétegzett ajánlás, mert ugye lehet, hogy valami kis faluba élek, és ott nincs múzeum, sem múzeumpedagógia, de lehet, hogy egy nagyváros közelében élek, vagy éppen egy nagyobb városba, vagy egy kisebb városba is, ahol vagy egy könyvtárba például, ahova el tudunk, ott van egy klassz könyvtáros, aki tud ebbe segíteni.
1: Egy ahol le tudnak igen, ülni, és igen, egy új környezet mindjárt igen, inspirálóban.
2: Tehát azért van jó néhány ilyen lehetőség, de megint ehhez régebben sok bátorság kellett, nagy bátorság kellett, hogy akkor ott hagyjuk, akkor átszervezem, mit szól az igazgató, mit szólnak a többiek, hova mentél, mit csináltál, stb. De én azt gondolom, hogyha vannak jó ötleteink, és voltak eddig is jó gyakorlataink, amiket csak nagyon nem mertünk megcsinálni, mert hát ha a kereteket szétfeszíti, annak ad most lehetőséget. Megint kapcsoljunk át a családra is. Ugyanígy fontos lenne, de ez az iskolán kívüli a családban, tehát hogy a más helyszínek, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kismillió külön órára járassuk a gyerekeket. Tehát biztos, hogy nem ezt jelenti. Hanem például adjuk meg annak a lehetőségét, hogyha van ott délután még egy kis idő, hogy mehessen ki a szabadba, hogy esetleg legyen benne egy kis saját házi munka, egy kis együtt csináljuk meg, egy kis nagyszülő, egy kis, nem tudom én, hogyha van kis állat, annak a gondozása, vagy egy kis biciklizés, csak úgy szabadon, hogyha olyan a környezet. Tehát azt gondolom, hogy inkább az iránynak, tehát hogy mi az a fontos. És nem az a fontos, hogy 70 külön órára járjon, és ott is megint ugye annyira, hogy most ide, most tedd le, most fejezd be, most megyél. Szóval ez széttöredezi azokat az élményeket, és tapasztalatokat, és az ismereteket is. Érdekes és érzékeny téma még, és talán még ez belefér, aztán utána lehet, hogy
1: folytatjuk.
2: Sok átgondolni való vagy tartalmaz ez a javaslatcsomag tényleg a hétköznapi családi életre vonatkozólag is, hogy még egyszer átgondoljuk, hogy tényleg mi lenne a jó is, esetleg összefogva a család és az iskola, tehát ott lenne a jó, ahol ezeket az elveket valahogy közösen tartanánk, vagy ebből kettőt-hármat kiveszünk, és azt mondjuk, hogy na, ezt akkor
1: erre
2: közösen.
1: Figyeljünk.
2: Ide tartozik még ugye a házi feladat észszerű korlátozása, így is fogalmaz. Tehát nyilván, hogy nem arról van szó, hogy ne legyen, de régóta gondoljuk azt, hogy a hétvégét tartsuk meg hétvégének, az estéket mindenképpen a délutánokból nagyon-nagyon sokat szabadítsunk fel, mert nem csak az a tanulás, amikor a házi feladatot írja, hanem az is, amikor ezeket úgy valahogy feldolgozza, elraktározza, az elegendő alvás például nagyon fontos lenne, megint csak a beszélgetés otthon, a mesélés, a szabadban, a környezet, tehát a természetben való lét, hát ehhez valóban észszerűen megválasztott mennyiségű házi feladat kell. Biztos, hogy eddig is sok-sok tanító érzékelte ezt, és a napközise csupa a házi feladattal telt el, és a mesélés helyett sem filmek voltak, és telefon meg képernyő, de ez nagyon-nagyon lényeges lenne, hogy ne még egy második iskola legyen se az estéből, a családból, se a délutánból, mert tényleg arra van szüksége, hogy megmaradjon a gyermekkorra, és a gyermekkorhoz nagyon hozzátartozik ez, hogy a kíváncsiságot, a nyitottságot, és ennek a vágyát, a tanulásnak a vágyát fenntartsuk, és ezt nagyon könnyen telíti a túl sok. Tehát itt egy észszerű szűrés, és a másik oldalon viszont tényleg a gyermekkornak a játékát, a kapcsolódását, a
1: megőrzését.
2: Nagyon fontos.
1: Na, ez egy akkora téma, hogy legközelebbi alkalommal valószínű folytatni fogjuk, mert ez az ajánlás tényleg arra hívja fel a figyelmet, hogyha egy pedagógus tudja, tisztában van vele, hogy mit szeretne a gyerekkel elérni.
2: Igen.
1: Abban az évben, abban a hónapban, abban a héten, azon a napon, igen, akkor lebontva és felépítve az egészet, biztos, egészen bizonyos, hogy el fogja érni azt a célt, amit szeretne. Ezt kívánjuk, hogy így legyen pedagógusoknak, szülőknek, hogy közös erővel valóban egy boldog, nyitott, érdeklődő, ám bár tartalmas, előre haladó, és a teljesítményt is számon kérő, erőfeszítésről nem leszoktatni a gyereket, de ha ezt az erőfeszítést belső igényként éli meg, az egész más, mint ha kívülről tukmáljuk rá. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje, egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
3: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
0: Mária Rádió.
5: Hírpercek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Papágnes.
5: 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Krisztián Ráfael vértanú földi maradványait az országúti ferences templomban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 14. Leó pápa az apostoli palota pápai dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt csütörtök délelőtt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Kelegen érsekkel, a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytatott tárgyalást. Írja a Vatikán News. A megbeszélések során elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. A szeptemberi életigével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Kókától Vágszent Lászlóig és Soprontól Székesfehérvárig. A szerkesztő műsorvezető a mikrofonnál Takács Ilona. Az életige műsorban vendégem a Csainé Dávid Ágnes, aki a Váci Székesegyházi Kórusiskola ifjúsági kórusának karnagya, és a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karának oktatója, címzetes egyetemi docens, és Kókáról érkezett. Ágnes, Isten hozott!
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Ágnessel régen ismerjük egymást, ezért tegeződünk. A mai életige műsorban megtudhatjuk, hogy a szeretet hogyan tud jót tenni a fele barátnak az énekléssel, a karvezetéssel. Arról is beszélgetünk, hogyan alakult ki pályafutásod, hogyan vezetett ebben az Isten, milyen ívet adott a Szent Lélek a fejlődéshez, mi az éneklés öröme, mit jelent az imádság a kórusvezetésben, mit tudsz adni a hallgató közönségnek? Ezekre az érdekes kérdésekre hallhatják a választ, hallgassanak bennünket!

a szeptemberi életigét és magyarázatát hallják. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen. Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviden előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül: add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesüljünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretett. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki

másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az igazi szeretet a fele barát iránt erősíti meg Kiára Lubik, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten minden parancsát, mert azoknak az elsődleges célja, hogy elkerüljük a rosszat minden formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk. Nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, amit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság árad az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni. Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonnáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és a figyelmem szeretetet fejez ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. Fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: A Koristák című filmből hallottuk ezt a rövidke, de vidám dalt, és vendégem Acsainé Dávid Ágnes, akiről már említettem, hogy Kókáról érkezett. Ágnes, te a profán életben mit is csinálsz, mert már tudom, meg már tudjuk a hallgatókkal, hogy karvezető vagy, karnagy vagy. Kicsit mesélj magadról.
1: 40 éves pedagógus hivatás és pálya van mögöttem. Gyakorló pedagógus vagyok mind a mai napig. 4 felnőtt gyermek anyjaként és 6 unoka nagymamájaként a mai napig is örömmel állok tanítványok elé. Azt gondolom, ez nagyon fontos, mert az embernek mindig meg kell újulni. És ebben nagyon nagy segítség. Talán az élet legfontosabbja, hogy ezt fiatalokkal tehetjük. Látni őket felnőni, megpróbálni átadni, ami az életünkben fontos hitvallásként megjelenik, és vezetni őket, és útra indítani őket. Ennél nincs nagyobb kincs.
0: Hogyan alakult ki pályafutásod? Mik a gyökereid? Azt gondolom, Isten vezetett. Hogyan vezetett Isten? És a Szentlélek milyen ívet adott a fejlődéshez? Családod szerepe meghatározó volt? Annyi kérdést tettem fel egyszerre, de úgy gondolom, hogy összekapcsolódnak.
1: Igen, egyik kérdés hozza a másikat. Családba születünk, és család nélkül nem tudunk létezni. Mindannyiunkat ezer és ezer szál köt. Egyedüli gyermekként nőttem föl, és a kaposvári Jézus szíve templomhoz kötnek az első énekes élmények is. Ott hallottam először kicsi gyerekként a Vakok kórusától Kodály esti dalát.
0: Felnőttek voltak?
1: Felnőttek. Felnőttek, és abszolút nem láttak. Csak érezni tudták egymást, és ez olyan meghatározó volt számomra, hogy akkor gyerekként azt mondtam, hogy ezt nekem is valahogy így kellene csinálni, hogy én is ilyet szeretnék. Maga az éneklés az gyorsan megvalósult, mert az édesanyám mellett hamar énekeltem én is a templomi kórusban. Aztán fontosnak tartották a szüleim, hogy zenét tanuljak, mert azt vallotta az édesanyám, és ez úgy örökségként rám is vonatkozott, hogy mindig zenéj, mert mindig meg fog segíteni, és fel fog emelni, bármilyen gondod lesz az életben a zene, de ugyanígy az örömöt is meg fogja adni. Igyekeztem ezt megvalósítani, és igyekszem most is ebben élni.
0: Akkor már egész kicsi korodban ezt kaptad, én úgy gondolom, a Szentlélektől, mint hivatást, ami egyben szolgálat is?
1: Igen. Igen, az, hogy éneklünk, hogy közösségben vagyunk, az nem megy szolgálat nélkül. Ahogy a család nélkül sem, mert a család szeretete, segítése és elfogadása a mindennapokban rendkívül fontos, mert így tudjuk megvalósítani azt, amit az Úristen nekünk szán. Áldott családot kaptam, és áldott család vesz körül, és így ebben tudom én is szolgálni a közösségeket, amelyekhez hozzátartozom. Ez hivatás és szolgálat egyben, elválaszthatatlan egyik a másiktól.
0: Benne vannak az a hétköznapok és az ünnepek. Ez mit jelent?
1: A mindennapokat. A hétköznapokban is ahhoz a közösséghez tartozunk, amelyekhez az ünnepekben is, de az a közösség, amely akár énekes közösség, akár fiatalok, akár idősebbek, az egyszerűen meg is követeli, hogy az összetartozás élménye ott legyen, segítve egymást, benne lenni a másik életében, fohászkodni a másikért, ugyanakkor a szabad időt is nagyon sokszor együtt eltölteni. Itt gondolok a kórus kirándulásokra, a közös ünnepekre, a készületekre, minden héten való próbára, járásra, ami bizony nem egyszerű.
0: Állandó próbák. Az egyben meghatározó, de hát az embert teljes mértékben követeli, hogy ott legyen, jelen legyen.
1: Igen, ez lemondás, lemondása magunk elképzeléséről, és odaadni az időt a közösségért. Nagyon nagy hálával állok mindenki előtt, aki ezt vállalni tudja. Nem működünk egymás nélkül. Hiába akarok én karnagyként bármit is megvalósítani, ha nincs hozzá társam. Az énekestársak pedig együtt tudnak megvalósítani, együtt tud megszólalni egy kórusmű. Egyedül nem megy. Hiába akarok én egy szólamot énekelni, hol van a másik három, hogyha felnőttekről beszélünk, a gyermekkórusban, és akkor tudunk egy harmóniát együtt megélni, hogyha mindenki tudja, hogy melyik szólamot kell énekelni. Ha csak játékból éneklünk, akkor lesz belőle egy nagy zenegombóc, de ha annak rendet adok, egy ritmust, egy dallamot, akkor meg tud szólalni az a harmónia, amelyben én felnőttem, és nagyon sok áldott tanárom a kodály alapokra megtanított.
0: Mióta vezetsz kórust? És hol, milyen kórust? Kik a résztvevők, kik az énekesek?
1: Több mint 30 éve vezetek kórust, és magam is énekeltem, és énekelek kórusban. Nagyon fontos volt nekem kisgimnazistaként Katanics Mária keze alatt énekelni, de ugyanilyen öröm volt, mint Szenti Zsuzsánna keze alatt énekelni, Varga László atya vezetésével énekelni. Amikor én érzem a közösség erejét a kórustársakkal, kiállni kórus elé, az egy más világ, ott rajtam a felelősség. Gyermekkórusok kapcsolódtak hozzám, vezettem a patrona leánykarát, a saját harmónia vegyes karomat Kókán, a Váci Székesegyházi kórusiskora gyermekkórusait, az ifi kórusát. Most öröm számomra, hogy a Szent János Bogár közösség kiskórusával is éneklek, és vezethetem őket szintén Kókán.
0: Találkoztál külföldi kórustagokkal is? Esetleg őket is vezetted?
1: Több külföldi kórus élmény is megadatott az életemben. Az egyik kiemelt élmény marad, és nagyon sokszor említem a hallgatóknak is, mert nagyon nagy élmény mellett hatalmas tapasztalat is volt megélni japán kórus magyar nyelvű énekével. Kiállni a színpadra, felnőtt pedagógus kórust vezetettem és vezényelhettem nekik, akik magyarul énekeltek. Meghatározóak ezek az élmények, és az ember megtanulja azt az évek során, hogy ezek olyan felemelő pillanatok, amelyek valóban az Istenhez való hálaadással kell, hogy járuljanak.
0: És a gyerekeket megtanítani, énekelni, az mit jelent?
1: Az maga a csoda. Amikor a Siserehad ott van előttünk, és mi felnőttek adhatjuk nekik azokat az első lépésindító zenei élményeket talán, amelyekben nekik is az éneklés egyszer csak örömzenévé válik.
0: Talán hálásabbak, mint a felnőttek?
1: Nem lehet ebben, én nem tudok ebben párhuzam, nem tudok ebben különbséget adni, talán párhuzamot tudok, hogy egy-egy kórus éneklés, egy-egy ünnepi koncert után egyformán csillog gyermek és felnőtt szeme is, amikor meg tudjuk valósítani azt a sok-sok szépséget, amit a zeneszerző kicsi fekete hangokban oda tesz elénk, mert amivé válik, az tőlünk emberektől válik. Értékes gyöngyszemmi a zeneirodalomban.
0: Az imát hogyan tudod megélni a munkádban, a kórusvezetésben?
1: Minden szereplés előtti, szereplés, éneklés, szentmise előtt mindig ott van az ima. Megfogjuk egymás kezét, és gyerekekkel, fiatalokkal odafohászkodunk az Úristenhez, mert nélküle nem megy, mert Szent Ágoston hitével próbálom vezetni a kórusokat, hogy aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik. És minden embernek van öröme, minden embernek van kérése, amelyet oda teszünk az Isten elé. És ezt az énekünkkel is megtesszük.
0: És duplán imádkoztok.
1: Igyekszünk.
0: Vagy duplán imádkozunk, bárhol is énekelünk a Jóisten nagyobb dicsőségére. Mit jelent számodra az énekeseiddel a kapcsolat? Vagy inkább úgy kérdezném, hogy milyen élmény ez?
1: Gazdagságélmény, mert barátságot hordoz. Sokszor azt kell, hogy hasonlatként említsem, hogy az olyan, mint a házasság, hogy előbb-utóbb együtt vesszük a levegőt, előbb-utóbb kitaláljuk egymás gondolatait, hogy meg tudjuk hallgatni a másikat, hogy együtt tudjunk tervezni, együtt tudjunk véleményt alkotni, akár egy-egy megtanulandó kórusműről. Igen, van olyan, amikor hátrébb kell lépni, és azt mondani, hogy olyat tanuljunk, amit együtt szeretnénk. Sokszor lelkiismeretet kell ebben vizsgálni, és el kell fogadni a társak véleményét, és különösen 30 év után.
0: Ez talán azt jelenti, hogy mindenki részéről szolgálat?
1: Igen.
0: Eddig beszéltünk, de most a hallgatóknak zenélni is fogunk, és nem akármit, hanem először egy hozsannával kezdjük. A zeneszerző Varga László, a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának karnagya, énekel a Váci Székesegyházi Kórusiskola ifjúsági kórusa, a mű az Együtt építjük című ünnepi darabban hangzott el, de még következik utána a Non Nobis Domine, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget.

0: Az Élet Ige műsorban a kórusvezetés rejtelmeiről beszélgetünk, de mondhatom azt, hogy szépségeiről is. Vendégemmel, Acsainé Dávid Ágnessel. Ágnes, van olyan, vagy pedig melyik az a darab, amely a legfontosabb számodra?
1: Nagyon nehéz a választás, mert több száz darab van a fejemben is, sokszor a kezemben is. Az 50 éves éneklés az meghozza, hogy rengeteg ismerettel élünk. Nem igazán tudok egy darabra válasszal szolgálni, hanem mindig az, amivel éppen foglalkozunk, kerül fókuszba, kerül előtérbe, annak a megformálásában, annak a mondani valójának a megélésével kell dolgozni, és azt úgy megformálni, és úgy hallgatóvá és hallgathatóvá tenni, hogy annak a belső világa átmenjen a hallgatóság felé, hogy meg tudja élni a kórus valamennyi tagja, és el tudja hitetni annak az értékét a hallgatósággal.
0: És akkor ez egy pontban imádságá válik?
1: Minden bizonnyal. A legtöbb egyházi darab természetes, hogy vannak világiak is, és annak meg a világi örömét kell szolgálni. A nagy művek, a magyar zeneszerzők darabjai, de hát számtalan a világ zeneirodalmában lévő darab él bennünk, és ennek a választás felelőssége él valamennyi kórus vezetőn.
0: Milyen énekeket, darabokat énekeltetek az évek során? Gondolom, van több olyan, ami kiemelkedő, akár maga az ének, akár hogy kinek.
1: Az ének is, és természetesen a kinek is, hiszen az ünnepek azok, amelyek a nagy készületet hozzák minden egyes kórus életében. Vannak olyan zenedarabok, amit nem lehet kis létszámmal elénekelni, és vannak olyan darabok, amelyek csak akkor szólalnak meg igazán, hogyha sokszor több száz énekes énekel együtt, és itt most jöhetnek a nagy számok, sokszor több ezer.
0: Volt olyan?
1: Volt.
0: És hol volt?
1: Az Eucharisztikus Kongresszuson éltük meg ennek az ünnepét, és ennek a méltóságát is, amikor Ferenc pápa előtt énekeltünk 2000 énekestárssal együtt, felemelő, feledhetetlen és életre szóló emlék, élmény és hitbéli megerősödés is volt. De gyermekkórussal, ifikórussal is megélhettem én magam is, hogy mit jelent egy-egy művet megformálni. A gyermekkórusokkal az Eucharisztikus Kongresszus nyitó ünnepén énekelhettünk, de énekeltem a Soproni Egyetem hallgatóival is, oly módon, hogy karácsonyi koncertet szerveztünk, és bizony gyermekdalokkal szerveztük a koncertet, amelyben a hallgatók adták a zenekari szolgálatot, és nagyon nagy élmények ezek, és ezek feledhetetlenek. Biztos vagyok benne, hogy az embert oly módon megtartják, hogy talán nem is tud más csinálni az életében, mint ezeket az emlékeket. Fontosnak megélni, és ebben az örömben megerősödve építeni föl a saját pedagógiai hitvallását. Igyekszem ezt a hallgatók felé nagyon komolyan prezentálni.
0: Maradjunk itt az örömnél. Mit ad az éneklés öröme?
1: Sokszor az életet megtartó erő, és ugyanakkor egy kórus az megtartó háló is, pontosan azért, mert a szeretet összeköti az embercsoportot, és összeköti a munkában, összeköti a pihenésben, és összeköti a gondokban. Ez talán olyan, ahogy a vadludak is megélik fönt a levegőben, hogy valaki elöl, és megyünk egymás után, és sokszor át kell venni a másik vezető szerepét, vagy sokszor oda kell tenni a szárnyak alá a segítséget, hogy mindenki együtt tudjon maradni, és nem elhagyjuk a másikat, hanem segítjük előre a holnap felé.
0: Amint már említetted, hogy a zene felemel, ehhez tudnál esetleg Kodály Zoltántól valamit idézni?
1: Úgy vallom, hogy a zene felemel és kiemel a hétköznapi hajtásból, mert vannak a léleknek olyan rejtelmei, ahova csak a zene hatol be, és hogy ezt pedagógusként mennyire komolyan kell élnünk, ezt megint csak hitvallásként élem meg, amikor ma már mérhető módon is a tudósok kimutatják a zene és a zenetanítás fontosságát, és az éneklés fontosságát. Hogy az a gyermek, aki a zenével indul, egyszerűen gazdagabb helyzeti előnnyel bír. Minden egyes gimnáziumi osztályomban igyekeztem altatókat tanítani a ballagóknak, mert rendkívül fontos, hogy énekeljünk a gyerekeknek, rendkívül fontos, hogy simogassuk a fejüket, ringassuk őket, mert olyan töblettel tudjuk elindítani az életben, amit egyszerűen később nem lehet pótolni.
0: Mi volt az utolsó olyan alkalom, amire azt mondhatod, vagy mondhatjuk, hogy a zene valóban felemelt? Volt mostanában valami rendkívüli ünnep?
1: Rendkívüli ünnep volt a Váci Egyház megye 1000 éves jubileuma, amelyre 500 fős szereplő közösséggel készültünk, ebben az ifi kórus részvételével is ünneppel tudtunk odafordulni a közösség felé, hiszen a zenei betéteket az ifjúsági kórus énekelte. Ennek a gazdagsága és ennek az értékessége még a mai napig is melengeti a szívünket, és biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokáig ott lesz az öröm, és ott lesz a közösségi élmény, amely ha 32 települést össze tud kötni, akkor egy egész egyházmegyét meg tud mozdítani. És ennek az összekötésnek az értékessége, amelyet imádságban, éneklésben, előadásban oda tudtunk adni, én úgy hiszem, és is ezt vallom, hogy a Jóistennek, ez rendkívül megtartó erő lesz.
0: Hálát adunk ezért az Úrnak, mert övé a dicsőség, jól gondolom.
1: Ahogy énekelték a fiatalok, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget.
0: Nagyon köszönöm ezeket a mély és remek felemelő gondolatokat, amelyeket megosztottál itt a stúdióban, és hallhatták a Mária Rádió hallgatói. Az Életige műsort hallották Takács Ilona szerkesztő műsorvezetővel és a vendéggel Acsainé Dávid Ágnessel, aki karnagy, énekkarvezető, karvezető és Kókáról érkezett. Beszélgettünk az énekkarvezetés rejtelmeiről, szépségeiről, a Szentlélek fényében. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, amelyen lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. A következő Életige műsorral október 23-án pénteken 18 órától jelentkezünk. Ágnes, köszönöm, hogy itt voltál az Életige műsorban, és hallhattuk a történetedet, tapasztalataidat. Sok kegyelmet és örömet kívánok neked az énekkarvezetésben.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, de még megköszönöm a figyelmes technikai munkát Szádvári Józsefnek. Szeressék a fele barátot minden nap. A szeptemberi életigével köszönök el. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Befejezésül hallgassák meg az áldás gondolatokat az életige gondolatokkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Gondolatok a szeptemberi életigéhez. A szeretet nem tesz rosszat a ferebarátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Isten előbb szeretett minket azzal a tettével, hogy elküldte Krisztust. Mi is szeressünk elsőként, valahányszor alkalmunk adódik erre. Minket Isten bűnösként is szeret, ezért nekünk is mindenkit kell szeretni, akárki és akármilyen. Isten megajándékoz minket szeretetével, amit ha továbbadunk, egyre gyarapszik és egyre több boldogságot ad. Isten a szeretet. Ha szeretetet ajándékozunk, Istent ajándékozzuk, és ennél többet mi nem adhatunk egymásnak. Ha ketten vagy hárman együtt vagyunk, adjunk teret a kölcsönös szeretetben köztünk lévő Jézusnak. Ügyeljünk arra, hogy tetteinket, akármilyen jók is azok, ne a megszokás, a rutin, hanem a szeretet inspirálja. Szeretetünk konkrét legyen, fejezzük ki tetteinkkel, gesztusainkkal és szavainkkal. Szeretetünk próbatétele az ellenség szeretet. Kezdjük azzal, hogy azokat szeretjük, akik csak egy kicsit, vagy csak ritkán ellenségeink. Ismeretlen ellenségeinkre, akikkel a forgalomban vagy a vásárlás közben találkozunk, és egy pillanat alatt felbosszantanak, azonnal áldást mondjunk a szokásos, elmarasztoló szavak helyett. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le a rosszat jóval. Az ige élése tegyen éberré minket, hogy észrevegyünk minden alkalmat a szeretetre. Kiára Lubik, minden kapcsolat szeretet. Szeretetté kell alakítani minden kapcsolatunkat, fele barátainkkal a nap folyamán. Reggeltől kezdve, amikor felkelünk, estig, amíg le nem fekszünk, minden kapcsolatunknak szeretetnek kell lennie. A templomban, otthon, az irodában, az iskolában, az utcán alkalmat kell találnunk arra, hogy éljük a szeretetet. Az a dolgunk, hogy tanítsunk, oktassunk, irányítsunk, jól lakassunk, ruházzunk, gondját viseljük családtagjainknak, kiszolgáljuk a vevőket, elintézzük az ügyeket. Mindent Jézusnak kell tennünk a testvérekben, senkit sem elhanyagolni, így mindenkit elsőként szeretünk. Egész napos gyakorlat ez, de megéri, nagyon megéri, mert így haladunk előre Isten szeretetében. A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

Találjon rád Isten áldása minden új napon. Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz. A menny világossága ragyogjon rád, és töltse meg dallal szívedet. Találjon rád Isten áldása minden új napon. Isten fénye ragyogja be szíved közepét. Krisztus lángja gyújtsa lángra benned a szeretetet. A lélek tüze tegyen szabaddá, hogy igazán megélhesd ezt a mai napot és minden utána következőt. Isten adja rád áldását. Áldja meg a fölötted világító napot, az alattad elterülő földet, a melletted lélegző testvért, a szíved mélyén élő képmását, az előtted álló mai napon. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen. Adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat és jót cselekedhess, hogy ne vesszen el örökségedbe,

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak. Benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Kedves hallgatóink! Októberben a Szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a Szűzanya Rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
3: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról. Adamovics Ferenc táncművésznek, a Billy Elliot című musical táncosának gondolatait hallják.

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ez úgy gondolom, hogy a szakmámhoz, a táncművészethez közel áll. Mindenki rendelkezik bizonyos adottságokkal, viszont nem mindenkinek alakul úgy az élete, hogy képes lesz ezt az adottságot, ezt a tehetséget kibontakoztatni. Jelenleg a Billy Elliot című előadásban szereplek, ami az Operaházba megy. Itt is volt egy válogatás, és körülbelül 50-60 táncos közül sikerült bekerülnöm abba a 14 táncosba, akik az előadás során szerepelnek. Ezek után egy 3 hónapos próba folyamat vette kezdetét, és a próba folyamata során történt egy számomra meghatározó dolog, mikor Hűvösvölgyi Ildikó, aki a nagymama szerepét alakítja, egy jelenet próbája során körbe tekintve a 10 fiún rám nézett, és azt mondta, hogy téged ismerlek. Ez a kapcsolat, ez 12 évre nyúlik vissza, mert a Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatos képzésén Hűvösvölgyi Ildikó színészmesterség órákat tartott. Azóta nem találkoztam vele, és ezért volt számomra megtisztelő az, hogy felismert, és már ez is óriási boldogsággal és büszkeséggel töltött el. Majd a szünetbe odajött hozzám, és azt mondta, hogy Netán Adamovics? És mondtam, hogy igen, és utána megölelt, és ez egy katartikus élmény volt.

0: Adamovics Ferenc táncművésznek, a Billy Elliot című musical táncosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend.
3: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat.
2: Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda, szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be több nyelvű szentmisét. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecen.
3: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat.
2: Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van, gyalázóit szidalmai rám hullottak.
1: Krisztus

0: Áldott legyen az Isten, aki kegyesen tekint a nélkülözők kéréseire, és betölti javaival a szűkölködőket. Könyörögjünk hozzá bizalommal.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
0: Jóságos Atyánk, kérünk téged egyházunk szenvedő tagjaiért, akikért az egyház feje, Jézus, a keresztván esti áldozatként feláldozta életét.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
0: Oldozd fel bilincseinket, világosítsd meg vakságunkat, támogasd az árvákat és az özvegyeket.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
0: Öltöztesd lelki fegyverzetbe minden hívedet, hogy ellenállhassunk az ördög cselvetéseinek.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
0: Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
0: Vezesd magadhoz a megholtakat örök világosságodba, amelyben lakozol, hogy mindörökre lássanak téged.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!

0: Könyörögjünk! Istenünk, tanulva a fiat szenvedésének példájából, kérünk, tégy minket mindenkor alkalmassá arra, hogy hordozzuk az ő édesigáját, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió. Isten jelenlétében Varga László atya elmélkedése.
1: A ma esti témánk, hogyan imádkozott Jézus. Amikor a tanítványok oda mentek Jézushoz, hogy János is tanította imádkozni az övé, tehát taníts minket imádkozni, akkor Jézus egy nagyon rövid imát tanított nekik, amit azóta is minden keresztény közösség imádkozik, ez a mi atyánk. Most nem arról beszélek, hogy mit tanított Jézus ima címén, hanem hogy ő hogyan imádkozott személy szerint. Hogyan imádkozott Jézus az atyához? Milyen kapcsolat volt Jézus és az atya között? A kettőjük közötti kapcsolat, tehát az emberi Jézus és a mennyei atya közötti kapcsolat a Szentlélekben valósult meg. Nagyon érdekes, hogy Jézus és az atya között a párbeszédet a Szentlélek, párbeszéd a Szentlélek által történt. Elgondolkodtató, hogy azt olvassuk az igében, hogy a Szentlélek bennünk is szüntelenül imádkozik. Az ima igazából nem a mi munkánk. Bennünk van a Szentlélek, és a Szentlélek állandóan imádkozik. Inspirál bennünket, hogy imádkozzunk, inspirál bennünket, hogy kapcsolatba kerüljünk Jézussal, és Jézuson keresztül eljussunk az atyáig. Amikor elkezdek imádkozni, akkor ráhangolódok a Szentlélekre. Tehát egy történésre, vagy történésbe kapcsolódok be. Nem az én művem, ezt jó tudni, hanem a Szentlélek munkája bennünk. Jézus és az atya között az ima lelke, a Szentlélek volt az, aki állandóan biztosította ezt a kapcsolatot. Ahogyan Jézus imádkozott a mennyei atyához annak idején, ugyanúgy akar benned is, bennem is imádkozni a lélek itt és most. Hogyan imádkozott Jézus, erre az evangéliumok alapján három mondatot fogalmaznék meg. A gyermeki bizalom imája a mennyei atya felé, a teljes ráhagyatkozás imája szintén a mennyei atya felé, és az atya teljes megdicsőítése. Ez a három az, amiben össze tudom foglalni, az, hogy hogyan, arra a kérdésre a válasz, hogy hogyan imádkozott Jézus. Bizalom, önátadás és az atya megdicsőítése. És amikor szeretnék imádkozni, tanulni Jézustól, hiszen mindenben ő a mérce, mindenben ő a példa, mindenben ő a mérték a keresztények számára, mert úgy hívnak bennünket, hogy Krisztusiak, Krisztiánus, vagyis ő hozzá kell hasonlóvá válnunk lelkületünkben, életünkben, tetteinkben, és az ima életünkben is, vagy az imádságunkban is. Jó szó ez az ima élet, mert élet nélkül, tettek nélkül nincsen spiritualitás, nincsen lelkiség, csak a kettő együtt. Ha azt mondom, hogy csak imádkozom, de nincs élet, akkor valami nem jól működik. Vagy ha csak élek, de nem imádkozom, akkor ugyanez a nehézség áll fenn. Úgyhogy meg kell tanulnunk, erről még lesz később szó, nem itt, hanem majd a lelki gyakorlaton, hogy hogy kell élni az imát, és hogyan kell imádkozni az életet. Ennek a kettőnek át kell szőni egymást. Tehát bizalom, önátadás és az atya teljes megdicsőítése. Jézus életében mindig az atya volt a fontos. Elárulja a tanítványainak, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. Titkos étel van, étele van Jézusnak eledele, amiből táplálkozik, ami élteti, és ez a mennyei atya akarata. Mindig minden helyzetben keresi a mennyei atya tekintetét, a mennyei atya akaratát. És azt gondolom, hogy Jézus ezért volt mérhetetlenül szabad. nem függött a főpapoktól, a farizeusoktól, az írástudóktól, még a tanítványaitól sem, mert nem az ő tekintetüket kereste, nem nekik akart megfelelni, nem a hatóságoknak, a Pilátusnak vagy másoknak, hanem egyedül a mennyei atyának akart megfelelni. És állandóan ez vezette a tanítás közben is, az ima közben is, a csodák, a rendkívüli jelek közben is, és ez vezette a szenvedésben is. Végig. Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mivel ugyanaz a Szentlélek működik bennünk, aki Jézus Krisztusban működött, aki által Jézus megdicsőítette az atyát, nem lehetetlen az, hogy bennünk is megvalósuljon ez. Nem lehetetlen az, hogy eljussunk odáig, hogy a legjobban, ami meghatároz bennünket, az az atya tekintete, Jézus tekintete. Tőle akarunk függni, tőle akarjunk függni. És az ima, a Jézus által megmutatott ima mód, az ebbe segít bennünket. Hogy kell gyermeki bizalommal ráhagyatkoznunk a mennyei atyára minden helyzetben? Hogy kell átadni magunkat teljesen a mennyei atyának életünk minden helyzetében? És hogy kell kérnünk és megélnünk azt, hogy az atya dicsőjön meg bennünk és általunk? Ez volt Jézusnak az ima módja. Egy kicsit megpróbálom kibontani. Jézus a szűzanyától tanult imádkozni. Minden gyerek a szüleitől tanul meg beszélni és imádkozni. A szűzanya tanította Jézust és Szent József beszédre és az imára. És ez az imádság, amire a szűzanya tanította Jézust, az beleágyazódott a zsinagógai imádságba. A zsidóknak az ima könyve az a zsoltárok voltak. Nem csak az a 150 zsoltár létezett, amit mi a Szentírásunkban imádkozunk. Ennél sokkal több zsoltár is volt, ami a zsidó hagyományban közszájon forgott, és amit imádkoztak a zsidók. És ezek a zsoltárok azért gyönyörű imák, erről majd a következő alkalommal szeretnék beszélni, hogy mit imádkozott Jézus, most az, hogy hogyan. Századok alatt csiszolódott, tisztult le ez az imádság. Az élet minden helyzetére volt imájuk. És ezeket ők kívülről tudták, és imádkozták, ahogyan mi is tudunk rengeteg imát kívülről, ami az egyház hagyományában kialakult, és továbbadtuk nemzedékről nemzedékre. Most csak azokat a zsoltárokat venném elő, amiket az evangéliumokban Jézus imádkozik. Azt fontos tudni, hogyha egy zsoltár verset imádkoz, vagy idéz a Szentírás, az újszövetségi Szentírás, akkor azt az egész zsoltárt idézi. Kiemel belőle egy mondatot, de ott az egész zsoltárt idézi. Ez különösen annál a zsoltárnál fontos, amit Jézus az agonizációban, a kereszten imádkozott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ha itt megállunk, és csak ezt a zsoltár verset idézzük, akkor egy lehetetlen dolgot gondolunk. Az atya nem tudta elhagyni a fiút. Én és az atya egy vagyunk. Olyan mélységben voltak. Ez akkor derül ki, amikor tovább imádkozzuk ezt a zsoltárt. Jézus ezt a zsoltárt a kereszten délután, pénteken délután háromkor imádkozta, amit ugyanebben az órában a zsidó testvérei imádkoztak, ez volt az ő vesperásuk, ez a zsoltár. Tehát ő bekapcsolódott a népe imájába ott a kereszten, agonizáció közben is. és végig imádkozta a Zsoltárt, és ha előveszitek ezt a 22. Zsoltárt, akkor kiderül, hogy ő nem arról imádkozik, hogy az Isten elhagyta őt, hanem arról, hogy Isten győzelemre vitte az ő ügyét. Egy dicsőítő Zsoltárt imádkozott Jézus a haláltusájában. Most ezt nem folytatnám, csak nézzétek meg, hogy milyen gazdag ima ez, amire azt mondjuk, hogy hát még az Isten is elhagyta szegény Jézust ott a kereszten.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.
2: Dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a nagymarosi templomban hangzott el.
3: Különös történetet hallottunk az evangéliumban, mert ez a szőlős gazda nem adta föl, újra és újra kiment ebbe a szőlőbe, hogy hívjon munkásokat. És valójában ez, amit most hallottunk, óra átállítás miatt, más idő számítás van ott, ez a 11 óra, ez volt az utolsó, ez valójában délután 4 órát jelentene. Azt jelenti, hogy még délután 4-kor is kiment, hogy keressen munkásokat. És azok csak 1 órát dolgoztak. Van, aki meg egész nap ott volt. Hát egy kicsit érthető, hogy hát azért van igazságosság is. Mégis azt mondja nekünk ma a Biblia, az Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink. És ahogy gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha lenne a lelkünkben egy ilyen jelző készülék, hogy kaptunk az Istentől egy hívást, észrevesszük-e. A telefonunkon most már van egy ilyen kijelző, nem fogadott hívás. Többször is van, amikor előfordul, hogy nem tudjuk fölvenni, szerencsére kiírja, és jobb esetben visszahívjuk. A jó Isten is hív bennünket sokszor, visszahívjuk-e, észrevesszük-e. Hogyan hív bennünket? Kopog a szívünk mélyén minden embernek, ahogy a lelki ismeretünken keresztül kopog. És hív arra, hogy legyél te is ebben a szőlőben munkás. A szőlős gazda nem csak egyszer megy ki reggel munkásokat fogadni, újra és újra, egészen késő délutánig. Ilyen a mennyei atyánk nem adja föl. Többször is megpróbál elérni bennünket. Azóta is, engem is, téged is hív az ő szőlőjében. Hív, hogy építsem az országot ott, ahol vagyok. Amikor elkezdjük a napunkat, megkérdezzük tőle a csendben. Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? Ekkor nézünk rá a lelki telefonunkra. Az Isten hív, mit akarsz ma, hogy tegyek? Mert lehet a piasztéren egész nap tétlenül ácsorogni, de lehet a hívásra igennel is válaszolni. Jézus korában a zsidók egy része elbizakodott volt, azt hitték, csak ők az egyedüli munkások Isten szőlőjében. Jézus azonban rávilágít, minden ember meghívást kapott, a legnyomorultabb, a legtávolabb élő is. És ugye a történet második részében azt a meglepő dolgot látjuk, hogy az utolsó munkások is pont annyit kapnak, mint az elsők. De miért? Mi az a fizetség? És ebben a történetben a fizetség nem valami anyagi dolog. Azt mondhatnánk, Isten önmagát adja nekünk ajándékba, a vele való kapcsolatot, békét, az üdvösséget. És amikor ezt a bért megkapod este, a szívedben, akkor ezt nem lehet darabokra mérni. Világos, rajtunk múlik, hogy mennyit dolgoztunk az Isten országa szerint, mennyit éltünk szeretetben, türelemben, odafigyelésben, mert ha igen, akkor belül megérezzük ennek a békéjét, örömét, és van, amikor meg nem érezzük meg. Van, amikor békétlenek és nyugtalanok vagyunk. Talán nem mentünk ki a szőlőben. Talán nem vettük észre a hívást, a nem fogadott hívásokat, visszahívjuk-e. Emberi igazságérzetünk megtévez bennünket, akárcsak a tékozló fiú bátyját, aki fölháborodott az atya jóságán, de az Isten mértékegysége más. Egy dénárban ő a teljességet adja oda, az üdvösséget. Az üdvösséget pedig nem lehet földarabolni. A kérdés csak az, hogy a földi életünk során mennyire tágítjuk ki a szívünket, hogy képesek legyünk befogadni ezt a teljességet. Arra hív az Úristen bennünket, hogy elinduljunk felé, hogy meghalljuk. Más az ő mércéje, mint a miénk. Egy történetet hoztam két testvérről, akik együtt dolgoztak egy nagy-nagy gazdaságban. Élt egyszer két testvér, akik közösen gondozták a búzaföldjüket. Az egyik nős volt, sok gyerekkel, a másikuk egyedül élt. Aratás után pontosan elfelezték a búzájukat. Éjszaka azonban az egyedülálló testvér elgondolkodott. Nem igazságos, hogy egyenlően osztottuk el a búzát. A testvéremnek nagy családja van, sok gyereket kell etetnie. Felkelt, átment a raktárba, és titkon átvitt néhány zsák búzát a testvére oldalára. Ugyanezen az éjszakán a nős testvér is följött. Nem igazságos, egyenlően osztottuk el a búzát. Nekem itt a családom, akik gondoskodnak rólam öregkoromban. A testvéremnek nincs senkije. Neki több tartalék kell. Ő is fölkelt és titokban átvitt néhány zsák búzát az egyedülálló testvér oldalára. Reggel mindketten csodálkoztak, a búza kupacok mértéke semmit sem változott. Másnap éjjel megismételték, harmadik éjjel is. És egyszer a sötétben a két kupac között találkoztak, kezükben a zsákokkal. Egymásra néztek, és mindent megértettek. Sírva fakadtak, és átölelték egymást. Ez a történet megmutatja, hogy Isten nem patika mérlegen kiszámolt igazság szerint néz ránk, hanem szeretetével mindenkinek odaadja, amire szüksége van. Ha valaki tévedett, ha valaki rosszat tett, az utolsó pillanatban megbánja, Istenhez fordul. Isten nem azt mondja, te már elkéstél, neked kevesebb szeretet jár. Nem. Isten a teljes szívét, teljes mennyországot adja mindenkinek, mert a szeretetét nem lehet szeletekre vágni, mint egy tortát. Ugye azért furcsa, egy születésnapi bárról, buliról elkésne egy gyerek, és azt mondanák, te kevesebbet kapsz, mert elkéstél. Hát az Isten nem ilyen. Lehet, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, de ő nem. Amikor valaki megbánt, az ember ösztönösen azt súgja magának, add vissza, szemet szemért, fogad fogért. De ha visszaütünk, a harag láncreakciója sosem ér véget. Jézus arra hív minket, legyünk nagyobbak, tudjunk megbocsátani, tudjunk örülni annak is, ha a másik kap valami jót, még akkor is, ha szerintünk nem érdemelte meg. Gondoljunk ma arra, Isten mindannyiunkat végtelenül szeret. Ne irigykedjünk másokra, ne legyünk büszkék, hanem örüljünk annak, Isten családjának tagjai lehetünk. Megkísért bennünket az irigység, a másik miért kapott annyit, nem is dolgozott. Az üdvösség ajándék, ingyen, kegyelemből adja nekünk az Úristen. Adjuk tovább azt másoknak is, most imádkozzunk.
2: Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.
0: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Megújult a Magyar Lak Csörötneki Általános Iskola közösségi sportpályája. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a Szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be többnyelvű szentmisét. Rekordtán burkolattal újult meg a Szent Gotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola Gimnázium és Technikum Magyar Lak Csörötneki Általános Iskolájának közösségi sportpályája. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026-os keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. Adja hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A beruházás eredményeként megújult sportfelület áll rendelkezésre az iskolai testneveléshez és a közösségi sportoláshoz. A felújítás célja az volt, hogy a tanulók rendezett, korszerű környezetben vehessenek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. A megújult pálya hozzájárul a rendszeres mozgás feltételeinek javításához és helyszín biztosít a közös sportprogramokhoz. A sportpálya ünnepélyes átadására szeptember 16-án került sor. A megújult pályát Takács Gyula Csörötneki plébános áldotta meg. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítmény nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hazánk pillanatai igen drágák. Közösségünk Istenhez kiált, segíts rajtunk, Istenünk! Tudjuk más nemzetek példájából, tudjuk más nemzetektől, hogy fel lehet emelkedni. De ehhez megújulás kell nekünk, főleg lelki megújulásra van szükség. És az embereknek meg cselekedni kell a közjóért akkor is, ha sokan ezt megvetik. A közjóért harcoló sok ellenzőre talál. De nem a köz hangja kell vezessen, hanem maga a közjó. Erről vall Széchenyi István is, saját élete tanúságai alapján. Szerettem hinni, mert lelkemnek fővágya valahogy a magyar, kinek pillanatai oly drágák, más nemzetek példáján okulva, a visszatorlások sokszor oly hosszú háborúja nélkül fogna nemzetté alakulni. És ezért minden szavaim, minden írásim, minden tetteimben csak azon rendet ócsárlám, csak annak tulajdonítám honunk szégyen teli hátramaradását, melybe a sors helyezte. Hittem, miképp magas lelkűleg minden rend így fog cselekedni, minden rend saját ajtaja előtt fogná az ott összegyűlt szemetet elsepregetni. Hányszor volt a nevem az országban már, ha nem is éppen anatéma, legalább köznehesztelés tárgya. Majd egekbe emeltek az oktalanok, mint felsőbb lényt, majd megint, mikor észrevették, hogy ilyes nem vagyok, s nem cselekszem bölcsességük szerint, a legémegőbb sárba vontak le. A közjóért sokat elbírhat az ember, és átlátom, el lehet, könnyen el lehet minden köszönet és taps nélkül. De a községért önmagának úgy szólván kínzó helyet alkotni, arra több kell, mint halandó. S így magasságra én legalább nem vágyok, még sorsom emberi.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. A Máté evangéliuma 9. fejezet 9.13-as vers sorai, ez tulajdonképpen Máté meghívásáról szól, ez a történet. Kövess engem, Jézus ezt emeli ki, elhalad egy ember mellett, akit Máténak hívnak, ott ül a vámszedő asztalnál. Az emberek számára ő egy megvetett ember volt, vámos, aki a megszálló hatalom szolgálatában állt, és akit sokan bűnösnek tartottak. Jézus azonban egészen másképp néz rá. Nem azt mondja neki, hogy Máté, változz meg, és aztán majd egyszer követhetsz engem, hanem egyszerűen rögtön azt mondja, hogy kövess engem. És Máté felállt és követte Jézust. Milyen rövid ez a történet, és milyen hatalmas üzenetet hordoz. Tehát Jézus nem a tökéletes embereket keresi. Nem azt várja, hogy előbb mindent rendezünk az életünkben, és csak utána menjünk hozzá. Jézus ott szólít meg bennünket, ahol éppen vagyunk. Máté a vámasztalnál ül. Ott, ahol az egész élete összesűrűsödött, pénz, érdek, munka, siker, társadalmi megítélés, és Jézus éppen ott találja meg. Talán velünk is így van. Lehet, hogy nekünk is van egy vámasztalunk. Egy hely, ahol túl sokat foglalkozunk az anyagiakkal. Egy régi sérelem, amelynél újra és újra megállunk, egy kapcsolat, amely nem visz közelebb Istenhez, egy rossz szokás, egy büszkeség, egy félelem, egy seb a szívünkben, és Jézus nem messziről kiállt nekünk, odaáll mellénk, ránk néz, és azt mondja, kövess engem. Ez a mondat nem pusztán azt jelenti, gyere utánam, hanem azt is, hagyd magad mögött valamit, és indulj el velem. Máté felállt, ez egy nagyon fontos szó, felállt. Mert ahhoz, hogy kövessük Jézust, néha fel kell állnunk, amiben hosszú ideje ülünk. Fel kell állnunk a keserűségből, fel kell állnunk a reménytelenségből, fel kell állnunk a bűnből, fel kell állnunk a közömbösségből, fel kell állnunk abból a gondolatból, hogy én már úgysem tudok megváltozni. Máté története azt bizonyítja, Jézus egyetlen szava új irányt adhat egy egész életnek, és ezután Máté házában lakoma kezdődik. Jézus együtt étkezik vámosokkal és bűnösökkel. A farizeusok ezt nem értik. Megkérdezik, miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus

0: mindig válaszol. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Milyen egyszerű és milyen mély kép. Az orvos nem azért megy a beteghez, mert a beteg egészséges. Azért megy hozzá, mert beteg. Jézus sem azért jött hozzánk, mert tökéletesek vagyunk. Azért jött, mert szükségünk van rá. Jézus arra tanít, ne azt kérdezd először, hogy miért olyan a másik ember, hanem kérdezd meg, hogy Uram, mit szeretné bennem meggyógyítani. Mert mindannyian betegek vagyunk valamilyen értelemben. Van, akinek a teste beteg, van, akinek a szíve fáradt, van, akinek a lelke sebzett, van, akinek a hite gyenge, van, akinek a szeretete fogyott el. És Jézus nem elfordul ezektől az emberektől, ő közelebb lép. És ezért olyan gyönyörű a mai evangélium. Jézus nem azt mondja, ha majd jó leszel, szeretni foglak, hanem szeretetével azt mondja, gyere hozzám, és én segítek, hogy új emberré válj. Máté is új emberré vált, az emberek leírták, de az leírt embereket Jézus felemeli. És talán nekünk is szükségünk van erre a hitre. Nem mondjuk egy emberről, ő már nem változik meg soha, belőle már nem lesz jó ember. Isten sem tud vele semmit sem kezdeni. Mert lehet, hogy Jézus éppen őt hívja most. Ne írjuk le önmagunkat. Jézus azt mondja, kövess engem. Lehet, hogy azt mondod, én már túl messzire kerültem. Jézus azt mondja, kövess engem. Lehet, hogy azt mondod, nem vagyok méltó. Jézus azt mondja, nem a tökéleteseket keresek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Ne féljünk Jézus elé állni úgy, ahogy vagyunk. Halljuk meg ma személyesen Jézus szavát. Kövess engem.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.
5: Következő műsorunkban Böhm Csaba öttusázó világbajnokkal hallhatnak beszélgetést a sport és hit témájában. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
6: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt jelen van személyesen a Café Francescóban, és azokat is, akik online kapcsolódtak. De amiért ma itt összegyűltünk, és aki miatt nagyon sokan eljöttek, az nem más, mint Böhm Csaba, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Akkor most egy viszonylag random kérdésem lenne, hogy kerülsz te egy Orevoir klipbe?
7: Hát igazából a Misiékkel, ugye a frontemberrel, fehér testvérekkel így jóban vagyunk családilag a Jambékon, és ők tudták, hogy én sportolok, a Misi tudta, hogy a klipben futni kell, és így ezt a kettőt ezt azért össze tudta kötni, és akkor rám írt random az olimpia után, hogy nem vállalnám el, és nekem ez egy hatalmas dolog, hiszen Orevoir számokon nőttem fel, most is nagyon sokat hallgatom, és hát persze, hogy igen, mondtam rá, így kerültem bele.
6: És hogy vagy te egyébként a szereplésekkel? Egyre több interjú készül veled, nyilván főleg az olimpia után sokan meghívtak, de talán a jelenlévők közül is látták a 777-es sorozatot, ahol talán a legkomolyabban vagy hosszabban vallottál arról, hogy mi is volt eddig a te utad a hitéleted kapcsán. Ezek a szereplések, ezeknek egy jól esőek, egyelőre feladatként tekintesz rájuk, vagy akár ez teljes szorongás, és csak tudod, hogy egy sportoló életéhez hozzájár ez is.
7: Amikor kezdtek jönni az eredmények, azzal együtt kéz a kézben járt az, hogy megkeresett a sajtó, mindenféle népszerűségnek örventem, és akkor elgondolkodtam, hogy most mi értelme van ennek, miért én kerülök ide, mit tudok adni az embereknek, azon kívül egyébként, hogy sportolok, mert az egy elég önző dolognak is tűnhet, hiszen csak a saját vágyaimat, a saját életemet élem, sokszor ugye az állampénzén, és volt bennem egy ilyen indítatás, hogy én szeretném elmondani, hogy ez az összes eredmény, az összes az egész út, amin én végigmentem, az nem magam miatt van, és nem az én erőmből, az én akaratomból, az én ügyességemből, teljesítőképességemből jutottam el valahonnan, valahova, hanem a Jóistennek a segítségével, és akkor ezért vállaltam el egyre több ilyet, és bár nem annyira könnyű, mert megosztani az életemet, kitárulkozni, és ezt így az interneten szabadjára tenni, ez sokszor nyomasztó és sokszor nagy teher, hiszen nem vagyok olyan ember, aki szívesen a legmélyebb dolgairól kitárulkozik. Ezzel így elég sokat foglalkoztam, egy kis időre nem is vállaltam el szerepléseket. Viszont alapvetően nagy öröm nekem mindig, amikor tanúságot teszek a hitemről, úgyhogy öröm is, de van egyfajta keresztje.
6: És emlékszel arra, hogy mikor volt az első pont, amikor akár egy verseny után erről nyíltan beszéltél, hiszen több ilyen interjút láthatunk, ahol elmondod, hogy igen, hálát adtál, amikor beérkeztél, vagy ezek látszanak a felvételen, és akkor utána is elmondod, hogy ezt Istennek köszönheted, de hogy mi volt ez az első pont, amikor erről beszéltél így nyilvánosan?
7: Fú, azt hiszem, pont a kairói világkupa után, 22-ben, amikor először lettem felnőtt korosztályban érmes, akkor ott nagyon éreztem a Jóistennek a gondviselését, és akkorra már így kiforrott bennem ez a gondolat, hogy én már kész vagyok felvállalni a hitemet, és akkor megkeresett egy újság, és akkor még nagyon kényelmetlennek éreztem a szituációt, meg nagyon idegennek, de ott úgy akkor kimondtam azokat a szavakat, amiket a testvéreim azóta is nagyon szívesen felemlegetnek. De az adta meg talán a löketet arra, hogy ez a jó út, és hogy ennek van értéke, értelme.
6: Azt nyilatkoztad az egyik helyen, hogy szívesebben beszélsz egyébként a hitéletedről, vagy ilyen személyes dolgokról, mint a sport teljesítményedről. Közben most ugye ezt is mondtad, hogy azért ez neked teher, hogy most hogy vagy ezzel, mert most már azért sok olyan interjún túl vagy, ahol tanúságot tettél.
7: Igen, keresem, hogy mit tudnék még mondani, mert azok, akik látták ezeket a videókat, akik olvasták interjúimat, azok gyakorlatilag tudják, hogy mit mondok. Mert én nem tudok prédikálni, nem is akarok, nem is lennék hiteles abban. Én abban vagyok hiteles, hogy a saját megéléseimet mondom el. Viszont azok meg egy ideig végesek, és nyilván úgy, ahogy élem tovább az életemet, úgy a tapasztalatok alapján bővül, de hogyha is meg sűrűn vannak ezek a megjelenések, akkor ugye nem tudok más mondani, csak azt, ami ténylegesen velem történt. És hát ezért is egyébként üdítő, hogyha jönnek olyan kérdések, amiket még nem tettek fel nekem. Viszont ugye azt kérdezted, hogy melyikről könnyebb beszélni. Hát egyikről sem annyira. A sport az, én annyit beszéltem már róla, hogy teljesen unalmas nekem. És szerintem egyébként a hallgatóknak, nézőknek sem annyira érdekes, hogy én most heti hányszor futok, meg úszok, meg hogy mi a kedvenc számom az öttusában. Inkább én is, hogyha nézek más sportolókat, interjúkat, bármit, akkor inkább magára a személyre vagyok kíváncsi, az ő gondolkodásmódjára, értékrendjére. Viszont néha azt érzem, hogy kiüresedtem egy ilyen akár a hététnek adott interjú sorozat után.
6: Most akkor a sporthoz olyan szempontból térnénk csak vissza, hogy ott több olyan területet megemlítettél, ami szerintem érdekes lett. Ugye ezt többször említetted, hogy ezzel ki lehet kergetni a világból, hogy melyik a kedvenc sportágad az öt közül. De én azt kérdezném meg, hogy az, hogy te öt sportágat űzöl egyszerre, az könnyebbség olyan szempontból, hogy nem fáradsz bele, vagy a motivációdat nem veszted el, vagy pont, hogy nehéz, hogy végül is ötben kellene a legjobbnak lenni?
7: Nem azért választottam az öt tusát, mert sokszínű, és belemuntam volna egybe. Nyilván sokkal több élvezeti értéke van ennek így, hogy nem fásulok bele a monotonitásba annyira, de nekem a motivációm az maga a szeretet. És ezt onnan tudom, hogy engem nem az motivál, hogy világbajnok legyek, vagy olimpiai bajnok legyek. Nem kaptam több motivációt attól, hogy tavaly világbajnok lettem, vagy hogy kijutottam az olimpiára, mert ugyanúgy lementem edzeni, és ugyanúgy megtaláltam ebben a boldogságot, a békét, és innen tudom, hogy ez az, amit keresnem kell, amin járnom kell, és megtalálnom. Én nem csak az eredményekben a küldetést, hanem a sport által bármilyen mást érem.
6: Azt nyilatkoztad egyszer, hogy a győzelem az felelősséggel jár. Mi az a felelősség szerinted, amivel ez együtt jár?
7: Az, hogy több figyelem irányul ránk ilyenkor, és akár a média részéről, akár csak az utánpótláskorú fiúk felől, hiszen akarva akaratlanul példaképekké válunk ilyenkor, még akkor is, hogyha nem vágytam erre, hogyha nem akartam az lenni. Amit én teszek, azt ők bennük hatványozottan lerakódik, és ezért nagyon fontos a felelős élet gyakorlatilag, hogy én mit képviselek a vívóteremben, mit képviselek a magánéletemben, mi jelenik meg az újságban, hogy én ezzel a népszerűséggel mit kezdek, ez maga a felelősség.
6: A családban te egy kicsit kakukktojás vagy?
7: Nem. Talán igen, azt mondanám, hiszen senki nem választotta ezt a sportolói utat. Most az öcsém az, aki atletizál és szeretne nagyobb szinten, komolyabb szinten atletizálni. Remélem, hogy majd ő is egyszer sikeres sportoló lehet, de hogy alapvetően én vagyok az, aki erre tette fel az életét, és ezért mondanám.
6: De csak emiatt, vagy más is van, ami megosztható?
7: Emiatt.
6: Okay, a többit majd otthon megbeszélitek. Azt is mondtad egy interjúban, hogy te alapvetően egy elégedetlen típus vagy. Mitől lennél te elégedett, vagy mikor tudnád azt mondani, hogy most a helyemen vagyok, vagy most minden rendben, vagy most ez az a szint, amit szerettem volna elérni?
7: Én ilyen vagyok, hogy elégedetlen vagyok, sajnos. Vagy hát nem sajnos, hiszen az élsportban azért, nem csak az élsportban, de így az életben, hogyha valaki szeretne előrébb jutni az ő hivatásában, akkor kell, hogy legyen elégedetlen valamilyen szinten. Én ebben biztos vagyok. Nyilván ennek vannak a drasztikus részei, azok annyira nem jók a végletek, de szerintem ez az, ami engem mindig előre visz, hogy hiába mondja az edzőm azt nekem, hogy jó volt ez a lövészet, én azt érzem, hogy mégse volt annyira jó. Hogy ez az idő az nem volt olyan, hogy tudtam volna talán még egy kicsit jobbat versenyeken is. Még akkor is, hogyha esetleg nyerek, akkor is bennem van az, hogy ebben és ebben csomó minden maradt. És én azt gondolom, hogyha megállnánk egy szinten, és azt mondanánk, hogy na most megérkeztem, és most elégedett vagyok, akkor azért nem olyan jó állapot. Ez az én véleményem.
6: De ez akkor is így van, amikor mondjuk valami mérhető, például hiba nélkül mész végig a lóval, és akkor is azt érzed még, hogy jó, ez most hibátlan lett, de ülhettem volna szebben, vagy mosolyoghattam volna többet, vagy lehettem volna kedvesebb. Tehát, hogy azért vannak olyan részei, nyilván mondjuk egy időt azt folyamatosan tudsz javítani, de azért vannak olyan mérhető részei, aminél úgymond nincs már a 100% fölött.
7: De ez ilyen szubjektív dolog. Ugye most arra kérdeztél rá, hogy amikor már elfogy az objektív vitás, akkor én ugyanúgy tudok, és ugyanúgy szoktam elégedetlen lenni, hiszen ugyanúgy ott van az, hogy belül az érzés nem volt olyan, a technika nem volt olyan, de eredményes volt rossz technikával. Számtalanszor volt olyan, hogy jól lőttem, eredményesen lőttem, aztán megnéztem a szórásképet, és olyan volt, mint a légypiszok, és akkor ott azért elgondolkodtam, hogy hát ez azért nem volt olyan szép, hogy ebben talán még szerencsé is lehetett, hogy én beletaláltam, szóval vannak ilyenek.
6: Mennyire van benne a te elégedetlenségedből, aztán tovább lépek ezen, csak hogy ez talán így tovább köt ahhoz, hogy átkanyarodjunk így a hitélethez, az, hogy nehogy elbízd magad, hogy nehogy magadnak köszönd ezt csak, hanem amit az elején is említettél, amiről elkezdtél tanúságot tenni, hogy ott van Isten mögötted, és hogy te azzal a hittel űzöd ezt a hivatást, vagy a sportolói létet, hogy ezt te nem egyedül csinálod.
7: Én talán azért is vagyok ilyen, mert hogyha elégedetlennék, akkor nem tenném bele azt a 110%-ot, amit bele lehet tenni. És ezt azért mondom, mert eljön az embernek egy teljesítőképességében egy határ. És ezt szerintem nem csak sportban, hanem az élet minden területén, hogyha azt nem tudja megugrani, akkor az a kegyelem, amit kaphatott volna, utána az talán nem jön meg. Mert én mindig akkor kaptam ezeket a legnagyobb kegyelmeket, amikor már azt hittem, hogy nincs tovább, és most ha elvállalom, akkor nem tudom, hogy mi lesz, hogy beérek, hogy összeesek, hogy már annyira fájt, hogy nem tudtam, hogy mi van, és sokszor nem tudtam tovább lépni ezen, nem tudtam átugrani ezt, és utána nagyon rosszul voltam, nagyon elégedetlen voltam, és hibáztattam magamat. És amikor meg ezt sikerült meglépnem, akkor mindig olyan kegyelmeket kaptam, hogy talán ez a válasz arra, hogy igenis elégedetlennek kell lenni valamilyen egészséges szinten, mert az, ami előrébb visz, és becsülettel késztet arra, hogy megcsináljuk a tőlünk tehető maximumot.
6: És a Jóisten akkor is szeret, vagy akkor is kegyelmes, hogyha esetleg mégse tudunk elmenni a határokig? Mert ezeket a határokat sokszor emlegeted egyébként interjúkban is, hogy onnantól valami egész más bontakozik ki, de hogy mi van a határokig?
7: Hát persze, hogy szeret minket, akkor is, hogyha elbukunk. Hát én sokkal többször buktam el, akár a sportban, akár emberileg, akár bármilyen szinten, mint nem. Szóval ez meg egy másfajta kegyelem. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanúgy megvan az a megtartó erő. Nem tudom, kicsit az olimpián is ez volt velem, hogy olyan rosszul vívtam, olyan rosszul csináltam ezt az egészet, hogy tudtam, hogy elúszik minden, és nagyon-nagyon mélyen voltam. És ott is éreztem a kegyelmet. Egy ilyen békességet éreztem, egy olyat, hogy ez most jó így, ahogy van. És hogy nem kell most vívnom egy egetrengetőt, mert nincs itt a helye, bármennyire is próbálkoztam. Úgyhogy nem leszünk attól kevesebbek, hogy nem tudjuk ezt megugrani, csak én nekem sikerült egyszer-kétszer, és ez az én motivációm, hogy megtapasztaltam ezt, és ezért biztatok mindenkit, hogy próbálja meg legalább egyszer, mert nem könnyű. Én is volt, hogy futópályán sokat gondolkodtam, sok 10 méteren keresztül futottam előre, és gondolkodtam, hogy most akkor ebbe beleálljak, vagy ne. Most már elég rossz, most már lehet, hogy jön egy kanyar, és ott nem néz az edzőm, és akkor kicsit vissza lehet venni a tempóból, és akkor kicsit kevésbé fáj. De valahogy mégis elvállaltam, és utána megjött az a kegyelem, hogy már annyira fájt, hogy nem fájt. És akkor mentem tovább, és utána tök jó volt.
6: És ilyenkor van esetleg bevált rutinod, hogy ha már a rózsafűzért említetted, hogy azt elmozsoltad az interjú előtt, vagy akár azt közben elkezded mondani, vagy fohászkodsz ilyenkor, vagy tehát, hogy ilyen konkrét kapcsolatba lépés is tenne, van-e, vagy ez egy ilyen annyira beszűkült állapot, hogy olyankor így túlélés van?
7: Én a versenyeim nagy részére nem emlékszem egyébként, ez így most elég fura. Azért, mert egyszerűen akkora a fájdalom fok, és olyan beszűkült látómezőben mozgunk, hogy egyszerűen kiesik az emlékezete ilyenkor az embernek, és csak pár kép marad meg a futás közbenről, vagy futás után, előtt. Viszont arra tisztán emlékszem, hogy, hogy én alapvetően egy nagyon kudarc körülő ember vagyok, és sokkal jobban félek az elbukástól, mint a magától a győzelemtől. Én nem tartom magam olyan nagyon bátor embernek, és volt egy világkupa döntő Ankarában, ahol első helyről indultam, és mögöttem elég erős ellenfelek jöttek, és sosem indultam még első helyről, főleg nem világkupa döntőben, ami pontszerző verseny volt az olimpiára, szóval elég nagy súlya volt, és egyszerűen a lelkem az reszketett. Annyira féltem attól, hogy nem tudom megcsinálni. És olyankor futás közben emlékszem, hogy amikor pont az a kanyar, ahol kicsit ilyen fás rész jött, és nem nagyon láttak az emberek, ott azért elég erősen fohászkodtam, hogy futás közben ilyet soha nem csináltam még, hogy csak bírjam ki.
6: Azt említetted, hogy a szüleid vallásosak, és ugye ők terelgettek titeket ezen az úton, de hogy arról tudsz mesélni, hogy ezt hogy csinálták olyan óvatossággal, mert hogy nagyon röviden meséltél erről, de hogy tudták ezt olyan jól csinálni, hogy ne legyetek ettől valláskárosultak, tehát amikor tényleg így túlnyomják a szülők, meg csak ezt lehet, de hogy ott legyen a szabad választásotok is, hogy erre az útra szeretnétek el rálépni. Mondtad, hogy imádkoztatok reggel este étkezés előtt, de hogy mégis aztán mi volt az, ami alapján te meg tudtad hozni a saját döntésedet?
7: Igazából azért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyire hagytak igazából a saját utunkat járni, és semmit sem nyomtak nálunk. Bár azért azt ugye megmutatták, hogy milyen is, amikor egy nagy heti szertartást végigminisztrálunk, meg azért a közös imák, amikor főleg a most is húgom szülinapján énekeltünk, az nagyon szép, nagyon felemelő tud lenni. De igazából nekem az én hitem az onnan jött, hogy nagyon sok megbizonyosulás útján kezdtem el teljes mértékben hinni. Én 18 éves korom környékén kicsit elfordultam a Jóistentől, és nem is nagyon mentem templomba. Igazából nem voltam hozzá közel, nem imádkoztam annyit. Majd egy egészségügyi probléma miatt eltiltottak engem 2020-ban az öttusától. És ott ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban, amikor tényleg fizikálisan is rosszul voltam, a szívemmel volt gond, anatómiai problémát fedeztek fel, és az a mai napig egyébként megvan. Olyan rosszul voltam, hogy azt hittem, hogy tényleg nem kelek fel az ágyból. És akkor nyitottam ki Jób könyvét, és akkor egy nagy támasz volt számomra, egy nagy remény, hogy talán a Jóisten, hogyha azt akarja, hogy és van, és segít, gondoskodik rólunk, akkor talán nem veszi el tőlem az öttusát. Pedig minden ott arra utalt, hogy nekem itt abba kell hagynom. El is tiltottak gyakorlatilag. És akkor, amikor a Jóistennek át tudtam adni a kormányt, az irányítást, rá tudtam bízni magamat, és el tudtam engedni az öttusát, hogy akkor legyen az ő akarata szerint, akkor egyik pillanatról a másikra rendbe jött az egészségügyi problémám, és vissza is kaptam az én kék könyvemet, az a sportolói engedély. Úgyhogy én azt hiszem, nekem ez volt a megtérésem.
6: Igen, ez az, amiről hosszabban is mesélsz a 777-es sorozatban, és gyakorlatilag így összefogva, lalva röviden, ez egy fontos része a te tanúságtételednek. Tegnap itt járt Berec András, akivel Jan Oltya beszélgetett, és kiírtam egy idézetet, ami szerintem nagyon jól passzol ide, hogy azt mondta, hogy utólag a nehézségek mindig vidám novellákkel zsugorognak, az idő borzasztó jót tesz nekik. Ezért szeretek a kudarcaimról mesélni, mert szerintem sokkal érdekesebb a bukáson felől kerekedni, mint sikerről sikerre vándorolni. Hogy vagy te ezekkel a gondolatokkal, és hogy vagy ezzel a történettel, amit újra és újra elmesélsz?
7: Én azért értek egyet vele, mert tényleg ez az érdekes, hogy sokan a sportolókat istenítik. Sokkal több figyelmet kapunk, sokkal nagyobb rajtunk a mindenkinek a szeme, az elérése, mint amennyi kellene, hogy legyen. És hogyha én megmutatom azt, hogy én nem vagyok más, mint mindenki, aki hallgat, aki itt van, aki néz, bárki, nem vagyok jobb, nem vagyok több, mert velem is ugyanolyan dolgok történnek, mint mindenki mással, csak nekem más a hivatásom, más az én utam. És nem nehezebb ez az öttusa, ez a bármelyik élsport, mint egy bármely más hivatás. Úgyhogy talán ezt tartom én nagyon fontosnak, hogy mindig elmondjam, hogy én nem vagyok több, és velem ugyanúgy megtörténnek ezek a letörések, amikor a Jóisten engedi, hogy lekerüljünk a mélybe, és ott átformáljon minket, és utána abból újjá építsen.
6: Azt is mondtad, ami nekem egyébként egy kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik azzal, hogy ugye mennyire erős Isten élményed van a nehéz helyzetekben, vagy hogy akár ezt említette te is, hogy talán ez a történet volt a te megtérésed, hogy könnyebb akkor hinni, amikor minden rendben van. Könnyebb akkor a Jóisten dicsérni, vagy őróla tanúságot tenni, mint amikor nagyon mélyen vagyunk. De én a történeteid alapján azt látom, hogy pont a nehézségeiddel és a mélységeiddel kerülsz hozzá nagyon közel.
7: Hát azért ez egy ilyen szép képet mutat. Szóval nagyon-nagyon sokszor kételkedtem a Jóistenben, a hitemben. Nagyon sokszor haragba voltam vele, nagyon-nagyon nem olyan fényes ez a kapcsolat, ahogy tűnik. Ugyanúgy vannak nekem is mélypontjaim, ugyanúgy nekem a mostani időszakomban is vannak nagyon-nagyon nehéz időszakaim, és vannak nagyon eufórikus hangulataim, meg megéléseim, és talán én azt vettem észre, hogy ha egyre közelebb vagyunk Istenhez, akkor ez az amplitúdó, ez egy kicsit a kilengések, ezek összébb mennek, és a mélységek azok nem olyan mélyek, mint amilyenek az elején voltak. Úgyhogy ne gondolja senki azt, hogy nekem olyan könnyű, és hogy amikor kinyitottam Jobb könyvét, akkor én megvilágosultam, és onnantól kezdve örömkönnyek és minden, hanem nagyon komoly hónapok, hetek voltak, amikor nem tudtam, hogy mi lesz.
6: És mit jelent az, hogy a hobbi hívőségtől eljutottál a megélt hívőségig? Van esetleg olyan bevált imamód, vagy olyan helyzet, ami téged segít abban, hogy ez az amplitúdó, ez kisebb legyen?
7: Én nem abban mérem ezt, hogy ki mennyi misére megy, ki mennyit jár gyónni, szentáldozáshoz járulni. Nyilván ezek is iszonyatosan fontosak. De hogy az ember, amikor egyedül van otthon, és amikor egyedül, amikor senki nem látja ott mit cselekszik, hogyan él, szerintem az a fontos. Az sokkal fontosabb, mint az, hogy én elmegyek vasárnap egy misére, és fél átéléssel, vagy egyáltalán nem élem át a szertartást, de ott vagyok, mint az, aki otthon ugyanúgy megtartja azt, hogy nem vétkezik, ugyanúgy próbál a bibliai értékrendek szerint krisztusi módon élni. Innen kezdődik szerintem a megélt hívőség.
6: És neked van olyan, ami különösen segít ebbe? Tehát, hogy most ilyenekre gondolok, hogy akár egy gitáros ének, vagy csak az, hogy teljesen csendben lenni, egy gyertyát meggyújtani, vagy a Szentírást olvasni. Tehát, hogy van-e olyan, ami kifejezetten ebben az egyedül létben, amikor otthon vagy, segít ilyenkor? Mert hogy egyébként meg nagyon pörgős napjaid lehetnek, tehát általában ugye erre szokott hivatkozni az ember, hogy hát nehezen fér bele a napba, meg mikor, meg hogy, meg nem is vagyok ott teljesen lélekben. Hogy neked van már olyan, ami így bevált?
7: Igen, egy nagyon kedves barátom, Berkó mondta, hogy van egy gazögréknetten egy templom, most hirtelen nem ugrik be, hogy mi a neve, de ott van 024-es szentségimádás. És az olimpia előtt, amikor ezt így mondta, akkor nekem iszonyat nagy segítség volt az, hogy amikor már annyira kibírhatatlan volt a nyomás, és annyira azt éreztem, hogy szétesek, és hogy összetörök, akkor elmentem oda, akár péntek este 11-kor, vagy szombat este éjfélkor, mert hogy senki nincs ott, és akkor ott voltam, nem néztem időt, amennyi jól esett, ott tudtam imádkozni, és hazamentem. Nyilván ezt nem csinálom meg hetente, meg vannak olyan időszakok, amikor elég keveset járok oda, de hogy ez például nekem egy nagyon bevált dolog.
6: A 77-es videósorozatban elmeséled ebben az egész hit utadban, vagy abban, hogy hogyan is vagy a Jóistennel, hogy volt egy időszak, amikor attól féltél, hogy ő papnak fog hívni téged. Aztán később arról is nyilatkoztál, hogy szerinted a Jóisten ad kedvet, meg erőt ahhoz, mire ő hív. Hogy ezt a kettősséget, ezt hogy tudtad megélni, vagy rendbe tenni, hogy van valami, amire úgy érzed, hogy hív, de amihez igazából, mint hogyha nem adna kedvet?
7: Ez egyébként a mai napig néha ugyanúgy feljön, és az útkeresés az pont ebből áll, hogy nem olyan egyértelmű számomra se, aki erről magyarázott egy, nem tudom, 49 percen keresztül a 7-7-7-nek, hogy mi az én utam. Hát tökre örülnék, hogyha tudnám, hogy mi az én utam. Én is most keresem, hogy esetleg a sport után mit tudnék csinálni, mert azt tudom, hogy a sport az arról megbizonyosultam, hogy ez az én utam. Ez olyan kedves mondás számomra, hogy ami az ember útjához a Jóisten ad kedvet. Ezt próbálom ugyanúgy, bármit fogok csinálni a jövőben, ugyanúgy ementén élni, és így keresni az utamat. De nagy vágyam van, és nagy kedvem ahhoz, hogy legyen családom, úgyhogy nem hiszem, hogy a papságot választom.
6: Nem akarlak elkeseríteni, de ismerünk olyan jó sporteredményekkel bíró papot, aki később jött rá erre az útra, és elég ismert az országban, de...
7: Pál Feri?
6: Hát például, tehát, hogy igen, ismerünk ilyen utakat, de ezt nyilván te érzed, hogy ezen majd hol leszel, meg mikor, hogy vagy, viszont ha már behoztad te is ezt a családos témát, szerinted hogy fogod tudni ezt összeegyeztetni? Akár azt, hogy igen, akkor most erre azt mondd, hogy igen, és a családi életbe vágok bele, akár azt, hogyha emellett a sport még valamilyen szinten, komoly szinten fog futni, akkor ezt összeegyeztesd. Ugye amit tudunk, az, hogy azt ígérted, hogy az olimpia után nyilatkozol arról, hogy mi lesz a következő 4 évben, és ezt aztán meg is tetted, hogy úgy néz ki, hogy a következő 4 év is aktív sportolói léttel fog eltelni. Tehát, hogy ezt a kettőt szerinted hogyan fogod tudni összeegyeztetni, vagy lesz olyan pont, amikor esetleg egyik felülírja a másikat?
7: Elég sok példa van előttem olyan öttusázók felől, akik apák, anyák lettek időközben, és ugyanúgy folytatták a sportot. Nyilván a nőknek ez nehezebb, hiszen kihordani egy gyereket, meg aztán ugye neki kell vele sokkal többet lenni. Efelől nekem egy kicsit könnyebb a dolgom. Nem aggódom egyébként, most elég elszigetelt életet éltem eddig, hiszen sokáig laktam egyedül, viszont most két csodálatos testvéremmel lakhatok együtt, akik rákészítettek arra, hogy alkalmazkodjak. Például, hogyha a bátyám úgy gondolja, hogy milyen 12 körül, éjfél körül elmegy zuhanyozni egy gyorsat, közben egy 3 trónokharca évadot végignéz, akkor úgy azért nekem is alkalmazkodnom kell ezekhez a dolgokhoz. De alapvetően nem lehetetlen egyáltalán ez a család és az élsport.
6: Tehát akkor benned inkább az van, hogy ez párhuzamosan létezzen. Ne kelljen dönteni egyik vagy másik mellett a másik rovására.
7: Igen, bár egy ideig azért már nem lehet olyan sokáig csinálni ezt az élsportot. Ez egy kicsit olyan, mint egy vonat, ami halad egy biztos végpont felé teljes sebességgel. Azért ez egy picit olyan fura, hogy nem az életem végéig kaptam meg ezt a sportot, hiszen nem tudom, hogy mikor lesz a vége. Remélem, hogy minél tovább sportolhatok, de egyszer biztosan vége lesz. Úgyhogy ezzel már kell számolnom.
6: Szerinted a sport által mit lehet tanulni Istenről? Azt mondtad többször, hogy nem szétválasztható szerinted az, hogy milyen vallásosnak lenni, milyen sportolónak lenni, de hogy kifejezetten van olyan, amit ki tudnál emelni, hogy ezt sportolóként ezt így tudjuk megtapasztalni a Jóistenről.
7: Az alázat. Az, hogy mi mennyire porszemek vagyunk, hogy mennyire jelentéktelenek vagyunk egyébként. Hogy amikor kimegyek egy világbajnokságra, egy olimpiára, és 16 000 ember előtt versenyzek, akkor ott, hogy összetöpörödök, és rájövök, hogy azok, akik velem mellettem versenyeznek, azok ugyanúgy, nem tudom, világbajnokok, olimpiai érmesek, és hogy ki vagyok én, miért nekem kéne ezt megnyernem, miért ki, miért, hogyan, mit kap. És hát hatalmas pofára esések vannak a sportban. Ez nem egy exponenciálisan felívelő pálya, hanem hatalmas letörések vannak benne. És az mindig arra készteti az embert, vagyis engem mindig arra készített, hogy kicsit átgondoljam, hogy én ki vagyok, és hogy mit gondolok magamról, a sportomról, hogy mennyi szerepem van nekem ebben.
6: Sőt, azt is említetted egyszer, hogy szerinted, vagy számodra leginkább a sportolás az abban segít, hogy te egy jobb emberré válj, vagy ez a célod. Nem is feltétlenül az, hogy milyen eredményeket érsz el, hanem az, hogy egy jó ember legyél. Hol tartasz ezen az úton szerinted? Meg ez mennyire amplitúdós, vagy azért tud egy ilyen fejlődési íve lenni ennek?
7: Hát, még nagyon az elején járok, inkább azt mondanám. A sport az olyan helyzetekbe hozza az embert, olyan komfortzónán kívüli helyzetekbe, amit alapból lehet, hogy nem tapasztalna meg. És hozok egy példát, úszóedzés reggel 6-tól, volt, hogy 5:30-tól úsztam, most már 8-tól úszok, de az azért nem tud olyan jól esni. A hideg víz, meg minden. Főleg, hogyha jön egy verseny, ott van a nyomás rajtunk, és az edző bemond egy olyan lehetetlen sorozatot, amire teljesen felkapom a vizet. És legszívesebben elküldeném az edzőmet. Az, hogy hogyan szólok neki vissza, hogy hogyan kommunikálok, hogyan bánok az érzéseimmel, érzelmeimmel, ezek mind hatalmas csatát vívok azzal, hogy megmaradjak embernek minden körülmény között, a verseny hevében is, és iszonyat sokszor bukok el. Iszonyat sokszor kell bocsánatot kérnem utána az edzőmtől, a sporttársaimtól, mert tényleg nem úgy viselkedek, ahogy kellene, ahogy lehetne.
6: Ezt azért azt hiszem, hogy mi is át tudjuk élni, tehát nem kell ehhez nagy nyomás, mindenki a munkahelyen is megtapasztalja, hogy igen, szóval a Szentmisén csendben ülni ott, meg jó katolikusnak lenni, az talán könnyebb, mint bent aztán a mindennapok szürkeségében. Ha már említetted az edződet, ugye a 777-es interjúban Galetta Balázs is megszólal, és ott ő kifejezetten kiemeli, hogy hát ő nem vallásos, de hogy igen, azért úgy szokott hallani tőle dolgokat, meg nyilván szerepelt ebbe a sorozatban, mi alapján feltétlenül tudta, hogy miről lesz szó, de hogy benned van egyébként ilyen típusú késztetés, hogy akik közvetlenül a környezetedben vannak, sokkal direktebb módon esetleg beszélj a hitedről, vagy akár egy olyan vágy, hogy mondjuk valaki azáltal, hogy veled dolgozik együtt, utána megnyíljon Isten felé? Vagy ezt is ráhagyod a Jóistenre, hogy ez majd lesz, ahogy munkálkodik általad másokban?
7: Csomó sportolóról később tudom meg, hogy például ő hívő, Vindics Tóth Lilianna például, atléta, ő is olyan, akinek a napokban hallgattam meg egy podcastjét, és azért hallgattam meg, mert a vallásról már az volt a címben, és akkor teljesen megdöbbentem, hogy ja, ő is hívő, egyébként vele csináltam meg az alapkiképzést a katonaságban, úgyhogy nem is elég sokat voltunk összezárva. De pont ez az, amiről beszéltem, hogy nem nagyon divat a sportolóknál felvállalni a hitet.
6: És egyébként szerinted könnyebbség lenne, hogyha erről közösségben beszélnétek, vagy egyszerűen annyira más az a terep, hogy mindaz, ami ilyen nagyon személyes, és ami a tanúságtételhez kapcsolódik, az inkább úgymond azon kívül kerüljön?
7: Ez mindenkinél változó. Kezdetben, ahogy mondtam, én sem tudtam felvállalni annyira a hitemet, viszont így gyakorlatilag megedződtem ebben, hogy nem lesz senki, akivel együtt közösen tudjuk csinálni, hanem akkor én leszek az, aki elindítja ezt a trendet az öttusában. Persze azóta jöttek ilyen jelzők, hogy a kis balcó, de ezeket én nagyon-nagyon nem szeretem, hiszen ne hasonlítsanak engem a Balcó Andráshoz, ő teljesen más tészta. De hogy igen, ez a baj, hogy nagyon-nagyon ilyen fű alatt történik ez a hitünk megvallása.
6: És amióta felvállalod, volt esetleg olyan helyzet, amikor hátrányod volt ebből a sportolói világban?
7: Nem igazán. Vagy annyira nem tud meghatni, hogyha valaki így beszól. Annyi volt, hogy nagyon sokan nem értették, hogy hogyan tudtam így javulni az idők alatt, és akkor szerencsésnek hívtak, meg szerencsés flótásnak voltak ilyenek is, és ennek egyébként tökre örültem, azért, mert ők is látják azt, hogy valami azért van itt a háttérben, és ők szerencsének gondolják, de ez valójában nem így van. Úgyhogy igen, nehéz sportoló közelben.
6: De hogy azért ezekben a szituációkban hozzáteszed azt is, hogy ugye nem egy kólásautomataként működik Isten, ezt is említetted valahol, hogy hát azért van szerencséd, meg azért vagy ilyen sikeres, mert eleget imádkoztál, vagy mert kapcsolatod van vele, szóval, hogy azért nem egy ilyen támogatói szerződést írtál alá vele, ami által mostantól egyenes az utad.
7: Igen, amúgy több embernek is megfordult a fejében, hogy akkor ők most hívők lesznek azért, mert akkor ez biztos, hogy megdobja a teljesítményüket. Aztán le kellett őket lombozni, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor két ima az 8 másodperc, mert akkor nagyon sokat imádkozni. Kicsit azok, akik nem hisznek, meg neki teljesen új ez az egész, nekik nehéz elmagyarázni, és kicsit sajátos formában, de egyébként megértik és elfogadják. Mondjuk ehhez kellett az, hogy én elérjek egy szintre, mert amíg én voltam a kicsi eredmények nélkül, addig a nagyok voltak a példaképek, azok, akiket követték a többiek, és most ezért is nagy felelősség ez, hogy most már gyakorlatilag én vagyok, hiszen a legidősebb is lassan én leszek. Fura így kimondani, de igen.
6: Pedig amúgy nem lenne rossz egy olyan szlogán, hogy Isten a legjobb dopping, tehát lehet, hogy ilyen szempontból ezzel lehetne kampányolni.
7: Valószínűleg utána minden második nap jönne a dopping ellenőr hozzám, úgyhogy annyira nem csinálnám.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a sokszor nagyon mély dolgokat, úgyhogy ezt a reményt kívánjuk 2025-re.
5: Elhangzott műsorunkban Böhm Csaba öttusázó világbajnokkal hallottak beszélgetést a sport és hit témájában. A beszélgetés a Francesco Calvezo programsorozatának részeként hangzott el.
8: Hírpercek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Papa Ágnes. 14. Leópápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Krisztián Ráfael vértanú földi maradványait az országúti ferences templomban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 14. Leópápa az apostoli palota pápai dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt csütörtök délelőtt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Kelegen érsekkel a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytatott tárgyalást. Írja a Vatikán News. A megbeszélések során elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
0: Mária Rádió.

Erről beszélünk. És ezért aztán nagyon fontos volt eljutnunk oda, hogy van-e az emberi léleknek, az emberi szívnek olyan titka, olyan mélysége, amely valamiképpen, hogyha el tudjuk azt érni, akkor segít bennünket túljutni azon, hogy a komplexusaink által meghatározott életet éljünk. Van-e ilyen része az emberi léleknek? És ugye azt mondjuk Jung apó nyomán, meg Verenakászt anyó nyomán, hogy igen, igen, úgy tűnik, hogy az emberi léleknek van ilyen kincse és ilyen titka, amiről ők úgy beszélnek, hogy archetípusok, ősképek, amelyek éppen, hogy nem az énből fakadnak, ettől ősképek, kollektív ősképek, a lélek őrzi őket, sok ezer, tízezer éves fejlődésen keresztül mentek át, és itt vannak bennünk. Ezért, ha sikerül ezt a mélységet megcsípnünk, ebből a forrásból egész jól tudjuk oltani a szomjunkat. Ezért olyan izgalmas ez. És így jutottunk el a férfi témához, hogy mit kezdjen akkor a szegény férfi. És hogy azért a férfi témát vettük elő, mert a nőről már annyit szóltunk, és különben is azt kell mondanunk, hogy férfinak lenni nehéz. Nagyon. Nagyon nehéz férfinak lenni, mert egy apátlan világban élünk, nemzedékről nemzedékre a férfiaknak az apa hiánya oly rettenetes és súlyos, hogy erről muszáj beszélni. A férfiakat meg kell erősíteni. Muszáj, és ez a nőknek jó. Na akkor, hol is tartunk? Az lett a célkitűzésünk, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen az, amikor az alagút végén a fényben valamit lehet látni. Vagyis, hogy milyen a beavatott férfi, aki a férfi önbecsülésbe, a férfi létezésbe, a férfi önazonosságba, annak a teljességébe beavatást nyert, mit mondhatunk el róla, hogy egy ilyen férfi mit tud az élet titkáról. Majd ehhez lesz néhány megjegyzésem, de ide eljutni komoly emberi teljesítmény. Nem adják olcsón. Egyes bölcsek azt mondják, hogy úgy 50 fölött. Eszembe jutott egy, sétáltam az utcán, és velem szemben, lépcsőkön lefelé jött egy nagypapa az unokájával. És az unoka hallatlan örömmel látszott, hogy ilyen teljes szenvedélyességgel beszélt valami tapasztalatáról. Annyira kiabált, hogy lehetett hallani 20-30 méterről is, fogta a nagypapa a kezét. És ez a kisfiú olyan érdekes volt, a következő kérdés maradt bennem nagyon, hogy beszélt, hát nem pontosan értettem, hogy mit, de a kérdése így szólt, na mondd, nagyapa, nem érdekes dolog ez? Mondta a nagypapának, aki fogta a kezét, és mentek együtt le a lépcsőn, és a nagypapa bólogatott, és nem szólt egy szót se, és a kisunoka pedig, hát mit mondjunk erről? Hát varázslat. Fogni a nagypapa kezét, mesélni a tapasztalatokat, és azt mondani, hogy hát nem érdekes ez, nagyapa? És a nagyapa nehogy megmondja, hogy nem is annyira érdekes, mert ő már ezt, hanem hát csak fogja a kisunokája kezét, és hallgassa, hogy mi az érdekes a világban. Ennyi. És akkor ez a szó, hogy nagypapa, hogy teljesen a jelentését se értjük. Hogy ízleltétek ezt a szót, hogy nagy apa. Egy nagy apa. Nem mindig csak nagypapi. Egy nagy apa. De nagy dolog az, ha egy családban van egy nagy apa, aki a fiak számára sokszor nem az apa. Túl sok a konfliktus. Túl sok mindent kell lemeccselni az apával. Ezért de nagy dolog, ha egy családon belül, ebben a nagyon természetes kis világban létezik a nagy apa. De nagy dolog ez. Nézzük akkor, mit mondtunk el a beavatott férfiről. Mi az, amit ő már az élet tapasztalatából tud. Ahogy megy és fogja a kisunokája kezét, aki mondja, hogy hát nem érdekes ez, nagyapa. A nagyapa pedig fogja a kisunokája kezét, nem mond semmit, de ezt az öt dolgot tudja. Nem az eszével, nem csak a gyomrával, hanem úgy nagyon. Az első így szólt, a beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz, és nem akarja ezt megkönnyíteni. A beavatott férfi tudja, hogy meg fog halni ő személyesen, és ezt nem akarja elkerülni. És a beavatott férfi tudja, hogy nem annyira fontos. Fontos, de nem annyira. És ezt a mondatot nagyon sokféleképpen be tudja fejezni. Mit jelent az, hogy nem annyira fontos? Erről nagyon sok tapasztalata van, és még inkább éli, hogy mit jelent az, hogy nem annyira fontos.

0: fontos. Ez volt az első három pont, és jön a negyedik. Segítségünkre van továbbra is Daniel Gottlieb, egy nagypapa. És a nagypapának a levelei az unokájához. Tudjátok, a nagypapa fiatalon autóba esett, nem tudja mozgatni se a kezét, se a lábát. A kisunokája pedig autista. 2 éves korában kiderül, hogy az, és a nagypapa mégis álhatatosan írja a leveleit a kisunokájának. Ő van tehát segítségünkre, és nézzük, mi a negyedik pont. A negyedik pont így szól, nem te irányítasz. A nem te irányítasz, ez a mondat, a sötét alagút végén megvilágítva a fénnyel. Egy kisgyerek pontosan tudja, hogy nem ő irányít, és rettenetesen mérges is érte. De itt nem erről van szó. Itt a nagypapa mély élettapasztalatáról van szó, hogy ő már tudja, hogy nem ő irányít, és ezzel békében tud lenni. Miközben mindent, ami az ő felelőssége képes vinni, férfiként, emberként. Mit jelent ez? Már nem menekül a saját gyöngeségének a tapasztalataitól. Tudja, hogy tud nagyon gyönge lenni. Tudja azt is, hogy szinte bármikor el is tud bukni. Erről tud. Ismeri a sebzettséget. Azt, hogy ameddig élünk, meg tudunk sebződni. Tudja, hogy mit jelent az, hogy fáj. Erről nagyon is tud. De közben azokat a sebeket, amiket adott neki az élet, meg tudja becsülni. A gyöngeségét tudja értéknek látni. Az esendőségében meg tudja látni a kegyelemnek a termő talaját. Szép ez, ugye? De ez nem csak szöveg, hanem, na, aztán pontosan tudja, hogy az élethez segítségre van szüksége. Hogy tudhat akármit, lehet akármilyen erős, az életet nem lehet egyedül élni. Segítségre van szüksége. Hogy én a legszemélyesebb életemet nem tudom a magam erejéből élni. A maga erejéből az ember az életét nem tudja élni. De nagy dolog ez, ha rájövünk. Aztán azt is tudja és becsüli, hogy másokra van utalva. Ezért képes mindenkit megbecsülni, akire rá van utalva. Pontosan tudja, hogy végül is mindenkire rá van utalva. Mert a földet, ezt a golyóbistit megosztottuk egymással. Aztán tudja, hogy a világ korlátozott, és ezt meg tudja becsülni, hogy nincsen korlátlan haladás, meg fejlődés, meg legfőjebb esztelen gondolatok vannak. Itt muszáj megállnom, ezt nem bírom ki, hogy egy víziómat ne mondjam el nektek. 5 perc alatt végzek vele. Csak mégiscsak. Na, mert ide tartozik a témánkhoz. Tehát ugye, hogy egy ökológiai válságnak a fölismerése, pénzügyi válság, gazdasági válság, társadalmi válság, aztán látjuk azt, hogy itt mégiscsak valami morális, szociális válság is van, aztán megyünk lejjebb, ó, hát itt egy erkölcsi válság is van, és aztán, hogy megyünk, rájövünk, hogy tulajdonképpen egy spirituális válságnak a kellős közepén csücsülünk. Eddig nem valószínű, hogy sokan el akarnak merészkedni, hogy valójában, ha még most lejjebb megyünk, akkor egy spirituális válságnak a lábnyomát vehetjük észre. Nagyon és nagyon és nagyon. Gyönyörű gondolat ez, a fönntartható fejlődés. Ez egy gyönyörű gondolat, ugye azt jelenti, hogy képesek vagyunk a jelenben a szükségleteinket úgy kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a következő nemzedékek alapvető szükségletének kielégítését. Ugye ez az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásához hozzátartozna. A következő nemzedékek emberi méltóságát akkor tartjuk tiszteletben, ha a szükséglet kielégítéseinkkel nem veszélyeztetjük őket. Ahol az emberi méltóság tisztelete nem evidens, az spirituális válság. Az nem erkölcsi válság, annál sokkal nagyobb probléma van. Mert még csak nem is látjuk, hogy mi az, amit nem látunk, az spirituális válság. Ezért érthetjük jól ezt a mondatot, de én szívesen áttérnék egy másik gondolatra. A másik gondolat így hangzik, fenntartó csökkenés. Ha én valamiben bízok ebben, a fenntartható fejlődésben, úgy, ahogy azt ma gondolják, én egy kicsit se hiszek. Egy megtartó csökkenésben annál inkább. A megtartó csökkenés az az, hogy belátjuk a korlátainkat, azt, hogy egy véges bolygón élünk, véges energiával, nem tudom mi, legalábbis ahogyan ahhoz tudunk mi kapcsolódni. Tehát egy megtartó csökkenés a számomra azt jelenti, hogy sokkal kevesebbel kellene tudnunk beérni. Sokkal. Csak hogy a mi világunknak a logikája egy ilyen dupla vagy semmi logika. ugye vagy az utcára kerülünk, és vagy pedig taposunk. Ezzel kapcsolatban mondtam azt, hogy kevesebbet kellene dolgozni mindenkinek azért, hogy mindenki munkához jusson. Nem azért kéne kevesebbet dolgozni, hogy többet szórakozzunk, meg pihenjünk, hanem hogy mindenkinek legyen tisztességes munkája. Azért kellene kevesebbet, meg azért is, mert mégiscsak egy technikai civilizáció ezt lehetővé teszi. Kevesebbet kellene dolgozni, és lenne nagyon sok fönnmaradó időnk. A nagyon sok fönnmaradó idő rettenetes nyomást jelentene, mert gőzünk sincs, hogy mit kezdjünk vele. Halvány gőzünk sincs, ezért a fönnmaradó időt arra kellene fordítani, amire való, vagyis emberi kapcsolatoknak a fönntartására, egy család építésére, egy nagy családban való részvételre, közösségi életre, szolidaritásunknak a kifejezésére, a sajátos, a minden jó szándékunk ellenére lecsúszott és nyomorult és hátrányos helyzetű embereknek a kísérésére, támogatására. Bőven lenne azt az időt hova tenni. De ki az, aki ezt meg tudja tenni? Mert ez azt jelenti, hogy jóval kevesebbel kellene tudnunk beérni, ami a szükségleteinket jelenti. Kevesebbel. Hát annak, akinek a spiritualitásnak a témája a szívében a helyére került. Mert már ahhoz, hogy a saját létét igazolja, értékesnek tartja, vagy az életét értelmesnek, ahhoz neki már nem kellene senkit legyőzni, nem kellene még több pénz, még több poz, nincs szüksége hatalomra és birtoklásra, ezekre már nincsen szüksége, mert spirituálisan a helyén van. De hogy tud valaki spirituálisan a helyére kerülni? Egy olyan családban nő föl, kis és nagy családban, amely egy közösség részeként is él, ahol a szülők megfelelő időt, energiát tudtak rá fordítani, akkor annak a gyereknek a spiritualitása a helyén tud lenni. Ezért ő nem zavarodna meg attól, hogy még több, és mennyiség, és birtoklás, és hatalom, és pénz, és nem tudom én mi. De ennek az a föltétele, hogy legyen anyukája, aki ráér, meg apukája, aki ráér, legyenek nagyszülők, akik elérhetők, és hogy a család közösséghez és közösségekhez tartozzon. Ez egy csomó idő és rengeteg energia. Ha innen nézzük, azt mondhatjuk, rengeteg munka vár ránk. Az, hogy azt mondom, hogy kevesebbet kellene dolgozni, ez az alapvető létfenntartásunkra vonatkozó munkára utal. A pénzkeresetre. Egyébként meg sokkal többet kellene dolgoznunk. A kapcsolatainkon, a közösségeinken, a szolidaritásunkon és mi egymáson. Ezért szükség lenne a fenntartó csökkenést belátnunk. Legalábbis én ezt gondolom, ez a vízióm. Hogyha ezt belátnánk, még egészen túl is élhetnénk. Tehát nem te irányítasz. Jöjjön a történet. Egy este a rendelőmben ültem, éppen egy 17 éves lány volt nálam. Kinézete miatt panaszkodott. Utálta magát. És ahogy lefestette saját magát, elszomorodtam, mert mint a legtöbb lány, nagyon csinos volt ő is. De a szégyenérzet megakadályozta abban, hogy annak is lássa magát. Az osztálytársnőihez és a divatlapokban látott manökenekhez hasonlítgatta magát, és a hasonlítgatás következtében elégedetlen volt a látvánnyal. Hogyan segíthettem rajta? Azt tudtam, hogy hiába való lenne, ha elkezdeném bizonygatni, hogy milyen szép. Ráadásul még ártanék is vele. Ha elkezdeném dicsérni, ahogy a legtöbb ember tenné, csak úgy érezné, hogy nem értem meg. Sőt, talán nem is érdekel a bánata. Ezt azért tudtam, mert az emberek már rengeteget bizonygatták ezt nekem is. És ettől én csak rosszabbul éreztem magam a bőrömben, ráadásul tudtam, hogy nem értenek meg. Úgyhogy egy percig csak ültem némán, átéltem az ő szégyenét és a saját szomorúságomat. Hogy a történet végére érjek, el kell mondanom valamit, egészen más valakinek a testével, a magaméval kapcsolatban. Mivel a hólyagom nem működik, állandóan katéter van bennem, amely a lábamhoz erősített tartályba vezet. És néha bizony megesik, hogy a katéter rosszul működik. Miközben hallgattam, ahogy ez a lány arról panaszkodik, hogy milyen csúnyának és elfogadhatatlannak érzi a küllemét, lenéztem az ölembe, és észrevettem, hogy a katéter szivárog. A nadrágomat már átáztatta a vizelet. Szégyenkezve pillantottam föl a lányra. Ő pedig lenézett, és meglátta az én átázott nadrágom. Soha életemben nem voltam ilyen zavarban. Ha bárki más, egy fiú, egy férfi, egy idősebb asszony jelenlétében történik ugyanez, talán nem éreztem volna ennyire megalázottnak magam. De egy kamaszlány előtt annyira szégyenkeztem, hogy legszívesebben elbújtam volna valahová, hogy jól kisírjam magam. A zavarom láttán a lány fölállt, odajött hozzám, és átölelt. Annyira meghatódtam, hogy hagytam, hogy segítsen, és ettől aztán egészen megnyugodtam. Persze, kénytelen voltam korábban véget vetni a beszélgetésnek, de előtte még megbeszéltük mindkettőnk közös szégyenét. Azt, hogy mindez milyen fájdalmas, meg hogy ennek a fájdalomnak egy része szükségszerű, és hogy a másik része nem. Úgyhogy ott állt két ember, illetve én ültem, aki egyszerre élte meg ugyanazt a fájdalmas érzést. Mielőtt ez bekövetkezett, a lány roppant magányosnak érezte magát, és elfogadhatatlannak a testében, és amikor én lepillantottam az átázott nadrágomra, hát hasonlóképpen éreztem magamat is. Aztán mégiscsak egymás szemébe néztünk, és átéltük a másik kiszolgáltatottságát. És abban a pillanatban a szégyennek nyoma veszett, mert tudtuk, hogy megértjük egymást. Ez volt a nem te irányítasz. Jöjjön az utolsó, az életed nem rólad szól. Haj, de durva! Mintha ellene mond a minden szép gondolatunknak. Az életed nem rólad szól. Mit is jelent ez? Hogy valaminek, valakinek, valakiknek a részeként tudjuk megélni magunkat. Erről az utóbbi időben többször szóltam, hogy de nagy dolog az a természet részeként megélni magunkat. Tehát, hogy aki tudja, hogy az élete nem róla szól, képes közösségben élni. Nem kell, hogy mindig ő róla szóljon minden, és mindent ő irányítson, és minden úgy legyen, hogy ő akarja. Ó, tud közösségi emberként is létezni. Vannak ötletei, de képes azokat háttérbe tenni. Aztán például, milyen szép ez, ahogy azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus titokzatos testének vagyunk a tagjai. Egy valódi férfi a keresztény kultúrában pontosan tudja, hogy ez micsoda nagyszerű dolog, Krisztus titokzatos testének tagjává válni. És nem ő akar a fej lenni, de még a szív sem. Kis lábújköröm. Valami, az is kell. Igen, ezt mondhatnánk család részeként, egyházközség részeként. És milyen nagy dolog az, ugye egy fiatal férfi meg akarja találni helyét a világban. Hogy egyre idősödünk, rájövünk, hogy valami részeként akarjuk megtalálni már a helyünket. Nem akarunk mindig a fő helyre ülni. Miért is akarnánk? Aztán a beavatott férfi tudja, hogy mit jelent dolgozni és szeretni. Hogy oda tudja magát adni, és képes jó értelemben nem törődni magával. Jó értelemben nem állandóan magával törődni. Hogy van élete mások számára. Igen, férfiakat látok, akik nagyon sajátosan ezt a férfi önazonosságot nem tudták elérni, vagy úton vannak, és azt lehet rajtuk látni, hogy tulajdonképpen az életüket nem adják oda, hanem elvéreznek. És az nagyon más. Az annyira torokszorító, mikor egy férfin azt látod, hogy elvérzik, és nem azt látod, hogy az életét odaadja. Az nagy különbség. Igen, hát ilyesmire valójában az képes, aki átment már ezen azon az életében, beavatott férfinek lenni egy életútnak, tehát hogy ezt valaki éli, nem csak a beavatásban részesült valamikor, azért az egy életútnak a második felében tárul föl. Azzal a nehézséggel szembesülünk, hogy ez az öt mondat, nem vagy annyira fontos, nem te irányítasz, meg fogsz halni, az élet nehéz, és ezek, az élet nem rólad szól, ezt valamiképpen fölfogja egy pici gyerek is. Egy általános iskolás kisfiú is fölfogja, egy serdülő is fölfogja, meg egy felnőtt is. De ezeknek a kijelentéseknek a mélységét, hát azért mégiscsak egy érett férfi kezdi valóban tudni, hogy ez mi is. Egy kisgyerek inkább ezt elszenvedi. A szülei megmondják, hogy így van. Egy serdülő lázad ez ellen. Egy ifjú ember ideálokként követi ezt. És ezeket, mint eszményeket próbálja az életében megvalósítani. Egy érett férfi meg, azt tudja, hogy ez mit jelent, ha realitás, és nem csak eszmény. Egy 25 éves fiatalember ezt eszményként éli. Egy 50 éves realitásként. Ez egészen más. Ezért ilyen értelemben a kereszténység kifejezetten felnőtt vallás. amennyiben vallás. Kifejezetten. Ezért olyan tragikus, hogy sokaknak a kereszténységbe való beavatásuk a gyerekkor végével befejeződik. Ezért aztán a bennük élő kereszténység egy teljesen elemi, és ilyen értelemben a felnőtt ember számára elégtelen szinten reked meg. De hát most vegyünk egy 8 éves kisfiút vagy kislányt. Hát persze, hogy zseniális pillanatai, meglátásai vannak, ez teljességgel rendben van. De hát például az erkölcsiség egy nagyon nyilvánvalóan fekete-fehér erkölcsiség. Hát ez a normális, mert abban az életszakaszában van. Ó, ezért, hogy mi is a kereszténység, azt fiatalon lehet érteni, mondjuk úgy valamennyire. De hogy az mi valójában, azt megélni, azt úgy, hát az felnőtt embernek a műve. Nem, a fiatalé nem tud lenni, most akármilyen elkeserítő is ez. De ahhoz, hogy egy 50 éves ember azt már mélyen tapasztalja és élje, ahhoz neki 30 évesen, meg 20 évesen azért lelkesedni kell. 15 évesen lázadnia kell ellene, mit tudom én, 6 évesen meg be lehet törődni, hogy mégiscsak úgy van, hogy az apám mondja. Tehát ezek a lépések roppant fontosak, csak. És ezért olyan nehéz, hogy a legtöbb templomba járó keresztény ember is a gyerekkori keresztény világával igyekszik a felnőtt vagy érettkori élet problémáit megoldani. Vagy életkérdésekre választ találni. Hát teljességgel nyilvánvaló, hogy elégtelenek lesznek ezek a válaszok. Egészen egyértelmű. Ezért de nagy dolog, hogy egy felnőtt ember mer padlót fogni. Ezért ugye az életközepi krízis az életnek az egyik legnagyobb lehetősége. Ott, ha azt valaki tisztességgel átszenvedi, akkor ott meg tud érni egy valódi kereszténység. Egy történet. Drága szem, néha miközben elnézlek, azt látom, hogy aggodalom suhan át az arcodon. Ez a kifejezés arról árulkodik, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, és hogy a világod kizökkent. Néha úgy érzem, az égvilágon mindent elkövetnék, hogy a fájdalmadat orvosoljam. De tudom, ez nem volna jó ötlet. A rugalmasságra minden gyereknek szüksége van, és neked még a többieknél is jobban. Rugalmasság nélkül az élet legkisebb megpróbáltatása is bénító erejűnek tűnik. Ahhoz, hogy felnőtt korodra kellő rugalmassággal rendelkezz, már gyerekkorodban meg kell tanulnod legyűrni a nehézségedet. A dolog lényege, hogy nem megkerülni kell a problémákat, hanem megtanulni együtt élni velük. A legtöbben azt szeretnék, hogy minél gyorsabban megoldódnának a problémáik, mert azok feszélyezik és elkeserítik őket. A fizikai és lelki fájdalom természeti a rajzához hozzá tartozik, hogy magára irányítja az érdeklődésünket. Mintha a fájdalom igyekezne fölhívni a figyelmünket, hogy valami nincs rendjén, amit helyre kell hozni. De ez a figyelem olyan, mintha a nyelveddel próbálnád betömni a lyukas fogad. Néha ez a figyelem csak fokozza a fájdalmat. A látómeződ beszűkül, és azt hiszed, te meg a problémád nagyobbak és fontosabbak vagytok, mint valójában. Vannak akut helyzetek, amelyek nyomban orvosolhatók. Ilyen az előbb említett lyukas fog vagy egy csonttörés. De tudod, számos nehézséggel kénytelenek vagyunk együtt élni. De hogyan élhetünk együtt olyas valamivel, ami nem fizikai vagy lelki kínt okoz? Ennek egyik módja, hogy szélesebb perspektívából próbáljuk nézni a dolgot. A zen hagyományából ismeretes az a történet, amelyben egy fiatalember olyan elviselhetetlenül szenved, hogy egyetlen nyugodt pillanata sincs. Ezért fölkeresi mesterét és segítségét kéri. A mester azt javasolja, hogy tegyen egy pohár vízbe egy evőkanál durva sót, keverje el és igya meg. A tanítvány úgy tesz, ahogy mondja, persze a víz rettenetesen sós. És most mutat a mester egy forrásra, amely közelben bugyog elő a földből, önts egy kanál sót a forrás vízbe. A tanítvány megteszi. A mester ekkor utasítja, hogy igyon egy pohárnyit a patakból, és a tanítvány észreveszi, hogy a só íze nem is észlelhető. A probléma nem a sóval van, mondja a mester. A probléma a tartállyal van. Növelned kell a tartály méretét. Mert hogy egy zen történet, nem szabad utána semmit sem mondani. Ahogy átgondoltam ezt az 5 pontot, rájöttem, hogy kellene mondani most 10-et arról, hogy hogyan is ellenőrizhetnénk, hogy nagyjából hol tartunk. Hogy nézzük meg 10 tünet, hogy lehet, hogy ezt értjük, lehet, hogy mi is egyetértünk vele, lehet, hogy azt mondjuk, hogy szép gondolat, de hogy hol tartunk. 10 tünet, gyors leszek, csak hogy tudjuk magunkat tesztelni. És utána pedig a legszebb történetet elolvasom nektek. 1. Homoszexualitás. A homoszexualitás azt jelenti most a mi összefüggésünkben, hogy az illető vége láthatatlanul keresi a férfi önazonosságát, és szinte már letett róla, hogy azt magában találja meg. A homoszexualitás, amennyiben azt valaki megéli, pláne kiéli, egy vége láthatatlan kísérlet, hogy a férfire találjon ne magában, hanem egy más valakiben. És miután egyáltalán nem érjük be, hogy a férfiasságot más valakiben lássuk meg, és nem magunkban, ezért a homoszexuális életviteltől azt biztos nem kapjuk meg, amiért csináljuk. Egy nagyon együttérzésre sarkalló kísérlet, hogy valaki belépjen a férfi világba, amiben nem nyert beavatást. 1. Volt. 2. Ha valakinek folyvást, konfliktusa van a hatalommal, a tekintély személyekkel, egyetlen tekintély személy se tud megállni ő előtte. Van egy kedves ismerősöm, pont ilyen, de egy nagyszerű valaki, attól még nagyszerű valaki, de pont ilyen. És azt mondja a felesége neki, te kíváncsi vagyok, hogy az utolsó férfit, akit még elfogadsz, mikor fogod megutálni. Ó, tehát aki már 10 éve, 15-20 éve arra figyelmes, hogy minden főnökében keresi a papok, mint tekintélyfigurák. Ugye egy pap se normális. Aki azt mondja, hogy egy pap se normális, azért az egy kicsit túlzás. Tehát ez volt a második pont, hogy valakinek folyton folyvást, konfliktusa van mindenféle hatalommal, tekintélyszeméllyel, hierarchiával. Na igen, hogyha valakinek eze van, ugye az körülbelül a serdülőkori fiú állapotban való megrekedés. Ott van állandóan problémánk a tekintélyfigurákkal. Az serdülőkor, nagyon fontos korszak, csak... 3. Szexualitás zavarai. Tárgyszerű, eszközszerű, élvezetközpontú és motivált szexuális magatartás. Nagyon komoly tünet. Ugye, mikor valakinek, egy férfinek, akármennyire is férfi, de a szeretet igénye nem tud kielégülni egy elégséges és megfelelő családi közegben, ezért a szeretet igény egy férfiben nagyon könnyen szexualizálódik. Hiszen annyiszor tapasztalta meg, hogy más úton hiába üzen a világnak, a világ nem elégíti ki, ezért belemegy ebbe a nagyon ösztönös világba. Azt mondja tehát, hogy akkor a szeretet igényem úgy tűnik, hogy ebben a csatornában tud valahogy mégiscsak menni, és így kapok rá valamilyen választ. Tehát eleve van egy nagy sebződés, a szeretetre nem megfelelő válasz, a szeretet igény szexualizálódik, de mert nincs megfelelő személyes válasz, egy szexualizálódott szeretetigény, hát nyilvánvalóan tárgyiasítja a partnerét. Hát, mert ahol a szeretetigényére egy személynek kellett volna válaszolnia, ott nem volt személy. Akkor ez történik. 4. Önbecsülés krónikus hiánya. Gátoltság, erőtlenség, puhaság, sodródás, passzivitás, behódolás. Mindenféle önbecsülésnek a hiánya, férfi önbecsülésnek a hiánya. Akiknek a dolgait olvastam ebben a témában, azt mondják, hogy úgy általában a ma 30 éves generáció még mindig ott topog a férfi önbecsülés ajtaja előtt, és várja, hogy valaki beeressze már őt. Jó, jó meglátás. 5. Nőies karakter. Az nem baj. Művészek között van nagyon sok nőies karakter. Nem baj. Vannak férfiak, körülbelül 10-12% nőies aggyal élnek. Férfi test, nőies agy. Nem baj. Probléma ott van, ha nőies karakter van, de hiányzik a férfiasság. Lehet nőies karakter, nőies gondolkodás, de ha a férfiasság úgy alapvetően hiányzik, szívesen ide mondanám, a férfias karakternek a hiányához krónikus erkölcstelen életvitel. Egy krónikus erkölcstelen életvitel az a férfiasságnak katasztrofális hiányára utal. Az illetőben semmi tartás nincs. Így ennyi. Ilyen kedves szavakkal vigasztalta őket. Agresszivitás. Az agresszivitás most nagyon egyszerűen, hogy csak egy példát, mikor az a kisfiú olyan sokszor lett lenyomva, hogy végül mi más maradt neki, mint hogy azonosult az agresszorral. Azonosul az agresszorral, átlép a másik oldalra, végérvényesen elárulja a saját magában élő nyomorult kisfiút, és akkor aztán hadd szóljon. 7. Kritikátlan azonosulás a férfi világgal. Hatalom, pénz, siker, pozíció, eszmék, törvény megszállottjaként élni. A törvény megszállottjaként élni alatt azt értem, hogy farizeus az illető. Eszméknek, hatalomnak, pénznek a megszállottja, elrendezetlen férfiasság. 8. Állandó apa krízisbe rögzültség. Hogy úgy, ez az, amikor valaki 30, 40, 50, 60 évesen is keresi az apát. Még mindig keresi, és még mindig keresi. Guruk után rohangálsz. Gurul, ez a szakkifejezés. És ha oda gurult, akkor guruzik. Jó, erről nem akarok többet. 9. Nőkhöz kötöttség. Mindig egy női kar. Függés, oltalom, minden nők és nőktől. 10. Mindenféle szenvedélybetegség. Élvezet és kényelem. Ugye a szenvedélybetegség, ha innen nézzük, arról árulkodik, hogy az illető képtelen határokat tartani. Mindig előbb-utóbb úgy dönt, hogy inkább egy kicsit szeretném most jobban érezni magam. Ez volt a teszt, és akkor nézzük a legjobb történetet. Drága szem, egy szociológus és író azt mondta, tudod, a halál nem ellensége az életnek. Ha nem volna halál, fogalmunk se lenne, miről szól az élet. 10 évvel ezelőtt, hogy te megszülettél, az én életem rettenetes volt. És volt egy álmom, amely a kinyilatkoztatás erejével hatott rám. Mindez jóval a balesetem után történt, nem sokkal azután, hogy a nagyanyád elhagyott. Gyermekeim akkor kerültek főiskolára. Egyedül maradtam otthon. És a nővéremnél, aki olyan közel állt hozzám, gyógyíthatatlan agydaganat végső stádiumát diagnosztizálták. Szörnyű dráma zajlott a szívemben. Ezek után fölfekvésem keletkezett. Ez nem rendkívüli jelenség olyas valakinél, aki az egész napját egy tolószékben tölti, na de ha bekövetkezik, mindennél rémesebb. A fölfekvések egyetlen ellenszere, ha az ember nem ül tolószékbe, ezért még a tolószék által biztosított apró függetlenség érzettől is megfosztattam. Annyi felől tört rám a bánat, hogy végül orvoshoz fordultam, aki megvizsgált, majd közölte. Meghasadt. Tudom, feleltem. Ő a bőremre értette, én meg a szívemre. Túl nagy rajta a nyomás, folytatta. Továbbra is a hátsómra célozva. Tudom, hagytam helyben, csak az életemre értettem. Ekkor az orvos észrevette, hogy a seb nedvedzik. Ez rossz jel. Könnyezik, használta rá a bevett orvosi szakkifejezést. Tudom, feleltem, de én nem a sebre gondoltam. Ettől rettegtem a legjobban. Közvetlenül a balesetem után elképzeltem magam, amint elhagy mindenki, s én egyedül vagyok odahaza, ágyhoz kötötten, jó esetben egy ápolónő társaságában, aki csak azért van ott, mert megfizetik érte. Aztán az orvos utasítására pontosan ez történt. A tolószéktől megfosztva, mozdulatlanságra ítéltetve tudtam, hogy semmiféle olyan tevékenységre nem leszek képes, ami eddig életben tartott. Ráadásul hason kell feküdnöm, és várnom, amíg a seb begyógyul. Honnan tudja, hogy 30 napig fog tartani, kérdeztem. Az orvos elmagyarázta, hogy egészséges körülmények között a bőr napi 1 milliméter gyógyul. Én meg azon tűnődtem, vajon így van-e a szívvel is. Annak a gyógyulása milyen mértékegységben mérhető? Egy barna tapaszt tett a sebre. Meglep, mondtam neki, hogy leragasztja a sebet. Azt hittem, a sebnek oxigénre van szüksége a gyógyuláshoz. A fölfekvést nem kell oxigénnel gyógyítani? De igen, felelte. A seb gyógyulásához oxigénre van szükség. Az oxigén azonban a vérben van, és nem a levegőben. Mindaz, amire a sebnek a gyógyuláshoz szüksége van, már benne van a testében, magyarázta. Csupán lehetővé kell tennünk, hogy ezek a tápanyagok tegyék a dolgukat. Hazamentem, és lefeküdtem. De a seb nem gyógyult be se 30, se 40, se 50 nap alatt. Amikor végre begyógyult, úgy több mint 2 hónap elteltével, boldog voltam, hogy visszaülhetek a tolókocsiba. Eltűnődtem, vajon hány embernek okozhat ekkora örömet, hogy tolószékbe ülhet. És ekkor a seb újra kinyílt. Kétségbe estem. Kezdődik a rémálom előről. Na és akkor összeomlottam. Végül az orvos közölte, hogy műtétre van szükség. Egy este a kórházban meglátogatott az egyik barátom. Elmondtam neki, hogy azt hiszem, hogy nem bírom tovább. A kétségbeesésem túlment már minden határon. Elhagyott a remény, nem hittem én már semmiben. Főleg abban nem, ami korábban fontos, értékes vagy szeretnivaló volt. A fájdalom elviselhetetlenségig fokozódott. És ekkor a barátom megfogta a kezem, és azt mondta, ide figyelj, hogy mi a dolgod itt, a sokkal fontosabb annál, mint hogy ki vagy. Aznap éjjel álmot láttam. Azt álmodtam, hogy megjelent nálam Isten. Nem az az Isten volt, akiben hiszek, nem az, akiről a Bibliában olvasunk. Egy másik Isten volt, és amikor megszólalt, ezt mondta nekem. Neked adom a világegyetem egy darabkáját. Az a dolgot, hogy gondját viseld. És ha jónak látom, majd visszaveszem, és a te életed véget ér. Megnéztem a világegyetemnek azt a kis darabkáját, amelyet Isten megmutatott, és láttam, hogy 3 milliméter. Ez minden? Lázadozni kezdtem a személyemet ért sérelem miatt. Hát én pszichológus vagyok, könyveket írok, rádióműsort vezetek, az mind nem fontos? Persze akárhogy tiltakoztam, nem számított. A jussom így is, úgy is 3 milliméter a világegyetemből. És ezen nem változtat semmi. Ez van. Ebből az álomból azt is megtudtam, hogy rettenetes nagy felelősség gondját viselni ennek a 3 milliméternek. Isten adta felelősség. Hiába, hogy úgy éreztem, nem bírom tovább, végül is be kellett látnom, hogy előbb, igen, végül is be kellett látnom, hogy előbb kell visszaadnom azt a 3 millimétert, mintsem készen állnék. És mivel az álom idején volt egy sebem, amely milliméterenként gyógyult, tudtam, kötelességem, hogy hozzásegítsem a világegyetem rám bízott 3 milliméterét a gyógyuláshoz. Szem, az az egyik oka, hogy békében élek önmagammal, hogy gondját viselem a világegyetem rám bízott részének. Nem tettem én se jobbá, se nagyobbá. Nem is változtattam rajta. De gondját viselem. Hogy ezeket a leveleket írom neked, az is egyik megnyilvánulása annak, hogy őrzöm a rám bízott 3 millimétert. Azt kívánom neked, Szem, amit mindenkinek kívánok, hogy épp oly világosan lássa, miről szól az élete, ahogyan én megláttam abban az álomban. A te 3 millimétered se nagy mennyiség, de szívből remélem, hogy hálás leszel, és majd örülsz neki, hogy ennyi rád bízatott. Ölel papid. Ez volt akkor a beavatás 5 pontja, és most jutottunk el oda, hogy nézzük meg, mi az, ami az énnél mélyebben van az emberi lélekben. Akármilyen komplexusaink is vannak, akármi fáj és akárhogy fáj, akármennyire lehetetlennek tűnik és reménytelennek, hogy mindannyiunknak a lelkében, a sebzett énen, és akár egy nagyon nagy komplexuson túl nagyszerű, nagyszerű kincsek vannak. Egy férfi esetében 4 ilyen kincs van, és erre a 4 kincsre bármelyik férfi rátalálhat. Ott van a lélek mélyén. És csak arra vár, hogy elővegyük, és utána olyan megtermékenyíti a férfi ember életét. Mondom ezt a 4 kincset. A 4 kincs, az egyiket úgy hívják, hogy a bennünk lakó király, a másikat a bennünk lakó harcos, a harmadik a bennünk élő mágus, a negyedik a bennünk élő szerelmes. Ha mi a nagyon személyes élettörténetünkben rá tudunk találni, az énünknél mélyebben életet és halált bőséggel adni tudó 4 archetípusra, akkor ez nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy bár bizonyos dolgokat nem kaptunk meg az apukánktól, anyukánktól, nagypapánktól, nagypapánktól, nagypapánktól, mert csak nagypapi volt, de nem volt nagyapa, attól még, ha felfedezzük ennek a 4 archetípusnak a forrását bennünk, ott fantasztikus, fantasztikus dolgokra találunk, de az archetípusok bennünk, azok nem csak pozitívak, van nekük negatív oldala is. Ó, ezért aztán, mikor egy archetípus bennünk a maga erejével fölfakad, ebben a történetben, ha most a szemléletünkkel dolgozunk, azt mondjuk, az illetőnek azért volt ez olyan hihetetlen, mélyen megrendítő álom, mert Istennek az archetípusa bejelentkezett az álomban. És ebből olyan erő fakadt egy álomból, hogy ez a nagypapa évtizedek óta annak az erejéből él. Miközben ez egy egyszerű álom. Nem megdöbbentő ez? tolószékben él 20-valahány éve. Tök mindegy, hogy mi történt az életében. Álmodik valamit, és abból, annak egy részéből olyan erő sugárzik, hogy megvilágítja az egész életét. Ilyen ereje tud bennünk lenni annak, hogyha a személyiségünknek egy mélyebb részletegében rátalálunk valamire. Csak hogy természetesen, mert hogy az archetípusok a természetnek és a kultúrának sajátos gyermekei bennünk, ezért van mindegyiknek negatív vonatkozása és árnyéka is. Könnyen elnyer bárkit. A csillagok háborúja nagyszerű. A csillagok háborúját író George Lucas maga is elmondta, hogy mielőtt megírta volna az epizódokat, nagyon sok éveken keresztül mítoszokat olvasott. Meg is látszik a csillagok háborúján. És hogyha megnézzük, ott vannak hihetetlen erővel a férfi világnak ezek az archetípusai. Hát ott a mágus, ha, de még mennyire? Pozitív, negatív. Ha, de még micsoda erővel? A szerelmes is ott van. Hó, de hogy mennyire ott van? Ugye? Én azokat a részeket szoktam egy kicsit unni. Nem, néha már kicsit sok volt. Az már annyira archetipikus volt, hogy nekem az már nem. Kicsit kardozzanak megint. Na, ugye így eljutunk rögtön. Hát ott van benne a harcos. Hú, de mennyire ott van. És a csillagok háborújában ott van a király. És milyen érdekes, hogy a csillagok háborújának az epizódjaiban van jó és rossz harcos, jó és rossz szerelmes, van benne jó és rossz mágus, király meg szinte csak negatív van benne. Micsoda sajátos lenyomata ez a 20. század második felének. Nem úgy tűnik, hogy ott az igazi fontos karakterek, harcosok, szerelmesek és mágusok, de nem királyok. A királyok általában ott a hatalmukkal visszaélő mindenféle bizottsági elnökök, meg ilyenek. Nem? Hát láttuk. Ezért a király ős képével szeretném kezdeni. Mit hordozunk mindannyian itt férfiak? És hogy a nők milyen nagyon vágynak arra, amit minden férfi ott hordoz belül, hogy abból nyilatkozzék meg valami. Tehát, csak egy picit vissza, hogy az archetípusokból óriási energia fakad, de ha valakit egy archetípusnak a negatív, fekete oldala bekebelez, annyi neki, lásd, csillagok háborúja. Ugye ott aztán nem hány részen keresztül látjuk ennek a fejlődés történetét. Ráadásul a helyzet ennél is egy picit árnyaltabb, mert nem csak az a probléma, hogy egy archetípusnak megvan a negatív és sötét oldala is, nem csak a világos, hanem az is, hogyha valakit csak egy archetípus tart a markában, az olyan egyoldalú, hogy abba is belepusztul. Tehát egy férfi akkor jut egy valódi, mély férfi önazonosságra és önbecsülésre, ha benne valamiféle egyensúlyra és eléggé kidolgozottságra jut a király, a mágus, a harcos és a szerelmes. Ha csak az egyik, vagy csak kettő, abból mindig nagyon komoly problémák adódnak. Még akkor is, ha egyébként ő annak a pozitív vetületét élte meg. Ó, nem véletlen tehát, hogy úgy egyébként egyszerre nyűgöznek le bennünket ezek az archetípusok, másrészt pedig egyszerre rettegünk tőlük. Egyszerre mondanánk azt, hogy ó, bár csak azt én is átélném, hogy... És közben azt mondjuk, hogy Isten, ments! És át nem engedjük magunkat, át nem adjuk magunkat, messze rohanunk, mikor valami úgy kezdene a markába kaparintani onnan belülről. Ugye, mondok egy nagyon egyszerű példát, milyen sokan mondják azt, ó, egyszer úgy mélyen szerelmes tudnék lenni. Aha, és akkor az vagy, ha belepusztulsz, nincs mese, akit a szerelmes archetípusa megragadott, extázis és halál. Úgy van, ezért nagyon sokan vannak olyanok, akarva, nem akarva azt mondják, inkább lemondunk az extázisról. A halált nem kívánjuk, nem szeretjük. Hát nem így van a Shakespeare, az összes tisztességes valami. Szerelem és halál, ármány szerelem halál, és a többi. Hát nem erről szól. Szerelem és halál, ez így normális. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy valaki átadja magát, nem lehet ébbőrrel megúszni. Nem lehet. Meg lehet, valakinek sikerült. Nem lehet. Szükségünk van mind a négyre, és mind a négyből fakadó energiára. Nagyon nagy szükségünk van. Belekezdjek, van 3 perc, 4. Hogy mondjak egy egyszerű történetet, mégiscsak tudom, én azt akarjátok. Mondok egy pöttyös történetet. Ó, itt a végén. Az apáról, hogy micsoda nagy ereje van az apa figurának, apa képnek egy gyerek életében. Csütörtökönként jár egy család misére, mert valamilyen oknál fogva nem tudnak jönni vasárnap. Ennek az a következménye, hogy 3 kisgyerek rakoncátlankodik a csütörtöki misén, mégpedig az első padban ülnek, hogy lássanak valamit, és ne rakoncátlankodjanak annyira. Amivel azt sikerül elérni, hogy az egész templom őket figyeli, ahogy a 3 gyerek rakoncátlankodik, és egy anyuka van hozzájuk. Ugye ez egy lehetetlen feladat, tehát a gyerekek kúsztak, másznak a pad alatt, és minden olyasmit csinálnak, amit nem szeretek csütörtök este 6:30 között. Na és mi történik? Igen ám, de van egy kisfiú köztük, körülbelül 4-5 éves. Minden szentmise után lejön a sekrestyébe, hogy beszélgessen velem. Általában néhány mondat is elég neki, de kifejezetten szertartásszerűen, tehát a szentmise számára egy bevezetés, hogy végül a sekrestyében találkozzon a pappal. Azzal lehet valamit kezdeni, hát 5 évesen. Úgyhogy alig bírja kivárni, és hangosan megkérdezi, mikor lesz vége, mire az összes idős néni a kardjába dől, ha lenne neki. Ezért csak a kardvirágokat veszik elő. Na, mi történt? Lemegy a mise, na de ez a kisfiú már, azért vannak határok. Tehát, mikor valaki a matchboxnak a tetejével, mert ha a gumis részével üti a márványt, még hagyján, mert azért van az autón a gumi, még ha matchbox is. De hogy valaki megfordítja az ajtót, és a tetejével üti a márványt, na-na. Úgyhogy lejött a kisfiú, ártatlan szemmel rám nézett, és elkezdett velem beszélgetni. Na, mondom, azért, na-na. Mondom neki, figyelj csak, azért azt tudod, hogy ez sok volt. Ez már nagyon zavaró volt. Óriási csönd, teljes kisfiú el, visszajön. Nem tudott ezzel mit kezdeni. Kapott egy határt. És hogy rám nézett, következőt kérdezi. Feri atya, nyáron lesz a születésnapom. Eljössz? És hát persze, hogy elmegyek. Hát elmegyek. De ilyen ne forduljon elő többet. Na, arra gondoltam, ezt elmondom.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt. 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink! Októberben, a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend.
6: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat.
5: Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda, szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út magyarországi tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be több nyelvű szentmisét. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen, és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc, kinevezett Kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be, olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján Ferences közösség alapíthat házat Debrecen.
6: Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja a fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devik Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat.
5: Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Következő műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallhatják, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
3: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francescóba, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eperjes Károly színművész urat, egy nagy tapssal fogadjuk őt itt a kávézóba. És mivel itt vagyunk Ferenc pápa kávézójába, ezért gondoltam, hogy művész úr, te tudsz olyan értékes gondolatokat, tanúságtételt nekünk adni, ami a hitünk szempontjából is fontos lehet. Ezen a mai beszélgetésen főleg nem csak a te utadról, a színészi pályádról, hanem inkább annak a hátteréről, a te lelki utadról szeretnénk beszélni. És azt írtad egy interjúba, hogy a te kereszténységednek az útjának több állomása van, és bár otthonról hozod, a családi körből már megkaptad a hitnek az alapjait, de mégis volt ebben egy folyamat, egy belső megtérés, egy eltávolodás, visszatérés. Mesélj kicsit erről, hogy hogyan alakult így a kereszténységgel való kapcsolatod.
4: Ha szabad ilyet mondanom, katolikusnak lenni az egy folytonos munka, de valóban vannak nagy pillérei. Ilyen családban nőttem föl, pedósok voltak a szüleim, Isten nyugosztalja őket, apai anyágon papokkal, az egyiket dr. Eperjes Ernőt egészen Münchenig verték, Vajk Gyula bácsit a 62-ben engedték ki, őnála voltam először 6 évig minisztráns, én még latinul minisztráta megtanítatta velem, és apám a forradalmi bizottmány elnöke volt, matematika, fizika, földrajz, rajzszakot, édesanyám tanítónő. Nem gyakorolhattuk a hitünket nyilvánosan, de olyan egyetemesen éltek a szüleim, hogy én nagyon, meg a nagyszülők is, nem is tudom, hogy lehetett itt elfajulni, de persze minden, elfajultam, mert azért fajultam el, mert a továbbtanulás miatt például beléptem a KISZ-be. Nem lehet két úrnak szolgálni, szóval nem lehet ilyet csinálni. Hát majdnem belehalt a családom. Az ember beengedi a fickót, ez olyan, mint a kismalacnak, mikor a farkas beteszi a lábát, onnantól már farkas van, szóval nincs mese. És akkor az ember elveszti ezt, és akkor jön ez a kamaszkor, meg mi egymás, akkor én sokáig pap szerettem volna lenni, mert olyan erős volt a pap nagybátyámnak a

ez nem van az Ószövetségben is, illik fölajánl, uram, vidd, ha akarod, vidd. Na most ők ezt nem mondták el nekem addig, hogy ne legyen ez egy teher, hogy talán mindenáron, de hát azt is láttam, hogy a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy ebből balé lesz. Úgyhogy ezt azonnal érzékeltem, úgyhogy akkor én erről letettem. És nem is tudtam, hogy mi legyek. Főleg olimpiai bajnok szerettem volna lenni, meg nagyon jól rajzoltam, talán még nekiállni most is. A családom fontos, szokott kapacitálni, hogy rajzolj, apa, valamiből majd egyszer megélünk. Eladjuk a rajzaitat. De visszatérve, nem tudtam, hogy mi legyek. Főleg focista, olimpiai bajnok, Balcz András volt persze a példaképem, de ott is látszott a keresztény vonulat, hogy ő volt a példakép, de valahogy meg is buktam, és akkor édesapám nagyon megvert, jó tette. Sokszor elnáspágolt, mert olyan önjáró gyerek voltam. Talán már kevésbé, ez a feleségemnek más a véleménye, de meg a családomnak, és akkor nagyon megvert, és akkor nagyon, már gimnazista voltam, és megbuktam. És annyira vert, pofozott, persze nem rúgdosott, vagy mit tudom én, de pofozott, de, hogy kidöglött benne, és leállt. És beállt a csönd, Csehovna, angyal szállt át a légen. És apám, a matematika, a fizika, a földre szereztek, a csöndben átgondolta a helyzetet. És rájött, hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Nem azért nem tanul, mert hülye, hanem azért nem tanul, mert hát, valami mi, mert ugyanis azt mondtam neki, hogy édesapa, nyugodtan ős, megérdemlem. És ez a szó, hogy Ilyen egyszerű a gyónás sokszor. Az apja megértette, hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Hát ő mint tanárember, kevesebbre viszi, meg a szüleim, pedagógusok, kevesebbre viszik, mint a hat elemit sem végzett pártagok. Hát ezért tanulni, minek? Tehát ő fölfogta, hogy a gyerek direkt nem tanul. Ebből a mondatból, hogy édesapa, nyugodtan üs, megérdemlem. És akkor mondott, leállt, csönd lett, és egy nagy mondatot mondott, és azt mondta, hogy kisfiam, az ember nem azért tanul, hogy sok pénze legyen, hanem amire az Isten szánta, azt a lehető legjobban ki tudja magából hozni. Megint beállt egy csönd, majd azt mondta, na szervusz fiam, adott két puszit, én is neki, hazament. Már megváltozott az életem. Onnan az egy óriási fordulat volt. De akkor még mindig nem tudtam, hogy mi legyek. Ott volt a megyei műfáz, és ott mentem el előtte, és ki volt, hogy amatőr színjátszóitam fel. Hát beiratkoztam, benéztem, hatalmas füstbe, ott ültek 20-tól 40-ig hölgyek, urak, és akik előadtak, én értettem. Hát én meglepődtem, hogy én értem, amit itt mondanak, és mindenki figyel. Hát én nekem itt a helyem. Hát rögtön vettem, úgy hívják ott, pipát, mert a focista azért cigi nem, mert nem lehet focizni rendesen. Vettem pipát, hogy látsék rajtam, hogy én ide tartozom ám. Az egyik zsebemben a művészet, a másikban a tisztatáj, a harmadikban a kortárs, a filmszínház muzsika, mindenféle újságokkal tele volt a kabátom, hogy az egész város lássa, hogy nem csak edzésre járok. És akkor ott az első éves vizsgán egymás darabjaiba felléptünk. És akkor is jártam ám, templomba, vasárnapi keresztény voltam. Tehát most már olyan újból gyermeki vagyok, nem csak a korom miatt, hanem szóval gyerekkoromban azért most láttam, hogy annak milyen ereje volt, hogy a börtönből kijött nagybátyámmal, és sehol máshol nem is

0: természetet, hanem a falunkban, a Mária oltárnál, az oldalsó egész korán, hogy senki tanulja ne legyen. Ő meg engem betanított, hogy a Jóistenen és rajta kívül legyen még valaki ott a Szentmisén, mert titok Szentmise volt, ennyit engedtek neki. És akkor napi szent áldozó voltam, és az úgy látszik, hogy az nagyon mélyen gyökeret vert, még hogyha ezt el is távolítottam később, gimnazista koromban és fehérvári koromban is, tehát vasárnapi, ünnepi keresztény voltam, de nem mindennapos. És az Úr imának a centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Na most hát kérem szépen, ezt a mondatot érdemes megérteni. Én 39 éves koromban értettem meg, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Én veletek leszek minden nap a világ vége. Nekem majd itt a világ vége. Én, ha jönnek jehovisták, hogy halljuk, művészként maga is beindult a Jóisten felé, most már leszoktak rólam, mert olyan finoman viselkedik általam, hogy már leszoktak rólam. De eleinte nagyon jöttek, és akkor nagyon mondták, és akkor maguk jehovisták, és akkor úgyhogy szomorúak. Mondom, ne szomorkodjanak, ez egy komoly dolog elfogadni, hogy van Isten. Én is jehovista vagyok. Jaj, maga mindig olyan furcsa, meg vicces. Hát mondom, hát ezek karizmák, kaptam az Istentől, használni kell. Mondom, a Dádás, én egy olyan jehovista vagyok, aki megtalálta a világ végét. Jaj, aztán maga tényleg furcsa, meg vicces. Ugye, Budapest sok templom, kevés hívő, de vagyunk. Nyitva van a templom, könnyű dolgom van, nincs nyitva, kallantjuk el a kulcsjukon, na nézzenek végig, jobb helyen. Van a terem végén, templom végén, vagy ott egy kisebb emelkedő, és egy kisebb díszes két, vagy egyszárnyú ajtó. Na ott a világ vége. És elhúzzák a csíkot. Hát őnekik is van védőszent, nekem is őrzsangyalik. Dolgozzanak, mi eddig jutottunk? Hát mi eddig jutottunk? Szóval akkor is ilyen... Szóval vasárnapi keresztén lettem. Ami nagyon csúnya. Most is szóvá teszem, és most is szóvá teszem, hát ha hallja, bár konkrétan komoly politikus barátaimnak is mindig elmondom, tessék odafigyelni, a világ legcsúfabb módján hívjuk az úrnapját. Vásárnap, shopping magyar. Még a Szovjetunió idejében is úgy hívták, hogy Vaskreszénye az oroszok. Még Brezsnyev, Gromikó se tudta leváltani, Sztálin se tudta leváltani. Tehát úgy hívták, hogy feltámadás. Mi nekünk meg jött egy polgárosodás, és az úrnap, a nagyapám, nagyanyám még mindig úgy, ki nem mond, hogy vasárnap, ott úrnap van. Hát mondom, az éjben mindjárt jön, ugye egyszer. Hát nem, minden úrnap. Tehát ilyen nevelést kaptam a falunkban, az komoly volt az idősek részéről. Ez egy csúnya szó, hogy vasárnap. A világ leggazdagabb nyelve, ha majd kitérünk rá. Na szóval, ott volt egy évvéges vizsga, és egymás darabjaiban játszottunk. Az volt a feladat, hogy a Szent Iváni álomnak a... hogy hívják, a mesteremberek jelenetét kellett bemutatni. De olyan tanáraink voltak, mint innen, itt a Váci út 52-ben lakott a Monták tanár úr, ide jártam hozzá edzésekre, hozzá is. Ő is tanított, Máté Lajos, a Gabinak az édesapja, Sződi Szilárd, Debreceni Tibor, fantasztikus tanáraink voltak, Dölle Zsolt, remek tanáraink voltak. Pál Istén, azt hiszem az ő csoportjában, sőt az első éve igen, ő csoportjában voltam. És Báza keretjén ott találtak a két világháború között olajat. És hát persze az amerikaiak rögtön rárepültek. Csak mi meg nagyon gazdagokat akartunk lenni, és gyorsan szivattyúztuk, az bedöglött. De hát kiépítették Báza keretjét, uszoda volt, minden volt ott, művelési ház. Szép ilyen egyforma házak, ugye a bányászoknak, és akkor mi ott laktunk. ott laktunk, és ott volt minden évben egy hónap. És ott abban a hónapban vizsgázni kellett, betanulni a jeleneteket, és egymásnak játszottunk. Te játszol az én darabomban, te meg az enyémbe, Galkó Bence, a Balázsnak a tesója, később együtt voltunk színészek Kaposváron, mondta, hogy Szami, légy szíves, játszál az én darabomban. Mondtam, akkor ha te meg az enyémbe. Jó, rendben van. De én mondom, én csak a legkisebb szerepet vállalom. 8 mondatosat, a falat, aki tartja a tisbének, hogy csókolozzanak a falat, a rést. Azóta 8 mondatom. És kijött, szétröhögték a Bence vizsgáját az én 8 mondatos falammal. Akár amikor megszólaltam, vagy valamit csinált, vinnyogott a szakmai közönség. És mentem a Montákhoz vizsgára, Szamócám, remek képességeid vannak, jelentkező főiskolára. Beadtam a gépére. Hát ő logopédus. Hát egyszer bárgában nem volt, hogy azt én művészeti leadjam be. Beadtam a gépére. Imponáló volt a felvételi arány, volt vagy 270 nő, meg 8 fiú. Hú, itt a helyet. Hú. Hát arról nekem egy külön műsorom van, hogy Szamóc a gyépén felvétel. Szóval arról nekem egy külön, ha lesz rá idő, majd ez kicsit nevetni, akkor majd elmondom. Haza is mentem, aztán második éves vizsgára megint megyek. És a mondták tanár úr, Szamócám, nem voltál a felvételen, én voltam, a tanár úr nem volt. Hát én voltam az első, második rostán, a harmadikra már nem is kerülhet. Milyen első, második rostán, a tanár úr, írásbeli, szóbeli volt. Ha hova mentél, Szamócám? Hát mondom, a gyépér, hát nem oda küldtelek. Most ez a mondat az én életemben rögtön küldetés tudatom lett. Te jó Isten, hát tanít a színművészetén. Hát ez gyerekkorom óta mindenki azt mondta, hogy valami ilyesmi lesz belőlem. De hát ezzel a származással, papnagybátyákkal, polgári keresztény, oda... Nem ismertem rá gondolni. Megnyertem a megyei ki mit tudott paródiával. Versmondó versenyeken az élen végeztem. Videótomban is. Tehát eszem ágában nem volt. És akkor hazamentem, és akkor édesapámnak, édesanyám mondtam, hogy édesapa, édesanyja, szeretnék valamit mondani. Leengedtek minden redőnyt, becsuktak minden ajtót. Nyilván jön az abi gyerek. Hát mit, a hülye gyerektől mi más lesz? Szegény nagyanyám mindig azért imádkozott, hogy Jézus Mária, világosíts meg elmét. Anyám, Jézus Mária, erkölcstelen pálya, erkölcstelen pálya, és kirohant. Apám meg ott ült a matematikusban, hogy ne látszódj, hogy röhög, így de az egész teste remeget. Mikor aztán lehibbalagadt, meg anyám is ott már konyhajtót is betette, onnan hallottszott. És akkor azt mondta, hogy na jó, a fiam, ez hogy lesz? Szóval akkor én már eldöntöttem, hogy ha fölvesznek, ha nem, én színész leszek. És ha nincs ez a sérülés, ha nincs ilyen edzőm, aki tudta, hogy nem lesz belőlem olyan futballista, aki a Videoton első csapat, akkor a Videoton nagyon jó volt, Fradi volt az első, Videoton volt a második, komolyan vette, és nem azt mondta édesapámnak, hogy jaj, a tanár úr, hagyja, itt jó gyerek, ez ebből lesz majd. Azt mondta, nem jó, de szeretik. Ez egy komoly pedagógiai mondat volt a pedagógus a pedagógusnak. Ott is voltam a temetésén Lajos bácsinak. És akkor tudtam meg, kondoláltam a lányának, és azt mondta, hogy édesapám, akármikor meglátott, vagy valami hír volt rólad itt-ott, vagy mindig azt mondta, tanítványom. És ez nekem jól esett. Nagyon jól esett. Szóval így volt, hogy a pályára kerültem, És a következő nagy pofon az ott lett, hogy hát fölvételiztem a színvészetire, de katona voltam, és nem vettek föl, mert, illetve mondták, tanár úr is mondta, meg a Spindler Béla szobatársak voltunk később, és ő is fehérvári, és mint akkor úgy hívták, hogy kis valami bizalom, hogy volt ő, most már önkormányzati, vagy hallgató önkormányzat vezető, ő volt benne a felvételén, és mondták, hogy a Szamóca. És én, mikor olvasták fel a neveket, nem voltam benne. És a Vaskó Marika, a titkárnő meg kacsingatott. Mondom, itt mindenki kacsingat, meg bólogat, nem mondom. Jöjjön be. Mit tetszik mondani? Hát magát fölvették volna, de katona. Nem tudjuk leszerelni. 2 évre hozták be, le kell tölteni a minimum 11 hónapot. Akkor még csak a 3., 4. hónapos katona voltam. Egyáltalán úgy mehettem el felvételizni, hogy a százados azt mondtam, mert hogy ő el akarta végezni az alkát is, és felvételi nélkül úgy vették föl akkor a százados, vagy az ilyen katonatiszteket az alkára, hogyha a századuk az egy évben kiváló volt, lövészetben, mindenben. Hát nekem sok hibám van, de az egyik az például, hogy a két szememet le tudom hunyni. A jobbat is csak. De az, hogy csak a val, az nem megy. Az nem megy. Ez egy testi hiba, ez nekem nem megy. Szóval csak vallal nem tudok kacsintani. Ha kérje a rendező, tessék átenni jobbra vagy, amit akar. Ez nekem nem megy. És az egész század összestimmolt a rövid lövészetnél, mikor kimentünk lövészetbe, hogy lőjük szét a Szamócának. Mindenkinek ugye rövid sorozat volt, és akkor mindenkinek marad egy. Az az egy maradékot nem eltették, szórták a szocializmus vagyonát, belelőtték az enyémbe. Olyan volt az én céltáblám, mint ahogy hívják. Mákos tészta. És akkor újra lövészet, mert hát komolytalan az egész, és akkor... És lőttem, megyünk ki az ellenőrzésre, egyik 10-es, másik 9, harmadik az erdőbe. Hol mondom, akkor vége. És akkor elterelték a vizsgabizottságnak a többiek a figyelmét. Szamosi szakasz, vagy őrmester elvtárs, vagy főtörzsmester elvtárs, azóttan úgy valamit elterelték a figyelmét, és az... A tízesbe így belebökött az egyik haver. És ez, az a 2-10-es, az 2-10-es, hát 29-et. Jó. Meg akkor kézigránát dobált volt. És volt közöttünk egy 3 diplomás gyerek. Édes Istenem, Kövecs Karcsi, mi lehet vele? Zongora, közgáz, meg nem tudom milyen. 3 diplomája volt. És behozták, mert állandóan volt ilyen engedélye, hogy még mindig nem viszik be, mindig nem viszik, nem tudom, 20, nem tudom hány éves volt már, behozták oda a fiatal gyerekek közé, és egy olyan srác, aki nem tudott szakszerűen bejönni a körletbe. Így feküdtünk 3 hónapig az ágyon, mert a Kövecs Karcsi nem tudta az... Erőt, egészséget, Kövecs Honlét, kérek engedést, lépjen be, bum! Jó napot, Kövecskát, szabad. Mondták, hogy elvtársak, kézigránátom állás. Megkapjuk bal kézbe a granátot, világos? Jobb kézzel megrántjuk, de nem ahogy maguk rá szoktak rántani, világos, megrántjuk. És jobb, bal kézbe kapjuk meg, jobban rántunk, ott marad a granát. 3-4-re már rupanyit dobunk, és 28 méter minimum, akkor kiváló a század. Kövecs dobál, 13-14 méter, vége, vége, ez kész vége. Egyszer csak Szamosi törzsőmester, úr általás, aki balkezes dobhat ballal, egyszer eldobta 32 méterre. Akkor gyorsan fölraktak egy teherautóra, 2 fegyveres őrrel. mentem felvételizni, még nem volt katonakönyvem. Bementem, és mondtam az anyagot. De már negyediket mondtam, na most a színészeti főiskolán az ember elmond egyet, azt még hagyjam, hogy egyet elmond végig. De utána megállítják, ebbek belekérdeznek, abba belekérdeznek, én már negyediket mondom így. És egyszer csak megszól egy hang, később megtudtam, hogy a Várkonyi tanár úr volt. Mondja a felvételiző, magát nem zavarja a két fegyveres? Mert ott állt a két fegyveres, a két portál. Mondom, engem nem. El tudná intézni, hogy valahogy? Mondom, el. Mondom, jöjjenek. Itt van egy úszas, menjenek le az Erzsikébe, nyomjanak be valami, mindjárt jövök oda. Meg ne szökjön, hogy szöknék, meg ide akarok jönni. Meg egyébként is a magyar-argentin van, Vejper és Nyilasi góljával nyertünk 2-0 a Népstadionban. Mondom, utána megyünk, hogy hívjákra ki meccsre. Na, jól igaz hozzá, szóval nem lehetett fölvenni, de fölvettek volna. És mikor másodszor mentem, szegény Bubik Pista azt mindig mondta, hogy hú, de utáltunk, Szami. Mondom, miért? Azt mondja, olyan magabiztosan felvételiztem, mondom, hát nekem azt mondták, hogy föl vagyok véve. De amikor másodszor mentem, akkor én már kicsit könnyebb le... Nem éreztem, hogy kivételeztek volna velem, de azt utólag most belegondolva, meg azt az, nem volt akkora druk bennem, mint az elsőn. Fölvettek. Hát édes Istenem. És a leszerelés, mi egymás. És katonakoromban is kijártam. Kijártam Szentmisére. Még katonakoromban is vasárnapi keresztény volt, amikor tudtam, volt, hogy kilógtam volt, és akkor jött a pálya, gyorsan felívelt, és a siker démona. Nem tudni, hogy mi okoz az emberben nagyobb bajt. A siker vagy a sikertelenség. Tehát ezt is megengedhetem magamnak, azt is. Kétszer voltam drogügyben a pokol kapujába. Valakik nagyon jól imádkoztak értem, hogy visszajöttem. És amikor másodszor jöttem vissza, akkor azt tudtam, hogy ez valami különös kegyelem, és akkor tettem egy fogadalmat, és hogy elmegyek a Piotya sírjához. És akkor az pedig úgy, még a Szovjetunióba tanulmányútra úgy mentünk el, hogy én terveztem meg, hogy hova megyünk, hogy mit nézzünk meg, sok minden, bíztak bennem a többiek, és elmentünk Zagoszba is, ami az ő Vatikánjuk, ugye, mondjuk így, idézőjelbe. Tehát ott is pravoszláv misén vettem részt vasárnap. De bizonyos bűnöket megengedhetek magam, ha majd meggyónjuk. Na ez a legrosszabb. Ebből van a legtöbb. Ez a ki vagy keresztény. És rá is lehet kérdezni, ki vagy. És ebből kellett rendbe jönni, és Piotyában nagyon-nagyon segített, meg az őrzőngyal védőszentje, meg aztán majd megtudom, ha majd, és akkor meg a Vasilyevvel való munka a művész színházban, hát ott a színpadon megszólított az Isten egy adott pillanatban. Le is van írva a Miért hiszek sorozatban című könyvben. Effektív hallottam az Isten megdicsért. Pedig akkor még nem voltam mindennapos szent áldó, hanem heti 3-4-5 alkalommal. És ott döbbentem rá, hogy lehetek napi boldog, mindennapos boldog, hogyha minden nap ő várja, hogy találkozzak vele, akkor én miért nem? Persze van, hogy mondjam, van lelki szentáldozás, mikor az ember nem tud elmenni, mert beteg vagy, be van csukva, most nem haragszanak, bocsánatot kérek, és minden papunktól, főpapunktól bocsánatot kérek, mindenkitől. Hát itt volt a Covid. Pesten be volt zárva Jézuska. Cseperre, Diósdra jártam, mert az Fehér megye volt. Megtaláltam olyan papot, akiről tudtam, hogy a sekrestye nyitva is be lehet menni. Vagy volt olyan pap, aki azt mondta, mondom, te minden nap hogy miselsz? A magamba. Mondom, figyelj, te nem jönnél el hozzám? Dehogy nem. Végre nem magamba fogok misézni. És nálunk misézett. Fölkötöttük persze az állarcot, mi egy, én négyszer voltam Covid. Sőt, fölhívtam a Csaba testvért is. Nagy örömömre, jó barátságban lehetek vele, és Barsi Balázs atyával. Barsi Balázs atya is egymás fölött laktak. A Szent Lászlóba. Egyik az földszint, a másik az első emelet, egymás fölötti szobákba laktak, küzdöttek az életükért. Az orvosok is, ők is, és fölhívtam őket, testvérek, ott benn is, napi szent is, a szent áltozás, nem feladni, ez a legbiztosabb gyógyszer. Én akkor már túl voltam a harmadikon, és a harmadikon egy picit voltam kórházban is. És hát még a fekete himlő idején is hosszú pálcákra kanalakat kötöztek, és ablakokon, meg ajtókon keresztül áldoztatták az embereket, és a püspökök felkérték a papokat, hogy naponta annyi misét mondanak, amennyit akarnak. Csak mondjanak. Itt meg jön egy Covid, és becsukjuk a Jézuskát, a betyárját. De ha nem lettem volna már akkor nem értettem volna meg a mi atyának ezt a számot, akkor nem küzdöttem volna ezért, hogy minden áron, minden nap akkor is. Mert hogy itt Budapesten, a Ferenciek terén annyi van, de reggel 6 órától, 5:30-tól este 9-ig lehet menni szentmisére. Sőt, vasárnap 10-kor a jezsuitáknál is. Későbbi diákok, akik visszajönnek, vagy Balatonról, akik visszajönnek, 10-kor van. Tehát itt Ninivébe ez nem probléma, de mondjuk egy faluba már ez már probléma, mert alig vannak papok, tehát mennek, mint a gyalogkakuk ide-oda misézni, meg egyre több a színes bőrű, ami nem baj, sőt, mert nagyon jók, Sebi atyától kezdve végig a többiek. Szóval én ott rájöttem, és mondom minden szenvedély betegnek, legyen az drog, legyen az alkohol, legyen az törvénytelen szexualitás, bármi más, hogy nem lehet kijönni szenvedély betegségből pusztán terápiával. A terápia arra jó, hogy az ember a szabad akaratát visszakapja. Arra nagyon jó. De nem tud megmaradni, mert ha Isten nélkül történik ez, ahogy bent van a Bibliában, 7 annyival jön vissza. Tehát én nem tudom legyőzni a fickót, de az Istennel együtt van esélyünk. És ő ebbe hív. Mert ő örül. Ő el van nélkülem, de ő nagyon örül, hogy velem. Vagy vele, vagy vele, vagy vele. Annak nagyon örül. Hiszen a testünket azt a szüleinktől kapjuk. Ők meg kinek a szüleitől, kinek, és akkor visszajutunk Ádám Évához, az atyához. De a lelkünket mindenki az Istentől kapja. Ezért a 2 legszörnyűbb bűn az abortusz és az eutanázia, mondja a szűzanya. Nagyon helyesen mondja, mert az alfába és az omegába bele kotnyeleskedik az ember. És hát gondolják, mert milyen gyönyörű a magyar nyelv. Most a lányokat és meg a fiúkat is átvágják. A fiúkat lányjá, a lányokat fiúvá átvágják. És ez törvényé akarják nyilvánítani. Hát gondolják meg, hogy Európában aki nem így visel, aki az abortusz és az eutanázia, meg a férfit nővé, nőt férfibe átvágásban nem megy bele, az nem komfort Európa. Az csökevény. Csökevény. Mondják a másságosak. Hát más nem is lehet más, mint aki a valamihez képest más. Hát a normalitáshoz képest más. A másság nem lehet csak úgy, hogy eleve más volt. Ugye? Hát maguknak könnyű, mert megértik. Ha máshol mondom ezt, kijönnek, az köpködnek. De nem baj, az Úr Jézust is köpködték. Akkor jó jártam, ha köpködnek. Szóval így alakult ez ki, és most már nem szeretném, hogy ez megváltozzon. Úgyhogy kérem is a rokonaimat mindig, hogyha majd olyan beteg leszek, hogy mozdíthatatlan, akkor legyenek szívesek, egy milliméter szentostyát tépjenek le, és tegyenek a nyelvemre, hogy naponta, hogy azt annattan elcsámcsogjak. Mert nem tudjuk, hogy milyen állapotba kerülünk. Nekem nagyon-nagyon sokat segített két dolog a napi szentáldozásban. A pap nagybátyámat, amikor temette Takács Nándi bácsi, Isten nyugosztalja, ott lehettem a temetésén is, Nándi bácsi temette a Gyula bátyámat. Rengeteg pap, nagyon sok hívő, én mint az egyes számú minisztránsa, meg az unokaöcsikéje, elsősor első szép, meg a híres színész. Én nem szoktam ilyen alázatos lenni, mondtam, hogy én oda nem ülök. Ő jön oda a család, és beültem az egyik unokatestvérem mellé a fiúk közé. Pontosabban legények közé, ott már ott ültek a legények. És azt mondta Nándi bácsi, mit mondhatok a Gyula bácsiról, talán neki kellett volna a püspöknek lenni. De akkor nem lehetett. Hát, tudjuk, hogy esetleg miért. Aztán később meg már azért nem lehetett, mert olyan idős volt. De amikor velem, a földiével, mert ő is Győr-Sopra megyei volt a Nándi bácsi, a földiével, a 20 évvel fiatalabb püspökével találkozott, Gyula bácsi rendszerint így találkozott velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus püspök atya, gyóntas meg. És amikor meggyóntattam, Gyula bácsi rendszerint így fakadt meg. Tudod, na, mert régi vágású pap volt. Bodajki prépost. Ő építette föl az elsőt. Most, ami új van, az gyönyörű. Ez is. De az elsőt ő építette föl. Tudod, Nándorom, a legnagyobb kegyelem, amit valaha kaptam az Istentől, hogy mindennapos szentáldozó papnak hívott. Fiam, ez még a börtönben is úgy volt. Mert van lelki szentáldozás. De a jó Isten a katolikusokat jámbornak szánja. A jámbor meg nem hülye. A jámbor, mi jámborok voltunk benne a börtönben, valamink volt, odaadtuk az őrnek, hogy hozzon be szőlőt. Ő azt hitte, hogy itt a mi hiányunk van. Mi azt kifacsartuk, uram, most ilyen a borunk. Hát kenyérből meg levettünk valamit, hát uram, most nem olyan, ez egy ilyen kenyér, de hát kenyér. Télen meg azt hittem, a bejáratos volt, hogy valamit adtunk az őrnek, hogy hát megint valami vitamin hiányuk van, akkor meg mazsolát kértünk. Fölengedtük vízzel, kifacsartuk. Uram, most ilyen a borunk. És kérdeztem is, ha a Szent Józsi bácsitól már minisztrálhattam neki, mikor a Veszprémben voltam a Bújtar Pista mellett színház vezető, hogy Józsi bácsi, igaz, hogy minden nap volt Szent Mise benne a börtönben? És azt mondta, hogy hát nálunk volt, de Gyula bátyádról azért nem tudom elmondani, mert ő nem ugyanabban a cellában volt, de amikor náluk is mise volt, vagy nálunk, akkor a csöveken ment a harangozás. Úgyhogy bizonyosan nem, de ezért. És És amikor ezt meghallottam, hogy nekik még benne a börtönben is ez fontos volt, az nagyon nagy hatással volt rám. És a következő héten meg kezembe kaptam a Keresztény Életet című újságot, amiben nem mindegyik hozta le, a pápa, II. János Pál pápa, amikor meglőtték, akkor fölébresztették a műtét után, ugye Akcsa lőtte meg, aki később miatta megtért, és katolikus lett, és kivetítették neki, hogy Szent Atya, itt megy a golyó, ott megy tovább, maga hogy él. Tehát főtér, teljes épp, hát annak szét kellett volna menni. És akkor én azóta csak így hívom a szűzanyát, mama, már egy jó ideje, csak a mamára gondolok, mindig megállva, le lett érdelve. Nem imádva, nagyon-nagyon tisztelve, szeretve, imádni csak az Isten szabad. És azt mondja, hát hogy? És akkor mondta, hogy a mama. De miért? Mikor fölébresztették, ezt megtörtént vele, majd azt mondta ezek után, hogy készítsétek elő a szentmisét. Jaj, Szent Atya, nem szabad fölkelni. Hát a pápa ilyen engedetlen, akkor a többi pap hogy ne lenne? Az... Nem szabad fölkelni. Biztos még a morfium hat, vagy mit tudom én. Nem tudjátok milyen, akkor ezt készítsétek el. Akkor kiszaladtak az ápolónők, szóltak az apácák, a lengyel apácáknak bejöttek. Készítsétek elő. Erre be a titkár is. Titkár úr, be a titkár is. Meg már az orvosok is be, hogy mit, hát nyugi, Szent Atya, majd meggyógyul, akkor majd misézik. Készítsétek elő a Szent Misét. De Szent Atya, hát, hogy? Megetettek? Igen. Min? Hát itt az ágydeszkán tudják, amit oda tesznek az ilyen fekvőbetegeknek. Na, hát arra készítsétek elő a Szent Misét. Szent Atya, fekve akar misézni. Miért? Szabad fölkennem? Ez a kettő olyan erős hatást tett rám, hogy nem vagyok hülye, hogy megértettem, a katekézisnek is a centrum az, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. És erről nem szeretnék lemondani. És olyan, van civil szempontból van hátránya, az embert elkerülik olyan munkák, megszólások vannak, és olyan munkákat is kap meg, olyan feladatokat, amire soha nem is gondolt. Egyszer csak... Hát ugye a magyar pasiót... Nem szerettem volna se megrendezni, se játszani benne. Hogy? Ott maradt rajtam. És még dolgoztam is rajta éveket. De hogy? Egy időt... De nem gyakorló hívő, lehet, hogy meg volt a kereszten, nem tudom, hogy ki, hogy milyen volt. De jöttek oda színészek, hogy Szami, érzed? Mintha nem mi csinálnánk. Mondtam, igen, nem mi csináljuk. Ez azt jelenti, mikor az ember egy lépést hátra tud magának lépni, és akkor majdnem rálép az Úristenre, és akkor az ember, jó Istenem, mondja, hanyat tessék, és meg elkapja. Ez nagyon jó állapot. Ez nagyon jó állapot. Vigyél!
1: Elhangzott műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallották, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink! Októberben a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.
5: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
6: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
7: Kerényi Lajos piarista atya vagyok, aki már évek óta péntekenként rövid jegyzetet mond el, üzen a népnek, amely kell, hogy Jézusé legyen. A mai üzenetem így címezlet: mi hír az éjszakából? Legyünk végre tisztában, mi, vallásos emberek és az egyház küldetése. Ezt alaposan eltorzították az emberek tudatában. Sajnos igen sok szem a föld felé szegeződik, mert torkójukon keresztül oda kényszerítik őket előre kidolgozott tervek szerint. A minap is rádióban egy riporter egyházi embert kérdezgetett. Megdöbbentett a következő kérdése: az egyháznak is van azért valami szerepe a társadalomban. A rokkantaknak és a nyomorult embereknek segítése, vigasztalása. Ezt hogy oldja meg? Ennél már csak egy műveltnek mondható, művészi hajlamú asszonynak üzenete volt drámaibb, amit nekem mondott telefonon rögzítőjére, miután leánya az érettségén hittamból 2-est kapott. Üzenete: tisztrendő úr, nem való maga már egyébre, mint hogy a haldoklók és a halottak kezét fogja. Istenem, micsoda előítélet, milyen kis műveltség. Hát íme, ez az anyag elvőségnek, az Isten letagadásának az üzenete. Pénz, földi siker, karrier, imádás együtt üdvözítőnek, hit, igenlésnek következménye. Mindenki számára üzenet Izaiás által az Úrtól, Jahvétól, izraeliták nevezik Istent így, a létező. Az üzenet: Kustos vid de nocte. Mi hír az éjszakából? Hallod-e te, őr? Erre választ vár mindenek ura. Igen, mert mindenki valahol felelős, őrálló. Lelki-szellemi éjszaka akkor keletkezik, amikor valaki vagy valakik, család, egy személy, tudományos vagy világnézeti irányzat kilép az egyetemes harmóniából, valamelyes univerzális rendből, amely számára a bontakozás és helyes irányvétel biztosítéka. Kustos, őrálló, mindenki önmaga számára, figyelnie kell önmagára belül, nekünk kell ügyelnünk a rendre, a testi és erkölcsi törvényekre. Ha nem tesszük, ha kilépünk ezekből, éjszaka borul ránk. Függő emberek az alkoholnak, a paráznaságnak, önzésnek, igyenélésnek, másokon való élősködésnek veszedelmes éjszakái. boldogok ők, bontakoznak, előbb-utóbb elvesznek. Nem ez a hír az éjszakából, hanem a feltámadt Jézus.
6: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
8: Hírpercek.
9: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kovácsné, Pap Ágnes. Kunszentmártonban tartották a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Nemzetközi Közgyűlését. Megújult a Magyar Lak Csörötneki Általános Iskola közösségi sportpályája. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. Hírszerkesztő Kótárné Koltai Veronika. 10 év elteltével ismét hazánk adott otthont a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Közgyűlésének. A találkozót évente más-más ország szervezi meg. 10 éve Szent Márton szülőhelye, Szombathely adta a helyszínt, most Kunszentmárton volt a házigazda szeptember 17 és 19 között. Adja hírül a Via Sancti Martini Magyarország. Az útvonalat 13 ország képviselte. Az alföldi helyszínválasztást az indokolta, hogy megmutassák, hazánkban a főútvonal mellett vannak egyéb útvonalak is. A rendezvény protokolláris napja péntek volt a közgyűléssel és a nyilvános fórummal. Erre az alkalomra a Szent Márton út Magyarországi Tanácsa megjelentette a Szent Márton nyomában sorozat új füzetét, ami a Szent délalföldi templomait és ábrázolásait mutatja be. A hétvége során a Szent Márton templomban Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be többnyelvű szentmisét. Rekordtám burkolattal újult meg a Szent Gotthárd általános iskola gimnázium és technikum Magyar Lak Csörötneki általános iskolájának közösségi sportpályája. A fejlesztés az iskolai sportpálya felújítási program 2026-os keretében az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. Adja hírül a Szombathelyi Egyházmegye. A beruházás eredményeként megújult sportfelület áll rendelkezésre az iskolai testneveléshez és a közösségi sportoláshoz. A felújítás célja az volt, hogy a tanulók rendezett, korszerű környezetben vehessenek részt a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon. A megújult pálya hozzájárul a rendszeres mozgás feltételeinek javításához és helyszínt biztosít a közös sportprogramokhoz. A sportpálya ünnepélyes átadására szeptember 16-án került sor. A megújult pályát Takács Gyula, Csörötneki plébános áldotta meg. Átadták a Színház Film és Táncművészeti Junior Prima díjakat. A zsűri döntése értelmében 2026-ban a 40 jelölt közül 7 fiatal művész részesült az elismerésben, és a kategória történetében most először megosztva is kaptak Junior Prima díjat, írja fidelio.hu. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítmények nyújtanak. Idén Devics Botond díszlettervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston, színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagjai kapott Junior Prima díjat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján a párizsi Élysée palota disztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási örökséggel rendelkező ország minden lakóját. Származások sok színűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarnais család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára. A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és

0: A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jólíte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa újból biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítményével.

0: eredménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leó két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
1: I'd like to appeal to two images from the Bible.
0: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
1: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
0: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leó pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
2: Leó pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperás imája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel és annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjti és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
1: Et la prière et la louange de Dieu.
2: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér, az átalakítást évő most a templomtér közepére az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misérző papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak a püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Olbrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében, a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárta péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Istenünk.
1: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
0: Téged, Krisztus!
1: A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek, az evangéliumi sorokat hallva az embernek az jut az eszébe, hogy minthogyha ezek az evangéliumi sorok, de az olvasmányban hallott ószövetségi sorok is, vagy akár a Szentleckében hallottak, amelyek a harag elítéléséről, a gyűlölködés, a megbocsátásra való képtelenségről szólnak, mint egyre aktuálisabbak lennének. Templom. Minden hívő közösségnek szüksége van, kedves testvérek és kedves gyerekek, olyan megszentelt, elkülönített helyekre, ahol a tagjai, a hívő közösségnek a tagjai találkozhatnak nem a gyűlölséggel, nem a haraggal, nem a megbocsátás, megbocsátani nem tudással, nem az irigykedéssel, de a végtelen Istennel. Zakeushoz hasonlóan a keresztények egy asztalhoz ülhetnek a Jézussal. És nem csak erőt meríthetnek Jézusnak az imént hallott szavaiból, vele étkezhetnek, ő maga kínálja nekik magát, örök eledelül. Mindannyian teljességre vágyunk, kedves testvéreim. Mindannyian kivétel nélkül a békét keressük. Amióta az ember elveszítette a paradicsom békéjét, hát senkinek se jó felzaklatott lelkűnek lenni. Domtetőkön, hegytetőkön sokfelé látunk templomokat, kápolnákat. Mindig odaépítették őket, hogy jól látszódjanak. Hogy van más is, mint amivel mi foglalkozunk. Mint amivel a világ foglalkozik. A régi falvakban, városokban a templomot oda középre építették. A falvak közepére, a városok közepére. Azokra a helyekre, vásártér is volt ez, ahol az élők rendszeresen összegyűltek, sőt, még a halottaikat is a templom köré temették el. Együtt volt a templomok körül tehát mindig a múlt és a jelen. A jelenben élők, azok föltekintettek, és hittel várták a jövendőt. A templom sokszor menedéket is jelentett. Ha egy bűnös az oltárban megkapaszkodott, beszaladt a templomba és megkapaszkodott, a középkorról beszélek, de így volt ez már az ószövetségi jeruzsálemi templomban is, még ő is ott menedéket talált, azilumot. Érdemes tehát így tanévelén elgondolkodni azon, hogy mi is a templom. Sokan vannak, akik számára a templom történelmi koroknak az emléke. Másoknak igazodási pont. Az okos embereknek. A régi embereknek a templom toron sokszor hajósoknak, halászoknak is, hegyre épült templomok különösen is segítettek megtalálni a helyes irányt. A hívő ember számára azonban még többet jelent. Nekünk a templom jó esetben az a hely, ahol találkozik, kedves testvérek, az ég a földdel. Ahova ezért nem megyünk be akárhogyan. Ahol ezért nem viselkedünk akárhogyan. Sőt, minősített módon viselkedünk. Mert az ég és a föld találkozási helye. Ott van az emberben a vágy, hogy találkozzon az Istennel. Még ha tagadja is. Zakeus a vámos, akit az emberek bűnösnek tartottak, még ő is látni akarta az evangélium szerint Jézust. Hallotta, hogy arra felé jár. Alacsony termetű volt. És nem törődve az emberek tekintetével fölmászott egy fügefára, hogy láthassa őt. És találkozott a kettőnek, Jézusnak és Zakeusnak a tekintete. Valamit tennie kellett ennek az Zakeusnak, ennek az apró termetű embernek. Nem volt véletlen a két tekintetnek a találkozása, erőfeszítéseket kellett tennie. Erőfeszítésének meglett a jutalma, Jézus megszólította őt. Szállj le hamar, be akarok térni hozzád. Ma nálad akarok étkezni. Kedves testvérek, ebbe az űrzavaros világba, ebben a sokszor semmilyen világba lehet, hogy ezt üzenik ma is a templomok. A templomaink Jézusai, hogy találkozni akar velünk. De találkozhat-e a tekintete velünk? Ha elkerüljük azt a helyet, ahol az ég a földdel találkozik, ha mi nem tesszük meg az erőfeszítéseket. Együtt étkezni Jézussal. Vele egy asztalhoz ülni. Szavaiból erőt meríteni, belőle táplálkozni. Ez a templom. Kedves testvérek, ami a templomban mindig történik, az egy titok. Ugyanakkor közös ünneplés, imádság, Krisztus áldozatának az emlékezete. Mert azt mondta, úgy tanította, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ismételjétek meg újra és újra az én áldozatomat. Nem azt mondta, hogy csak néha. Mint ahogy a jó esetben egy családi asztalhoz sem csak alkalomattán ülünk le.
2: amikor nekünk úgy privátim jól esik.
0: Miért nem? Mert az a családot csak kiüresíti. Pecsétet rak rá. Minősítő pecsétet. Sőt, egyenesen rombolja is. Miért úgy tanítja az egyházunk, hogy az Úr napját mindig meg kell szentelni? Mert ő is úgy mondta, hogy én veletek vagyok, nem néha, nem egyszer, kétszer az évben, kedves gyerekek, kedves szülők, kedves testvéreim, hanem minden nap a világ végéig. Igen, ő minden nap. Hát ha ő minden nap, akkor mi legalább az ő föltámadásának a napján, ami a vasárnap. Hogy találkozhassék a tekintetünk. Különben csak a világ zaja marad. És semmit nem tapasztalunk meg abból. És egyre kevesebbet tapasztalunk meg abból, amit titok, és amit megélhetett Zakeus is, amikor vele egy asztalhoz ült végre, és ülhetett. Jelképek sokosságával találkozik az ember a templomban. A jelképek sokszor beszédesebbek minden emberi szónál. A régi templomokat a felkelő naphoz igazították, a mi templomunkat is. Itt 8:30-es szentmise kapcsán, amikor süt keletről a nap, amikor már fölkelt, elkezdtük a szentmisét, ezen a kis nyíláson olyan szépen beragyog. Mert Krisztus a világ világossága. Ezt akarták mondani az őseink, amikor építették ezt a templomot, hogy odafigyelj a világ világosságára. A fény az életet jelenti, meg a Krisztust is. A régi szép énekünk is úgy tanítja, hogy ugye énekelték ezt a keresztény őseink. Krisztus, ki nap vagy, és világ, minket sötétségben ne hagy. A templomban aztán itt van ez az oltár. A templom legszentebb helye. Krisztust jelképezi. Jelképesen ezt az asztalt veszi körül a hívők közössége. Erről az asztalról kapják a gyerekek is, amikor első áldozók lesznek, az élet kenyerét. A Krisztust, aki értünk adta az életét. Itt van a szószék is, ma az ambó, felolvasó állvány, ahonnan az Isten üzenetét, igéjét hirdetik. Az örök élet igéjét hirdetik. És itt van a kereszt, a tabernákulum fölött, amire föltekintünk, és amely előtt nagypénteken leborulunk. Figyelmeztető jel. Ha követni akarjuk a Krisztust, föl kell vennünk minden nap a keresztjeinket is. A kereszténynek, kereszténység kereszténynek lenni áldozatot is jelent, feladatot is jelent. Nem könnyű betartani, ugye, egy család szabályait. Egy család szabályait sem. Az sem, hogy az Úr napját szenteld meg. De egy család, a családfő, a családtagjait csak akkor tudja segíteni, és így bennünket a Krisztus is, ha azok betartják a család szabályait. Így kell, hogy legyen ez nálunk is. Gyertyák is vannak az oltáron. Krisztus világossága. Eszünkbe kell, hogy juttassák. Kedves testvérek, hogy nem elég, ha csak a gyertyák világítanak az életben. Nagyon nem elég. Eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy úgy mondta Krisztus. Nem úgy mondta, hogy a gyertyák a világ világossága, az csak egy jelkép. Hogy ti vagytok a világ világossága. Így mondta ő. És micsoda óriási dolog, hogy mi lehetünk a világ világossága. De csak akkor leszünk a világ világossága, ha reá fülelünk, ha reá hallgatunk. Mert különben csak mondjuk a magunk csacsiságait. Ünnepélyes alkalmakkor itt a templomban tömjént füstölünk. Arra Zsoltára emlékeztet ez bennünket, arra is, ami így szól, szálljon föl az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Nem varázslat, hanem jelképez. A papa tömjénezővel körbejárja az oltárt, minisztránsokkal, és megtömjénezi a hívek közösségét is. Ez annak a jele, hogy együtt vagyunk egy körben, körbejárjuk az oltárt. Nem abban a hitben, hogy a kör közepén állva vesznek körül jó barátok, s rosszak, hanem abban a hitben, hogy van jóság mindenkiben. És hogy rajtunk is múlik, hogy ez megmutatkozhassék. És aztán éneklünk, még akkor is, hogyha nagy melegbe sipol, a nagy meleg miatt néha az orgona sokkal gyakrabban, mint mondjuk 10 esztendővel ezelőtt. Hát 3000 síp közül 1-2 mindig akad. A közös ének is egybefog bennünket. Ami itt történik, amikor éneklünk, ugyanezt csinálták, tették az elődeink. Ugyanezt történt évszázadokon keresztül, egészen az utolsó vacsora terméig visszamenően énekeltek zsoltárokat. 2000 esztendőn át zengett az ének. És ugyanezt történik szerte a világon, ahol Krisztus nevében gyűlnek össze emberek. Nem azért, mert nincs máshová menniük. Hanem mert Krisztussal akarnak találkozni, mint Zakeus is vele akart ott azon a fügefán. Hiszen ő úgy mondta, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet terheit hordozzátok. Mert mindenkinek jut ebből, az élet terheiből. Nekünk esendő törékeny embereknek, akik benne élünk, kedves testvérek, a tér és az idő szorításában szükségünk van tehát arra, hogy megérezzük, az élet az több annál, mint amit belőle közvetlenül megtapasztalunk. Több annál. Nem csak a látható világ. És főleg nem a látható világ. A hívők közösségéhez tartozni nem azt jelenti, persze, hogy tökéletesek vagyunk, mert nem vagyunk azok. De azt igen, hogy mindig keressük, nem csak néha-néha alkalomattán, az igazságot, szépséget, a jóságot, életünk értelmét. És ki máshoz mennénk, kedves testvérek, mint akinél az örök élet igéi vannak, a tulajdonképpen életi. Ki mástól várhatnánk erősítést, mint attól, aki maga az élet kenyere. Hogyan változnak az idők, persze úgy változnak a jelképek is, de vannak olyan ősi jelek, és amiket ez a néhány, amit felsoroltam, ilyenek, amelyek évezredeket kapcsolnak össze is egybe. Miért? Mert üzenetet hordoznak, mert érvényesek. Mert tartalommal bírók. Mert az ember mindig tudott hozzájuk valamit kapcsolni. Fontos dolgokat tudott hozzájuk kapcsolni. Azzal fejezem be, hogy a kőből épített templomok, azok nem bezárnak, kedves testvérek. Hanem segítenek, nem akarnak elkülöníteni. Az semmiképpen se. De segítenek megnyílni nekünk térben és időben egyaránt. A másik ember felé is. Az Isten felé is, de a másik ember felé is. És azt juttatják az eszünkbe, hogy nem csak én vagyok, hanem hogy a másik is létezik. És hogy mindenkinek vannak feladatai, nekem ez, neked az. És hogy ezeket összekeverni soha se szabad. És hogy a másiknak lehetnek másfajta gondolatai. És hogyha ő esetleg másképp gondolkodik, akkor annak is megvan az oka. A templom nem bezár. Nem veszekedésre tanít. És ezt meg kell tanulniuk a gyerekeinknek is. Mert ha nem tanulják meg, akkor hiába adta nekünk a Krisztus magát. Segítenek ezek az épületek, hogy kiszakadjunk a hétköznapoknak a sodrásából. Segítenek, hogy fölemeljük a szívünket. Segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és önmagunkhoz is. Ahogyan a kőből épített templomot gondozni kell, ez a templom is nem sokára kap egy új vakulatot, a lábazat. Ugyanúgy gondozni kell az élő kövekből épített közösséget is. A magunk helyén, a magunk feladatai szerint. Isten szent egyházát is. Péter apostol írta az első levelében, érdemes erre odafigyelni, gyönyörű ez a szó. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá. Micsoda program, lelki házzá épülhetünk, házzá, azaz menedékké másoknak is. Vagyunk-e menedék? Mennyire vagyunk menedék? Mennyire vagyunk önteltek, hogy menedék vagyunk? És mennyire vannak hiányaink, hiátusaink? Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Hát itt arra fülelünk, ebben a csöndben, ebben a kimértségben, ebben a szabályozottságban, hogy hogyan lehetünk menedékké lelki házzá. Mert aki nekünk ezt megmutathatja, az bizony ő egyedül. Minden kőből épített templomnál fontosabb az élő közösség. Isten temploma szent. Írta Pál apostol is, a korintusiakhoz írt első levelében, és ti vagytok az. Amen.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió.
2: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
5: Krisztus, kegyelmezz!
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné, Papa Ágnes. 14. Leópápa kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Debrecenben telepedett le a Szent Ferenc kisnővérei rend. Elhelyezték Krisztián Ráfael vértanú földi maradványait az országúti ferences templomban. Hírszerkesztő Kótáné Koltai Veronika. 14. Leópápa az apostoli palota pápai dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Magyar Péter miniszterelnököt csütörtök délelőtt. A négy szem közti megbeszélés után a magyar miniszterelnök Paul Richard Kelegen érsekkel a Szentszéknek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytatott tárgyalást. Írja a Vatikán News. A megbeszélések során elégedettségüket fejezték ki a kétoldalú kapcsolatok kedvező alakulása, valamint a katolikus egyháznak az ország életében betöltött szerepe és hozzájárulása kapcsán. A tárgyalások során ezt követően kitértek Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint több kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésre, különös figyelmet fordítva az oktatásra és a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő keresztény közösségek védelmére. Új szerzetes közösséggel gazdagodott Debrecen és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szeptember 23-án ünnepi szentmise keretében adtak hálát a Szent Ferenc kisnővérei debreceni letelepedéséért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa-kecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Olvasható az Egyházmegye oldalán. A szentmise kezdetén Palánki Ferenc érsek atya megáldotta a négy kisnővér új otthonát, a Szent István templom egykori plébánia épületében kialakított rendházat és annak kápolnáját. A főpásztor a nővérek debreceni letelepedését egy hosszú folyamat beteljesedésének nevezte. Mint mondta, különleges ajándék, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján ferences közösség alapíthat házat Debrecenben. Ünnepi szentmisével emlékeztek meg szeptember 20-án az országúti ferences templomban Krisztián Ráfael ferences vértanúról, a templom egykori plébánosáról és házfőnökéről, aki vértanúság hírében halt meg. A szentmisét követően került sor a több mint 7 évtizeddel ezelőtt elhunyt ferences atya földi maradványainak beszentelésére és elhelyezésére a Szűz Mária kápolnában. Olvasható a ferencesek.hu oldalon. Berhidai Pius tartományfőnök atya köszöntötte a jelenlévőket, arra hívva őket, hogy adjanak hálát Ráfael atya hűségéért. Ünnepi prédikációjában Peregrin atya az evangéliumi szőlőmunkások példázatából kiindulva a hálaadásról beszélt. Arra mutatott rá, hogy sokan vannak, akik kezdettől fogva az Úr szőlőjében lehetnek. Ezért a keresztény embernek hálát kell adnia azért a kegyelemért, hogy Isten közelségében élhet. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallottuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentek háza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Döntéshelyzet. Jézus vállalja értünk a szenvedés útját. Ezután Jézus kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket, imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Aztán odébb ment, úgy egy kőhajtásnyira, és tédre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Aztán abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak, bánatukban. Rájuk szólt, miért alszotok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus előhozattatta Jézust, és megostoroztatta. A katonák tövis koszorút vontak, a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg, nem találtam semmiben sem bűnösnek. Jézus tövis koronával, bíbor palástban jött ki. Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A mi bűneinkből fonták Jézus fejére a koronát. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és oda gyűjtöttek köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették ruháját, a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit életünk tövéssel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Út a kereszt halál felé, út a megváltás felé. Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy szirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sírassatok, azt fogják mondani, boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket. Omoljatok ránk, és a dombokat. Takarjatok el, mert ha a zöldelőfával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust a kereszten nem a szögek, hanem az irántunk való szeretet tartotta. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponyahegynek hívnak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele. Egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye közepén ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe adom lelkemet. E szavakkal kirehelte lelkét. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

Új parancsolatot adok néktek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Adamovics Ferenc táncművésszel Keresztes Szilvia beszélget.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Adamovics Ferenc, táncművész, táncpedagógust. Arról beszélgetünk, hogy vajon a Szentírásból melyik az az idézet, az az igevers, ami a szívedhez a legközelebb áll, melyiket választottad?
2: Máté evangéliumából választottam egy idézetet. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezt azért választottam, mert úgy gondolom, hogy a szakmámhoz, a táncművészethez közel áll abból a szempontból, a tehetségre vonatkozólag ez közel áll. Mindenki rendelkezik bizonyos adottságokkal, viszont nem mindenkinek alakul úgy az élete, hogy képes lesz ezt az adottságot, ezt a tehetséget kibontakoztatni.
1: Esetleg volt valami olyan élmény az életedben, amikor ennek az üzenete valamiért különösen megjelent? Volt igazán komoly megmérettetés az életedben, amikor ténylegesen volt tétje ennek a dolognak, hogy kibontakoztasd a tehetségedet?
2: Számos ilyen alkalom volt az életemben. Az egyik legfontosabb, mikor Barcelonában voltam a Cirque du Soleil-nek a castingján, táncosokat kerestek a jövőbeni produkciójukhoz, és 3 nap alatt számos forduló után sikerült a 300 fő táncos mezőnyből bekerülni a legjobb 14-be, és ez nagyon nagy boldogsággal és büszkeséggel töltött el.
1: Miben volt ez más, mint a többi válogatás?
2: Nagyon-nagyon sokan voltak ennyien, azért nem szoktak lenni itt Magyarországon, nem megszokott, hogy ilyen magas számú táncművész jelenik meg egy-egy ilyen válogatáson, illetve a Cirque du Soleil igényei megkövetelik azt, hogy sok rétű, sokszínű tehetségeket keressenek, és ezért a megmérettetés is abból áll, hogy több táncstílusban kell jól szerepelni, illetve emellett még színészi feladatokat is meg kell oldani. Ez a válogatásra, hogy kimentem, ez úgy alakult, hogy az egyik barátom, Hernic Albert hívta fel rá a figyelmet, hogy érdemes lenne kimenni, ő szeretne, és arra gondolt, hogy nekem is hasznos lehet ez, illetve esetleg a későbbiekben jó lenne együtt dolgozni, és akkor utána kezdett el szerveződni, utána indult el a felkészülés. A válogatásra ez mind fizikális, mind mentális felkészülés megkívánt, kellett készülni egy kisebb produkcióval, de természetesen kint ugye az improvizációra is szükség volt, amire nem lehet felkészülni, illetve hát az ember egész életébe készül.
1: Ugye beszélgettünk már erről az idézetről, magával a Szentírással mikor találkoztál először?
2: Gyerekkoromban szerintem már 5 évesen a szüleim rendszeresen vittek templomba, és rendszeresen hallgattam az evangéliumot, illetve részt vettem a különböző ünnepségeken, például a misztériumi játékon, ugye a karácsonyi ünnepek során, és ezáltal kerültem kapcsolatba a Szentírással.
1: Milyen állomásairól beszélhetünk?
2: Nyilván, ahogy fejlődtem, ahogy egyre nagyobb lettem, így mindig másként értelmeztem egy kicsivel a Szentírás szövegeit, és úgy gondolom, hogy így markánsan hatott a viselkedésemre, a gondolkodás módomra, és én úgy gondolom, hogy hosszú távon ez beigazolódik ebből a gondolatiságból született döntések eredménye.
1: Mikor döntöttél úgy, hogy művészeti pályára lépsz?
2: Talán a táncművészeti főiskola befejezése után, mert a szakmai életem a...
1: Na de mi vezetett oda, hogy egyáltalán táncművészeti főiskola legyen a kiválasztott hely, ahol tovább tanulsz?
2: 6 éves koromra nyúlik vissza, amikor az óvodában a csoporttársam elhívott egy néptáncórára, és ott kerültem kapcsolatba először a tánccal, illetve azzal a fajta élményekkel, azzal a fajta közösséggel, amik később ezen a pályán irányítottak, vagy ezen a pályán mutattak utat. 10 évig táncoltam a Törekvés néptánc együttesbe, ahol Vizi Tibor és felesége volt a vezető, ők is nagy mértékben hatottak rám, majd utána egy egyéves kitérő után elkezdtem a Táncművészeti Főiskolának a Néptánc Színházi Tánctagozat képzését 1999-ben, ahol mestereim Zorándi Mária, Bíber János, Végső Miklós és Hortobágyi Gyöngyvér voltak, akiktől nagyon-nagyon sokat tanultam. Én most megemlítetnék még nagyon sok mestert és mesternőt, akik nyilván nagy mértékben hatottak rám, de nem lenne elég a műsorid szerintem ehhez. És utána a néptánc tagozat befejezése után visszamentem még egyszer a Táncművészeti Főiskolára, a néptáncpedagógus képzésre, ez egy mesterszak volt, majd utána még visszamentem gyakorlatvezető mentortanár képzésre, és utána vezetett tovább az utam, így az elméleti és gyakorlati tapasztalataim segítségével, vagy révén, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem doktori képzésén folytatom. Jelenleg is a tanulmányaimat színész-tudomány szakon vagyok, harmadéves doktorandusz hallgató.
1: Nem csak a művészeti, az előadó művészeti oldal érdekel téged, hanem az egésznek a tudományos háttere, a pedagógiája, tehát elmélyülten foglalkozol magával a tánccal. Mit ad neked ez az elmélyülés?
2: Igazából ez talán segít kielégíteni azt a vágyamat, vagy azt a tudásszomjamat, hogy ne csak a mozgás aspektusából közelítsen meg ezt a művészetet, hanem próbáljak elméleti szinten is felnőni ehhez a szakmához, vagy ehhez a művészeti ághoz. Még azt is megemlíteném, hogy most egy nagyobb projektbe is kezdtünk a doktorandusz képzésbe. Témámul egy francia pedagógusnak a metodikáját választottam, és ezzel kapcsolatban az ő könyvét szeretném megjelentetni magyar nyelven, amit lefordítottam, illetve most Balassa Csilla és Valc Péter és Kis Kornélia segítségével, illetve a Marosvásárhelyi Iskola kiadója segítségével bízom benne, hogy hamarosan meg tudjuk jelentetni magyar nyelven, és úgy gondolom, hogy ez a könyv elősegíteni mind a táncművészet, mind a színművészet tudományosságát, és újabb kutatási területeket biztosíthatna a felnövekvő generációnak.
1: Úgyhogy megkérdezném, hogy mire vagy a legbüszkébb az életedben, mit válaszolnál?
2: Nagyon sok mindent lehet válaszolni, egyrésztről a családomra, másrésztről pedig én régebben is, és talán még most is úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog az a pályatársaim tisztelete és elismerése.
1: Billy Elliot, amiben te szerepelsz, táncolsz, mi a legnagyobb örömöd ebben a dologban, és mesélj egy picit erről, hogyan kerültél a Billy Elliot musical közelébe?
2: Úgy kerültem a musical közelébe, hogy ez is mint más ilyen összművészeti produkciók egy válogatással kezdődnek, mint ahogy a Soleilbe is ez megtörtént. Itt is volt egy válogatás, és körülbelül 50-60 táncos közül sikerült bekerülnöm abba a 14 táncosba, a fiúk közül, mert ugye el volt szeparálva, hogy külön a lányoknak, illetve külön a fiúknak volt casting, és így ugye az 50 fiú közül bekerültem abba a 14 fiúba, akik az előadás során szerepelnek. Ezek után egy 3 hónapos próba folyamat vette kezdetét, és a próba folyamata során történt egy számomra meghatározó dolog, mikor Hűvös Völgyi Ildikó, aki a nagymama szerepét alakítja, egy jelenet próbája során körbe tekintve a 10 fiún rám nézett, és azt mondta, hogy téged ismerlek. Ez a kapcsolat, ez 12 évre nyúlik vissza, mert a Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatos képzésén Hűvös Völgyi Ildikó színészmesterség órákat tartott. Azóta nem találkoztam vele, és ezért volt számomra megtisztelő az, hogy felismert, és már ez is óriási boldogsággal és büszkeséggel töltött el. Majd a szünetbe odajött hozzám, és azt mondta, hogy Netán Adamovics? És mondtam, hogy igen, és utána megölelt, és ez egy katartikus élmény volt. Nagy megtiszteltetés volt, és nagy öröm, hogy Szirtes Tamás rendező úrral, illetve Tihanyi Ákos koreográfussal, valamint Szikora Boglárkával, aki a Stebbetétekért felelt, dolgozhattam együtt, meg természetesen azokkal a művészekkel, akik a főbb szerepeket alakítják, például Stól András, Galusz Nikolett, Hűvös Völgyi Ildikó, Csákány Eszter, nyilván még nagyon sok nevet fel tudnék sorolni, de ugye, mindenki menjen el és nézze meg az előadást.
1: Ugye itt az előadásban több szereposztás van, nem minden előadást ugyanazok a főszereplők, mellékszereplők játszanak, de ti mindegyikben benne vagytok?
2: Van egy tánckar a produkcióban, és mi alakítjuk a bányászokat, illetve rendőröket, ugye, akik a szerves részét képzik ugye ennek az egész történetnek, mert ugye ez a történet Angliában játszódik, ahol egy a 80-as években, ahol egy sztrájkba csöppenünk bele, ahol a bányászok ugye az aktuális hatalom döntése következtében elvesztik a munkájukat, és egy nagyon kis faluba vagyunk, és ők nem akarják, hogy bezárják a bányát, és folyamatos konfliktusban vannak a rendőrökkel, és sztrájkolnak, és ebbe a környezetbe egy gyerek, egy 8 éves vagy 6 éves gyerek a tánc által ki tud szakadni ebből a társadalmi közegből, ebből a mély szegénységből, és teret kap a tehetsége. Mi táncosok benne vagyunk mindegyik előadásba, úgy segítve egymás, hogy egyszerre 10 fiú van például színpadon, és a maradék 4, az pedig cover, egyfajta váltó, és ez biztosítja azt a lehetőséget, hogyha bárkinek bármilyen elfoglaltsága lenne, az ne veszélyeztesse a produkciónak a minőségét. Uh-huh. Nekem ez azért is nagyon fontos volt, hogy hál' Istennek bekerültem a fix 10 táncosba, mert mellette még a Győri Nemzeti Színházba is dolgozom, ahol az évad ugye szeptembertől elkezdődik, és vannak átfedések a két produkció között. És nekem ezért is nagyon fontos, hogy van lehetőségem arra, hogy váltó segítségével el tudjak. Még azt fontosnak tartom, hogy igazából azt is, hogy több helyen, tehát hogy a főiskola befejezése után majdnem az ország elég sok színházába dolgoztam a Szolnoki Szigligeti Színházba, a Szegedi Nemzeti Színházba, a Győri Nemzeti Színházba, a Víg Színházba, az Operába, a Pesti Színházba, és még nagyon-nagyon fontos, ez az egyik, a másik pedig az, hogy volt szerencsém a Nox együttes tánckarába is bekerülni. Ezt azért tartom fontosnak, mert ott olyan embereket ismerhettem meg, akik mind szakmailag, mind emberileg sokat tanítottak. Közülük is kiemelném Torma Zsoltot, akivel még az együttes befejezése után sem szakadt meg a kapcsolatunk. Későbbiekben felkért, és megalapítottuk a Hunkundenz tánc együttest, amit azért tartok fontosnak. Most is aktívak vagyunk, most is van rengeteg fellépésünk, de azért tartom fontosnak, mert mindenféle menedzsment nélkül csak saját magunkra támaszkodva, a saját hitünkre, a saját kapcsolati tőkénkre, illetve ugye az égiek segítségére támaszkodva sikerült eljutnunk New Yorkba, Párizsba, Berlinbe, és úgy gondolom, hogy ez egy menedzsmenttel nem rendelkező 5 fős csapatnak ez egy rendkívüli nagy lehetőség, és egyfajta önigazolás, hogy meg lehet csinálni, ezzel bátorítunk minden fiatalt, hogy próbálja meg. Illetve még a Fővárosi Nagycirkuszba is bekerültünk, Kristóf Krisztián segítségével, egy az ő rendezésében, a Ritmus Cirkusz produkcióba. Az még azért volt fontos egy mondatba csak, hogy mert ott lehetőséget kapott a csapat, hogy 3 hónapon keresztül együtt dolgozhattunk, illetve utána a 100 előadás alkalmával tudtunk együtt dolgozni, és egy ilyen csapatnak, akik ugye általában ritkábban próbálnak, illetve van más alternatív munkájuk, ez egy nagyon nagy adomány volt számunkra. Tényleg egy olyan esemény, ami tényleg így növelte így a csoportkohéziót, illetve a lendületet a csapatnak, meg a hitet.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Adamovics Ferenc táncművésszel Keresztes Szilvia beszélgetett.

A szívemet jártatom. Városról városra madárként száldosva a szívemet jártatom. Nyájas völgyek, ormok szeme közé kormot fú fekete vonatom. Gyakorta, de vágynék, ellibegő árnyék megállani valahol, ám már a tűnékeny gép messze vidéken kacaráz és zakatol. Itt is, ott is mécses, csöpp emberi fészek meleg szeme hunyorog, szuszogó gyerekek, gyökerek, gyökerek, békességes otthonok. Volt nekem is egykor gyönyörű gyerekkor, ó, anyaszem mosolya, volt nekem is kettő. Ó, drága gödöllő, ó, szép, kegyes iskola. Az egyik lebontva, másika számomra temetővé változott. Oda már, madárka letörött fa ágra, csak sírni, ha száldosok. Görög hát, karikám, fekete paripám, hegyen, völgyön, temetőn, ostoros négyszelek, érzelek, érzelek, bokám bizseregtetőn. Minek tétovázzunk, maradandó házunk

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Egy pár éven belül például a marhahús, ha igazán őszinték merünk lenni magunkkal, akkor olyasmi lesz, mint a pezsgő, tehát hogy nem arról van szó, hogy vegánnak kell lenni, de a jelenlegi húsfogyasztás mértékét a világ gazdagabb felében biztos, hogy vissza kell venni. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ne együnk húst, csak arról van szó, hogy egyébként az osztrák, német, kanadai, dán, finn, holland jelenleg érvényes táplálkozási ajánlások szerinti mennyiségű húst és tejet fogyasszuk el egy héten. És ami nagyon fontos, hogy bízzunk az orrunkba, meg az ízlelő bimbóinkba, tehát, hogy vissza kell térni ide is, hogyha mondjuk lejár valaminek a fogyaszthatósági ideje egy-két nappal, ha megkóstoljuk, vagy megszagoljuk, vagy és megnézzük, nincs rajta penész, nincs rossz íze, és nem, nincs rossz illata, akkor bízhatunk magunkba, hogy azt még általában meg lehet enni.

0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem és beszélgető társam Szőlősi Réka, aki Gödöllőn végzett, méghozzá uniós agrár- és vidékfejlesztési politikát tanult, és ma már élelmiszer politikai szakértőként dolgozik. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióba.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és önt is.
0: Élelmiszerpolitikai szakértő. Így aztán a témánk nem is nagyon lesz más, mint az élelmiszerpolitika, a fenntartható élelmiszer előállítása és az ételpazarlás. De azért két mondatba árulj el nekünk, hogy a vidékfejlesztési politikából hogyan érkezett meg erre a területre?
1: Hát nem, mint hogyha azt gondolnám, hogy ez a nagyon fontos lenne. A kérdést köszönöm. Igazából ez nem most történt, hogy én Gödöllőn még egyébként a francia kormány támogatásával még jóval az unió csatlakozás előtt próbáltak képezni olyan szakembereket, akik majd tudnak segíteni az agráriumban, az uniós csatlakozás végrehajtásában tulajdonképpen az országnak, és aztán én be is kerültem pont az uniós csatlakozással az akkori agrárminisztériumba. Később sokat dolgoztam az élelmiszeriparban érdekképviseletben, több mint 10 évet, és ezelőtt 6 évvel körülbelül döntöttem úgy egyébként pont ilyen tudományos eredmények hatására, meg hogy láttam azért, hogy az élelmiszeripar Magyarországon milyen strukturális problémákkal küzd, és ezeket mennyire fontos lenne egy kicsit más szemüveggel látni, és megjelentek nem kevésbé fontos módon a fenntartható élelmezéssel kapcsolatos, hát nagyon, nagyon fontos dilemmák és kritériumok, meg a tudomány eredményei, akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt az addigi csak nem 15 éves tapasztalatomat arra hasznosítani, hogy én már független szakértőként próbáljak vállalkozásoknak, meg szakmai szervezeteknek abban segíteni, hogy ez a társas játék, ami az élelmiszer szabályozás, a társadalmi változások és a piac működésének ez a háromszögszerű kölcsönhatása, ezt hogyan tudnánk úgy felhasználni, hogy amellett, hogy a vállalkozások üzletileg versenyképesek maradnak, egy egészségesebb társadalom jön létre, és olyan szabályozás alakul ki, mert itt kétségtelenül nagyon nagy szükség van arra, hogy azért a jog is támogassa a szükséges változásokat az élelmiszertermelésben, és én arra vagyok kíváncsi, hogy lássam, hogy ezek hogy hatnak egymásra, és hogyan tudok vállalkozásoknak, meg szakmai szervezeteknek itt Magyarországon abban segíteni, hogy ha ezt az irányt akarják fölvenni, hogy nézzünk előre, és egyébként pont a fenntartható élelmezést ki tudjuk alakítani, akkor az ő szerepük ebben hol lehet?
0: Egy nagy fába vágjuk a fejszénket valószínűleg, hiszen élelmiszerpolitikáról, fenntartható élelmiszer előállításról és ételpazarlásról is szeretném kérdezni. Ugye nagyon sok cikket írt, interjút adott a tavasszal a Planet Expo-n is előadóként szerepelt. Induljunk ki szerintem egy globális képből, hogy a hallgatók is el tudják helyezni ezt az egész témát, és értsék, hogy miért fontos ennek a kérdésnek, ezeknek a kérdéseknek a boncolgatása. Távirati stílusban. Több mint 8 milliárd ember él a Földön, 2050-ig még 2 milliárd ember fog megszületni a demográfusok szerint. A népesség növekedéséhez képest háromszor olyan gyorsan nő az energia felhasználásunk és fogyasztásunk, és 2-szer olyan gyorsan nő, mint a népesség a vízfelhasználás. Ennek nagy jelentősége van az élelmiszertermelés szempontjából. És a nagy dilemma, hogy egyre több embert, egyre kevesebb jó minőségű termőföldön, egyre kevesebb egyfőre eső vízzel kellene megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerrel ellátni. Ez az alapdilemma.
1: Ehhez is hozzátenném, hogy is egészséges étrenddel. Tehát, hogy az sem piskóta a kihívások között még, hogy legyen teljes a kép.
0: Jó. Akkor még egy kicsit bonyolítottuk a képet, tehát azért ez már szerintem önmagában is egy komoly kihívás. És van egy idézetem öntől, amitől lehet egyébként, hogy most ha ezt felolvasom, akkor a hallgatók mindjárt kétségbe fognak esni. A Trade magazinnak a következőket mondta. Amennyiben nem történik változás, és a jelenlegi trendek folytatódnak, vagyis a nyugati fogyasztási kultúra egyre inkább átterjed a fejlődő országokra, és az élelmiszer pazarlás mértékén sem javítunk számottevően, akkor az élelmezés 2050-re biztosan fenntarthatatlanná válik. Itt nem állt meg. A megoldás drasztikus. 2030-ig, ez itt van, 4 év múlva, a G20 országainak, az ott lévő népességnek, tehát a legfejlettebb országok népességéből 40%-ának át kellene állni fenntarthatóbb étrendre, később pedig a világ további fennmaradó lakosság 70%-ának is. No, ez konkrétan azt jelenti, hogy Magyarországon a húsfogyasztást 6 éven belül a jelenlegi 1/3-ára kellene csökkenteni, visszaállva ezzel a 60-as években fejenként fogyasztott mennyiségre. No, hát itt szerintem most sokan fogják a fejüket, hogy most pontosan ez az a megoldás, tehát hogy nem fog ez nekünk fájni. Szóval, no, fejtsék egy kicsit részletesebben ezt a gondolatot, mert szerintem ez így elég sokkoló. Ez a néhány mondat, amit felolvastam idézetként.
1: Szerencsére ezeket nem én találtam ki, hanem ezek tudományos kutatásoknak az eredményei. Röviden arról van szó, hogy dacára annak, hogy a környezet és a táplálkozástudomány gyakorlatilag konszenzusban van arról nemzetközi szinten, hogy az emberiségnek hogyan kéne megváltoztatni a táplálkozását egészségi és környezeti szempontból. A helyzet az, hogy még mindig nagyon kis százaléka a egyébként emlegetett G20 országoknak indult el abba az irányba, hogy elkezdje a társadalmat erre fölkészíteni. Ugye egész egyszerűen arról van szó, hogy ez matematika, tehát gyakorlatilag, ahogy látjuk, most az idén ugye a sláger téma sajnos az aszály Magyarországon már most, de ezen kívül még az élelmezésnek számos egyéb olyan környezeti hatása van a jelenlegi élelmezési rendszerek működésének, amely azt okozza, hogy még akkor is, hogyha az üvegházhatású gázoknak a kibocsátásával nem foglalkoznánk, tehát azzal, hogy az élelmezés adja egyébként a globális kibocsátásoknak több mint a negyedét a világban. Ha ezzel nem foglalkoznánk, akkor is van még legalább 4-5 olyan környezeti probléma, amelynek a legnagyobb okozója, vagy amely leginkább az élelmezésünk jelenlegi formájával van összefüggésben. És az állatok úgy kerülnek ugye mindenhol az asztalra, hogy így fogalmaznak, hogy gyakorlatilag ugye ma a mezőgazdaság foglalja el a lakható területek közel 50%-át a bolygón. Ebből az 50%-ból gyakorlatilag majdnem 80% az a haszonállattartáshoz kötődik. És mivel egyértelmű, hogy a természettől több területet nem vehetünk el, ahogy ön is mondta, ugyanekkor a területen, vagy inkább kisebb területen, hogyha a biodiverzitást szeretnénk visszaállítani, kellene több embert egészségesebb és környezetkímélőbb módon ellátni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a területek 80, ha a mezőgazdasági területek 80%-át a haszonállattartásra fordítjuk, akkor ez az a élelmiszertípus, amelyből kevesebbet fogunk tudni fogyasztani. Ugye ez evidens, hogyha nő az emberiség létszáma, és ugyanannyi, illetve kevesebb húst tudunk termelni, akkor per fő kevesebb fog jutni. Tehát, magyarán szólva, mind környezeti, mind táplálkozási szempontból az biztos, hogy fenntarthatatlan a jelenlegi működés már középtávon is, tehát ez nem csak 2050-ben lesz probléma, várható, és az elmúlt évtizedekben egyébként folyamatosan látjuk, hogy egyébként növekszik az állati eredetű élelmiszereknek nem csak a környezeti hatása, hanem a fogyasztói ára is. Gyakorlatilag azt lehet prognosztizálni, és ezt nem én mondom, hanem például a Dán világon az egyik legnagyobb hústermelő vállalatnak, a Dennis Kramnak a vezérigazgatója, hogy ő is azt mondja, hogy egy pár éven belül például a marhahús, ha igazán őszinték merünk lenni magunkkal, akkor olyasmi lesz, mint a pezsgő, tehát, hogy nem arról van szó, hogy vegánnak kell lenni, de a jelenlegi húsfogyasztás mértékét a világ gazdagabb felében biztos, hogy vissza kell venni.
0: Hát kérdés, hogy ehhez a gazdák mit szólnak majd, akik ugye állattartók, meg a fogyasztók mit szólnak, akik meg egyébként folyamatos igényt, mert a gazdák nem tenyésztenek annyi marhát, hogyha nem lenne egy olyan fogyasztó igény, amit ki kellene elégíteni.
1: Kérdés, hogy a fogyasztók ezzel tisztába kerülnek, hogy a jelenlegi, simán egy fogyasztóként, illetve agrárpolitikusként a jelenlegi döntéseink milyen hatással lesznek arra, hogy a gyerekeink meg az unokáink hogyan fognak tudni táplálkozni, akkor lehet, hogy azért, én legalábbis azt tapasztalom a saját munkámban, hogy mind vállalati szinten, mind fogyasztói szinten ez a fajta érzékenyítés, hogyha az emberek megértik, akkor működik.
0: Jó, hát hogy az egyik megoldás, mert a végén a megoldásokat megpróbáljuk összegezni, de az egyik, hogy a meglévő termőterületen nem a haszonállattartásra, hanem olyan növényeknek a termesztésére kellene ezeket a területeket fordítani, amit közvetlenül emberi fogyasztásra szánunk. Ez az egyik. No, menjünk tovább. Most négy témát választottam ki. Az egyik a fehérje átállás, a pálmaolaj, ízipar és a pazarlás, tehát kezdjük a fehérje átállással. No, itt kérdéseket teszek föl. Elolvastam jó néhány interjút, ami önnel készült, és az, hogy fehérje átállás, valószínűleg ezt egyelőre egy kicsit ilyen bűvös szó most a hallgatóknak és a nézőknek, de mindjárt ki fog derülni, hogy mire is beszélünk. Miért kellene átállni az állati fehérjékről a növényi fehérjékre? Mi az a precíziós fermentációval létrehozott fehérje? Ez szerintem elég sokakat érdekel. Valószínűleg mindenki, én először találkoztam ezzel, amikor készültem a mostani beszélgetésre ezzel a fogalommal, hogy precíziós fermentációval létrehozott fehérje. Ennek az energiaigénye, mert az egyik cikkben ez is van, hogy ez egy elég energiaigényes eljárás, veszélyei, kockázatai, és van egy idézet, ami engem elgondolkodtatott, ami úgy szól, hogy nem az a cél, hogy a fehérje tartalom tekintetében is teljes körűen helyettesítsék a hagyományos termékeket, mármint a növényi fehérjék, hanem az, hogy ezzel a fogyasztási élményt pótolják. Na akkor ezt a probléma halmaz járjuk. Közben szerintem először nézzük a fogalmakat. Ez a precíziós fermentációval létrehozott fehérje, miért van erre szükség, hogyan akarjuk kiváltani az állati fehérjéket, jelent-e bármilyen kockázatot ez, mit gondol erről?
1: Tehát a fehérje átállás, amit ön is említett, hogy az előbbiekből következik, amit elmondtam, hogy bár egyébként általában túlbecsüljük a saját fehérje igényünket, tehát a nyugati világban általában jóval több fehérjét fogyasztunk egyébként, mint amennyire a testünknek szüksége van. De ugye, ha kevesebb hús lesz per fő áll rendelkezésre, akkor az optimális fehérje bevitelhez át kell állni az emberiség egyre nagyobb hányadának, mint ahogy egyébként nyilván a világnak mondjuk a keleti felén ez évezredek óta megszokott a növényi alapú, egyrészt a növényi alapú fehérjékre. Ugye ezek hagyományosan a úgynevezett hüvelyes növények, bab, lencse, borsó, szója ezeknek van Magyarországon is. Táplálkozásban abszolút helye. Ugye a probléma az, hogy például a mi kultúrkörünkben ezeket a szegénységgel párosítjuk, a húst meg a gazdagsággal, tehát hogy itt van, ezért csak akarom jelezni, hogy ennek van egy ilyen kulturális, kulturálisan is egy picit át kell majd a fejünkben fogalmazni ezeknek az ételeknek a helyét, bár például amióta a közel-keleti konyhát ugye Magyarországon is tudjuk már élvezni, ugye ott egy nagyon, nagyon sok olyan fogás, amiről esetleg nem is tudjuk, hogy ilyeneket fogyasztunk, de azokban ezek a növények vannak, humusz és egy csomó minden, ami már Magyarországon is egész elterjedt. Szóval vannak ezek a hagyományos növényi fehérjék, és akkor lehet még másfajta fehérje forrásokat előállítani. Ugye a precíziós fermentáció az tulajdonképpen egy bár ilyen skifinek, vagy ilyen űrbéli technológiának hangzik a nevében, valójában egy nagyon érdekes innováció. Tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyan tudnánk mikrobáknak a segítségét kérni ahhoz, hogy számunkra előállítsanak egyébként érzékszervi tulajdonságaiban, például mondjuk az ön által is említett tejtermékekhez megszólalásig hasonló termékeket, vagy alapanyagokat adni, és ráadásul ezek nem csak érzékszervi tulajdonságaikban, hanem összetételükben is, tehát manapság lehet már baktériumok, gombák, algák segítségével a tej fehérjével molekuláris szinten megegyező anyagot gyártani. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy gyakorlatilag ez egy kevés összetevővel zajló nagy üstökben, azért hívják precíziósnak, mert nagyon pontosan be kell állítani a hőmérsékletet, levegő széndioxidjából tudnak ezek a kis lények szénhidrátokat előállítani, és abból csinálják. Szóval abszolút nincs ez már távol. Az energiaigényéről pedig annyit, hogy kerek legyen a történet, hogy még hogyha az energiaigénynek a környezeti lábnyomát vesszük, még akkor is elhanyagolható a környezeti lábnyoma ezen termékek előállításának a húshoz, meg a tejtermékekhez képest.
0: De akkor a végeredmény ebből az üstből, ha jól értem, tehát növény alapanyag, mikrobák, van egy eljárás, egy biológiai eljárás.
1: Hát, és gombák által előállított.
0: És a végén kapok egy sajtot, mondjuk egy ementáli sajtot.
1: Így van.
0: Ami tehenet nem látott, soha. Tehát nem tehéntejből készült, nem is kecske, tehát nem állati eredetű, és kísértetiesen hasonlít állagát, ízvilágát tekintve, és tápértékét tekintve ahhoz, amit egyébként megszoktunk, és amit most a boltba vásárolunk.
1: Így van.
0: Ezt így kell értenünk?
1: Így van.
0: Ez hol tart most, ezek a kutatások, hol tartanak ezek? Labor, vagy már kint vannak ezek a termékek, már lehet vásárolni őket, vagy még azért ez inkább a távolabbi jövő, hogy mondjuk ezek tömegtermékké váljanak, és ennek azért lesz még néhány mellékkérdése azért, azt gondolom.
1: Ez nagyon, nagyon jól áll egyébként, tehát nagyon sok startup vállalkozás foglalkozik ezekkel. Nagyon erősebben a Közel-Kelet és az Egyesült Államok. Európában is nagyon sok ilyen kis vállalkozás van, illetve vannak például Hollandiában olyan üzemek, ahol ezeket a ilyen pilot üzemek, ahol ezeket már elő tudják állítani. Olyan történetek is vannak, hogy Michelin csillagos szakácsok segítenek az ízet, az ízt meg a konzisztenciát beállítani. A helyzet az, hogy itt beszéljünk akkor a GMO-ról is, ugye ezeknek a technológiáknak az a lényege, hogy azért ezeket a kis mikrobákat nem úgy kell elképzelni, hogy beletesznek egy, nem tudom én, egy kis gombát, egy kis mikrogombát, meg egy baktériumokat, és akkor ők ott táncikálnak önmagukban, és előkészítik ezt, hanem például van olyan termék, amikor az egyik ilyen növényi alapú hamburger pogácsában annak idején, amikor ezt elkezdték Amerikába csinálni, azt a húslé-szerű anyagot, ami ugye elhíresült akkor, hogy még azt is tudták reprodukálni, mert amikor beleharap egy marhahús pogácsába, akkor kijön belőle egy ilyen lé. Ezt növény alapon úgy állították elő, hogy szóját, meg egy ilyen bizonyos mikrobiális gombát kereszteztek egymásra, egy CRISPR nevű GMO-s eljárása, és az a kis lény, aki abból kijött, az tudta a gombának meg a szójának ezt az umamis ízét előállítani. Szóval én azt tudom mondani erre, hogy gyakorlatilag nem az a kérdés, hogy mi most fogyasztók, akik egyébként nem szokt, arról sem tudunk sokat, hogy a mai élelmiszerek hogyan állíthatók elő, és ugye pont mesélte, hogy akkor az adalékanyagok, szóval az sem egy sokkal szebb történet, ez egy új történet. Itt nem azt kell gondolni, hogy ezentúl mindig mindenki ilyet fog enni, de bizony, például a szegényebb országokban, vagy azokon a helyeken, ahol az említett asszályok miatt, vagy ahol eleve most már sivatag van, nem tudnak akár állatokat sem tartani olyan tömegbe, ahogy emberek ott vannak, igenis lehetséges, hogy a helyi fehérje ellátás például ilyen módon lesz megoldható. Tehát, hogy én óvnék mindenkit attól, hogy itt riogassuk egymást a rovarlisztel, meg a precíziós fermentáció, meg a GMO-val, mert egyrészt nem csak mi vagyunk ezen a világon, Magyarországon, hanem rengeteg szociális és földrajzi helyzetben kell embereket táplálni. Másrészt kérdés az, hogy Európa megengedheti-e magának, hogy ebből a fajta jövőépítésből teljes mértékben kimarad, mert azt mondja, hogy a GMO szabályozását, az uniós szabályozást nem próbálja, vagy nem akarja ez egy politikai döntés ebbe az irányba elvinni. Kérdés, hogy ez okos ötlete, hogy a világ többi piacán ez megjelenik, ez majd eldől, ez most is zajlik egyébként, hát, ez a vita.
0: Annak azért örülök, hogy azt mondta, hogy lesz választási lehetőségünk, tehát nem leszek én arra kényszerítve, hogy ilyen sajtot fogyaszok, hogy legalábbis lesz lehetőségem arra, hogy kipróbáljam ezt is, meg azt is, és eldöntsem, hogy maradok a hagyományosnál.
1: Azt kell mondjam, hogy ez nem a mi életkorunk típusú embereket. Tehát,
0: hát én még azért egy pár évig szeretnék élvezni az életet.
1: Nem, csak az ember 50 fölött már nehezen változtatja meg például
0: a táplálkozási. Hogy a fogyasztási
1: igen,
0: szokás.
1: Szóval, hogy ez a mi döntésünk, de a jövő generációnak meg valamit igen. kell majd tudni enni.
0: Na, most akkor hadd legyek én az ördögügyvédje egy kicsit, jó?
1: Csak nyugodtan.
0: jó néhány évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg a Stern újságírójának egy könyve, magyarul is megjelent, több kiadást is megjelent, sokáig sikerlista élén volt. Az volt a címe, hogy a leves hazudik. Azt feltételezem, hogy ismeri ezt a könyvet.
1: Igen.
0: Ez a könyv, ez valójában az íziparról szólt, és arról szólt, hogy hogyan vagyunk átverve. Hogy az ízipar hogyan ver át bennünket. Hogyan használnak fel különböző kémiai anyagokat arra, hogy például nekünk a joghurtunkban a eperíz legyen. Egy példa. De sok példát mondhatnak, végigvette. Az egyik legtitkosabb receptek, a legjobban őrzött gyárak, és hogyha ez így volt 25 évvel ezelőtt, amikor az újságíró, oknyomozó újságíróként ennek utána járt, gondolom ez a helyzet nem nagyon változott. Tehát én azt gondolom, amikor egy ilyen új eljárást hallok, amit is elmondott, ez végül is egy biokémiai, vegyi eljárás, tehát a természetes folyamatokhoz ilyen szempontból nem sok köze van, akkor eddig felmerül bennem a kérdés, és szerintem a hallgatókban is, hogy nem leszünk esetleg átverve? Nem egy újabb hatásos, egy újabb lobby hatásos, vagy hatásosnak tűnő érveit halljuk, amikor emellett érvelnek, és nem derül majd ki évek múlva, hogy ezek az új technológiák károsak, egészségre ártalmasak. Önnek nincs ilyen félelme, vagy nincs ilyen félelem önben?
1: Én velem a erősebb, most meg kell mondjam, az a félelem is, bár, mint ahogy elmondtam, én közel 20 évet dolgozom élelmiszer szabályozásban, tehát viszonylag tisztában vagyok ezekkel a problémákkal, amelyek egyébként az manapság ultrafeldolgozott élelmiszerek körüli problémának hívjuk ezt, amit 20 évvel ezelőtt a Stern éppen ilyen, akkoriban ugye az adalékanyagokra, meg az elszámokra haragudtunk, most már ennél sokkal összetettebb a történet. A helyzet az, hogy szerintem a kérdésfelvetésben itt azt kell látni, hogy mindig az örökösen problémát fog okozni, hogy az élelmezés az egy nagyon jó üzlet, hiszen mindannyian, akik a Földön jelen pillanatban emberi lények vagyunk, még nem tudjuk másképp megoldani a fizikai fennmaradásunkat, csak úgy, hogyha naponta legalább kétszer-háromszor eszünk. Tehát, hogy mondjam, itt a politika mellett megjelennek mindig olyan érdekcsoportok, gazdasági érdekcsoportok, akik a saját érdekeiket szeretnék előre vinni. Ahogy az elején beszéltünk, ugye a hústermelésnek a rettenetesen komoly és veszélyes környezeti hatásairól, ott jelen pillanatban lehetne feltenni ezt a kérdést, hogy mi azzal a helyzet, hogy mondjuk az európai agrártámogatásoknak a közel 80%-a az a húsiparhoz megy, tehát hogy mindig vannak ilyen lobby dolgok, és sokan azt a kérdést teszik fel, hogy ha ennyire környezetszennyező a mondjuk a húsipar, akkor ebben miért nem foglalkozunk? Tehát jelen pillanatban sokkal több embert veszélyeztet a Földön az, hogy gyakorlatilag a biodiverzitás olyan vészesen csökken a hústermelés miatt, hogy nemhogy precíziós fermentációt kell lennünk, hanem nagyon ennél sokkal drasztikusabb dolgokat kell megváltoztatni az élelmezésünkbe. Ez azt akarom mondani, hogy ahogy említettem az elején, az élelmiszer szabályozásnak van egy nagyon fontos szerepe, nevezetesen az, hogy elvileg őrködik azon, hogy az átlag ember bárhol is él a Földön olyan élelmiszereket kapjon, amely rövid, közép és hosszú távon is minél biztonságosabb. Most azért kibújik belőlem az élelmiszeripari régi érdekképviselő, hogy az élelmiszeriparnak a vívmánya az, hogy tulajdonképpen Magyarországon akár már az én 20 éves gyerekeim sem tudják, nem is ismerik azt a fogalmat, hogy élelmiszermérgezés mondjuk. Tehát, hogy az egy nagyon komoly, tudományos vívmány, és azt próbáljuk magunknak azért fogyasztóként így néha, amikor bemegyünk a boltba, tudatosítani, hogy bemegyek a boltba, nem az jut eszembe, hogy mi az, amit ha megveszek, akkor meghalunk tőle, ugye? Tehát, hogy nem kell, ilyen értelme nem kell félni, ennek vannak előnyei és hátrányai. Hátránya az, hogy ahhoz, hogy az emberek ne haljanak éhen, ahhoz olyan élelmiszereket kell oda tenni, amelyek 2-3 nap alatt nem romolnak meg. Ahhoz, hogy ne romoljanak meg, ahhoz bizony olyan körülményeket kell abban a csomagolásban biztosítani, ami ezt lehetővé teszi. A precíziós fermentáció egyébként abban gyakorlatilag semmilyen adalékanyag, semmilyen olyan probléma nincsen, és még egyszer mondom, óvom magunkat attól, hogy fekete-fehérbe gondolkodjunk ezen. A jövő, a fenntartható étrend az nem úgy néz ki, hogy mindenki füvet, rág vagy szóját morzsolgat a kezébe, és utána azt megeszi, hanem a jelenlegihez képest egy elsősorban egészségesebb, tehát több rostot, növényi alapanyagot tartalmazó étrend, amiben jelenlegihez képest. Egyszerűen csak annyi, hogy kevesebb hús van meg sajt, és akinek ennél több igénye van mondjuk fehérjére, vagy esetleg sajnálja az állatokat, akik szenvednek attól, hogy sajtot gyártunk, az majd ehet ilyet is, és amúgy és ki tudja fizetni a normál húst meg tejet, akkor ennek semmilyen akadálya nem lesz.
0: Egy elemére szeretnék az előbbi gondolatmenetének visszakanyarodni, mert ugye szóba hozta, hogy a mezőgazdaság, ez növénytermesztés és állattartás jelent, mennyiben felel a mondjuk a klímaváltozásért, tehát hogy van egy klímalábnyoma a mezőgazdaságnak. Én megnéztem készülve a beszélgetésre, ugye ma a növénytermesztés és állattartás a globális kibocsátás 10-11%-áért felel.
1: Hát én 25 fölött itt tudok, ez az elfogadottabb a 25.
0: Hát az nem tudom, hogy jön ki, mert ha 20-25 lenne, és az energetikára van 73-75%, én ezt találtam, ez egy nyugati adat, tegnap kerestünk rá, akkor a 20-25, akkor már nem maradna a közlekedésre, a divatiparra, a mesterséges intelligenciára, tehát még ha a 20-25 is, akkor a következőt ma, a kibocsátásnak ma már az IT-szektor felel az 5%-áért. A divatipar felel a 10%-áért. Tehát miközben mondjuk az állattartást kikiáltottuk főmumusnak, mert kikiáltjuk főmumusnak, hogy ezt lehet állandóan olvasni, aközben a divatipar környezeti és klímalábnyomáról, vagy az IT-szektor klímalábnyomáról nem nagyon beszélünk. Nem nagyon beszélünk. Márpedig én azt gondolom, hogy érdemes lenne erről is beszélni, mert élelmiszerről azért nehezebben mondani, mint a 6-8 óra internetezés helyett mondjuk csak 4 órát internetezni. Vagy a fast fashion hatására minden héten, vagy minden nap vásárolunk olyan termékeket, amiket 2-3-szor veszünk fel, aztán eldobjuk. Tehát élelmiszerre inkább szükség van, én azt gondolom, mint napi 8 óra internetezésre, és a fast fashionnek a különböző divatmárkáinak a folyamatos vásárlására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal árnyaltabb ebből a szempontból a kép, tehát nem lehet. Én legalábbis nem fogadom el ezt a megközelítést, hogy csak a mezőgazdaságot, ezen belül is csak az állattartást tegyük felelőssé. Igen, van felelőssége, de közben legalább ilyen súlyabb beszéljünk már azokról a nagy kibocsátókról, azokról a nagy ágazatokról, amik sokkal, de sokkal nagyobb klímalábnyommal, vagy legalább hasonló a mezőgazdasághoz és az állattartáshoz mérhető klímalábnyommal rendelkeznek.
1: Ahogy mondtam az elején, ugye nem a klímalábnyom mezőgazdasága a legnagyobb probléma, nyilván valami tenni kell, és annak mindig lesz valamekkora lábnyoma, az egyéb környezeti hatások, tehát az üvegház hatású gáz kibocsátás mellett, amit ön említett most, az egyéb környezeti hatások, tehát a biodiverzitás vészes csökkenésére való hatás, a környezettől elvett területek miatt a biodiverzitással és a természet visszaszorulásával való hatás, az édesvíz felhasználás, a talajok állapota, nagyon fontos mondjuk az antimikrobiális rezisztencia és a haszonállattartás kapcsolat. Ezzel csak azt tudom mondani, hogy sajnos még akkor is, hogyha itt azt gondoljuk a saját érzelmeinkből kigondolva egyébként, hiszen én 20 éve beszélgettek emberekkel a táplálkozásról, és pontosan tudom, hogy ez egy rendkívül nehéz téma, pontosan azért, mert a táplálkozásunk valahol az identitásunknak is a része is, de nagyon fontos azt tényleg látni, hogy ha nem nézünk azzal szembe társadalmi, egyéni, politikai, agrárpolitikai, üzleti szempontból, hogy biztos, hogy a jelenlegi élelmezési rendszereinket meg kell változtatni, ugyanúgy, ahogy beszélünk a fosszilis dolgokról, vagy ahogy ma már azért mindenkinek egyértelmű Magyarországon is, hogy mondjuk nem fűtjük az utcát, hogy kicseréljük, akinek van rá lehetősége az ablakot, a tetőt a házon, ugyan ebbe a kategóriába tartozik az élelmezésünk is. Magyarországon jelen pillanatban egy átlag ember fogyasztási kosarában több mint 40% az étrendje, és ez a legnagyobb. De, és ez igaz a üvegházhatású gázkibocsátást külön nézve, és igaz az őszkörnyezeti hatásra is, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy persze én is ezt nagyon mástól is hallom, hogy de hát ott van a többi kibocsátás, igen, azokkal is foglalkozni kell, egyik a másikat nem kiüti, vagy hogy mondjam, az életünknek ugyanúgy a része, egyrészt foglalkozni kell ezzel, Másrészt azt meg be kell látni, bár Magyarországon erről nem szeretünk beszélni, hogy bizony az elején említett G20-ak, vagy a nyugati világ a jelenlegi környezet, élelmezéssel összefüggő környezeti problémáknak a jelentős részét okozta, és nem csak a saját égövén, hanem akár esetleg most a pálmautalra, olajra visszautalva már, hanem más területeken is. Tehát most nekünk alatt a gazdag, a világ szerencsésebb, gazdagabb részét értem, és természetesen ebbe Európa, az Európai Unió és Magyarország is beletartozik bizony, szembe kell avval néznünk, hogy nekünk kell visszavenni a saját ilyen értelemben túlzó szokásainktól, mert még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ne együnk húst, csak arról van szó, hogy egyébként az osztrák, német, kanadai, dán, finn, holland jelenleg érvényes táplálkozási ajánlások szerinti mennyiségű húst és tejet fogyasszuk el egy héten.
0: Az, hogy egyébként a biodiverzitás, oda kell figyelni, persze azzal én is egyetértek, hogy az erdőpusztítást meg kellene állítani, ezzel is egyetértek, hogy a talaj minőségének a megóvása fontos, tehát ebben nincsen vita közöttünk, én csak azt mondtam, hogy árnyaljuk a képet, tehát ne a mezőgazdaság legyen a főmumus, hanem más területek, tehát mondjuk amit klímalábnyom vagy környezeti hatások tekintetében nézzük, akkor ott is legalább ilyen intenzitással beszéljünk az ő felelősségükről. Na most itt eljutottunk oda, hogy akkor kicsit söprögessünk a saját házunk táján. Mindenki a saját házatáján söprögessen. Ugye, amikor a beszélgetés elején mondtam, hogy az élelmiszer pazarlás kérdését is szeretném szóba hozni, hiszen vásárolunk élelmiszert, hál' Istennek biztonságosabb körülmények között, ahogy ezt elmondtam, mint korábban, de ennek az élelmiszernek az egyharmada a fejlett világ országaiban kukába kerül. Ez Magyarországon fejenként, csecsemőket is ideértve, 65-66 kiló élelmiszer kidobását jelenti évente.
1: Így van.
0: Tehát, hogyha ezt akár csak 20-25%-kal tudnánk csökkenteni, persze a legjobb lenne, hogyha egyáltalán nem pazarolnánk élelmiszert, akkor már sokkal többet tennék annak érdekében, hogy nem kell új termőterület, nem kell kivágni erdőket, és így tovább, és így tovább. Tehát a saját felelősségünkre is érdemes ilyenkor fölhívni a figyelmet. Mit gondol erről?
1: Abszolút így van. Én elég sokat járok ilyen érzékenyítő előadásokat tartani átlag emberekhez is, és én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy ha valakit ez a kérdés abszolút nem érdekel, akkor is, ha egy dolgot hat ez, hogy megpróbál egyébként a saját pénztárcája miatt is a lehető legkevesebb élelmiszert kidobni, akkor már nagyon nagy lépést tett a saját életében ez iránt, tehát ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugye ez megint mindig az élelmiszer fogyasztási szokásaink, legyenek azok jók vagy rosszak, valahol mindig egy társadalmi strukturális problémára vagy jelenségre is utalnak, tehát az élelmiszer lehet, hogy ez most így furcsán hangzik, de főleg a nyugati világban mindig olcsó, tehát azért pazaroljuk, mert valójában nem vigyázunk rá olyan mértékben, mint például a nagyszüleink, vagy az, akár az én alföldi nagymamám vigyázott, hogy ott nem is volt kuka, ugye mindig ezt szoktuk emlegetni, tehát hogy vissza fog állni, valahogy mindig visszaáll egyfajta egyensúly, én ebbe hiszek, tehát ahogy egyre drágább lesz az élelmiszer, ami most így szörnyen hangzik, de a pazarlás csökkentését az biztos, hogy segíteni fogja, és segíteni fogja az is, hogyha egy picit tényleg megtanulunk olyan fejjel gondolkodni, hogy ma már az étrend, meg az étkezés, az nem csak az egyéni problémánk, vagy nem csak ránk van hatása, hanem tényleg hatása van arra, hogy az utánunk következő évtizedekben élőknek milyen esélye lesz arra, hogy jól táplálkozhassanak.
0: Ugye itt most ez egy jó végszó arra, mert ugye ide akartam eljutni a beszélgetés végén, hogy na és akkor milyen megoldások vannak. Az egyik, amit ön mond, ennek a folytatása, hogy szemléletváltás. Beszélni róla, és végig gondolni a saját felelősségünket, a saját mozgásterünket, a saját tennivalóinkat. Ha gazda vagyok, akkor gazdaként. Ha fogyasztó vagyok, akkor fogyasztóként. Ha élelmiszeripari szereplő vagyok, akkor élelmiszeripari szereplőként. Ez az első. Akkor nézzük csak a fogyasztó oldaláról. Abból, amit elmondott, hogy az következik, tudatos vásárlás, csak annyit vegyünk, amire szükségünk van, és lehetőség szerint jó minőségűt.
1: Így van. Tehát az élelmiszer, amikor elmegyünk vásárolni, akkor azért az élelmiszer az egyik olyan fogyasztási termék, ahol nagyjából az ár az mindig pariba van, vagy összefüggésben van a minőséggel, tehát hogyha meg tudjuk hozni a fejünkbe azt a váltást, hogy, kevesebb, de jobb minőségű terméket vásárolok, kevésbé feldolgozott, ha újra megtanulunk főzni, amikor tudunk, alapanyagokat kezdünk el minél nagyobb mértékben vásárolni, akkor fogyasztóként, mivel mindenki fogyaszt élelmiszert, segítünk abban az élelmezésben dolgozó vállalatoknak, hogy egyre inkább olyan termékeket tudjanak a piacra dobni, amelyek nem feltétlenül azzal a célra készülnek, hogy a lehető legolcsóbb legyen a polcon.
0: Igen, tehát egy picit a kényelmi szempontokat háttérbe kell sorolni, azokat is.
1: Igen.
0: A következő a pazarlás csökkentés. Ugye erről beszéltünk az imént, 65-66 kiló élelmiszert kidobni évente fejenként, az óriási pazarlás, tehát ezt mindenképpen vissza kellene szorítanunk. Ez rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Nem veszünk fölösleges élelmiszert, hogyha úgy játszunk, hogy esetleg lejárnak, akkor teszünk vele valamit, mondjuk például a befőzzük, plekvárt készítünk mondjuk.
1: És ami nagyon fontos, hogy bízunk az orrunkba, meg az ízlelő bimbóinkba, tehát, hogy vissza kell térni ide is, hogyha mondjuk lejár valaminek a fogyaszthatósági ideje egy-két nappal, ha megkóstoljuk, vagy megszagoljuk, vagy és megnézzük, nincs rajta penész, nincs rossz íze, és nem nincs rossz illata, akkor bízhatunk magunkba, hogy azt még, általában meg lehet enni. Igen.
0: És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy igen, a lejárat közelében lévő élelmiszereket hogyan hasznosítsuk. Itt ugye vannak nagyon jó próbálkozások, nem csak karitatív szervezetek, hanem üzleti alapon is, a Muncsot nyilvánvalóan ismeri. Ez egy jó applikáció, úgy néz ki, hogy, nagyon megy, tehát üzleti alapon is lehet találni olyan modellt ma már, és olyan példát, ahol a lejárt, nem lejárt, de lejáróban lévő, vagy a lejárati időhöz közel lévő élelmiszert hasznosítani.
1: És fantasztikus tudják. Munkát végez az élelmiszerbank, tehát hogy velük is, őket is nagyon
0: tehát
1: fontos.
0: Ennek vannak azért, tehát jó példákat tudunk mondani, hogy minél kevesebb, tehát több lépést tettünk meg az elmúlt években annak érdekében, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába. Szerintem ez jó, és ezt folytatni kell. Ez a harmadik. A negyedik, ha pedig most már nem tudjuk ezt elkerülni, mert lejárt, és tönkrement, akkor még mindig ott van a biogáz, tehát összegyűjtjük, biogáz készítünk belőle, és komposztáljuk. Tehát semmiképpen ne a szeméttelepen végezze, és ne az legyen a sors, hogy utána elkezd bomlani, és metán lesz belőle. Tehát ezekben a lépésekben kell gondolkodnunk, azt gondolom a következő években, legalábbis én ezt írtam össze részben az önnel készült interjúból, részben pedig az én korábbi interjúimból, hogy egyetért ezzel, ezekkel a lépésekkel?
1: Abszolút egyetértek, és a plusz egyedik lépés, az pedig ki kell nyitni az agyunkat, és nem szabad fekete-fehérbe gondolkodni. Tehát, hogyha véget tudnánk vetni azoknak a teljesen partalan vitáknak, meg komment szekcióknak, hogy a vegánok ütik a húsevőket, a húsevők ütik a vegánokat, gyakorlatilag egy olyan megoldást kell majd az emberiségnek kitalálni, ahol mindig a helyi adottságokat és kulturális, földrajzi lehetőségeket tekintve alakul ki egy olyan fenntartható étrend, amiben nincsenek szélsőségek, de a jelenlegi túlfogyasztás, ami az élelmiszerfogyasztásunkra is érvényes, azt el kell fogadnunk, hogy azon el kell kezdeni gondolkozni, és társadalmi párbeszédet indítani, bármilyen fellengzősen hangzik is ez.
0: Hát, ha ehhez ma egy lépéssel közelebb kerültünk, azok számára, akiknek fontos ez a téma, és meghallgatták a beszélgetésünket, és elgondolkodnak azon, hogy a fenntarthatóbb élelmiszer termelés, élelmiszer gazdálkodás érdekében nekik, legyen szó gyártóról, termelőről, fogyasztóról, mit kell tenniük, akkor azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy akkor ma már nem keltünk föl hiába, hogyha egy lépéssel közelebb kerültünk hozzá, úgyhogy köszönöm szépen Szőlősi Rékának, hogy itt volt velem, megosztotta velünk a gondolatait, és bízom benne, hogy a kedves hallgatók és nézők ezt, akik hallották, részben továbbadják, és nem csak tovább gondolják, hanem beszélgetnek is barátaikkal, ismerőseikkel, családtagjaikkal erről, hiszen ez közös felelősség.
1: Így van, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Is.

Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.

0: Radio.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 26-a. Művészet és természet. Az első nagyobb festészeti kiállításnak a Vatikánban, amely amerikai festményekből állt, a következő címet adták. A teremtés tükre. Az amerikai tájkép festészet 150 éve. Amikor az ember ezeket a festményeket megcsodálta, akkor úgy gondolt a természetre, mint Isten keze munkájának példájára. Isten erejének és szépségének kinyilvánítására. És kinyilvánítására annak a nagy lelkűségnek, amely felruházta a világot és felékesítette azt az emberi lények javára és örömére. A természeteme visszatükröződéseiből emelkedik a teremtés dicsőségének teljes átérzése, és az ember méltóságának, mindenek előtt pedig a teremtő nagyságának őszinte átélése. A zsoltáríró így kiállt fel meghatottságában. Uram, mi urunk, milyen csodálatos széles a világon a te neved. Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermek és a kicsinyek ajka által. A művészek csak ugyan nemes részt vállalnak az emberi civilizáció építésében és Isten országának előrevetítésében itt a Földön.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Selmeci Lajos, intézményvezető, lelkész, a Magyar Református Egyház Válaszút drogkonzultációs irodájának a vezetője. Szia Lajos, köszöntelek szeretettel.
1: Szervusz Gabi, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A műsornak van egy olyan dinamikája, bár szerintem neked ismerős az ilyen típusú kezdés, amikor megkérdezem a kedves vendégemtől, hogy hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba.
1: Jól, köszönöm szépen, jól vagyok. Várakozással kíváncsi vagyok én is, hogy hogy fogunk tudni itt beszélgetni, hogy tudok-e majd válaszolni, meg hogy fog zajlani az egész történet, mi fog elhangozni.